0: 1-es, 1-es, 1-es, 2-es, 1-es, 1-es, 2-es, 2-es.
1: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén.

Jó reggit, kávé hallgatók! Miksa vagyok, a Ladánymene 27 frontvonalából. Hallgassátok továbbra is a Rádió Cafét, mert van barátod.

0: Energia ingyen. Rádió Café 98.
1: Kezdődik az este, valaki kileste, hogy szabad az út. Mindenki kereste.

0: Elnézést. Elnézést.
1: Nem nézd be menni.
0: MZKT.
1: Tessék.
0: MZKT.
1: Ja. Angolul léci.
2: Üdvözöljük a minőségi zenét kedvelők közösségének exkluzív zárt körű klubjában. Jazz, Bird, Balearic, Indie, No Disco, House, Acid, Quality Music Lovers Society.
3: Ne törd magad! Hozzánk jelszó se kell! A rádiókészüléken keresztül te is beléphetsz ebbe a mágikus világba. Mix műsor George Mihályjal és nem hétköznapi vendégeivel minden csütörtök este 11-től a Rádió Cafén. Minőségi zenét kedvelők társasága.
2: Angolul léci.

Rost Andrea operaénekes vagyok. Nagyon nagy szeretettel jöttem a Rádió Caféba. Mindig nagyon jól érzem itt magam, mindig fantasztikus beszélgetéseket folytatunk, és tényleg barátként jövök már ide ebbe a stúdióba, úgyhogy nagyon szépen köszönöm.

Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sírálj!

0: van, ugye? Szombatban? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
1: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
0: Akkor mit hívjak majd?
1: Millás reggeli Best of. Tarts velünk hétvégén is. Minden szombaton 7-től 10-ig.
0: De a kórház? Milyen kórház?
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádió Café, van barátod.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Anya, mi az az a sény? Hogy kerültünk ide?
1: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
2: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weisser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
1: És hol vannak a gyerekek?
2: Olvasnak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: A NATO főtitkárával és az Európai Bizottság elnökével is tárgyal a héten a magyar kormányfő. Házkutatást tartott a NAV a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő és a Minisztérium irodáiban. Nem jutnak dőlőre a felek az iráni béke megállapodásról. Ma megszűnik a kánikula, délután 25 fok várható, marad a száraz idő, csak kevés felhő lesz felettünk. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. A NATO főtitkárával és a belga miniszterelnökkel is tárgyal a héten Brüsszelben a magyar kormányfő, arról is folyamatosan zajlanak az egyeztetések, hogy pénteken találkozhat Magyar Péter Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével. Az eurológus azt írja, a megbeszélésnek az lenne a lényege, hogy az Európai Bizottság és Magyarország nevében a felek aláírjanak egy az uniós források felszabadításának keretet adó politikai megállapodást. Súlyos visszaélések és gyanús készpénz használat miatt házkutatást tartott a NAV a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő és a Minisztérium irodáiban. A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős miniszter Facebook oldalán közölte, az ellenőrök összeszedték azokat az eszközöket, iratokat, amelyek tanúsíthatják azt, hogy pontosan mi is történt a Nemzeti Kulturális Alap kifizetései körül. A főváros szerint a taxisok félreértették a BKK javaslatcsomagját. Kis Ambrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatója szerint ebben csak elméleti lehetőségként szerepel a fix tarifa kivezetése, nem fog a héten szavazni róla a közgyűlés. Az egyik javaslat szerint 27%-kal emelnék a tarifákat, a másik pedig egy felterjesztés lenne a kormány felé, annak érdekében, hogy akik visszaélnek a taxis engedélyükkel, jobban lehessen őket szankcionálni, fogalmazott. A taxisok érdekvédelmi szervezete a Bajnokok Ligája döntő hétvégéjére taxis felvonulást kezdeményezett a BKK új javaslatcsomagja miatt. Nem jutnak dőlőre a felek az iráni béke megállapodásról. Egy tegnap bemutatott terv szerint Irán előírná, hogy az amerikai katonai erők vonuljanak ki az Irán környéki vizekről és szüntessék meg a tengeri blokádot, cserébe a Hormuzi szoros újranyitásáért. A Fehérház később teljes kitalációnak minősítette az iráni jelentést. Szerdán Donald Trump amerikai elnök arról beszélt, hogy senki sem fogja ellenőrizni a szorost, mivel nemzetközi vizekről van szó, az mindenki számára nyitva fog állni, és az Egyesült Államok fog őrködni felette. Hőkupola van Európa felett. A forróságban már többen életüket vesztették, a hőmérsékletek az elmúlt napokban július-augusztust idézik. Az Egyesült Királyságban a maximumok meghaladták a 35 fokot is. Franciaország is példátlan korai hőhullámmal küzd, több száz meleg rekord dőlt meg, és a spanyoloknál, valamint a portugáloknál is bőven 30 fok fölé kúszott a hőmérséklet.
2: Időjárás a Rádió Cafén.
3: Napos időre van kilátás, csak kevés felhő lesz felettünk, csapadék nem várható. A szelet sokfelé kísérhetik erős lökések, átmenetileg felfrissül a levegő, délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Kulturális programajánló következik a Rádió Cafén. Esemény.
4: Gyermeknapon május 31-én rendezi meg a Budapesti Fesztiválzenekar Zenei Vásár és Családi Nap című ingyenes rendezvényét koncertekkel, kicsiknek és nagyoknak, sok kézműveskedéssel, tánccal, közös alkotással és játékkal. Az eseménynek idén is az Aquincumi Múzeum és Régészeti Park ad otthont. A Budapesti Fesztiválzenekar az évek során több olyan zenei programot dolgozott ki, amely arra hivatott, hogy érdekessé, otthonossá és szerethetővé tegye a klasszikus zenét a gyerekek számára. A kakaó koncertekre évközben nehéz jegyet szerezni, a családi napon viszont ingyen élvezhetik az érdeklődők ezt a népszerű koncertformát. A zenekar egy másik, mesébe öltöztetett koncertformája a Zenevár, amellyel az ország számos településére eljutottak már. Budapesten ritkábban lehet elcsípni ezt az élményt, a gyereknapon ez is lehetséges lesz. A családi napon ezen kívül hangszerkóstoló is lesz. A gyerekek a vonós, az ütős és a fúvós hangszerek világában merülhetnek el. Lesznek továbbá kamarakoncertek, a régi zenétől a klasszikuson át, és a rezes muzsikán keresztül a népzenéig, illetve az ütő hangszeresek produkciójáig. A szervezők több játékkal is készülnek. Csatlakozik a rendezvényhez a 25 éves Pagony, amely izgalmas könyvekkel telepakolt standja mellett egy grafalós játékot álmodott meg a résztvevőknek. Szintén kint lesz a SZET csapata, amely kézműves foglalkozásokkal várja a gyerekeket, a pompom készítéstől a hegedű készítésig.
2: Esemény.
4: Pécs és Eszék közösen rendezi meg az Európa Tanács kulturális útvonalainak 13. képzési akadémiáját június 2-a és 5-e között. A nemzetközi szakmai eseményen a 49 minősített európai kulturális útvonal képviselői vesznek részt. Az Európa Tanács kulturális útvonalak program 1987-ben indult azzal a céllal, hogy a közös kulturális örökségen keresztül mutassa be Európa sokszínűségét és egységét, így mára már 49 minősített kulturális útvonal hálózza be a kontinenst. A pécsiek számára kiemelkedő jelentőséggel bír a 2015-ben minősített római császárok és dunai borút, amely 10 országot kapcsol össze, 23 régészeti lelőhelyet és 12 borvidéket érintve. Ennek Pécs a világ örökségi helyszíneivel nem csak hogy tagja, hanem magyarországi képviselője is. Az útvonal egyedülálló módon kapcsolja össze a tudományos kutatást, az örökségvédelmet és a minőségi kulturális turizmust. Az évente megrendezett képzési akadémia az útvonalak egyik legfontosabb szakmai találkozóhelye más-más tematikával. Idén a résztvevők a fenntartható turizmus, a hálózatépítés és az európai kulturális identitás kérdéseivel kapcsolatos nézeteiket oszthatják meg egymással. Az akadémia június 2-án a Pécsi Cella Szeptikóra látogatóközpontban megrendezett fogadó estel veszi kezdetét, amely egyben a pécsi ókeresztény sírkamrák különleges bemutatkozása is lesz a nemzetközi szakmai közönség számára. A résztvevőket éjszakai fejlámpás túrára is várják a föld alatti labirintusban. A tudományos program főbb napjai Akadályközpontban zajlanak, ahol az Európa Tanács kulturális útvonalak programjának fejlesztési irányairól, a fenntartható turizmus legjobb gyakorlatairól és az útvonalak hálózat építéséről folynak szakmai egyeztetések. Június 3-án este a Zsolnai Kulturális Negyedben számos kulturális program közül választhatnak a résztvevők. Megtekinthetik a zsolnai porcelánokat felvonultató Gyugyi gyűjteményt, a zsolnai mauzóleumot, valamint a Vazareli 120 kortárs kiállítást is. Június 4-én Eszékkel és a Baranyai borvidékkel ismerkedhetnek meg a résztvevők, majd az akadémia zárónapján 5-én egyebek mellett a pécsi Székesegyházat, a város oszmán kori emlékeit tekintik meg.
2: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
5: A Vácrátóti Nemzeti Botanikus Kert egyike a legkiemelkedőbb és legjobb állapotban megmaradt magyar történeti kerteknek. Tényleg egész koratavasztó késő őszig mindig virágzik valami. Az első koratavaszi virágok a patakmenti liget erdőben vannak, ahol még sok a fény ilyenkor, és megjelennek az úgynevezett geofiták, tehát a gyors életű hagymás, kumos növények. Többek között téltemető és tőzike, galambvirág, hóvirág, hunyorok, keltikék, nárciszok, szellőrózsák és sáfrányok. Nagyon szép tarka virágszőnyeg van ilyenkor a még lomptalan fák alatt. Fehéren virít a hóvirágmező, lilállik a sáfrány, sárgálik a sok szellőrózsa, vagy jönnek a keltikék. Nagyon szép és látványos, ahogy besüt a nap a fák ágai között. Mindemellett nagy hangsúlyt fektetnek arra is, hogy tematikus programokkal várják az ide látogatókat, hiszen egy történeti kert nem csak a szemlélődés, hanem az ismeretterjesztés és a kultúra helyszíne is. Minden év augusztusában kéthetes alkotótáborban vesznek részt a Képzőművészeti Egyetem szobrász hallgatói, akik a természetből inspirálódva természeti alapanyagokból képeznek nagyon szép alkotásokat, amelyek hónapokon keresztül díszítik a kertet. A II. Világháborút követően a kertek teljesen elhanyagolt területei voltak a kultúrának, művészetnek, illetve nem helyesen értelmezték őket. A másik ok a nyugat-európaitól teljesen eltérő éghajlat. A szájos nyarak és nagyon hideg telek nehezítik a kertészkedők, díszkertészek életét, bár ez az utóbbi években lassan változik. Hazánkban, ha kis lépésekkel is, de haladunk előre. Először is jóval több az érdeklődő. Különösen megnőtt a kertturisták száma a Covid óta, évi 50-60 ezerről több mint 100 ezerre ugrott a látogatószám. Az itt látottakat, ha kisebb léptékben is, de hasznosítani tudják. A kert a tisztánlátás és bölcsesség szintere. Egyben a titokzatos állandóság terepe, amely mindent túlél. A kert a nemes munka és a szellemi, tárgyi művészet együttesét hirdeti és őrzi.
4: Esemény. Kalandos gyereknapi programra várják idén is a családokat a Margit-szigeten. Játék, tanulás és kaland kicsiknek és nagyoknak. Május 30-án szombaton a gyereknapi eseményen a természetvédelem, a környezetünk, az állatok és a kreativitás kerül a középpontba. Sok zenével, játékkal és izgalmas találkozásokkal. A program sorozatot a Kacor király és a kalóz című népmesés interaktív bábjáték nyitja. A legkisebbek együtt énekelhetnek és játszhatnak a Kámfor Bábszínház művészeivel. Délelőtt izgalmas, ismeretterjesztő előadással fedezhetik fel a látogatók a természet csodáit. Szó lesz a szavannák különleges állatairól, valamint a természetvédelem fontosságáról is, játékos gyerekbarát formában. A különleges interaktív állatbemutatót Farkas Ádám, a Budakeszi Vadaspark zoopedagógusa tartja. Ezt követően a Dance NRG tánciskola növendékei közös táncórára hívják a vendégeket, majd érkezik Danny Bain és Ágoston Béla, akik az Oroszlán és a Bogár című zenés gyermekmesét adják elő. A színpadi programok zárásaként nagyszabású, közös énekórával várják az érdeklődőket. Különleges vendégek is érkeznek, a Magyar Színház csapata jelmezes közönség találkozóra várja a gyerekeket, fotókkal, vidám pillanatokkal és sok-sok meglepetéssel.
2: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sírálj!
6: Rengeteg olyan kapcsolatot láttunk, amelyek a társadalom bizonyos része által elvártnak tekintetük, vagy megfelelnek annak a normatív kitételeknek, amelyek miatt a társadalom elfogadóbb ezekkel a kapcsolatokkal belül mégis egy pokol a résztvevőknek.
7: És mégsem működnek.
6: És mégsem működnek. Akkor miért akadályozzon az ember, vagy miért forduljon ellenszenvvel az ember egy olyan kapcsolathoz, ami lehetséges, hogy bizonyos tulajdonságaiban elkülönbözik a normatívnak tekintettől, és mégis sokkal boldogabbak a benne élők, és többet adnak, többet ad a benne élőknek.
8: Jó estét kívánok, Balázsi Panna vagyok, ez a Tandem, színházi alternatívák a Rádió Cafén. Mai vendégeim Kovács Viktor és Kovács Dominik, azaz a Kovács Ikrek. Írók, drámaírók, társalkotók. 2017 óta számos, elismert színpadi művet alkottak, mint a Jégtorta, a Mintapinty vagy a Milf. Drámáikban gyakran foglalkoznak társadalmi kérdésekkel, családi sorsokkal és tabu döntő párkapcsolati témákkal. Első regényük a Lesz majd mind 2024-ben jelent meg az Európa Kiadó gondozásában. Szép irodalmi tevékenységük mellett irodalom és színháztudományi kutatással is foglalkoznak. Június 4-én mutatják be Alice címmel MILF című darabjuk folytatását az Átriumban. Sziasztok!
6: Szervusz! Szervusz, köszönjük a lehetőséget, hogy itt lehetünk.
8: Örülök, hogy itt vagytok. Az a helyzet, hogy nemrég ünnepeltétek a 30. születésnapotokat. Ilyenkor végeztek valamiféle összegzést, vagy visszatekintést? Vagy hogy így gondoltátok-e, hogy 30 éves korotokra itt tartatok?
6: Hát igazából az ember folyton összegez, tehát ez nem csak a 30. születésnapnak a különlegessége, hanem minden nap van egy cél, amivel felébredünk, és akkor este pedig elvégezzük a számvetést, hogy sikerült akkor az napi célkitűzés. Hát általában azért igyekszünk úgy számot vetni a tevékenységenkkel, hogy ne az álmatlanság felé lépjünk, hogy még ezt is meg kéne csinálnom, azt is meg kéne csinálnom. Egy kicsit ilyen volt ez a 30. születésnap is.
7: Én is azt gondolom, az utóbbi 10 évet, tehát a 20 éves korunktól 30-ig eltelt időszakot mindenképpen összefüggve láttuk most és értékeltük.
8: Az hogy néz ki, amikor ti együtt értékeltek valamit? Én úgy képzelem, hogy sehogy leginkább, mert hogy annyira úgy tűnik, hogy egy húron pendültök. Vagy vannak köztetek viták?
6: Ez pontosan így van, ahogy mondott, tehát egyszer csak ott találjuk magunkat az összegzésben. Nincs ennek egy külön rítus, hogy na most akkor átbeszéljük a dolgokat, hanem van bennünk egy ilyen jelző berendezés, ami erre felenyítja a köztünk levő párbeszédet.
7: Ettől függetlenül a viták is előfordulnak, ugye az ember ilyenkor nem csak adatokat néz, hanem mondjuk a viselkedését, az adott munkában képviselt gondolatait is szemlézi, és vannak olyan művek, olyan írások, amelyek esetében azért felvetül mindegyikünknél, hogy a ma tapasztalatából hogy fogalmaznánk meg, van-e esetleg valami, amit újra akarnánk mondani. Azt hiszem, hogy ez természetes. Tehát nem arról van szó, hogy felülbírálnánk, vagy semmisnek tekintenénk valamit, amit mondjuk 20 éves korunk körül megírtunk, hiszen mindegyik nagyon fontos a számunkra mindmáig. Egész egyszerűen változott körülöttünk a világ, és érdekes abban elmerülni, hogy ez a 10 év, ami mondjuk történetileg nem olyan túl sok idő, hogyan írta át a körülöttünk levő világot, értékrendet, milyen új jelenségek vannak, amit akkor még nem láthattunk.
6: Persze, tehát ezt a szembesítést, ezt az önszembesítést, ezt nem úgy kell elképzelni, hogy ülünk egy tükör előtt és gyönyörködünk magunkban, nem is nagyon lenne miben gyönyörködni, meg kell jegyeznem, de inkább a kritikát erősítjük, és nem arról van szó, hogy de nagyon elrontottuk, mert hogyha volt tévedés, akkor annak valamiért így kellett lennie, inkább az a fontos, hogy ebből aztán a jövőben milyen tanulságot tudunk felhasználni.
8: A külső világra reflektáltatok, de az, hogy bennetek mi változott, arról van valami markáns véleményetek?
7: Éppen a napokban beszéltünk arról, hogy tulajdonképpen ugyanazok vagyunk, akik voltunk. Ez nem biztos, hogy pozitív, de az mindenképpen egy ajándék a számunkra, hogy nem kellett szembenéznünk mondjuk hatalmas tévedésekkel. Hát lehetséges, hogy ez majd a 40. születésnap környékén következik, nem tudhatja az ember, de megnyugtató és örömteli, és egyfajta hálát is érzek ilyenkor a mindenkori környezetünk számára, hiszen ugye a döntéseink nyilvánvalóan rajtunk múlnak, De hát mindenkit sokféle egyén, sokféle személyiség befolyásol ebben. És hogy mi ebbe az irányba indultunk el, és itt lehetünk most, amiben végül is jól érezzük magunkat a mindenkori nehézségektől eltekintve, az nem csak nekünk, hanem úgy érzem a környezetünknek is köszönhető, ezért hálásak vagyunk nekik, és örömmel gondolok vissza erre 10 évre, azokra a szakmai kapcsolatokra, barátságokra, inspiráló beszélgetésekre, amiket ez az időszak tartalmazott. És hát ennek mentén tervezzük folytatni a további évtizedeket is.
9: Köztetek teljes demokrácia van? Vagy van egy dominánsabb fél, egy kevésbé, vagy ebben én vagyok domináns, a másikban az?
7: Talán inkább én azt gondolom, hogy ez, amit te mondasz, nem tudnék egy ilyen konkrét hierarchizált szerepfelosztást mondani az életünkből. Én legalábbis nem úgy éltem meg a kettőnk kapcsolatát, hogy ne lenne demokrácia. De az is tény, hogy sokkal ösztönösebben létezünk egymás között, tehát hogy most aztán ez demokrácia vagy sem, én annak élem meg, és van, amiben én nekem van jelentősebb ráfordított figyelmem, és abban inkább én vagyok az iránymutató, van, amire a Viktor figyel jobban, szóval ez egy ilyen eldöntetlen dolog.
6: És az érdekes, hogy ez változik is. Tehát most nemrégiben egy rövid prózát fejeztünk be, és elcsodálkoztam azon, hogy a Dominiknak például a pillanatnak, a pillanat akcióinak a leírása az mennyivel érdekesebben megy, mint nekem. Én mindig az általános leírásban érzem jól magam, és hát ez például egy ilyen felismerés volt, hogy itt ő rá kell hallgatnom, mert vannak olyan megfigyelései, olyan észrevételei, amik az adott percet, azt a nagyon fontos jelenetet, azt ki tudják élesíteni.
7: Hát ha most én is belekezdenék abba, hogy hányszor mentett meg,

0: most műfaj, hogy ti ketten vagytok, hogy ez hogy működik, mi ennek a dinamikája?
1: Hát legelőször is azt hiszem, hogy az a legfontosabb, hogy közöttünk nem voltak tabusított témák soha. Tehát egy nagyon erős bizalmi kapcsolat épült ki a testvéri kapcsolatunkban, és mindenről és minden jelenségről beszéltünk egymás közt. Azt hiszem, hogy ez ahhoz, hogy a papír előtt őszinték tudjunk lenni, hogy egymás társaságában őszinték tudjuk
2: főképpen
1: lenni.
2: Főképpen ezeknek a témáknak a vonatkozásában.
1: Elengedhetetlen. Tehát itt indult az egész.
2: Na most ugye vannak külön részei ennek az alkotásnak, hát eleve nagyon sok időt és logisztikai ráfigyelést igényel az, hogy mi egyidejűleg a monitor mellett tudjunk lenni, egy lakásban lakunk, de vannak külön tevékenységeink is, és emiatt ezt mindig össze kell hangolni. Azon kívül a vázlatírásban azért sokszor megkönnyíti a helyzetet az, hogy ketten két fele tekintünk. Ennek aztán megvannak a fonákságai is, hiszen utóbb össze kell hangolni a tervet, és hogyha a főszereplő esetében Dominiknak más az ötlete, mint a mondjuk a társadalmi háttérre vonatkozóan, mint nekem, akkor ott egy vita következik, egy diskurzus annak az érveinek a felsorakoztatása, hogy melyik lenne végül is megfelelőbb. Na most, amikor ezek már megvannak, hiszen ugye mindent látnunk kell, meg kell lenni a premisszának, meg kell lenni a szereplő kidolgozottságának, meg kell lenni a cselekményfordulatoknak, tehát mondjuk a szinopszisnak, a vázlatnak és a filmes szaknyelvből hozott treatment kifejezést használom itt, ez egy olyan szinopszis, ami leírja a teljes darabnak, a teljes regénynek a cselekményét vázlatosan, mondjuk egy 10-12 oldal is. Ennek, ha ez megvan, akkor kezdődik az az írás, ami egy nagyon ösztönös folyamat.
1: Mondanám, hogy akkor már ketten egyek vagyunk, de valójában az összes szereplővel egyek vagyunk, tehát több ember válik egyé akkor, és mi döntjük el, hogy ki mennyit szólhat a történet szereplői közül, az ő hangjukon szólunk mi, beszélgetünk egymás közt, szóbeliség útján fogalmazzuk meg azokat a sorokat, amik aztán a papírra kerülnek. Mindig van bennünk egy belső kritikai intézmény, ami kiválasztja azokat a mondatokat, amiket végül aztán a szöveg részévé teszünk. De ez egy viszonylag már spontánabb folyamat azért, mert előtte van ez a nagyon tudatos, nagyon körüljáró vázlatírás.
2: Megbeszéljük általában, hogy most ezt a helyszínt hova képzeljük, milyen berendezést képzeljünk el, hiszen olyannyira ott kell lennünk, hogy velem például az elmúlt napokban történt egy olyan eset, hogy kerestem magamban, hogy mikor jártam én ezen a klinika helyszínen, ami ilyen élénken megvan, hiszen most nemrégiben volt, kerestem és rájöttem, hogy végül is az Alíz írása közben képzeltem magam oda, de annyira bele kellett élni magamat, hogy azt hittem, hogy van egy ilyen tapasztalatom nekem is, egy pillanatra úgy tűnt, vagy a Koloniál esetében is fontos volt ez, amiről ugye, aminek ősszel volt a bemutatója. Ott például, mivel minden két szereplőnek a dialógusára volt rábízva, olyannyira fontos volt ez a vázlatírás, hogy az egyik jelenetnek megírtuk a vázlatát, és utána megírtuk magát a jelenetet. Aztán megint vázlatírás következett, megint egy jelenet, tehát nem is abban a sorrendben következtek egymás után a dolgok, ahogy az imént elmondtam, hanem ezt felül kellett vizsgálni, mert ilyen párbeszédnek kiszolgáltatott művet korábban még nem írtunk.
1: Így van, tehát ott azt éreztük, hogy a Koloniál alapötletében nem férnek bele a különböző szürreális belső monológok, mert hogy annak a két szereplőnek egymás közt a dialógus útján kell a feszültségét vagy egybehangolódását kibontani.
2: Az Alíz és a Milf esetében más volt a helyzet, hiszen aznak a dramaturgiai vezetője főképp a tudat, a női főszereplőnek az elbeszélése.
0: Jó, tehát csak hogy egy kicsit zárójelben megjegyezem, a Koloniál a hadszínben fut, két szereplős darab, és az a Grace és Gloria című regény, vagy akár film alapján készült, vagy történet alapján készült, míg a Milf és annak a folytatása az Alíz, valójában Pető Kata színésznővel történt beszélgetés folyamatok alapján készült, tehát ez egy nagyon személyes húsba vágó.

0: olyan személyes történet.
1: Az annyiban helyesbítenék, hogy az Aliza az nem kimondottan a MILF történetének a folytatása, tehát a szereplők jó részben, az őke, a szereplőket életre keltő színészek jó részben ugyanazok, akiket a MILF-ben megismerhettek a nézők, vagy a MILF-beli szerepeiken keresztül megismerhettek a nézők, de maga a történet az egy teljesen más környezetben játszódik, egy... Az alapgondolat az a 90-es évek kisvárosi Magyarországa, ez csúszik egybe azzal az érthetetlenséggel, amellyel Lewis Carroll regényeinek a főszereplője találkozik, a mesebeli Aliz, a körülötte levő felnőtt világot szemlélve Csodaországban.
2: Egyébként valóban Pető Katával beszélgetve, több beszélgetést is folytatva, illetve az jutottunk el aztán odáig, hogy mi kidolgoztunk egy történetet, egy szinopszis, csak úgy, mint a MILF-nél, és az alapgondolat pedig ugye a felnőtt és a gyerekvilág különbségére, a gyerekvilág kiszolgáltatottságára épül, és arra, hogy a visszaélések azok hányféle indokból történhetnek, ugye Aliz esetében a szülői jó indulat is generál problémákat, hiszen az anyja az tulajdonképpen egy összeomló világnak a része, ő egy a kultúra mellett mélyen elhivatott asszony, aki zenetanárként, együttesek vezetőjeként egy kisebb közösségben nagy elismerésnek örvendett ebben a kisvárosban, és a lányát is annak a szellemében nevelte, hogy végül is a tudás, a zenei műveltség és a zenei képzettség az egy karrier elindítója lehet. Nos, ugye a 90-es években mindennek piaci reflexiója kezdődik, Aliz is egy más világ ébredését látja maga körül, pszichés problémái kezdődnek, és így kerül a szülei által, a szülei segítsége által a Wonderland lélekparkba, Wonderland lélekparkba, ami tulajdonképpen egy pszichiátriai intézet.
1: És ez a pszichiátriai intézet, ez egészen újat mond a szülőknek is, hiszen korábban ilyen nem volt, nem gondolnak bele abba, hogy valaki a tudásával lélekkor vissza és pénzt akar csinálni a bajba jutottságukból, és klórszagú folyosók helyett a színek műbájával hódítanak, más világot ígérnek az odabetérő lánynak is, valójában viszont sajnálatosan ugye jobban sérül, mint mielőtt bement volna. És ugye itt az anyukának a motivációját tekintve fontos a változó világ esetében hangsúlyozni azt a bizonyítási kényszert is, az önmagában való bizonytalanságot, amit aztán kiterjeszt a lányára, hogy erőn felül kell Aliznak teljesítenie olyan reflexiók közepette, amit ők maguk sem ismernek teljesen, ez okozza a kislánynak az összeomlását.
0: Azért ilyen komoly témához nyúlni nem lehetett egyszerű, végeztetek kutatásokat már, ami ennek a pszichés hátterét illeti?
1: Sokat olvastunk, és említette Viktor előbb azt a beszélgetés folyamot is, amelyben nem csak Pető Kata vett részt, hanem az előadás rendezője Gergye Krisztián is, és többféle történetet hoztunk, hallott történeteket, irodalmi, szakirodalmi tanulmányokat is olvastunk. Tehát azt gondolom, hogy próbáltuk annak az alapját megteremteni, ami aztán ezt a történetet létrehozhatja. Megírni azt a nyelvet megalkotni.
2: Megírni is nagyon nehéz folyamat volt, egy olyan alámerülést jelentett, ami talán az előbb általam megosztott történet is arról árulkodik, hogy kísért a mai napig. Hozzáteszem, hogy ugye a koloniál témájának is vannak olyan motivumai, amik elengedhetetlenek a jégtortának is, regénynek is, tehát azt hiszem, hogy ez általános gyakorlat az írásnál nálunk, viszont itt tényleg nagyon mély pillanatokat kellett megélnünk, és azt például, hogy hogyan tudunk egy számunkra teljes mértékig ellenszenves figurának, vagy érthetetlen figurának, most nem árulom el, hogy ki ő vagy.
1: Nem említettük még eddig annyi, a kedves hallgatók számára jelezhet valamit, hogy lesz a történetben egy olyan személy, akivel nagyon nehéz volt azonosulni.
2: De kellett, hiszen abban a szituációban csak úgy lehetett a tetteit képviselni, hogy valahogyan emberileg fogódzót találunk hozzá.
0: Ez lesz a cliffhanger ebben a beszélgetésben. Egy rövid szünet után folytatódik a Tandem itt a Rádió Cafén.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Még ne szálljatok le! A tandem folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod. Madeira, a nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu Viasail Travel, Madeira specialistája.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
2: Sirály.
3: Ez a Tandem színházi alternatívák a Rádió Cafén. Mai vendégeim Kovács Viktor és Kovács Dominik, azaz a Kovács Ikrek. Beszéltünk már egy picit az Alizról, ami hát bizonyos szempontból a MILF folytatása, bár folyton azt mondjátok, hogy nem az, de mégis azt hiszem Pető Kata, aki gyakorlatilag, ha így vesszük, akkor már alkotótársatoknak tekinthető ebben a folyamatban. De akkor egy picit menjünk vissza, és beszéljünk a MILF-ről, mert az volt az első közös munkátok. Ott ugye arról van szó, hogy van egy jóval idősebb színésznő, aki a világ felé megpróbálja elfogadtatni a kapcsolatát, a párkapcsolatát, ami egy jóval fiatalabb fiatalemberrel zajlik. Mit gondoltatok erről, mint alaptéma?
4: Hát először is azt az elvet tartottuk fontosnak, körülnéztünk az ismereteinkben, és az az alapelv fogott meg bennünket, hogy rengeteg olyan kapcsolatot láttunk, amelyek a társadalom bizonyos része által elvártnak tekintettük, vagy megfelelnek annak a normatív kitételeknek, amelyek miatt a társadalom elfogadóbb ezekkel a kapcsolatokkal, belül mégis egy pokol a résztvevőknek.
5: És mégsem működnek.
4: Akkor miért akadályozzon az ember, vagy miért forduljon ellenszenvvel az ember egy olyan kapcsolathoz, ami lehetséges, hogy bizonyos tulajdonságaiban elkülönbözik a normatívnak tekintettől, hangsúlyozom, a normatívnak tekintettől, és nem a normatívtól, és mégis sokkal boldogabbak a benne élők, és többet ad a benne élőknek.
5: Hát ebből indultunk ki. Ez az érzékenység, ez azt hiszem, hogy azelőtt már bennünk volt, hogy találkoztunk volna a konkrét esettel, ami ennek az inspirációját adta, és ennél fogva Katának és nekünk is fontos volt az, hogy bár ugye az ő személyes érintettsége ebben nyilvánvaló, legyen egy fiktív kerete ennek a történetnek is, amely lehetőséget ad arra, hogy az egészhez a mítoszaink keresztül, vagy a popkultúrában jelenlevő, kevésbé kedvező, vagy tárgyasító képein keresztül, ezeket felülbírálva, ezeket átírva,
4: kifordítva
5: reflektáljunk.
3: Milyen nézői reakciókat kaptatok? Gondolom, amióta megy a MILF, volt alkalmatok találkozni a közönséggel.
4: Nagyon örülünk, mert a legtöbben kortól, nemtől, háttértől függetlenül pozitívan reagáltak rá, és van ennek egy bizonyos fokú társadalmi megerősítése is a számunkra, hogy sokan hálásak ezért az előadásért, ami úgy érezzük nyilvánvalóan nem kizárólag a mi értemünk, hanem itt egy nagyon, mi magunk is hálásak vagyunk, örülünk, hogy részei lehetünk ennek az alkotói csapatnak, de örülünk annak, hogy egy picivel hozzájárulhattunk ehhez az élményhez.
3: Na, hogy szoktuk volt azt mondani, hogy a színház arra jó, vagy az a fontos szerepe, hogy kérdéseket tegyen fel. Tehát itt éreztétek, hogy a nézőkben beindult ez
5: igen,
3: a folyamat?
5: Igen. Az világos volt, hogy mindenki nagyon bevonódott. Uh-huh. Szóval akikkel beszéltünk, akik utána megkerestek, azok arról beszéltek, sőt, még a premierre is visszaemlékszem, a felvonás szünetre, vagy azokra az előadásokra, amikor mi néztük ezt, akár a Kortárs Dráma Fesztiválon Debrecenben, nagyon sokan mondták ezt az érintettséget, azt, hogy a saját maguk adott esetben az irodalmi, a drámabeli példát, a különböző szerelmi életük, a párkapcsolatuk, a családi kötelékeiknek az értékelése zajlott bennük, mi alatt nézték a darabot.
4: Hát amikor az ember nekiáll írni, akkor pedig törvényszerűen vállalja annak is a kockázatát, bármilyen témáról legyen szó, hogy ez bizony ellenreakciókat is válthat ki. Tehát amennyire az életben szeretünk kapcsolódni a másik emberhez, és azt hiszem, hogy elfogadással viszonyulunk a másik ember véleményéhez, az írásban nem szabad, bármennyire is nézők elé kerül egyébként, de az alkotó folyamat során nem szabad abban gondolkodni, hogy úristen, ez most kiket fog fölháborítani, vagy mit fognak elszólni, hanem tényleg, amit a téma kíván, és amit parancsol nekünk a szöveg, vagy parancsol nekünk az ötlet, azt kell végigvinni.
5: Hát épp elég azt áttekintenünk, hogy mi miért van ott, szóval azt meg magunk előtt megindokolni, és hát csak úgy működhet a dolog, tehát az indokolatlanság sem megengedett, de hát akkor mi magunk is cenzúrázzuk a szöveget, másfajta cenzúrával nem foglalkozhatunk.
4: Pontosan, tehát ez nem azt jelenti, hogy öntörvényűek lehetünk teljességig, és nem működhet bennünk egy jelző berendezés, hát a túlzás, az öncélúság az sehol sem jó, és ezt kerüljük is, tehát az esztétikailag is egy elfogadhatatlan, valami próbáljuk kerülni, legalábbis törekszünk rá.
3: Mit tanultatok a női lélekről a munkáitok során, vagy pedig ez inkább egy univerzálisabb, tehát a emberi megközelítés inkább, amit alkalmaztok?
4: Én itt egy kicsit visszakanyarodnék a családhoz, és már is Viktor felé fordulok, hogy szerencsések voltunk, mert már gyerekkorunktól kezdve nagyon erős, határozott női narratívák vettek körül bennünket. Nyilvánvalóan ez a korosztályunkhoz igazított témákban zajlottak ezek a beszélgetések, de nagyon széles a skálája a megismert női egyéniségeknek a történetekből is. Tehát a dédnagymamánk mesélt nekünk, aki 84 éves korában hunyt el, 12 évesek voltunk akkor, 1924-ben született ő, el tudott menni egészen a nagymamájáig. Ezek is a gyerek számára megfogalmazott, hangsúlyozottan mondom, a gyerek számára megfogalmazott történetek útján, de nagyon komoly emberi tartalmakkal rendelkeztek ezek a történetek, és sokat tanítottak nekünk az életről, nem szándékoltan, hanem mi magunk sokszor belekapaszkodtunk ezekbe a történetekbe, és elindított egy olyan úton, hogy ekképp viszonyultunk a körülöttünk levőkhöz. Azt hiszem, hogy a Pető Katával való beszélgetéseinkben is ott volt ez a megkapott attitűd.
5: Hát ebben a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy ugye a kisvárosi, falusi közeg, amiben 20 éves korunkig éltünk, és fele részben ma is élünk, szintén a történetekre épült. Aztán pedig ugye a bölcsészkarra kerültünk, illetve a színházi közegben, a büfékben is nagyon sokat beszélgettünk, ahol a történet, a saját életünknek az elmondása, a problémáink megbeszélése ugyanennyire domináns volt. Tehát mindig olyan közegbe kerültünk, hát alig ha véletlenül, hiszen az érdeklődésünk is ebbe az irányba mutatkozott, ahol ennek az őszinteségnek nagy szerepe volt. Én mégis csatolnék arra, amit mondtál, hogy ugyanakkor az univerzalitás is benne van ebben, hiszen írás közben a magam pozíciójából, mondjuk a kívülállóságból, vagy az érintetlenségemből, hogy én ebben a problémában nem vagyok érintett, nem tudok megfogalmazni dolgokat. Tehát mindig odáig kell menni, hogy az a probléma, amiről a Csanaki Eszter beszél, vagy a Mintapint Molnár Zsókája beszél, vagy a Jégtorta Sacia beszél, vagy a az Amit akartunknak a férfi elbeszélője, Dobsa Péter.
4: Vagy a Lesz majd minden Simonja, aki a regényünk főszereplője.
5: Hogyan találkozik a mi életünkkel? Mi az a vonatkozás, amiben közösek vagyunk, amiben azonosak vagyunk, és mi az ő igazsága, vagy mit érzünk a sorsából fontosnak? Szerintem ez is megtörténik írás közben.
4: Jó lenne egyébként valami általánosat mondani a női lélekről, de azt gondolom, hogy minden történet
3: valahol
4: külön sorsszerű.
5: A lélek önmagában.
4: A lélek önmagában, nem nélkül bonyolul.
5: Tehát annyira jó dolog egyébként a lelket vizsgálni. Hát az ember hajlamos belesüllyedni ebbe, hát akkor inkább írni kell.
4: Milyen jó, hogy nem kiismerhető, mert mennyire unalmas lenne akkor a világ.
3: Ez jó. Elmennétek diplomatának is. Na, de hogy a regényről is esett némi szó, és hogy engem nagyon érdekel, hogy hol dől el az, vagy hogy döntitek el, hogy mi az, ami papíron marad, és mi az, ami színházba, színpadra kerül.
5: Erős ez a meghatározás bennünk. Nagyon ritkán volt, hogy műnemet, adott esetben műfajt vagy műnemet váltottunk, és általában úgy emlékszem, azok a kísérletek nem is sikerültek annyira jól, tehát valamilyen történetről mindig tudjuk, hogy az dráma lesz, vagy elbeszélés lesz, vagy regény lesz. Éppen a Mirfagy, az említett darab, az Alice a határeset, hiszen annak azért számtalan olyan vonása van, ami sokszor az elbeszélő prózának a sajátosságait idézi. Mi nagyon kedveljük a monológ műfaját is, tehát a monodrámát, a Hadszínben ugye játszották a Mintapintyet tőlünk, de ettől függetlenül is kell, hogy működjön az emberben ez a műnemi határkijelölés. A regénynél az történt, hogy addigra már ugye 9-10 dráma megírása után egyre inkább azt éreztük, hogy amit a szereplőkről el akarunk mondani, az kimegy a drámából, fölösleges teoretizálássá válik, kicsit didaktikus lesz tőle a szöveg a korábbi darabjainknál, tehát nagyon sok húzás kellett akkor már, és akkor döntöttük el, hogy kell írnunk valami mást.
4: Itt bizony az epika felé tartunk, és azt hiszem, hogy erre ezen belül is a regény volt a legalkalmasabb, mert egy novellát is szét tud feszíteni az anekdotizmus, hogyha mindig elhajlunk mindenfele, azt a novella se, vagy legalábbis az általunk írt novellák se bírják el.
5: Holott az anekdotához meg valami ösztönös módon ragaszkodunk, tehát az utóbbi időben, mikor rövid elbeszéléseket írtunk, ez is egy fontos tanulság volt. Visszakanyarodtunk ugye a novella műfajához, amit középiskolában, meg a 23-24 éves korunkban nagyon gyakran műveltünk, hogy az anekdotát, a kitekintést, a kifordulást, azt mellőznünk kell. A regénynél se volt egyébként egyértelmű, hogy ez regény lesz egyből. Megírtuk az első fejezetet, ami ugye szóbeszédre, egy falunak a mentális önmegjelölésére épül, egy falu közösségnek, és akkor abból még válhatott volna novella füzér, aztán egyre konkrétabbá vált a főszereplőnek, Balogh Simonnak a története.
4: És egyre hosszabbá is vált ez a történet, tehát rájöttünk arra, hogy nem oldhatjuk meg abban a terjedelmi korlátban, amire először gondoltunk, nem azért, mert hosszú regényt szerettünk volna írni, hanem úgy éreztük, hogy a történet maga igényli a terjedelmet, ez nem lesz egy hosszú kör, vagy nem lesz egy rövid kör, ez egy hosszú történet lesz, és ennél fogva súgott nekünk az alapötlet, hogy ebből mégiscsak regény lesz. Akkor már, amikor egy vagy két fejezet megvolt belőle.
5: És ugye Milfnél például az önmagában egy nagy öröm volt, hogy a Katával való beszélgetéseknél világos lett, hogy itt egy műnem közé valamit kell írnunk, ami ugye először szabadságot ad, ezt élveztük is nagyon sokáig, aztán azért kijelölődnek azok a formai jellemzők, amikhez tartani kell magunkat az egész darab írás során, hogy az azért egységes maradjon, meglegyen ez a klasszikus arisztotelészi szerkezete. Tehát így a műnemek közti ugrálás tekintve valahogy így vagyunk.
4: Így vagyunk.
3: És arra szoktatok gondolni, hogy milyen térben játszódik majd? Tehát ez egy fontos alapvetés?
4: Abszolút, tehát azt is, hogyha egy novellánk egy lakótérben, egy házban játszódik, akkor még a házat is kijelöljük, hogy hova gondolunk, a települést is kijelöljük, ezek nagyon lényeges pontok. Hát hogyha én mondjuk a Simontornyai házunkat képzelem magam elé, a Viktor a Cecei nagyszülői házat, az két külön épület, a történetben is eltévedünk, és azon belül a házban is. Úgyhogy most nyilván itt metaforát lebontva konkrétan a térhasználatról beszéltem.
3: És ami a színházi tereket illeti, tehát például a Mintapintja az sokáig vidéken ment, igen, ugye igen, a csodálatos Ecsedi Erzsébet szereplésével, és aztán fölkerült adott esetben a Hadszínbe, de hát ez máshol is tetten érhető, tehát a Mév például a Jurányiban arat, és az Aliz is ott fog. Tehát, hogy gondoltok már arra előre, hogy ez hol fog játszani?
5: Érdekes módon úgy érezzük, hogy az ilyen típusú konkretizálás az szintén el kell, hogy halványodjon bennünk ahhoz, hogy a szöveg élni tudjon.
4: Tehát azt a cselekményt kell látnunk, akkor elfelejtjük azt, hogy ez színpadon életre keltett szereplőknek a világ, ez az a világ, és mi abban a világban vagyunk, ahol a dráma játszódik.
5: Nem mondom, hogy bizonyos jelenetek megírásakor nem gondolunk arra, hogy ez vajon kivitelezhető-e. Volt egy olyan telefonhívás is, amikor az Aliz egyik jeleneténél felhívtuk a Katát, és kérdeztük, hogy ez színpadilag kivitelezhető, nem válik kiszerűvé, ugye hát ezt meg kellett kérdeznünk. Tehát ilyen gyakorlati dolgok elő-elő fordulnak, a rendezőkkel is van, hogy előzetesen megnézzük a teret, ahol aztán a darabot játszani fogják, de úgy érzem, hogy akkor jó, hogyha ezt azért munka közben el tudjuk felejteni, mert az azt jelenti, hogy adaptálhatóvá válik a történet több helyen, és nem válik kimondott a hely specifikussá. Nyilvánvalóan a Jurányi nagyon kedvező a Milfnek, de annak is örültünk, hogy a Milf utazható volt, hiszen 24-ben több helyen is, Szabadkán is játszották.
4: Szegeden is, igen. Tatabányán is, tehát
5: Debrecenben is.
3: Hogy képzelitek el a következő, nem tudom, 5 éves tervet, vagy nem tudom, miben gondolkodtok?
4: Ez jó egyébként, ez az 5 éves terv. Lényegében én azon az útvonalon maradnék, amit elkezdtünk.
5: Ugye, amikor elkezdtük 2015-16 táján az e körüli gondolkodást, akkor sem azt gondoltuk, hogy kizárólag a szép írás lesz az, ami a megélhetésünket adja. Noha az írás volt a legkedvesebb tevékenységünk, de felvételiztünk az Ötvös Kollégiumba, elkezdtük az irodalomtörténeti kutatást, és a kultúráról eleve mindig elég komplex módon, gyerekkorunktól kezdve komplex módon gondolkodtunk, múzeumba jártunk, a képzőművészeti tárlatokat igyekszünk követni, hangversenyeket, operába jártunk. Tehát komplexen, nyitottan arra, hogy egy többféle formátumból gyökeredző életforma azért adhat megélhetést nekünk, erre gondoltunk. Tudományos működés, az irodalmi működés, adott esetben nagy örömünkre a tanítás, ha megadhatik, illetve a sorozatírás, filmírás. Sokszor tapasztaltuk azt, hogy a lehetőségek gyérülnek, gyengülnek, kevesebbé válnak, pontosan a független szféra, ami a legtöbbet foglalkoztatott bennünket, kihívásokkal nézett szembe, tehát nem csak nekünk kell jót kívánnunk arra, hogy ez folytatódhassék, hanem a minket körülvevő és minket megtisztelően körülvevő intézményrendszernek, amelynek egyébként örömteli látnunk, hogy a működésére nagy igény van. Mi magunk is most érezzük azt, hogy a legnagyobb érdeklődés van arra, amiket csinálunk. De hát az utóbbi időszak az nem volt könnyű, szerintem senki számára.
4: Ha mindenáron jót kell kívánnom magunknak, akkor azt kívánom, hogy ezt, amit eddig csináltunk, ezt folytathassuk békében.
3: Nagyon köszönöm, hogy eljöttetek. A végére van egy rövid játék, ha van kedvetek játszani. Villámkérdések jönnek. Teljes alkotói szabadság, vagy feszes határidő?
5: 2 egyszerre. Legyenek saját határidőink.
4: Nekem az jut eszembe, hogy projekttől függ. Tehát van, amikor ez, van, amikor az.
3: Merészség, vagy biztonság?
4: Merészség.
3: Zenés, vagy prózai színház?
4: Mindegyik. Miért zárja ki a kettő egymást? Tehát jól működhet együtt a zene és a próza.
3: Ez a legviccesebb kérdés, ami most jön. Egyedül vagy csapatban?
5: Hát mi más mondhatnánk csapatban?
3: Egy jó kritikus, vagy 10 lelkes rajongó?
5: Hát itt is mindkettő.
4: Mindkettő.
5: Szerintem külön funkcióik vannak, és egyik sem mellőzhető.
3: Ki az, akinek a nézőtéri jelenléte a legnagyobb hatással lenne rátok? Bárki lehet az égvilágon.
5: Kritikusoknak és 10 lelkes rajongónak.
4: Én az értő embernek örülök mindig. Szerencsénk volt eddig, igen, mert nagyon sok kedves kapcsolódást kaptunk.
3: Csend vagy taps?
5: Taps után csend.
4: Csend.
3: Ez legyen akkor a végszó. Nagyon köszönöm, Kovácsikre. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek.
5: Mi köszönjük a lehetőséget.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: átadjuk a hajnalt a reggelnek, de maradjatok továbbra is velünk. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Mm-hmm, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Az utalvány évközben is jól jön. A Revin ajándékutalvány évi 96 ezer forintig kedvező adózással adható a kollégáknak. Közel 17 ezer elfogadó helyen használható nem csak élelmiszerre. A figyelmesség megtérül. www.revin.hu.
6: Május 31-e, Aquarium Club, Zsebrádió Live, világpremiér. Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Egyszerű és megismételhetetlen. Fellépők. Önként jelentkező gyerekes felnőttek. Jules Le Magic. A Zsebrádió új sorozata Mátyás király akváriumba. Vásári komédia három felvonásban. Mind tudjuk, hogy úgy volt, de nem úgy volt. Móka, kacagás, lufi kutya, arcfestés, akár gyerekeknek is. Május 31-e, Aquarium Club. Kezdés délután 2-kor, mert előtte este BL döntő van.
4: Baraka rétes, a rétes 74 árnyalata. A hagyományos ízektől a különlegességekig. Azért készítünk ilyen sokféle rétest, hogy te is megtaláld minden nap a kedvencedet. Akkor is, ha mindig más a hangulatod. Keresd bennünket a barakarétes.hu oldalon, vagy a 0630 600 73 27-es telefonszámon. Kávézók és éttermek jelentkezését is várjuk. Baraka rétes. Mi lesz a privát vagyonokkal? Hogyan működik majd a vagyonadó? Milyen változásokat hoz 2026 a bizalmi vagyonkezelés, az alapítványok, a magántőke alapok terén? Mi vár a magyar gazdaságra és a tőkepiacokra? Vegyen részt a Klasszis Investment and Wealth Management Summit 2026 konferencián. Hallgassa meg a legjobb szakértőket, és tudja meg, hogyan védheti meg és gyarapíthatja vagyonát a változó környezetben. Early Bird jegyár május 31-éig. Regisztráljon most a rendezvények.klasszis.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
7: A NATO főtitkárával és az Európai Bizottság elnökével is tárgyal a héten a magyar kormányfő. Házkutatást tartott a NAV a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő és a Minisztérium irodáiban. Nem jutnak dőlőre a felek az iráni béke megállapodásról. Ma megszűnik a kánikula, délután 25 fok várható, marad a száraz idő, csak kevés felhő lesz felettünk. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. A NATO főtitkárával és a belga miniszterelnökkel is tárgyal a héten Brüsszelben a magyar kormányfő, arról is folyamatosan zajlanak az egyeztetések, hogy pénteken találkozhat Magyar Péter Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével. Az eurológus azt írja, a megbeszélésnek az lenne a lényege, hogy az Európai Bizottság és Magyarország nevében a felek aláírjanak egy az uniós források felszabadításának keretet adó politikai megállapodást. súlyos visszaélések és gyanús készpénz használat miatt házkutatást tartott a NAV, a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő és a minisztérium irodáiban. A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős miniszter Facebook oldalán közölte, az ellenőrök összeszedték azokat az eszközöket, iratokat, amelyek tanúsíthatják azt, hogy pontosan mi is történt a Nemzeti Kulturális Alap kifizetései körül. A főváros szerint a taxisok félreértették a BKK javaslatcsomagját. Kis Ambrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatója szerint ebben csak elméleti lehetőségként szerepel a fix tarifa kivezetése, nem fog a héten szavazni róla a közgyűlés. Az egyik javaslat szerint 27%-kal emelnék a tarifákat, a másik pedig egy felterjesztés lenne a kormány felé, annak érdekében, hogy akik visszaélnek a taxis engedélyükkel, jobban lehessen őket szankcionálni, fogalmazott. A taxisok érdekvédelmi szervezete a Bajnokok Ligája döntő hétvégéjére taxis felvonulást kezdeményezett a BKK új javaslatcsomagja miatt. Nem jutnak dőlőre a felek az iráni béke megállapodásról. Egy tegnap bemutatott terv szerint Irán előírná, hogy az amerikai katonai erők vonuljanak ki az Irán környéki vizekről és szüntessék meg a tengeri blokádot cserébe a Hormuzi szoros újranyitásáért. A Fehérház később teljes kitalációnak minősítette az iráni jelentést. Szerdán Donald Trump amerikai elnök arról beszélt, hogy senki sem fogja ellenőrizni a szorost, mivel nemzetközi vizekről van szó, az mindenki számára nyitva fog állni, és az Egyesült Államok fog őrködni felette. Hőkupola van Európa felett. A forróságban már többen életüket vesztették, a hőmérsékletek az elmúlt napokban július-augusztust idézik. Az Egyesült Királyságban a maximumok meghaladták a 35 fokot is. Franciaország is példátlan korai hőhullámmal küzd, több száz meleg rekord dőlt meg, és a spanyoloknál, valamint a portugáloknál is bőven 30 fok fölé kúszott a hőmérséklet.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
7: Napos időre van kilátás, csak kevés felhő lesz felettünk, csapadék nem várható. A szelet sokfelé kísérhetik erős lökések, átmenetileg felfrissül a levegő, délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Jó ég, Jamie.
3: Jó hét! De hát föl kell kelni, szól a Millás reggeli.
0: Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Csodalámpával megvilágítva a szürke hétköznapoknak is egész más az optikája. Ami fényt kapott a Millás reggeli előző adásából.
4: Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
8: Arról fogunk beszélgetni, hogy milyen megoldások lehetségesek a víz megtartásra. Azt hiszem, ez nagyon aktuális téma, nagyon sokat beszélgettünk róla. Például múlt héten egy budapesti családi ház akár 500 liter vizet is összegyűjthetett a nagy esőzésben. 400-at felfogtam, mert még nem teljes az esővízgyűjtő rendszerem. Oh. És jó szemlélteti a vízhiányt, hogy abban 100-at már el is locsoltunk. Úgyhogy ez fontos, és természetesen a városokon belül is vannak megoldások. Mindjárt megnézzük, hogy melyek ezek. Csernahajnalka, dendrológus, faápoló szakember fog nekünk ebben a segítségünkre sietni. Jó reggelt kívánunk!
9: Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat és önöket is!
8: Mennyire
9: jellemző?
8: Persze, köszönjük szépen, igen. Mennyire jellemző ez, hogy az esővizet így vagy összegyűjtik a családi házasok? Mennyire lenne ennek nagy szerepe abban, hogy mondjuk termesítsük a vízszállózatot és jobban gazdálkodjunk a természetes vizekkel?
9: Ez tök jó, hogy mondtad ezt a példát, ezt sokan csinálják, én is ugyanígy gyűjtöm az esővizet egyébként ilyen tárolókban, amiket a csapadéki víz elvezető csatorna végéhez
10: erősítő. Hogy működik? Tehát minden, ami a házról lejön, az akkor begyűjtődik egy központi, nem tudom, hova
9: cisternába? Igen, hát tulajdonképpen jogszabály alapján tilos bevezetni ugye a csatorna rendszerbe az esővizet, tehát meg kell oldani mindenkinek, aki családi házban él az esővíznek a a valamilyen szintű gyűjtését vagy elvezetését, illetve hát most már ugye nem vezetjük el, tehát aki korszerűen gondolkodik, az megtartja a csapadékvizet. Csak, és rengeteg önkormányzat egyébként ezt segíti ezekkel a ingyenesen áthető csapadékvízgyűjtő edényekkel, de tehát, hogy jobb, mint a semmi, de nem igazán jó megoldás, még pedig azért, mert ugye már nem úgy esik az eső, mint évtizedekkel ezelőtt, hogy van egy hónapokra, vagy egy egész évszakra egy dinamikus csapadékmennyiség, tehát ahogy, tehát nem hosszú idő alatt esik le az a csapadékmennyiség, ami most mondjuk kettő nap alatt leesik két havi.
8: És pont ezzel szembesültem, hogy a gyűjtőrendszer méretezésében ez problémát okoz, mert lehet, hogy egyszerre kéne egy 1000 literes kapacitás, de az viszont egy évben egyszer telik meg, amúgy meg ott kong szárazon, vagy az alján lötyög a víz, ha csak kisebb
9: lehet,
8: van.
9: Lehet, hogy meg. Igen.
8: Szóval ez igen, problémásra teszi ezt a dolgot, de azért ez valami.
9: A villámárvizek ugye hamar megtelítik ezeket a csapadékvízgyűjtő erdényeket, és utána meg hogy jön egy olyan szárazság, hogy két nap alatt kilocsoljuk, és akkor megint hónapokig nincsen semmi. Viszont amit mondott, tehát, hogy mondtál ezek az óriási vízgyűjtő tartályokkal, meg az a gond, hogy sokszor kialakításuk egy nagyobb környezeti teher, mint amekkora ökológiai hasznot hoz, hiszen akkor ki kell ásnunk egy hatalmas gödröt hozzá, ott azt a földmennyiséget, csipmennyiséget el kell szállítanunk egy benzines teherautóval x kilométerre egy lerakóba, utána ugye azt ki kell alakítani ezt a betonmedencét, gépekkel, szinte...
8: És utána igen, szivacsúval kiszedni a vizet, tehát nem csak úgy kimerigélni.
9: Igen. Tehát, hogy inkább arra kell törekedni, hogy úgy alakítsuk ki a kertjeinket, lakóterületeinket, hogy azon belül megoldható legyen a csapadékvíznek egy olyan hasznosulása, ami minket segít.
8: Na most, hogyha ez kicsiben probléma, mármint a családi házasoknál, akkor elképzelhetjük, hogy ez város szintjén mekkora probléma lehet ezt felfogni. A szivacsváros koncepcióról mi már korábban beszélgettünk szakértőkkel. Ez hol tart és mennyire működik? Egyáltalán miről van szó, amikor azt mondjuk, hogy szivacsváros?
9: Igen, ez most egy nagyon divatos kifejezés ez a szivacsváros, és sokan nem is tudják, hogy mi van mögötte, és egyébként nem is lehet ezt konkrétumokkal meghatározni, illetve nincs erre egy definíció. A szivacsváros azt jelenti, hogy olyan megoldások a város tervezés, vagy az ötlettervezés folyamán, amik a csapadékvíznek a hasznosítását segítik. Tehát, hogy például ne a csatornába vezessük el, hanem olyan zöld felületeket képezzünk, amik mondjuk finom terepalakítással inkább megtartják a csapadékvizet. Tehát, hogy mélyedésekbe gyűjtsük, vagy egy olyan földkeverékkel töltsük fel a talajt, ami képes arra esőkertek alatt például, hogy megtartsák ezt a lehulló csapadékvizet, és hosszú távon segítik a növényzetet. Ugye azok az esőkertek, a tetőkertek, a zöld falakat annyira nem mondanám, mert én abban nem vagyok egy zöld fal hívő, mert ott pontosan ugyanez, mint ahogy ezeket a nagy csapadékvízgyűjtő tartályok kialakításánál, a zöld falaknál is, szerintem ez egy ökológiai csapda, vagy zsákutca, hiszen ugye hihetetlen teher egy olyan kialakítás, ami ezeket a zöld falakat felfogja. Tehát egy olyan konzolrendszer, amit megint csak rengeteg humán erőforrás és gép erősít fel. És akkor ugyanakkor ezeket a zöld falakat ugye nem tudjuk csapadékvízzel öntözni, vagy csak nagyon speciális esetben, hanem a vezetékes vizet kell fölhúznunk olyan magasra, hogy ezeket a zöld falakat tudja öntözni. Speciális szakszemélyzet az, ami ezt gondozni tudja. Ugye van a Bosco Verticale Milánóban, ezt általában szokták ismerni, amikor fákat is ültetnek az erkélyre. Tehát, hogy gyönyörű, látványos, és mi van akkor, hogyha nem tudom, a 16. emeleten kiszárad egy nagy fa? Tehát, hogy ahhoz kell egy olyan apparátus, aki ezt a fát lehozza, a tuskót kimarja, vagy nem tudom, szóval, hogy mindig csak... Tehát nem nagyon gondolunk mögé, hogy hogy milyen...
8: Igen, a működtetésre.
9: Igen, a működtetésre. Igen. Igen, tehát itt mindig azért egy mérlegre kell tenni, hogy ez egy komoly matek, hogy, hogy ad-e akkora ökológiai hasznot, amekkorát az üzemeltetése elvesz.
8: Igen, de az öltetők azok, mint hogyha működőképes dolgok lennének, ugye?
9: Igen,
8: és talán terjedőben nagyon... is vannak.
9: Igen, igen, sőt van olyan önkormányzat, aki ezt előírja már jogszabályban, hogy kötelező zöldetőt telepíteni X négyzetméter földi társaságnak vagy irodaházak terén, tehát az épzésnél, tehát ugye, és mondjuk nyilván más az ötleti mutatója az zöldetőnek, de egy, ugye abból is több van, vannak intenzív fenntartású zöldetők, vannak extenzív zöldetők, amihez nem nagyon kell hozzányúlni, bár azt mondják az lakemberek, hogy most már ezeket a az öntözésmentes extenzív zöldetőket is öntözni kell ezekben az aszályos hónapokban. És mondjuk ott nem mind, meg azt is érdemes tudni, hogy nem mindenhol lehet zöldetőt kialakítani, és ez nem csak attól függ, hogy most lapos tetőnk van, vagy sátortetőnk, hanem ez az építés során úgy kell kialakítani, hogy az egy akkora teherbírású, olyan szigetelésű födém legyen. Ehhez nyilván vannak olyan szakcégek, akiknek ez a szakterülete, és ezt tudják biztosítani.
8: Hát és ráadásul már tervezésnél ugye nyilván ezt figyelembe kell venni, tehát most, hogyha egy panelra földobnánk egy pár terautónyi földet, meg fát, az lehet, hogy baj lenne ott a felső födémmel, mert nem erre lett méretezve.
9: Ez nagyon fontos, hogy ezt tudjuk, hogy ez tehát a tervezés és a kialakítás során ez egy feladat.
8: Oké. Mit lehet arról elmondani egyébként ilyen paramétereiben, hogy tud segíteni, és akkor maradjunk az öltetőnél, mert ez talán, vagy ez tűnik a leghatékonyabb ilyen megoldásnak, így ebben a szivacsváros koncepcióban, hogy mit lehet vele elérni, tehát nem tudom, milyen ilyen városi átlaghőmérséklet, vagy vízfelfogás, vagy az épület hűtésben, mert azt hiszem ugye, hogy abban is szerepe van a jobb szigeteltség okán, hogy milyen
9: hát
8: ilyen...
9: Hőszigeten, hangszigeten, igen. Komoly fokokat spórolhatunk klíma nélkül is. Tehát, hogyha van egy zöldető, arról meg nem is beszélve, hogyha a zöldető kialakítása olyan, akkor ugye vannak két sikűek is rajta, amik a beporzókat oda vonzák. Ha ott vannak a beporzók, akkor megjelennek az énekes madarak is. Tehát, hogy egy biodiverz mindig kis ökoszisztémát tudunk egy zöldetővel, vagy egy zöldetőn kialakítani, ami mindenképpen hasznos, nem csak az a néhány fok, amit ugye hűt, de egyáltalán az élőhelyünknek az optimalizálása miatt is.
8: Ez egyébként drágítja az adott, most akkor tegyük fel, vagy hozzuk példának azt a társasházat, amit említettél, mondjuk, ami most már helyenként szabályozó alá, vagy szabályozás alá kerül, és meg ki kell építeni ezt a zöldetőt, ez drágítja a kivitelezést, vagy nem egy jelentős többlet tétel mondjuk a teljes társasházra nézve, erről mit lehet tudni?
9: Hát nem vagyok gazdasági szakember, én egy kertész vagyok, de én azt gondolom, hogy ha drágítja is, tehát hogyha úgy tűnik, hogy ugye ez egy erősebb földém, tehát nyilván több az építőanyag, biztos, hogy meg fog térülni. Még egy tetőt is karbantartani kell, tehát egy cserép, vagy baltetőt, vagy bármilyen építőanyaggal fedett tetőnél is vannak karbantartási feladatok, tehát hogy itt például az esővíz elvezetése az egy más módszerrel, vagy más technikával történik, más technológiával is, és ez nem tudom pontosan, hogy már elképzelhető egyébként, hogy drágítja, de...
8: De én azt gyanítom, hogy szétporladott a négyzetméter árakba, és nem gondolnám, de majd egy építési szakértővel ezt átbeszéljük. Oké, nagyon szépen köszönjük, nagyon fontos ezekről folyamatosan beszélni, és tényleg, hogyha mi magunk tehetünk érte, ezek alapvetően mondjuk a családi házasok, akkor gyűjtsük azt a vizet, és próbáljunk gazdálkodni ezekkel. Köszi szépen a beszélgetést, szép napot!
9: Szervusz!
8: Csenna Hajnal, a dendrológus, faápoló szakemberrel beszélgettünk a szivacsvárosokról, meg a vízgyűjtésről.
6: Millás reggeli.
1: Mi nem beszélünk rombuszokban.
8: Hát én meg egyelőre kimaradok az AI keresős, vásárlós megoldásokból, én még a mezei.
10: Nyilván én is.
8: Papperes.
10: Én leszek az utolsó, aki valószínűleg.
8: Igen. Holott pedig már beszámoltunk ugye a múlt héten arról, hogy komplett tranzakciót is bonyolított egy AI agent, egy online vásárlási tranzakciót itthon Magyarországon. Hát valószínű, hogy ez a jövő, de majd mindjárt feltárjuk, hogy ez így van, ez így van-e. Gondera Balázs, az Intern Digitális Marketing Ügynökség vezetője segít nekünk ebben. Jó reggelt kívánunk!
1: Jó reggelt kívánok, sziasztok!
8: Na, mennyiben veszi át az AI ezt a hagyományos kereső funkciót? Most hát tényleg a vásárlók zöme őt kérdezi, és azt a választ várja, amit ő ad és elfogadja, és úgy vásárol?
1: Hát azt nem merném mondani, hogy a zöme, de nagyon látványos az a megjelenő réteg, aki igen. Aha. És hogyha nem hivatalos mérésekre támaszkodunk, hanem az ember csak körbe kérdez itt ott, barátok közt, kollégák között, profi tanácsadók között, akkor mindenhol most azt hallom vissza, hogy hát igen, persze valamelyik nagy nyelvi modellt kérdezem meg, a hagyományos keresőt már nem is. De azért, hogy ez százalékosan mennyi, az nagyon eltér világszerte vertikumonként.
8: Aha. Ez van akkor egyébként, hogy a kereskedők már érzik, tehát látják, hogy valamit lépniük kell, hogy láthatóvá, nem hogy váljanak, maradjanak?
1: Hát szerintem abszolút, illetve ugye az emelkedés nagyon meredek, tehát hogyha valahol ennek az aránya csak 0,5%-ról 1,5%-ra emelkedett, az egy háromszorozódás, hogyha utána még 4,5%-ra, az megint egy háromszorozódás, de még nem túl nagy. De ugye, hogyha még egyszer háromszorozódik, akkor már ott találhatja valaki magát, hogy hopp, egy kicsit késő, előbb kellett volna vele foglalkozni, és most körülbelül szerintem itt tartunk. Ezért van a nagy hype a téma körül. Illetve azt is látjuk, hogy ha ez még belefér, hogy a keresési szokások megváltozása, az gyorsítja ezt. Tehát eddig mondjuk egy 2-3 szóból álló tipikus keresés, egy nem tudom, olcsó gyerekbicikli, vagy mondjuk akkor kerestél egy olyat, hogy olcsó gyerekbicikli Győr, és akkor már lehet, hogy kaptál térképes találatokat. Ugye azt most felváltja az, hogy egyszer egy nagy nyelvi modellbe beírod, hogy erdőbe megyek kirándulni, 10 éves gyerekkel, én egy mountain bike-kal megyek, mit vegyek a gyereknek, ha csak 2-3-szor használjuk egy szezonban a bringát. És mondjuk ez az egész lesz a prompt. És ugye itt meg nincs is kereskedelmi igényet feltétlenül, de a nyelvi modellek már úgy válaszolnak, hogy terelnek egy tranzakció vagy egy konverzió felé, és hát ezt látjuk, hogy ez iszonyatos sebességgel történik.
10: De hova terelnek konkrét?
8: Hát kapsz egy választ erre a promptra, hogy... és utána már ezt keresed, és az a online kereskedő fog.
10: De ugye el van ez adva? Tehát konkrétan egy adott webshopba terelnek, aki ezért már fizet, tehát hogy van egy... Tehát ez már be van építve a rendszerbe?
1: Igen, hivatkozhat, és ugye link is lehetséges. Tranzaktálni nem tudsz, még Magyarországon, ugye az USA-ban van már ilyen, hogy effektív a tranzakció is megvalósulhat nagy nyelvi modellekből, de hát, hogy ez érkezik, ez teljesen biztos. Tehát itt meg ugye nem fogsz vásárolni a magában a beszélgetésben, de pontosan, ahogy mondtátok, ugye jön egy válasz, szeretnéd-e, utána, hogy szeretnéd-e, hogy megnézzem, hol van most akció, gondolkodtál a bérlésben, ha csak 2-szer használjátok, mérlegelted-e az e-bike-okat például, és már is mész be egy olyan funnelbe, egy olyan beszélgetésbe, ami már rendelkezik kereskedelmi, vagy tehát a tranzakciós szándékkal.
8: Aha, hát ez nagyon izgalmas, és ennek aztán az a vége, hogy előbb-utóbb jönnek ugye azok az agentek, akik meg is kötik az üzletet.
1: Hát igen, most minden erről szól a legutóbbi ugye Google I.O. rendezvény után, ami a Google-nek a hivatalos éves nagy bejelentéseit tartalmaz, ez most volt hirtelen, most nem is tudom, hogy 3 vagy 4 napja előző hét végén, ami ebből az agentik működésről szólt nagyban, azt érdemes visszanézni, a YouTube-on van 5 perces összefoglaló belőle, 20-30 perces összefoglaló belőle, és ezekről az automata tranzakciókról szól, igen.
10: És ez hogyan jön át a magyar piacra konkrétan?
1: Hát azok a univerzális protokollok, amiket kihirdettek, hogy hogyan lehet egy elkereskedőnek felkészülni arra, hogy beengedje az agenteket a áruházába, ha be akarja engedni. Vagy hogyan fog bevezetődni a Google által bejelentett

0: tranzaktálni úgy, hogy, hogy mindegyik webshopban levásárolja magát a tranzakciót az agented, gyakorlatilag az ügynököd, arra a felkészülés az igazából most a bejelentések után megkezdődött.
1: És hogy mennyi idő alatt lesz ez valóság, hogy mi majd itt a Balázs kollégával egy hirtelen, amikor már kész van, átállunk, és beszippant minket is hát, a rendszer.
0: Igen, hát úgy, általában úgy, hogy néhány ilyenkor, mikor egy ilyen rollout történik, tehát bevezetnek egy ilyen funkciót, akkor néhány nagy webshopot vonnak be, Etsy-t, eBay-t, stb. Akkor utána jönnek a nagy motorokon ülő webshopok, mondjuk mindenki, aki Shopify-on van, és akkor utána szépen mindenki, de ez mindenképpen mondjuk egy éven belüli ütemnek várható.
1: De hogy lemegy a kisebb magyar webshopok, vagy mondjuk csak a legnagyobb elkereskedők lesznek benne, mondjuk itt mindenkinek ugye le kell szerződni a Google-val.
2: Illetve hogy lesz a bekerülés, igen, mert ugye eddig lehetett SEO-zni, annak voltak fizetős, meg egyéb nem fizetős ágai, hogy lesz látható egy kiskereskedő.
0: Igen, ez jó sok téma, amit most kérdeztetek. Próbálok először az elsőre. Nem kell szerződéskötni effektíve a Google-el, mert ez a Universal Card, ez gyakorlatilag a te Google accountodba fog ülni, és a webshop tulajdonosnak csak arról kell gondoskodni, hogy megfelelő nem kapcsolódjon ez a rendszerhez, tehát olyan feedet adjon, vagy beengedje ezeket az agenteket az üzletébe. A többi vagy tranzakció ugyanúgy fog történni, mint hogyha én kézzel mennék be és tranzaktálnék akármelyik kicsi webshopban. Másik kérdésetek, a SEO-nak a szerepe, ugye most már hát mindig AI SEO-ról beszélünk, vagy nagy nyelvi modellekre vonatkozó SEO-ról, ami nagyon fontos, de ennek a módszertana nem változik meg, és nem is annyira független attól, amit eddig csináltunk SEO szinten, hasonló elveket kell betartani ahhoz, hogy valakit ajánljanak a nagy nyelvi modellek, illetve látható maradjunk, akár GPT-ben, Gemini-ban, vagy mondjuk Claude-ban, ez a három, ami most azt gondolom, hogy Magyarországon már elég széles táborra rendelkezik.
2: Jó, kereskedői oldalról most ez még csak versenyelőny, de utána ugye a szokásos az ilyen nagy változásokkor, aztán már a lemaradás, hogyha valaki nem vezeti be.
0: Hát igen, ugye ez, én magam is jártam egy évtizedig konferenciákra úgy, hogy minden évben elmondtuk, hogy ez a mobil éve, de aztán a végén csak eljött az igazság pillanat, amikor nagyon nagy bajba került, aki nem volt ott. És ez mikor lesz, azt nem tudom, de az biztos, hogy nem igényel ez véleményem szerint az első lépések, amit milyen easy winnek, vagy alacsonyan csüngő gyümölcsnek gondolunk, azok a felkészülési lépések nem igényelnek igazán nagy befektetést, ezért szerintem ez egy kis figyelemmel most biztosítható, hogy nem maradjunk le, és mi foglalkozunk is ezzel sokat. Nézzük is vertikumonként azt, hogy hol, melyik vertikumban hogyan alakul az AI forgalom az egyes oldalakon, erről van ingyenes kiadványunk is, és egy kis figyelemmel ezt most szerintem követhető, és néhány jó lépéssel ott lehet maradni a frontvonalban.
2: Oké, köszönjük szépen, izgalmas téma, és tényleg veszett a tempó, úgyhogy ez is nem sokára nyilván a mindennapjaink része lesz. Köszi még egyszer, szép napot kívánunk!
0: Nagyon szépen Szervusz. Köszönöm, jó munkát, viszha!
2: Gandara Balázsral, az Intern Digitális Marketing Ügynökség vezetőjével beszélgettünk.
3: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Baraka Rétes. A Rétes 74 árnyalata. A hagyományos ízektől a különlegességekig. Azért készítünk ilyen sokféle rétest, hogy te is megtaláld minden nap a kedvencedet. Akkor is, ha mindig más a hangulatod. Keresd bennünket a barakarétes.hu oldalon, vagy a 0630 600 73 27-es telefonszámon. Kávézók és éttermek jelentkezését is várjuk. Baraka Rétes.
4: Gyerekek, ez így nem lehetséges. Le kell fújnunk a Zsebrádió gyereknapi felnőtt napot az Akvárium Klubban, amit május 31-én tartanánk, mert nincs meg Zsül, és bűvész nélkül nincs gyereknap.
5: Galam, nyugi van, fogd meg a seröm.
3: Kedves hallgatók, segítségüket kérjük, és ez komoly. A Zsebrádió egészen különleges gyermeknapi rendezvénye az Akvárium Klubban veszélybe került. Sajnos az esemény sztárbűvésze egy világszám kidolgozása.

0: tárgyalása közben eltüntette magát. Amennyiben láttok egy bűvészt zsebrádió nélkül, ne közelítsék meg, hanem azonnal értesítsék a hatóságokat. Nyúl van nála, és nem fél használni.
1: A rendezvény megtartása érdekében kérjük, támogassa a zsebrádiót bűvésze 1%-ával.
0: Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Május 31-e vasárnap, Akvárium Klub. Kezdés délután 2-kor. Jegyek kaphatók a Zsebrádió Facebook oldalán és a helyszínen.
2: Most kaptuk a hírt, megvan Zsül, csak elég mélyen kellett keresnünk a kalapjában. Vasárnap 4-kor már a színpadon vár mindenkit.
3: Disco It House Party, május 28-án a Dunaparton. A lemezjátszók mögött a Chillum Trio, Mr. Phil, Grabowski, Fonyodi és DJ Gandarva. A Buda Beats Records új Soulful House zenékkel megpakolt Buda Booty lemezbemutatója május 28-án a Dunaparti Pontonon. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
4: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
5: Egy gyermek nem mindig mondja ki, hogy segítségre van szüksége, de mindig jelez. Te felismered, ha baj van? Ha aggódsz a gyermeked lelki állapota miatt, tudd, hogy van hová fordulni. Az UNICEF Magyarország segít felismerni a jeleket és megmutatja, merre indulj. Lelki egészségtérkép, útmutató szakemberektől, lélekemelő program szülőknek és pedagógusoknak egy helyen az unicef.hu/mentális-kötőjel egészség oldalon. UNICEF Magyarország, mert minden gyermek számít. Készült az UNICEF Magyarország megbízásával.
4: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: Egyszer volt, hol nem volt, túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
7: Tűr?
6: Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
7: Pedig a medve mindig azt csinálja.
6: Szóval hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő paszúj, és még Alonso Mosley sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
8: Nem tudom.
6: Na, ezt képzeld el.
7: Elképzelni? Mi ebben élünk?
6: Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot, és jönnek. Millás reggeli. A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
7: Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
6: Van hát. És nem félnek használni.
7: De miért?
6: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz! Ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
3: 140 év innováció négy keréken. A Millás reggeli élőben a Fashion Street-i Mercedes stúdióból. A háromágú csillag vezessen utadon. Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
9: 6 óra 30 perc, jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóközönség, 2026. május 28-án jelentkezünk. A Falcon-ban lehetett hallani, hogy honnan, innen a Fashion Street-ről egy üveg kalitkából, Ács Gáborral.
10: De és mind a Csandrással.
9: Igen. Azt szeretném még elüzenni a nagy érdeműnek, hogy ide lehet jönni, kedves hallgatók, és meg lehet nézni azt a ritka pillanatot, amikor Ács Gábor hazánkban tartózkodik, és egy hozzá hasonlóan ritka pillanattal is gazdagodhatunk, amikor dolgozik, miközben hazánkban tartózkodik, úgyhogy nagyon nagy jelentőségű nap a mai, és nem csak a Millás reggeli, hanem természetesen a Mercedes.
10: Övön a új kezdés volt, hány hónapig készültél erre, kolléga?
9: Ezt most találtuk ki a Ballai Tomival az elmúlt 2,5 évben. Úgyhogy nagyon kimunkált.
10: Ha legalább némi valóság alapja lenne, akkor elfogadnám, de
9: jó. Honnan lehet tudni, elfogadom, hogy igazság alapja vagyon egy poénnak, hogy az érintett elkezd tiltakozni?
10: Hát látod, nem tiltakoztam.
9: Nem neved,
10: csak kicsit beszéltem.
9: De hogy ha lenne valóság alapja, meg minden. Satöbbi, satöbbi. Na, azért a kötelező köröket szerintem fussuk meg, méghozzá van egy SMS, WhatsApp és Viber számunk is. Fejből Gabi. Megy, 0636-os 98-0-98-0. Ide lehet írni a hallgatóknak, akiknek nem áll módjukban eljönni és megnézni bennünket munka közben.
10: Meg is
9: ne szokjátok ezt meg, nem mindig van ilyen, ez egy elég unikális lehetőség, és ne lepődjetek meg, nem hajtott bele a stúdióba egy autó, ez egy díszlet, egy Mercedes-Benz autó áll nekem háttal, és meglehetősen idegenül érzem magam, mert mindig félre akarok ugrani, amikor hátra néz. Mert behajtott a stúdióba. A Tomi nem izgul, majd hogyha velem szemben ül ugyanis a technikus kollega, és hogyha ő neki tágra nyílnak a szemei, az azt jelenti, hogy kieresztődött a kézifék, és ne én ugorjak félre, de erre reméljük nem kerül sor.
10: Hát ezért választ jobb helyet az, aki hamarabb érkezik, és már nem az autó útjában ül. Nekem is ez volt az első gondolatom. Na, mit írnak a hallgatók, mert itt is látjuk természetesen az üzeneteiteket. Hát Dékaltás, mert már tegnap is a szívemben szólt, amikor azt írta, hogy rosszul alvós, morgós, jó reggelt kartársak, de ma pedig azzal folytatta, hogy találkozott valaki lehűléssel, én nem. Én is azt olvastam, hogy jön a front, meg is öntözte fél Magyarországot, de nem, Budapesten nem érkezett el, és az éjszaka az még melegebb volt, mint eddig bármikor, úgyhogy alvással nekem sem sikerült sokat találkoznom. Minden esetre ma is kifejezetten erős forgalomviszonyokról számol be, 24 perc, 44 másodperc, és két váltás a Szerencs utcai lámpa, pedig elég korán 6 óra után néhány perccel járt ő arra, ebből az következik, hogy valószínűleg később is lesznek problémák, és akkor megnézem még gyorsan Gézu ma reggeli, illetve éjszakai életképét, mert líraian kell várják, meg tudom összedni a hangomat hozzá. Küzdök magammal, nem lesz ennek jó vége. Ha nyerek, vesztek. Na, erre még András sem tudott rácsatlakozni. Jól van?
9: Okay. Volt egy nehéz beszélgetésünk Katona Csabával kedden egy filozófusról. Már azt se értettem, úgyhogy ez termékenyítette meg Gézu pennáját szerintem, és azért váltott ilyen filozófikus magasságokba. Köszönjük, Gézu, tényleg nem értem. No, viszont Csanád és Emil nevű ismerőseinket mindenképpen köszöntsük meg, hiszen nevük napjukat ünneplik május 28-a lévén, és a születésnaposoknak is kedveznénk egy verbális ajándékcsomaggal, ami a szokásos, ha kimondjátok, olyan nagy meglepetés nem lesz benne, ugyanis hát felsoroljuk, hogy akik ma ünneplik a születésnapjukat május 28-án, tehát azok milyen történelmi eseményekkel és milyen híres születésnaposokkal ünneplik ezt egy napon. Közben férfi striptíz itt a stúdióban, Tomi ugyanis pólót cserél, már megizzadt, pedig csak 4 perce megy az adás. Innen is lehet látni, hogy milyen nehéz nekünk. Szóval vissza a születésnaposokhoz. Lisszabon kikötőjéből indult útnak Anglia leigázására a Nagy Armada 1588-ban. Mindenki optimista volt, mindenki úgy indult el, hogy na most ezeknek megmutatjuk, ezeknek az angol gaz kalózoknak, ezeknek a szakadároknak. Hát aztán, aki forgatja történelmi könyveket, azt tudja, hogy a vihartól kezdve az angol kalózokon át a szerencséig bezárólag minden a Nagy Armada ellen fordult, és hát nem sikerült elérni ezt a célt. Aztán én nem gondoltam, hogy 1742. május 28-án volt az első fedett uszoda a világon, Londonban. Mondjuk az utóbbi már nem lepődöm meg, hogy pont Londonban és nem valahol a Mediterránumban. de az úszoda intézménye ezóta létezik, tehát 1742 óta. Aztán kikiáltják a császárságot 1804-ben, ezen a napon, május 28-án. Ki lett volna más a császár akkoriban, mint a Bonaparte, a Napóleonnak hívott kis káplár, tüzérkáplár volt. Egyébként december 2-én koronázták csak meg, addig csak koronátlan császár volt. Aztán Kasszandra levélé fordulója is van, 1867-ből, ugye Kossuth írt a Deák Ferencnek, a Magyarország című kormánypárti lap május 28-ai számában jelenik meg ez a nyílt levél. Aztán hát vissza a tinédzserkorunkhoz, kinek nem égett bele a retinájába az, hogy egy Cessna, akkor tudtam meg, hogy van ilyen modell, leszáll a moszkvai Vörös téren, és hát kinek nem ugrik be a hozzánk hasonló korúak közül az ember neve, aki ezt vezette, Matthias Rusznak hívták. Nem tudom egyébként, hogy mi lehet vele azóta. Biztos azóta egy szenvedélyes kis repülőgép vezető, és nem is értettem a célját annak, hogy ő ezt miért csinálta. Én is nem is emlékszem, hogy ez kiderült volna, hogy ezt miért csinálta. Te vagy a légügyi szakértő, te tudod, hogy miért csinálta?
10: Sok-sok évvel később volt vele egy interjú, és akkor elolvastam, de természetesen a memóriám már nem olyan erős, hogy ezt most föl tudjam idézni. De akkor elég sok információ volt róla, úgyhogy a kedvedért majd kikeresem.
9: De a 0636-os 980980-ra, ha valakinek frissebb a memóriája miénknél, az megírhatja, hogy mit történt Matthias Rusztal, hogy miért gondolta azt, hogy ő majd a Vörös téren fog repülőteret nyitni.
10: Jó reggelt, a kartások nem tudnak aludni, mi ez a korai kezdés? Mikor kezdtünk? Hát hogy pont időben kezdtünk, nem értem, de örülünk, hogyha nekünk csak jó, több millás kapunk ma.
9: Okay. Igen.
10: Ha csak egy perccel is ezek szerint, de örülünk, hogyha örültek.
9: Gyors születésnapi tallózás, nem Guillotin, francia orvos, nem mondom el a nevét, mert nem tudom, hogy a Joseph meg az Ignác hogy hangzik francia kiejtéssel. Ő Nomen est omen feltalálta a guillotint, más néven nyaktilót. Állítólag ez kevésbé fájdalmas kivégzési módszer, mint az összes addig bevezetett. Hát nem tudom, hogy akik túl vannak, egyáltalán mi az összehasonlítási alap, hogy egy kötél általi halállal kivégzett, ritkán találkozik egy guillotinnal kivégzettel, és nem tudják azt mondani, hogy hát ez azért talán kicsit kevésbé volt fájdalmas. Bill. No, 1908.
10: Annyi látszik nyilván kívülállóként, hogy gyorsabban, igen, pillanatok alatt elvégzi a dolgát.
9: 1908. május 28. Ian Fleming, angol író, igen, ő találta ki a James Bond regényeket, és hosszasan pereszkedett egy James Bond nevű madarásszal, akinek tényleg ez volt a neve. Fleming viszont nem tudta, hogy James Bond létezik, és hát hosszú ideig szivatták szegény tudós embert, hogy ő másodállásban kémkedik, és csak fedő sztori a madarászat. Érdekes esemény, ez érdemes utána olvasni, tényleg nagyon vicces. Hát szerintem James Bondnak, mármint az igazinak nem volt annyira vicces, de maradjunk annyiban, hogy nekünk itt távolról szemlélve az.
10: Horger Antalulat miért ugrattad el?
9: Hát, hogy te is szólalj meg a műsorodban.
10: Ja, csak, hogy már túl mentél rajta, hogyha időrendben haladunk, nyelvész, egyetemi tanár, Magyar Tudományos Akadémia tagja, akire, mint ahogy, hát mikor is, néhány évvel ezelőtt a Mesél a múltból kiderült, a József Attila vers kapcsán kicsit igazságtalanul emlékezünk, tehát ő sokkal többet teljesített és nyújtott, mint ami, abból a, ami alapján a versből gondolhatnánk, úgyhogy ő rá is emlékezünk. 1872-ben született ezen a napon.
9: No, és akkor Ligeti György, Kossuth Díjas magyar zeneszerző, 1923-ban Rudy Giuliani, amerikai politikus, New York korábbi polgármestere, nem örvend túl jó egészségnek, úgyhogy azt kívánunk neki, jó egészséget, 1944-ben született. Aztán itt van, mint fénykép szobám falán, Kylie Minogue, ausztrál énekesnő, gigaposztert sikerült szereznem róla a Popcorn magazinból, egy ilyen nagyon sok oldalas kihajtható, még arra is emlékszem, hogy kék tolboában, és természetesen azért tettem ki szobám falára, mert a Locomotion című szám csapágyasra lett hajtva.
10: Figyelj, és idején. A Sissy Catch helyett, vagy mellé?
9: Is. Volt Sandra.
10: Ők voltak hamarabb.
9: Belépsz a szobámban szemben, Sandra.
10: Igen.
9: Tőle jobbra Sissi Kecs, balra pedig Kylie Minogue.
10: És Samantha nem fért föl?
9: Samantha a szekrény belső oldalán volt, ugyanis hiányos öltözetben lett megörökítve, és anyám nem tűrte az ilyesmit a legény szobámban sem. És végül, de nem utolsó sorban, nehéz lesz überelni az előbbi sztorit, de Talmácsi Gábor magyar gyorsasági motoros versenyzőnek is gratulálunk, miután ma ünnepli a születésnapját, 1981. május 28-án született. Na, meg vagyunk, Gabi?
10: Meg, túl vagyunk.
9: Fölpörögtél?
10: Születésnaposok megvannak.
9: Jó, akkor mehet egy jó zene, aztán jövünk vissza a lapszemlével és a tőzsdei összefoglalóval.

0: about to lose my mind.
1: Yeah.
2: 140 év innováció négy keréken, a Millás reggeli élőben, a Fashion Street-i Mercedes stúdióból, a háromágú csillag vezessen utadon.
1: Nem csalás, nem említés, tényleg a Fashion Street-en állomásozunk Ács Gáborral egy üveg kalitkában a Vörös Marti tér és a Deák tér között. Ide lehet jönni, meg lehet nézni munka közben. Viszont felhívnám a figyelmet, még nem kerültek ki a műsorvezetők etetése, szigorúan tilos kis ragasztások a üveg kalitkára, úgyhogy ezt most szóban vagyok kénytelen megismételni. Na, de nézzük!
3: Egymásnak ellentmondó információk hangzanak el, mert tegnap Gede kollega éppen bármiféle eleség, sőt, kimondottan aluljárós minyonoknak a hozatalára is fölhívta a hallgató figyelmét, úgyhogy most akkor melyik?
1: Kettő észrevételem van ezzel kapcsolatban. Gede kollega hol van, ugye? Hogy egyáltalán hát, labdában rúg ma reggel.
3: Kibickedik.
1: Ott, na, oda lehet vinni, ahol most ő van, ide nem lehet vinni, mert én meg te fogyókúrázunk. Én meg te két lángel, mert emlékszünk erre? Ha, de jó volt. Na, de nézzük meg akkor, hogy mit ír a magyar sajtó ma reggel. Hát mindenkinek megvan ám a maga kamarai tagdíja, a mezőgazdasági termelőknek is. Kérem szépen, Koncz Máté, a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetségének az elnöke nyílt levelet írt az Országgyűlés Agrár és Élelmiszergazdasági Bizottságának elnökének. Ebben többek közt az szerepel, hogy szerintük a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara nem a termelők, hanem a politika érdekeit szolgálja, miközben évente mintegy 20 milliárd forint tagdíjat szed be a gazdáktól. Nyilván azt szeretnék, hogy ez a kötelező kamarai tagság megszűnne. Egymásnak estek a gazdálkodók, mert hogy a Magyar Agrárkamara természetesen visszautasította ezeket a vádakat, és akkor itt jön írói munkásságom részeként az, hogy vajon a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara kötelező 5000 forintos tagdíját eltörli-e az új kormány? Pont, pont, pont. Tessék!
3: Polémárketes hírek, azok mindig izgalmasak, mert hogy mi mindig rácsodálkozunk, hogy itt igazából ezeken a fogadási piacokon a benfentes kereskedelem az alap. Tehát igazából miután még...
1: Ott is ott van a Trump család, szerint?
3: Hát már a Trumpékról is kiderült egyébként, aha, hogy kötöttek. Most éppen egy Google mérnöknek sikerült eltalálnia belső statisztikák birtokában, hogy melyik lesz 2025 legtöbbször keresett nevű személye. Most csalással és pénzmosással vádolják, de az egész tényleg arról szól, hogy a végeredmény, amit te látsz, az lehet, hogy egy jó indikátor, de hogy akinek belső infója van, és itt egy csomószor olyan dolgokra lehet fogadni, és nincs az a szigorú szabályozás, mint a szabályozott piacokon, tőzsdéken megütheted a bokádat, le van szabályozva minden közétételi kötelezettség, mikor kereskedhetsz, mivel, ez egyszerűen vonza azt, hogy a benfentes információkból te pénzt csinálj, úgyhogy szerintem a következő időszaknak érdekes kérdés lesz, hogy sikerül majd szabályozni. Egyébként ez most a hvg.hu-n volt az a cikk, ami felkeltette a figyelmet, ha már lapszemlézünk.
1: Telex! Nemrég élesedett az a cikk a Névérték nevű rovatban, hogy mi a baj a magyar gazdasággal. Magyarország 2010 utáni gazdasági modelljének legfőbb gyengesége nem a leglátványosabb gazdaságpolitikai kudarcokban rejlik, mint az infláció, az árstoppok vagy a költségvetési hiány, hanem hosszú távú termelékenység és gazdasági növekedés alapjainak fokozatos eróziójában. Ez egy nagyon hosszú elemzés, de nagyon fontos, úgyhogy én ajánlom olvasásra ezt, tehát a Telexen olvasható.
3: 24.hu, bár ez a Budapest rovatban is jelenne, de Új Buda polgármestere állandó rendőrös felállítását kezdeményezi a Kelenföldi pályaudvaron a belügyminiszternél, és még egy csomó közbiztonságot javító intézkedésekről döntött a 11. kerületben. Én erre mindig az jut eszembe, hogy Kelenföldön, oké, nyilván rendőr is kell meg minden, de egy dolog, budi. Tehát az egy kicsit hiányzik az ország legforgalmasabb, igen, egyik legforgalmasabb állomásáról, sőt, nagyon hiányzik. Szóval amikor ott a P plusz R-be vagy a parkolókban mész, és gyakorlatilag az utazóközönség meg az ott élők is azt használják, egészen brutális állapotok és szagok terjengenek, úgyhogy ezzel valamit nagyon kéne csinálni.
1: Madár kollega is írt ma a Portfólió hasábjain, az ő cikkével kezdődik az élet. A Tisza kormány gyors euró bevezetésre vonatkozó vállása a gazdasági helyzet alapján ambíciózus kihívás szerinte, de bőven van rá példa, hogy ilyen nehézségű projekt sikerült. Áttekinti a cikkében, hogy a többi csatlakozó ország teljesítményének fényében mennyire nagy a fa és mekkora a fejsze, amit belevágott a Tisza kormány ebbe a projektbe. No?
3: Na.
1: Neked még van, vagy tőzsdészhet?
3: Tőzsdézünk.
2: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
1: No kérem, Budapesti értéktőzsde 0,7%-ot ment fölfelé a tegnapi kereskedési napon, és hát csak egy legény esett, de az jó nagyot, ez a MOL volt, 1,8% fölötti mínusz hozott össze, az olajpapír 3750 forintig csúszott vissza. A Richternek jó napja volt, 2,13%-os pluszt hozott össze, a gyógyszergyártó részvény 12450 forintig ment fölfelé, a 0,8%-ot erősödő OTP-hez képest ma, fú, de 40.810 forinton zárt a bankpapír, és a Telekom beérte 0,3% fölötti erősödéssel, 2600 forintos záróértékkel fejezte be a tegnapi napját. Felhívnám a figyelmet a 4iG tickerjére, nem csalás, nem ámítás, 17,4%-ot ment, nem utolsó sorban annak köszönhetően, hogy mondták, hogy egész jó eredményt ért el a cég. Meg is vették a papírját, 2312 forintig menetelt, és a Rábának is...
3: Tegyük hozzá, hogy volt honnan, mert
1: igen,
3: ugye az elmúlt...
1: Igen, mert agyonverték, nem ez egyszerűség. A Rába is új stratégiát hirdetett, és azt is honorálták a befektetők, 8,8%-os pluszt hozott össze a Rába is. És devizapiacon azt lehet látni, kérem szépen, jelen pillanatban, mert itt ugye csak pillanatfelvételt tudunk, hogy 355 forint 70 fillér környékén vagyunk az euróval szemben, és 306 forint 80, inkább 90 fillérnél a dollárral szemben.
3: Itt van a sok éves csúcs. Az a sok az mennyi? 4 fölött? Talán egy picit be is döntötte, úgyhogy ha ezt át tudja törni lefelé, mármint euró-dollárilag, euró-forintilag lefelé, tehát a forint az erősödő irányba, hát akkor valószínűleg a 350-es szint környékén lehet a következő megálló. Itt viszont már nagyon sikítoznak ugye az exportőrök, úgyhogy érdekes vita lesz, hogy mennyire jó ez a magyar gazdaságnak, hogyha az euró ennél is, vagy a forint ennél is erősebb szintekre jut majd. De akkor nézzük, mit csinált a Wall Street. Hogyha az indexekre nézel rá, akkor gyakorlatilag az semmit. Akkor választunk, melyik ment kisebbet. 0,07 a Nasdaq, 0,02 az S&P, de ezt legalább a pozitív irányba csinálták, úgyhogy ismét rekordot döntöttek, tehát a tetőn állnak abszolút a történelmi csúcsokon. Az elmúlt napokban húzóerőt jelentő chipgyártók, azok egy kicsit most megpihentek, a legnagyobb nyertesek egy picikét korrigáltak. Ami igazából érdekes volt, hogy hiába a hétvégén jöttek a hírek arról, hogy a háború lezárása közel lehet, és az olajár már a hétvégén elindult lefele. Ez folytatódott még tegnap is, és erre már még a keddinél is sokkal jobb mértékben reagáltak azok a cégek, amelyek nagyon ki vannak téve a magas üzemanyagáraknak, úgyhogy a légitársaságok, hajós részvények, és általában még ilyen ezt hasonló sokat fogyasztó cégeknek a papírjai szálltak el, nem is kismértékben drágultak, 6-7-8-9%-okat is mentek. Tehát nem akkor, amikor a hír volt, hanem amikor éppen semmi se történt, és semmivel nem került közelebb. Úgy a piac valamiért árazza ezt, hogy igazából hírek nélkül is az olajár tovább tudott lefelé menni, ez mindenkinek jó hír alapvetően. Szóval a piacnak van egy olyan megérzése, hogy tényleg valami készülhet, mármint megállapodás az amerikaiak és Irán között. Hát reméljük, hogy ez valóban így lesz, és a piac ezt jól látja. Minden esetre a Dow Jones most felül teljesített, és 3%-ot emelkedett, és ha az év elejétől nézzük, akkor viszont továbbra is a technológiának a vaskos felül teljesítése látszik. Majdnem, hogy 5%, meg egyébként szép kerek. Dow Jones 5%, S&P 10%, Nasdaq 15% az idei plusz.
2: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
1: A szokás a small talk, valamelyik Andi valaki híreket mond elmarad, nem tudom melyik Andi van, én nem hallgattam ide felete, igen?
3: Szoller Andi lesz majd.
1: Szoller Andi.
3: Tudom.
1: Jó, akkor Szoller Andi fog híreket mondani, aztán jövünk vissza. Nagyon érdekes lesz a következő óra, 140 éves a Mercedes, erről fogunk beszélgetni, meg lesz Budapest rovatunk, és heti alapozó is tartunk majd, úgyhogy tartsatok velünk, 0630-as 698-0980, ide meg lehet írni, az Ács Gábor el is olvassa, és meg lehet bennünket nézni a Fashion Street-en, a Vörösmarty tér és a Deák tér között vagyunk egy üvegkalitkába zárva, remélem nem fog besütni a nap, mert elevenen főlünk meg, ha ez így történik. Azt is érdemes lesz megnézni viszont.
2: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Tehát ezt te jobban csinálod.
5: Gyere.
4: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
5: És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
4: Még egyszer.
5: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
4: És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk.
5: Viszont alig van időnk beszélgetni.
4: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba.
5: És végre jót dumálunk egymással.
4: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről.
5: Tévéről.
4: Színházról.
5: Művészetről.
4: Kulturáltan.
5: Vagy nem.
2: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
5: Jó, kitaláltuk, nem?
4: De. Még egyszer csináljuk meg ezt.
2: Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat. Észjáték. A Millás reggeli logisztika rovata.
6: A rovat támogatója a Rail Cargo Hungária ZRT. Minőség, megbízhatóság, biztonság a vasútlogisztikában.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Az ikonikus dizájn, a kötelező csúcs technológia, a teljes körű biztonság, a luxus múltja, jelene és jövője. 140 év innováció. Május 28-án megnyitjuk a nagyszabású Mercedes 140 ünnepi évadot. Prémium Millás reggeli négy keréken élőben a Fashion Street-i Mercedes stúdióból. A háromágú csillag vezessen utadon.
7: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával, az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely!
8: Gyerekek, ez így nem lehetséges. Le kell fújnunk a Zsebrádió gyereknapi felnőtt napot az Akvárium Klubban, amit május 31-én tartanánk, mert nincs meg Zsül, és bűvész nélkül nincs gyereknap.
9: Galam, nyugi van, fogd meg a seröm.
2: Kedves hallgatók, segítségüket kérjük, és ez komoly. A Zsebrádió egészen különleges gyermeknapi rendezvénye az Akvárium Klubban veszélybe került. Sajnos az esemény sztárbűvésze egy világszám kidolgozása közben eltüntette magát. Amennyiben láttok egy bűvészt Zsebrádió nélkül, ne közelítsék meg, hanem azonnal értesítsék a hatóságokat. Nyúl van nála, és nem fél használni.
10: A rendezvény megtartása érdekében kérjük támogassa a Zsebrádiót bűvésze 1%-ával.
2: Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Május 31-e vasárnap Akvárium Klub. Kezdés délután 2-kor. Jegyek kaphatók a Zsebrádió Facebook oldalán és a helyszínen.
8: Most kaptuk a hírt, megvan Zsül, csak elég mélyen kellett keresnünk a kalapjában. Vasárnap 4-kor már a színpadon vár mindenkit.
6: Disco It House Party, május 28-án a Dunaparton. A lemezjátszók mögött a Chillum Trio, Mr. Phil, Grabowski, Fonyodi és DJ Gandarva. A Buda Beats Records új Soulful House zenékkel megpakolt Buda Booty lemezbemutatója május 28-án a Dunaparti Pontonon.
11: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
12: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
11: Közlekedési információk a Rádiókafén.
13: Jó reggelt kívánok! A fővárosban erősödik a forgalom a budai alsó rakparton, a Petőfi hídnál északi irányban, a 10-es főúton az Ürömi úti körforgalom előtt. Telítettek a sávok az M3-as autópályán a Szerencs utcánál, a Váci úton a Megyeri út előtti szakaszon. Rendezvény előkészületei miatt lezárták a Hősök terét az Állatkerti körútól a Dózsa-György útig, illetve az Olaf-Palme sétány egy szakaszát a Hősök terétől. Az Állatkerti körútat egyirányosították a Hősök terétől a Gundel-Károly útig. Ma reggel 8 órától a Dózsa-György úton a Városligeti fasorttól a Hősök teréig lezárják a külső sávot. Éjféltől zárják le a Kóskároly sétányt a Hősök terét körben, illetve az Állatkerti körútat a Gundel-Károly út és a Hősök tere között. Várhatóan vasárnap éjfélig a 979-es, illetve a 979A éjszakai járat terelt útvonalon közlekedik, majd több megállót nem érint. A második kerületben a Széher utat lezárták a Szerbantal utca és a Kuruc utca között felújítás miatt. A 129-es autóbusz terelt útvonalon jár, több megállót nem érint. Schilling Zsolt, BKK Info.
14: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
15: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 98 0 98 0.
16: Hírek következnek a Rádió Cafén.
17: 176 milliárd forint hiányzik az idei költségvetésből csak az autópálya koncesszió kiadásai közül. 32 mentőautó klímája hibásodott meg az elmúlt napokban. Az amerikai hadsereg újabb légitámadásokat hajtott végre Iránban. Ma megszűnik a kánikula, délután 25 fok várható. Marad a száraz idő, csak kevés felhő lesz felettünk. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. 286 milliárd forint hiányzik az idei költségvetésből a kiadási oldalról, ebből 176 milliárd csak az autópálya koncesszió díja. A Telex megszerezte az átadás átvételkor gazdát cserél dokumentumot, amelyben részletesen ismertetnek három olyan nagyértékű kiadási tételt, amire nincs fedezet a költségvetésben. A legnagyobb a gyorsforgalmi úthálózat rendelkezésre állási díja, amelyből idénre 175,6 milliárd forint hiányzik. Erre a célra tavaly a kormány 370 milliárd forintnyi pénzt szánt, idén azonban csak 210-zel számoltak. Pénteken tárgyal Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével a magyar kormányfő. Magyar Péter ma Brüsszelbe utazik, ahol először a NATO főtitkárával, majd a belga miniszterelnökkel is találkozik. A kormány legfrissebb döntése szerint június 1-től moratórium lép életbe a harmadik országbeli munkavállalók foglalkoztatására, de döntöttek arról is, hogy a Klebelsberg központot nem felszámolják, hanem radikálisan átalakítják, valamint nyilvánosságra hozzák a kórházi fertőzési adatokat. Az elmúlt napokban, amikor jócskán 30 fok fölé kúszott a hőmérséklet, 32 mentőautó klímája hibásodott meg, közölte az Országos Mentőszolgálat. Facebook oldalukon hozzátették, a javítások megkezdődtek, és 783 autóval biztosítani tudják az ország mentőellátását. Azt is elárulták, hogy a mentőautók átlag életkora, a legutóbb beszerzett 101 mentőautót beszámítva, eléri a 8 évet. Jelentősen csökkent az üzemanyagok piaci ára. A benzin és a gázola is literenként 11 forinttal lett olcsóbb, de a magyar autósok számára elérhető védett áraknál nincs változás. Most egyébként mintegy 100 forinttal olcsóbb a védett ár a piacinál, írja holtankoljak.hu. Az amerikai hadsereg újabb légitámadásokat hajtott végre Iránban. Három robbanás hallatszott Irán stratégiai jelentőségű Bandar Abbas kikötővárosában. Az amerikaiak szerint a helyszín veszélyt jelentett az amerikai erőkre és a kereskedelmi hajóforgalomra, így megfogalmazásuk szerint a lépés védekező jellegű volt, és a tűzszünet fenntartását szolgálta. Az iráni állami média közölte, hogy ma reggel az iráni hadsereg tüzet nyitott olyan hajókra, amelyek megkíséreltek átkelni a Hormuzi szoroson, és visszafordulásra kényszerítették őket.
16: Időjárás a Rádiókafén.
17: Napos időre van kilátás, csak kevés felhő lesz felettünk, csapadék pedig nem várható. Az északi északnyugati szelet sokfelé kísérhetik élénk erős lökések, átmenetileg felfrissül a levegő. Délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet.
16: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
18: Lehet egy kérdésem?
19: Már meg is volt.
16: Millás reggeli.

0: Mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és így áll méregdrága kávé.
1: Parancsoljon, 4785 forint lesz.
2: Szuper!
0: A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót.
3: Ne feledd, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
0: Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Első lépés, lélegezz!
4: 140 év innováció négy keréken. A Millás reggeli élőben a Fashion Street-i Mercedes stúdióból. A háromágú csillag vezessen utadon. Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
5: 7-es óra, 9-es perc van. Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink! 2026. május 28-át írjuk, ez a Millás reggelit a Rádió Café 98.0-án. Kettő műsorvezetőt prezentálunk ma reggelre is. Az egyik minden kétséget kizáróan Ács Gábor. Ha nem csal a tekintetem, és nem kell még szemüveg.
6: És hát, ha valaki nem hallotta volna a hangot, csak a körmondatot eltorzítva bárhogyan, akkor is megfejthette volna, hogy a másik műsorvezető nem lehet más, mint Mihálovics András.
5: 0630-as 6-os 98-0 98-0, ez az SMS, WhatsApp és Viber számunk is. Mit írnak a hallgatók, akinek felhívnám egyébként a figyelmét, hogy ide lehet jönni, meg lehet nézni bennünket munka közben, nagyon ritka alkalom ez, a Fashion Street-en állomás. Ez a Vörösmarty tér és a Deák tér között van, egy üveg kalickában, amiben egy Mercedes autó figyel be, hogy milyen autó, erről majd később beszélünk, mert hogy annak apropóján települtünk ide, hogy 140 éves a Mercedes. Majd erről beszélünk később, de előbb a hallgatók mit ír.
6: Mihálovics úrnak külön szobája volt, ez ám az urizálás veti föl az egyik.
5: Sose tagadtam.
6: Hallgató.
5: Mondjuk együtt volt a Riska tehénnel, azt ágyam, de
6: Már kettő élőben nézőtök is van.
5: Így.
6: Hol?
5: Gabikám.
6: Integessél
5: szépen, okay. Ez az.
6: Nem, ez nagyon jó. Nem csak néznek, hanem írnak is nekünk hallgatók.
5: De élőben lehet nézni a Millás reggelit, mint a BL döntőt a hétvégén.
6: Figyelj,
5: ugye?
6: Most szerintem leállhatsz ezzel, mert 5 fölött már lámpalázas leszek szerintem, úgyhogy szerintem korlátozzuk. Mert
5: hozzuk zavarba, Gabi bácsit, kedves hallgatók. Mert... Mutassuk meg, hogy 15-en hogy lehet elnémítani Ács Gábort.
6: Hungária Pálma. Van olyan, hogy Pálma utca. Hungária Pálma kereszteződés előtt egy autó áll a középső sávban, stadion felé lépésben. Hát, ha a bankdiller írja, akkor biztos van. Csak mi nem tudunk róla.
5: Ő rendszeresen jelent.
6: Oké. Okay.
5: Abból a relációban. Ennyike? Elzúgtak forradalmai?
6: Jöjjünk át abba a Mercedesbe.
5: Képletesen szólva egyelőre, én félnék beleülni egy ekkora és ilyen szép autóba. 140 éves a Mercedes, mint említettem a felvezetőben, úgyhogy ezt a 140 évet foglaljuk majd össze a mai adás során. Embernek való munka lesz, úgyhogy kezdjünk is bele. Két vendégünk van a stúdióban, Trencsényi Beatrix az egyikük, a Mercedes-Benz Hungária marketing vezetője, illetve Ferencsik Mihály, a Mercedes-Benz Hungária termékmenedzsere. Sziasztok, köszönjük, hogy itt vagytok, köszönjük, hogy vendégül láttok bennünket, köszönjük ezt a szép dekorációt.
7: Hát köszönjük, hogy jöhettünk, és köszönjük, hogy jöttetek. Tényleg szép a dekoráció.
5: Sziasztok. No, ugye a Fashion Street-el települtünk ki, és az apropó pedig az, hogy végigjárjuk a Mercedes-Benz 140 éves innovációs mérnök és vállalati történelmét a kezdeti szabadalomtól napjainkig, de kezdjük egy övön aluli kérdéssel. Ha meghalljátok ezt a kifejezést, hogy Mercedes-Benz, kinek mi jut eszébe?
7: Szerintem ez izgalmas, hogy mindenkinek más. Amit én szeretnék, hogy az embereknek eszébe jusson, az talán, hogy milyen emlékeik és érzelmeik kötődnek a márkához. Nyilván én marketing oldalról szeretek ezzel játszani és lavírozni ezekkel a kérdésekkel. Uh-huh. Gondolom Misi kicsit technikai háttérrel mást fog mondani, de szeretném azt hinni, hogy mindenkinek kötődik valami szép és kellemes emléke.
5: Neked is?
7: Nekem
5: mert direkt személyre nektek. Szabad kérdés.
7: Igen, hát nem tudom, hogy kellemes-e vagy sem, amikor én tanultam autózni, autót vezetni, akkor egy A180-nal gyakoroltam az automata autózás első pillanatait, nagyon jól ment, és egy kedves ismerősöm próbált ebben segíteni, akit egy adott ponton kiszállítottam az autóban, mert úgy éreztem, hogy túl sok volt az instrukció. Szerintem sokunkkal történt ilyen, hogy egy ponton ki kell a mellettünk ülőt kérni az autóból. Lehet ennél másnak másabb élményei vannak. Nekem ez volt az első meghatározó élményem. Misi, neked van pozitívabb?
2: Csak egy kis gondolat hozzá, hogy úgy gondolom az
6: autó. Hát ez is elég pozitív volt, hát szerintem abszolút.
2: Az automata váltóhoz túl sok instrukció nem szükséges, de úgy látszik, hogy mégis sikerült meghaladni az inger küszöböt.
7: Lépjünk tovább.
2: Tovább is lépünk, így van. Amit én szeretnék, vagy hát ami számomra eszembe jut a Mercedes-Benzről, az autózás legstabilabb pontja. Kezdve azzal, hogy ugye a Mercedes-Benz alkotta meg a legelső autót 140 évvel ezelőtt, és utána meg belegondolva a korszakokba, a korszakokon átívelő sikerek, fejlesztések, innovációk, számtalan olyan novum az autóiparban, amik ma már standardek, nem csak a mögöttünk található abszolút legfelsőbb kategóriába, hanem a Betty által említett A-osztályba is, tehát a belépő szinten akár.
5: Egyébként a Mercedes az több, mint egy autó. Én nem vagyok egy nagy autó barát, majd hívunk is segítséget, Várkonyi kollega majd segít a szakmai kérdések mélyreható megválaszolásában, de az biztos, hogy ha valaki ilyesmit hall, hogy Mercedes, az nem csak egy autómárka, hanem valamiféle fogalom. De ez hogy lett így? Hogy lett több egy egyszerű autómárkánál a Mercedes?
7: Misi említette az előbb, hogy azért az első autó megalkotójáról beszélünk, mint márka. Pont a 140 éves évfordulóját ünnepeljük ennek az innovációnak. És azt mondanám, hogy az elmúlt 140 évben, és reméljük a következő 140 évben is elmondható, hogy az autók mellett nem csak magát a terméket építjük, hanem azt, amit ez az autó ad az embereknek, és ez a biztonságérzet, a komfortérzet, az újítások, és minden olyan, ami ezzel jár. Ahogy az előbb az igen.
6: Hogy is volt az induló sztori? Tehát a lányáról nevezte el az alapító a márkát? Vagy hogy honnan jött a Mercedes?
7: Mercedes.
2: Emil Jelinek nek a lánya volt Mercedes. Aha. Emil Jelinek, ő nem kapcsolódott alapítói szinten a márkához. Ő tulajdonképpen ügyfele volt akkoriban a márkának, versenyzett, és tehát több versenyautót is rendelt, és az ő lányát hívták Mercedesnek, akiről végül ugye a márka is elneveződött.
6: Aha, oké. Okay.
5: A másik, amit említettetek, ez az innováció, hogy így már visszatekintve történelmi innovációról beszélünk. Ez az innovációs szenvedély, ez megmaradt a Mercedesnél azóta is, az elmúlt 140 évben? Mert a Várkonyi Gábor, meg azért, ha a híreket olvassuk, akkor ebbe az irányba kell tekintenünk, mert ezt érezni.
2: Maximálisan megmaradt az innováció. Folyamatosan arra törekszik a márka, hogy ne csak kövesse a trendeket, amik hát a mai turbulens világban, főleg ahogy nyitottak a távolabbi autógyártók is Európa felé, töretlenül megy mindig előre az autózás. A Mercedes ezt nem csak követni szeretné, hanem továbbra is a legfontosabb területeken diktálni, és ezt teszi a mai napig.
5: Uh-huh. A másik, amit gyakran emlegetettek kifejezés, az a prémium szó volt. Mitől lesz valami prémium egy autó esetében?
7: Igazából ez már nem csak az autó és a felszereltség kérdése, hanem az, hogy mondjuk milyen élményeket adunk az ügyfeleknek. Pont beszélgettünk róla erről a kint, és azért fontos, és felmerül mindenkiben az, hogy amikor autót vásárolsz, akkor nem csak egy eszközt vásárolsz, amivel eljutsz A-ból B-be, hanem ahogy eljutsz odáig, hogy kiválasztod ezt az autót, mi igyekszünk ezt az egész folyamatot egy élményé tenni, és most itt kiabáljuk ezt az élményszót, de rengeteg olyan ügyfélrendezvényünk van, ahol az ügyfelek, vagy a lehetséges ügyfelek megtapasztalhatják a márkát, kipróbálhatják az autókat, illetve az autóvásárlása nálunk nem fejeződik be azzal a résszel, hogy megvásároljátok fizikailag, vagy megvásárolják az autót, hanem utána is az after sales szolgáltatások nagyon fontos, hogy ez is egy magas színvonalat képvisel, és az utána lévő élménynyújtás az ügyfeleknek. Most beszélhetünk egy driving campről, ahol vezetéstechnikai tréninget adunk az új vásárlóknak, hogy ki tudják próbálni, hozzá tudjanak szokni a saját autóikhoz, de onnantól kezdve folyamatosan igazából bekerülnek az ügyfélkörbe, és rendezvényekre hívjuk őket, és élményeket igyekszünk adni.
6: Az, hogy mi a prémium, az azért hogyan változott az elmúlt mondjuk 20 évben, mert azért egy óriási átalakulásban van az autópiac globálisan, kicsit más tűnik már prémiumnak.
2: Alapvetően a klasszikus értékek megmaradtak, ha beülünk az autóba és keressük a prémiumot, tehát az illat, a tapintások, azok mindenképp még meghatározó pontok. Viszont én úgy fognám meg a dolgot, hogy a megszokott dolgok, amik mondjuk alacsonyabb kategóriában megvannak, azok azért egy ilyen autóban teljesen másképp működnek, tehát sokkal csendesebb a légkondicionáló, sokkal finomabban működnek a vezetéstámogató rendszerek. Tulajdonképpen úgy működik az autó, úgy dolgozik az ember keze alá, hogy sokszor azt észre sem veszi, csak azt, hogy jól érzi magát benne, és nem megterhelő haladni vele, hanem mondhatni élvezet is.
5: Egy 140 éves márkáról van szó, közben a békát, amivel különböző súlyokat cipelnek el innen, itt mellettünk, megpróbálom túlüvölteni. Ha valaki,
6: te hol találkoztál nekem először békával?
5: Ezzel a teherhordó alkalmatosság?
6: Aha, ezzel az emelő szerkezet.
5: Hát diák munkám.
6: Képzeld el, hogy amikor én először a debreceni konzervgyárban, építőtáborban találkoztam, ott hidrónak hívták, nem békának, illetve utána még kiderült, hogy ezer néven hívják. De a béka talán legelterjedtebb, de igen, nekem ez a hidró akad be. Na, igen.
5: No,
6: nem,
5: de
6: nem ezért gyűltünk össze, igen.
5: Ezért jó az Ács Gáborral beszélgetni, mert sosem tudhatja az ember, hogy mi kerül utána a témaként az asztalra. Na, de vissza Mercedeshez és a 140 évhez. Nekem az jutott az eszembe, hogy egy nagyon régi márkánál mindig egy komoly dilemma az, hogy egyrészt őrizni kell a hagyományokat, hiszen azokból gyökerezik a jelen. Másrészt viszont, hogyha szeretné még 140 évet megérni a márka, akkor azért dolgozni kell az innováción. És hogy lehet ezt a két dolgot összefésülni?
7: Azt mondanám, hogy az alapvető értékeket, ami mindig is fontos az embereknek, és számukra ez jelenti a márkát, azokat érdemes megtartani, de elkerülhetetlen, hogy ez valamilyen fejlődési folyamaton menjen át a márka, a termékek, mi is, akik foglalkozunk a márkával. És abban a szerencsés helyzetben van a márka, illetve a vezetőség, hogy érdemes kitalálni jó előre, hogy mi az, ami 10 év múlva trend lesz, vagy mi az, amit szükség lesz 10 év múlva. Tehát ez egy nagyon komplex folyamat, amin át kell menni és át kell gondolni.
6: Na, kíváncsi.

0: Ezt mi is maximálisan követjük, viszont hogy mit hoz a jövő 10 év múlva, ezt szerintem 9,5 év múlva vegyük elő a kérdést.
1: Oké, 9,5 év múlva találkozunk. Van-e olyan technológiai fejlesztés, ami egyértelműen a Mercedeshez köthető, és amire azt mondják még a kívülállók is, hogy ez megváltoztatta az autóipart?
2: Ez a Misi kedvenc témája, én hagyom is kibontakozni.
0: Nem leszek hosszú, csak másfél órával elő fogom adni röviden, nem. Pár sarok pontot emelni ki. Például ugye a Mercedes-Benz vezette be az első elektronikusan vezérelt ABS-t még a 70-es években az akkori S-osztályba. Ma már kötelező elem minden autóban, nem az, hogy kínálja mindenki, hanem kötelező. Akkor a vezető oldali légzsák a feszítőpatronos biztonsági övvel is a Mercedes-Benzben jelent meg. ESP kifejlesztésében hatalmas szerepe volt a márkának, és...
3: Az micsoda?
0: Az elektronikus menet stabilizáló rendszer.
1: Azt használod, csak nem tudod, Gabi.
0: Pontosan.
3: Ez a lényege.
0: Ez a lényege. Ez a lényege, és a Mercedes-Benz vezette be, hogy ez a biztonsági tétel, ez a legkisebb autótól széria felszereltségé vált már a 90-es évek végén. De mondhatnék még olyan modern fejlesztéseket is, mint például a radaros tempomat, ugye Mercedesnél Distroniknak hívják, pre-safe rendszer, ami abban az esetben, hogyha az autó érzékeli, hogy itt gond lehet, tehát valószínű baleset fog bekövetkezni, akkor az még lehetőség szerint fennálló időt, az felhasználja arra, hogy mondjuk megfeszítse az övet, felhúzza az ablakot, az ülést olyan helyzetbe állítsa, hogy az öv maximális védelmet tudjon nyújtani. Azt a hasonlatot szoktuk kollégámmal erre használni, mint amikor a macska leesik a fáról. Fa tetején elindul háttal lefele, és azt az időt, amíg leér a földre, felhasználja arra, hogy átforduljon a talpára, és tompítsa ezt az esést.
1: Na, nagyon remek a hasonlat volt, köszönjük szépen. No, jövünk még vissza, fogunk még beszélgetni erről, például arról, hogy Mercedesben stúdióban ülünk, hogy ez micsoda, miért jött létre, és addig meg lehet nézni, hogy mi is ez. Itt vagyunk a Fashion Street-en, a Vörösmarty tér és a Deák tér között, egy üveg kalickában meg lehet nézni Ács Gábort, meg lehet nézni ezt a gyönyörű Mercedes-t itt mögöttünk. Érdemes kilátogatni, ha valakinek van ideje munka előtt, munka közben, munka helyett, azt szívesen látjuk.

0: Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
1: Budapest, Budapest, te csodás!
0: Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.

0: Nem tudunk elmenni a mai, vagy a most hétvégi esemény a BL döntő mellett. Én nagyon elkezdtem aggódni, miután a BKK közölte, hogy felkészültek a BL döntőre. Itt szokott az ember elkezdeni aggódni, mikor a közútkezelő azt mondja, hogy felkészültek a térre, stb. Az analógiát. Na, de maradjunk.
1: Ez egy rossz beidegződés. Azért, mert néha nem jön össze. Szerintem többször van váratlan helyzet, hogyha nem jelentik be, hogy fölkészültek, de nyilván az égés az sokkal nagyobb, hogy előre közlik, hogy minden rendben lesz. Igen. Úgyhogy ez most megtörtént, de részletezik is, tehát azért az adatokat is sorolnak.
0: Ilyeneket, hogy sűrűbben közlekedő járatok mellett jelentősen többen dolgoznak majd annak érdekében, hogy a 60 ezer szurkolót és a kiemelt városi helyszíneket érintő többnapos rendezvény sorozat kiszolgálása zavartalan legyen. Arra kérik viszont a szurkolókat és a fővárosiakat, ha a két halmaz nem esik egybe, a rendezvény idején a közösségi közlekedést, elsősorban a sűrűbben közlekedő metrókat válasszuk, hogy gyorsan és kiszámítható módon jussunk el a célunkhoz.
1: Na, ha valaki meg pont, hogy el szeretné kerülni az egészet, akkor azoknak azért mondjuk el, hogy hol vannak ezek a központi találkozó helyek. A Hősök terén több napon át tart majd a Champions Festival. A Városligetben van az egyik nagy szurkolói találkozópont, a másik pedig a Kerepesi úton az MTK Sportparkban. A 2-es metró, 4-es metró, az 1-es, tehát a kisföld alatti, az 1-es villamos, mindegyik gyakorlatilag olyan gyakran jár, amennyire csak ezeket sűríteni lehet, tehát néhány percenként, tehát a max kapacitáson fognak pörögni. A reptéri járatok is, 100-as, 200-as is 2-3 percenként fog indulni, egy külön járatot kap az 1-es terminál, amelyet megnyitnak erre a hétvégére, a vízeljáratok fognak, a londoniak fognak odaérkezni, meg persze a kisgépes terminál ott van, tehát még a VIP vendégek, tehát azok nem valószínű, hogy a 200-as buszra várnának utána. Úgyhogy mindenkit kirendeltek, akit csak lehet, 70-80 utas koordinátor, forgalomfejlesztő munkatárs, stb. Blabla, úgyhogy ez erre lehet készülni.
0: Viszont jó érzékkel a fővárosi taxisok belengedték, hogy megbénítják a főváros közlekedését, ha már BL döntő, és a hatósági árak tervezett kivezetése miatt tiltakoznak. A fővárosi hivatal szerint azonban oka fogyott a blokkád, mert a taxisok félreértették a javaslatot. Pénteken nem az árrendszer eltörléséről, hanem egy 27%-os áremelésről fog majd szavazni a budapesti közgyűlés.
1: Valahogy eldugva benne volt, hogy majd lesz szó a fix áras rendszernek a felülvizsgálatáról, de erről még nem most, de úgy tűnik, hogy a taxisok ettől ijedtek, meg legalábbis most ugye a főpolgármesteri hivatal ezt kommunikálja. Bennem ilyenkor mindig fölmerül a kérdés, hogy magyarázza már meg valaki, hogy mi a gond azzal, ami nagy részt a világban mindenhol működik, tehát mondjuk a szabad árassá és piaci verseny alapúvá tennénk ezt a szolgáltatást is. De majd erre ezek szerint a megfelelő időben lesz érdemes visszatérni. Igen.
0: Viszont ha már Bajnokok Ligája döntő, és ha már Budapest, természetesen mindenki rátelepül a saját kis hírcsokrával. Most éppen azt olvasom, hogy a Balázsi Gyulaféle Lounge csoport bankszámláit zárolta a Nemzeti Adó és Vámhivatal, ami azért baj, mert hogy ezek a cégek szervezik a kísérő rendezvények egy részét is. A 24.hu úgy értesül, hogy előleg nélkül dolgozni nem hajlandó alvállalkozók miatt veszélybe került a rendezvénytechnika, a dekor, a biztonsági szolgáltatás.
1: Hát meg a sztár vendég Gázsia.
0: Igen. Ja, tényleg, ő hát lesz a brit DJ.
1: Hát, ha lesz. De hogyha nem kapja meg a pénzt, akkor kit, szóval veszélybe került, mert hát hogy nem
0: itt
1: biztos,
0: velem
1: hogy...
0: szemben ül korunk egyik
1: legnagyobb DJ-jét, mert fölkérjük, hogy ugorjon be helyette.
0: Nem DJ-je, DJ-inek egyike, mert csak az 50%-a.
1: A páros, a DJ.
0: És szerintem...
1: A legkiválóbb DJ páros egyik fele. Igen.
0: A Szigala brit DJ Gázsiának tized részért, akkor...
1: Tomi egyértelműen jelezte számunkra, hogy igen. Azért ilyen olcsón nem adja a bőrét, illetve nem tart előadást, úgyhogy na majd megalkudtam.
0: De mindenki nyugodjon le, már tárgyalnak a pénzügyminisztériummal, meg a belügyminisztériummal, hogy mi legyen akkor ezekkel a cégekkel, hogy ideiglenesen hozzájuthatnak-e a pénzükhöz. Nagy összeget mernék tenni arra, hogy végül megállapodás születik, nem tehetjük meg azt, hogy presztízs rendezvényt bukjunk el ilyen apró cseprő adózási pórparlé miatt.
2: Nekünk a Gellért-hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el. Mindjárt becsöngetnek? addig is egy kis útravaló. Napközi a Millás reggeliben.
3: Gyerekek, ez így nem lehetséges. Le kell fújnunk a Zsebrádió gyereknapi felnőtt napot az Akvárium Klubban, amit május 31-én tartanánk, mert nincs meg Zsül, és bűvész nélkül nincs gyereknap.
4: Galamb, nyugi van, fogd meg a seröm.
2: Kedves hallgatók, segítségüket kérjük, és ez komoly. A Zsebrádió egészen különleges gyermeknapi rendezvénye az Akvárium Klubban veszélybe került. Sajnos az esemény sztárbűvésze egy világszám kidolgozása közben eltüntette magát. Amennyiben láttok egy bűvészt Zsebrádió nélkül, ne közelítsék meg, hanem azonnal értesítsék a hatóságokat. Nyúl van nála, és nem fél használni.
5: A rendezvény megtartása érdekében kérjük támogassa a Zsebrádiót bűvésze 1%-ával.
2: Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Május 31-e vasárnap Akvárium Klub. Kezdés délután 2-kor. Jegyek kaphatók a Zsebrádió Facebook oldalán és a helyszínen.
3: Most kaptuk a hírt, megvan Zsül, csak elég mélyen kellett keresnünk a kalapjában. Vasárnap 4-kor már a színpadon vár mindenkit.
2: Éberség! A szörnyetegek szabadon vadásznak rád, hogy megszeresd és utánozd őket, hogy másra már ne is gondolj. Ha sikeres akarsz lenni, tudnod kell, hogy pontosan mi is leselkedik rád. Mert bármikor előfordulhat, hogy kilépsz a suli kapuján, és ott áll előtted egy
6: szombat esti tévéműsor.
2: Az öt legbiztosabb jele, hogy egy
6: szombat esti tévéműsor
2: azt akarja, hogy megszeresd. 1.
6: Zsűri. Nagy székekben, amitől nem lát a közönség. De kit érdekel a közönség, hiszen ez egy tévéműsor.
2: 2.
6: Majka. Ha nincs bemondó majka, vagy zsűri majka, akkor ez vagy nem egy szombat esti tévéműsor, vagy nem szombat este van.
2: 3.
6: Majomnak öltözött ember, aki valami lejárt szavatosságú dalt énekel olyan angolsággal, mint egy román kőműves.
2: 4.
6: Kiderülés. Alapvetően kétféle kiderülés lehet egy szombat esti tévéműsorban. A. Kiderül, hogy ki a majom. B. Bejön a színpadra két személy, akikről kiderül, hogy nagyon sok gyakorlással megtanultak úgy táncolni, ahogy senki sem táncol, mert nagyon nehéz és veszélyes.
2: 5.
6: Műsorzáró szuper öröm. Mindenki másért boldog, de főleg azért boldog, mert a jövő héten is meg lehet nézni ugyanazokat az arcokat, ahogy csinálnak valami szombatesti tévéműsoros dolgot.
2: Ne feledd! Logika, kritika, etika.
7: Kritika? Azt meg nem tanultuk.
2: Most nincs időm elmagyarázni, kérdezd meg anyádat.
7: Napközi. Minden délután 15-15-kor.
2: Vagy ahogy az ördögírói mondaná.
0: 50-50.
8: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével minden csütörtökön délután 4-től a Rádió Cafén. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó. Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától.
9: A műsor támogatója az Opel Frontera.
8: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
10: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol. Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó. Kint otthon lenni. Még jobb.
11: Az utalvány évközben is jól jön. A Revin ajándék utalvány évi 96 000 forintig kedvező adózással adható a kollégáknak. Közel 17 000 elfogadó helyen használható nem csak élelmiszerre. A figyelmesség megtérül. www.revin.hu.
12: Az ikonikus dizájn, a kötelező csúcs technológia, a teljes körű biztonság, a luxus múltja, jelene és jövője. 140 év innováció. Csütörtökön megnyitjuk a nagyszabású Mercedes 140 ünnepi évadot. Prémium Millás reggeli négy keréken élőben a Fashion Street-i Mercedes stúdióból. A háromágú csillag vezessen utadon. Disco It House Party május 28-án a Dunaparton. A lemezjátszók mögött a Chillum Trio, Mr. Phil, Grabowski, Fonyodi és DJ Gandarva. A Buda Beats Records új Soulful House zenékkel megpakolt Buda Booty lemez bemutatója május 28-án a Dunaparti Pontonon.
13: Az a szép zöld gyep, az fog nekem nagyon hiányozni, az a gyep.
12: Aj, dehogy fog! Kertészkedj idén-nyáron is a Radio Café DJ-ivel a Dürer kertben, ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Május 28-án csütörtökön a főkertész George Mihály. Van gerebjéd? Május 28-a Dürer kert George Mihály. Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.
8: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
14: Ezt a műsort limitálatlanul lehet hallgatni.
8: Millás reggeli.
12: 140 év innováció négy keréken. A Millás reggeli élőben a Fashion Street-i Mercedes stúdióból. A háromágú csillag vezessen utadon.
0: No kérem, mint a felvezetőben lehetett hallani, itt vagyunk a Fashion Street-en, a Mercedes-Benz stúdiójában, a Vörösmarty tér és a Deák tér között, egy üveg kalickában, egyesek szerint terráriumban, de ezt száfoljuk, mert a terráriumban meleg van, itt meg nem annyira, most de még majd lesz.
15: Fontos megjegyzés, hogy ez a Misi poénja volt, szeretném igen, elmondani.
0: Mi copyright-tozzuk akkor Ferencsik Mihálynak ezt a jó kis poént. Menjünk is azzal tovább, hogy mit keres egy ilyen üveg kalitka Budapest egyik legforgalmasabb utcájában, miközben arról vagyunk hozzászokva, vagy ahhoz vagyunk hozzászokva a legtöbb márkánál, hogyha valaki autót akar vásárolni, akkor bemegy egy márkakereskedésbe, és akkor ott nézelődik, ott beszélget, ehhez képest itt jártában keltében az emberek belebotlanak a Mercedes szegbe, és nem is egybe.
1: Azt még gyorsan elmondjuk, hogy beszélgető partnereink továbbra is Trencsényi Beatrix, a Mercedes Benz Hungária marketing vezetője, és Misi pedig, Ferencsik Mihály termékmenedzser.
0: No, szóval mi a koncepció mögött a üveg kalitka és a benne álló autó mögött?
15: Azért ez fontos elmondani, ez a pergolának hívott, most már terráriumnak csúfolt kis létesítmény, ez az év 365 napjában itt van, és ezt egészítettük ki egyéb megmozdulásokkal. Ami számunkra fontos, hogy az emberek egy kicsit közelebbről megismerjék a márkát, megnézhessék a modelleket, ahogy mondtad, anélkül, hogy mondjuk be kelljen menni egy showroomba, vagy egy értékesítő üzembe, és lehessen látni az autókat. Igyekszünk olyan programokkal is készülni, ami ezeket az autókat megmutatja, egy kicsit másképp, talán azt mondanám, hogy a megszokott formájától az autó bemutatásnak.
0: Azt is említetted egy fél gondolattal, hogy más eseményeken is lehet Mercedes gépjárművekkel találkozni. Hol és miért?
15: Igen, ez a Mercedes-Benz Stúdió Budapest, ez egy több mint három hónapon át tartó megmozdulás lesz. Itt nyitottunk a Fashion Street-en május 21-én, és egészen július végéig leszünk megtalálhatóak különböző helyszíneken. Itt a Fashion Street-en június 7-éig, azonban június 4-én elkezdjük a csónakázó tavon, ami műjégpálya, télen, nyáron csónakázótó egy kitelepülést. Ott tesztvezetésre is lehet jelentkezni különböző programokra, megtekinthető lesz az új LQS is, illetve júliusban, hogy mondtam, igyekszünk egy kicsit az embereket megtalálni és oda menni, ahol az ügyfélkörünk van. Balatonfüreden leszünk a vitorlás kikötőben, ott pedig egy, a tervek szerint egy elektromos C-osztályt mutatunk be. Ami nagyon izgalmas ezekben az autó bemutatókban, hogy a legtöbb autó, amit hozunk és bemutatunk, az még a piaci megjelenés előtt látható, tehát még nincs hivatalos forgalomban Magyarországon, illetve kereskedelmi forgalomban.
1: És azt, hogy éppen milyen modelleket mutattok be, mindig a legújabbakat, vagy ez más is befolyásolja?
15: Mindig a legújabbakat, most holnap, Misi, mit mutatunk be holnap?
16: Holnap bemutatjuk a frissült GLE SUV-t, első darab lesz, ami az országba érkezik, illetve az EQS faceliftet, ami az elektromos zászlós hajónk tulajdonképpen, a mögöttünk levő S-osztálynak az elektromos változata.
1: Na majd az elektromosításról, elektrifikációról.
0: Ez
1: majd,
0: tudott, te látod.
1: Ott majd azért várjuk Várkonyi kollega segítségét, hogy földerítsük a hozzáállás, mert ő ezt sokszor magyarázza nekünk, hogy melyik gyártó hogyan áll ehhez, ki lehet ebben sikeres, ki nem, és hogy hogyan működhet, úgyhogy arra majd szerintem a 8 óra után visszatérünk.
0: Ugye a stúdió koncepcióhoz visszatérve még, mit lehet kezdeni ezekkel az autókkal? Ezt egyelőre csak körbe lehet járni ilyenkor, vagy valami QR kóddal virtuálisan, nem tudom, most hirtelen ötletelek, lehet kipróbálni, megnézni, színváltozatokat nézni, vagy ez csak az, hogy lássuk, hogy ez az életben mekkora, és hogy néz ki, és ennyi. És ez egy ilyen olyan, mint amikor ugye a Tesco-ba az ember bemegy, és akkor a impulzus vásárlásra.
15: Igen, az autók azok tipikusan impulzus vásárló tényezők. Én is csak úgy járkálok, elmegyek kenyérért,
0: hol,
15: és
0: hol itt veszel egy autót?
15: Igen. Alapvetően itt a Fashion Street-en lokális kapacitások miatt csak statikus autók kiállítással számoltunk, de egyébként a hétvégén az új elektromos GLB-t, amit itt gyártanak Magyarországon, Kecskeméten, rajzolt a körbe egy úriember, ez megtekinthető lesz majd a kereskedésekben, de vissza a stúdióhoz. Egyébként a csónakázó tavon ott 5 darab autónk tesztvezethető is, tehát, hogy tesztvezetésre is van lehetőség, ez azért is fontos,
1: a
15: hogy...
1: A tavon.
15: Hát nem a tavon, igaz, megfogalmazás kérdése. Maga a platforma tavon lesz az EQS-sel, okay. Viszont az autók még nem úsznak, ezt nem javaslom tesztelni, ezt higgyük el. Az úton haladva, az Olaf Palme sétányon lehet egyébként jelentkezni a tesztvezetésekre, illetve online, és ott ki lehet próbálni az autókat. Az autókban segítesz, Misi?
16: A kipróbálható autók itt a CLA limuzin, CLA Shooting Brake, ugye ami a kombi változat, mindkettőnek az elektromos változata. Ugye a CLA Shooting Brake azért is különleges a Mercedes számára, mert az egyetlen elektromos kombi a modellportfólióba, és helyet kap még mellette a Betty által előbb említett tisztán elektromos GLB is, aminek a különlegessége az, hogy Magyarországon Kecskeméten készül.
0: A 140 éves évforduló és a Mercedes-Benz Stúdió Budapest a koncepció az összefügg, tehát hogy ezért van ez a koncepció, vagy ezt amúgy is megcsináltátok volna?
15: Ezért van ez a koncepció. Azt mondanám, hogy ez egy születésnapi buli. Jó, hosszúra elnyúlt.
0: Amikor az ünnepelt, ad ajándékot.
15: Így van, így van. Egy jó elnyúlt születésnapi buli. Mi tényleg igyekszünk olyan programokat egyébként a helyszíneken. Itt hétvégén lesz akusztikus koncert, ami meghallgatható. De a csónakázó tavon piknikkel készülünk, DJ estékkel, reggeli jogával, Balatonfüreden is akusztikus koncertek, és természetesen a saját ügyfeleinknek is készülünk apróbb meglepetésekkel, úgyhogy javaslom mindenki kezdjen el kopogtatni az értékesítőjénél, hogy ő még miért nincs meghívva.
0: Limitált a részvételi lehetőség ezeken a programokon?
15: Van tehát program, ami sietni? Igen, igen, tehát van egy online felület, ahol lehet foglalni, és előre foglalós. A tesztvezetésekre előre is lehet foglalni, illetve a helyszínen is lehet kapacitás függvényében foglalni.
1: Hát nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, eddig folytatjuk majd még, de most témát fogunk váltani, új Fed elnök lesz majd a főszerepben a heti alapozó rovatunkban, de miután itt vagyunk továbbra is, és itt is leszünk a teráriumban, a Fashion Street-en.
0: Pergola.
1: Pergola, igen, bocsánat, folytatjuk még majd a Mercedes-es beszélgetéseket is. Trencsényi Beatrix és Ferencsik Mihály voltak a vendégeink, a Mercedes-Benz Hungária marketing vezetője és termékmenedzsere.
0: A hallgatók pedig jöhetnek megnézni bennünket a Pergolában, itt a Fashion Street-en, a Vörösmarty tér és a Deák tér között egy pacsit be lehet gyűjteni, más nem igen, mert dolgozunk, nem érünk rá jattolni a kedves hallgatókkal, de meg lehet nézni és lehet selfizni velünk munka közben. Ritkasság, csak itt, csak most, csak a Mercedes 140. születésnapja alkalmából.

0: Megfelelő alapozás nélkül semmit nem lehet jól megépíteni. Kerüld el az alaptalan döntéseket. Ne építs ferde pénztornyot. Támogasd meg tudásodat a Millás reggeli heti alapozójával.
1: No, drága hallgatók, új fedelnök lesz, kezdjünk megbarátkozni a nevével, mert ebben a műsorban és valamennyi gazdasági sajtóorgánumban sokat lehet majd olvasni Kevin Walshról. De mi, ki ez az ember? Mit lehet tudni a hátteréről? Úgyhogy erről fogunk beszélgetni. Mai vendégünk pedig Heinz Frigyes Ferdinánd, az OTP alapkezelő globális makroelemzési és stratégiai vezetője. Szervusz, jó reggelt!
2: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat is!
1: No, ki ez az ember? Ki ez a Kevin? Mit lehet róla tudni? Gyakorlati szakember, vagy elméleti, szereti Trumpot, vagy nem szereti? Mi a kedvenc étele?
3: Nyilván szereti, azért kerülhetett oda. Ugye
1: milyen kamatpolitikát fog folytatni? Egy csomó kérdés merül fel egy új fedelnökkel kapcsolatban. Tiéd a pálya, tehát mi a háttere? Honnan jött? Kezdjük talán ezzel.
2: Igen, igazából nem egy hagyományos akadémikus háttérrel rendelkező fedelnök, mint amilyen mondjuk Berranke vagy Jelen volt, aki publikációkat halmozott a monetáris politikáról, hogy ebből is ered, hogy nem nagyon bízik a modellekben. Azt mondja, hogy ami alapján jelenleg döntenek a Fednek a vezetői, azok a modellek már nem érvényesek a jelenlegi gazdasági környezetben. Amúgy ügyvédnek tanul, de gazdaságpolitikai végzettsége is van. És ami lényeges még, hogy nagyon jelentős tapasztalata van a Fed monetáris bizottságában. Ugye 2006 és 2011 között volt tag. Ez azt is jelenti, hogy jelentős válságkezelési tapasztalata is van, aminek sajnos elképzelhető, hogy a következő években még hasznát veszi.
1: Igen. Melyik a kedvenc madara? A héja vagy a galamb?
2: Az igazság, hogy rendszertanilag nehezen meghatározható. Ugye ez egy kicsit meg is zavarta a piacot. Ugye februárban, amikor bejelentették, hogy Walsh lesz a következő jegybank elnök, akkor úgy tűnt, hogy nem túl lelkes a piac. A hozamok egy kicsit emelkedtek, volt egy kis volatilitás a részvénypiacon egy pár napig. Ugye hosszú időn át másról se lehetett hallani, hogy most egy olyan ember fog jönni, aki kamatot fog vágni, ahogy Trump szeretné. Ezzel szemben úgy tűnt a piacnak, hogy ugye vannak galambos jellegei is az illetőnek. Egyrészt hajlandóbbnak tűnik kamatvágásra, mint Paul volt, és erre megvan az elképzelése, hogy miért, főleg a mesterséges intelligencia terjedésének az infláció csökkentő hatására hivatkozott már tavaly is, amikor kritizálta a Fedet. Másrészt viszont korábban sokszor beszélt arról, hogy a Fed mérleg főösszegét radikálisan csökkenteni, ami ugye inkább szigorításnak felelne meg.
1: Ugye az az elvárás tőle, már ugye a Fed független, de ettől még az amerikai elnök van elvárás az irányába, hogy mindenképpen kamatot vágjon. De miért? Miért fontos annyira Trumpnak ez a kamatvágásos dolog, hogy még akár ilyen verbális háborúba is bonyolódott a korábbi elnökkel emiatt?
2: Igen, igazából tovább is ment a verbális támadásnál, még jogi támadást is indított a Fed elnök, meg az egyik monetáris tanácsi tag ellen, ami azért szokatlan. Több ok is lehet rá, az egyik, hogy 2026-ban kb. 30%-át, egyharmadát meg kell újítani az amerikai államadóságnak, és ez nem mindegy, hogy milyen kamaton történik. Amúgy is egyébként már rendkívül kellemetlen politikailag az óriási kamatterhe a költségvetésnek, ami ilyen 4,5% körül van jelenleg, és azt sem lehet elfelejteni, hogy az időközi választás is lesz ebben az évben, amikor szeretné levinni a hitelezési kamatokat, mondjuk a jelzálog hiteleknek a kamatait, ami sok választóknak is fontos lehet.
1: Oké, akkor ez eldőlt, nem? Lesz kamatvágás, vagy mégsem annyira egyértelmű?
3: Abszolút nem, hát a piac már a kamat emelést áraszt. Pont ezért érdekes, hogy ez megváltozott, és igen, ráadásul, igen. És elkezdett emelésről beszélni az új jegybank elnök is, és Trump mégsem ideges. Én azt gondoltam volna, hogy ilyenkor majd az elnök kifejezi nem tetszését, de mintha ez sem történt volna meg. Mi változott, akkor ez most mitől lehet?
2: Egy lényeges dolog, amit mérlegelni kell, hogy ugye ez nem egy egyszemélyi döntés, tehát hogy Walsh-nak meg kellene győznie a monetáris bizottság többi tagját arról, hogy így bizony kamatot kell vágni, és a jelenlegi gazdasági helyzet az abszolút nem azt támasztja alá. Tehát ugye a maginfláció meg az infláció elkezdett megemelkedni, és az látszik, hogy még nem vagyunk a végén az energiaársok hatásának, a kiteljesedésének. Ugye a maginfláció már 3% körül járt áprilisban, ami jó a Fed 2%-os célja fölött van. Az inflációs várakozások még nem szabadultak el teljesen, de elkezdtek megemelkedni, és emellett nem látszik, hogy a gazdaság borzalmasan gyenge lenne. Tehát a munkaerőpiac még most is eléggé ellenállónak bizonyult az eddigi adatok alapján. Az is lényeges, hogy a Fed jelenlegi összetétele sem könnyíti meg Walsh dolgát, hogy rábeszélje őket egy kamatvágásra. Ugye Paul volt kedves kijelenteni a legutolsó ülésen áprilisban, ahol még Fed elnök volt, hogy ő bizony még szívesen maradna. Erre egyébként legutóbb 1948-ban volt példa, hogy egy jegybankelnök tovább maradt a bizottság tagjaként. Ez azt is jelenti, hogy Steve Miran, akit szintén Trump nevezett ki, és igazából megszolgálta Trump bizalmát, mert minden egyes ülésen kamatvágási szándékát nyilvánította ki, ő neki távoznia kell, hogy helyt adjon Walsh-nak, és emellett az is lényeges, hogy három regionális fedelnök már egy szigorúbb irányba akarna eltolni a Fed kamatpolitikáját, amit kinyilvánítottak a legutóbbi ülésen. Tehát akkor képzelhető szerintem egy ilyen galamb jellegű fordulat, hogyha érdemben romlana a munkaerőpiaci helyzet, megjelennek recessziós kockázatok. Egy ilyen esetben szerintem valószínű Walsh gyorsabban, proaktívabban igyekezne fellépni, mint mondjuk a korábbi fedelnök.
1: Oké, meglátjuk. Köszönjük szépen a gyors mérleget. Szép napot, jó munkát!
2: Köszönöm nektek is, szép napot!
1: Heinz Frigyes Ferdinánddal, az OTP alapkezelő globális makroelemzési és stratégiai vezetőjével próbáltuk kitalálni, mit fog csinálni az új fedelnök.
0: Millás reggeli heti alapozó rovata hangzott el. Helyezd döntéseidet megfelelő alapokra.
1: Megint Szoller Andi feledhetetlen hírcsokra következik, aztán jövünk vissza pénzügyekről, kristálytisztán kopogtat a vagyonadó, erről fogunk beszélgetni, és megragadnám az alkalmat, hogy elmondjam, hogy itt vagyunk a Fashion Street-en, egy üveg pergolában, hátunk mögött egy Mercedes autóval, úgyhogy ide lehet jönni, és meg lehet nézni a Millás reggeli, ma reggeli stábját, munka közben várjuk ide a kedves hallgatókat, ha van kedvetek, időtök, gyertek, köszönjük!
0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tervezz az ismeretlenre! Teljesíts a kiszámíthatatlanban! Legyél ember az algoritmusok között! Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádió Cafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövőálló képességek fejlesztésének szakértője. Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat. Észjáték. A Millás reggeli logisztika rovata.
4: A rovat támogatója a Real Cargo Hungária ZRT. Minőség, megbízhatóság, biztonság a vasútlogisztikában.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu.
6: Május 31-e, Aquarium Club, Zsebrádió Live, világpremiér. Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Egyszerű és megismételhetetlen. Fellépők. önként jelentkező gyerekes felnőttek. Jules Le Magique. A Zsebrádió új sorozata Mátyás király akváriumba. Vásári komédia három felvonásban. Mind tudjuk, hogy úgy volt, de nem úgy volt. Móka, kacogás, lufi kutya, arcfestés, akár gyerekeknek is. Május 31-e, Akvárium Klub. Kezdés délután 2-kor, mert előtte este BL döntő van.
7: Az ikonikus dizájn, a kötelező csúcs technológia, a teljes körű biztonság, a luxus múltja, jelene és jövője. 140 év innováció. Május 28-án megnyitjuk a nagyszabású Mercedes 140 ünnepi évadot. Prémium millás reggeli négykeréken élőben a Fashion Street-i Mercedes stúdióból. A háromágú csillag vezessen utadon.
8: Az a szép zöld gyerek. Az fog nekem nagyon hiányozni, az, a gyerek.
7: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Május 28-án csütörtökön a főkertész George Mihály. Van gerebjéd? Május 28-a Dürer kert George Mihály.
9: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
10: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
9: Közlekedési információk a Rádiókafén.
11: A fővárosban szombaton 18 órától Bajnokok Ligája döntő mérkőzést tartanak a Puskás Arénában. Ezért már lezárták a Hősök terét az Állatkerti körúttól a Dózsa-György útig, és egyirányosították az Állatkerti körutat a Hősök terétől a Gundel-Károly útig. Tegnap éjféltől lezárták a Hősök terét körben a Kóskároly sétányt és az Állatkerti körutat a Gundel-Károly út és a Hősök tere között. Lezárták a 6. kerületben a Szív utcát, a Király utcánál, mert új gyalogos átkelőhelyet alakítanak ki. A Király utcából nem lehet jobbra a Szív utcába bekanyarodni, valamint a Szív utca a Lövölde tér és a Németh László utca között két irányú zsák utca lett. Lezárták az 5. kerületben a Vadász utcát, a Bátori utca és a Kálmán Imre utca között, valamint a Mérleg utcát a Hill tér és a Nádor utca között burkolatjavítás miatt. Tart a felújítása a 6. kerületben a Szondi utcában, mától lezárták a Csengeri utca és az Ötvös utca között, a Terész körút és az Ötvös utca közötti szakaszt már korábban lezárták. Szűcs Magdolna, BKK Info.
12: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
13: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 36 98 0 98 0.
9: Hírek következnek a Rádió Cafén.
14: Házkutatást tartott a NAVA Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő és Minisztérium irodáiban. Az amerikai elnök nyíltan megfenyegette Ománt. Nemzetközi vészhelyzetet hirdetett a WHO az ebola miatt. Megszűnik a kánikula, délután 25 fok várható, marad a száraz idő, csak kevés felhő lesz felettünk. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. 5 parlamenti vizsgálóbizottság kezdheti meg a munkáját. Ezek a gyermekvédelem rendszer szintű válságát, a kegyelmi botrány felelőseit, a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését, az MNB működésével kapcsolatos visszaéléseket és a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság. A Tiszapárt javaslata szerint úgy módosítanák a vizsgálóbizottságok működését, hogy milliós bírsággal büntetnék, ha valaki önhibájából másodszor sem jelenik meg a bizottság előtt, és a harmadik távolmaradásnál jönne a rendőrségi elővezetés. Súlyos visszaélések és gyanús készpénz használat miatt házkutatást tartott a NAV a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő és a Minisztérium irodáiban. A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős miniszter Facebook oldalán közölte, az előző vezetés több tucat zsáknyi megsemmisített dokumentumot és iratmaradványt hagyott hátra. Hangsúlyozta, ők is elindítják a belső vizsgálatot annak kiderítésére, hogy hogyan került sor a 17 milliárd forint kifizetésére, milyen döntések, milyen szerződések és egyebek születtek, illetve mit rejtenek még ezek a fekete zsákok. helyettes államtitkárként dolgozik, mától a három kormány szóvivő. A jelenleg hatályos jogszabályok szerint ezen a poszton a fizetések alsó határa 1,3 millió, felső határa pedig 1 millió 650 ezer forint. Valószínűleg ezen a téren is változások lesznek, mivel a kormányfő már korábban bejelentette, hogy jelentősen csökkenteni fogják a miniszterek fizetését, és a parlamenti képviselők juttatásait is visszavágják. Az amerikai elnök nyíltan megfenyegette Ománt. Donald Trump közölte, az Egyesült Államok katonai csapást mér az országra, ha az Iránnal közösen megpróbálja ellenőrzése alá vonni a Hormuzi szorost, tudósította The Hill. A szorosnak mindenki számára nyitva kell állnia, ez egy nemzetközi vízi út, mi vigyázunk rá, de senki sem fogja kisajátítani, Omán úgy fog viselkedni, mint mindenki más, különben szét kell bombáznunk őket, tette hozzá. Nemzetközi vészhelyzetet hirdetett az Egészségügyi Világszervezet az ebola miatt, már 130 halálos áldozata és 500 regisztrált fertőzöttje van a betegségnek a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Ugandában. A WHO vezetője azt mondta, a járvány kitörésének kockázatára utaló jelek vannak. A Telex cikke szerint a 2026-os labdarúgó világbajnokságot rendező Egyesült Államok már a COVID-járvány idején megszokott intézkedéseket, mint például izolációs karanténokat, utazási korlátozásokat és egészségügyi megfigyelést kezdenek belengetni a világbajnokság körül.
9: Időjárás a Rádió Cafén.
14: Napos időre van kilátás, csak kevés felhő lesz felettünk, csapadék pedig nem várható. Az északi-északnyugati szelet sokfelé kísérhetik élénk erős lökések, átmenetileg felfrissül a levegő. Délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet.
9: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Millás reggeli.
15: Ahol széles a spaletta.

0: mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
1: Hú, akkor érjük utol az, nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
0: Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás, a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
1: Millás reggeli.
2: Kiengedjük a szellemet a palackból. 140 év innováció négy keréken. A Millás reggeli élőben a Fashion Street-i Mercedes stúdióból. A háromágú csillag vezessen utadon. Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
3: Drága barátaink, kedves hallgatóink, ez a Millás reggelét a Rádió Café 98.0-án, de nem a stúdióban, hanem itt a Mercedes-Benz stúdióban, a Fashion Street-en, a Vörösmarty tér és a Deák tér között Ács Gáborral.
4: És Mihálovics Andrással.
3: Meg a 0630-as 698-0980 SMS, WhatsApp és Viber számon lévő hallgatókkal. Már volt olyan, hogy kettő hallgató bejött és megnézett bennünket. Ide lehet jönni, ha van kedvetek, időtök, lehetőségetek, akkor szívesen látunk benneteket. Mi dolgozni fogunk, de azért mindig szívesen találkozunk a hallgatóinkkal. A disclaimer azonban annyi, hogy a műsorvezetők etetése szigorúan tilos, kopogással nem szabad zavarni a munkánkat, illetőleg a fotózásunk az feláras. Ballai Tominál lehet bedobni a $100-osokat, ha valaki szelfit akar készíteni.
4: A szabályok reggel óta is változtak egy kicsit ezek szerint. Igen. Óráról órán hát, módosulnak.
3: Nem pont baj. Te vagy ezzel meglepődve a rugalmas repülőgépjegy árazásnak a legnagyobb apostola.
4: Taxisok ne reklamáljanak, és a többi. Hát a taxisokról van szó, akkor a hallgatók mindig fölháborodnak. És hát, hogy is mondjam, nem a legnépszerűbb szakma a Millás reggeli hallgatók körében a taxisok.
3: Családilag mindenki... érintett vagyok, úgyhogy légy szíves, ne.
4: Na, ki taxizik?
3: A zsógorom.
4: Tényleg?
3: Igen.
4: És? Önnek hát mi a... nem... de mi a véleménye?
3: Felhívjam?
4: Hát... nem, nem beszéltek róla, csak úgy
3: nem,
4: általában?
3: Nem, kerüljük ezt a témát szakmáról. Az általad emlegetett okok miatt.
4: Aha, azt mondja, süssen rátok a nap, meg mindenkire is.
3: Ránk is
4: de különösen a ma névnapos Kara fiamra. Gézóék is ünnepelnek. Hát akkor már hagyd tegyem én is hozzá, hogy ma nagykorú lett a legkisebb fiam, úgyhogy én még őt szeretettel köszöntöm.
3: És... a jó Isten hújjon rá aranyeső formájában a legnagyobb fiadra, jó egészséget, és jóval rugalmasabb édesapát kívánunk neki.
4: Meg lesz.
3: No, mehetünk, mert dolgunk van, ugyanis kopogtat a vagyon adó, mi egyelőre nem halljuk, de hát ha majd Magyar Csaba, igen.
0: Figyelem! A nemzetközi helyzet egyre fokozódik. Ne közlekedj üzleti szemellenzővel a nagyvilágban. Aki naprakész és szemfüles, az megtalálhatja a lehetőségeket nemzetközi környezetben is. Cégstruktúrák, adótervezés, adóegyezmények és vagyonvédelem. Ebben segít a nemzetközi vagyontervezésről kristálytisztán a Millás reggeli pénzügyi panoráma rovata.
3: No, ahogy említettük, a vonal túlsó végén pedig a fent nevezett, azaz dr. Magyar Csaba, okleveles adószakértő, a Crystal Worldwide ZRT vezérigazgatója. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
5: Jó reggelt, sziasztok!
3: No, hát a legfontosabb intézkedések között emlegetik az új kormánynál ezt a bizonyos vagyonadót. Dúl is a vita ezzel kapcsolatban, hogy megéri-e ez, beszedhető-e ez, nem lesz-e kontraproduktív, mekkora vagyon után, milyen vagyon után, egy csomó nyitott kérdés van ezzel kapcsolatban. Mit tudunk idáig erről a bizonyos magyar vagyonadóról?
5: Szerintem érdemes egy kis adóelmélettel kezdeni, már magát a szót is élvezett kimondani, hogy adóelmélet, de azért tisztázzuk, hogy mi ez a vagyonadó. Ugye egy olyan adónemről beszélünk, ami nem a jövedelemre, hanem a magánszemélyeknek a nettó vagyonára vetnek ki, általában évente. A nettó vagyon az azt jelenti, hogy a magánszemély eszközeinek a piaci értéke mínusz a különféle kötelezettségek, tartozások. És a vagyonadónak az egyik fontos területe az, hogy milyen eszközökre terjed ki ez a vagyonadó. Lehet teljes körű vagyonadó, amikor azt jelenti, hogy a műtárgyak, értékpapírok, vállalkozási részesedések, ingatlanok, tehát mindent össze kell adni. Majd van például részleges tárgyú vagyonadó, amikor csak ingatlanokra, különféle luxuscikkekre terjed ki. Ezen felül az adóalanyi kör is változhat, az szerint, hogy ez mindenkire kiterjed, vagy csak bizonyos vagyonküszöb felett, külföldiekre, belföldiekre. Az új pénzügyminiszternek a székfoglalója alapján a kormány egy széles körű nettó vagyonadó bevezetését vizsgálja. Tehát az azt jelenti, hogy minden vagyontárgyat figyelembe kell venni. Nem csak ingatlanok, hanem pénzügyi eszközök, üzletrészek, a riperónai a falon, tehát mindent össze kell számolni. És a kommunikációban az jelent meg idáig, hogy az 1 milliárd forintos nettó vagyonküszöb felett lenne egy 1%-os adókulcs. Az érvelés az volt
3: tehát mögötte, hogy nekem 999.999.999 forintom van, akkor pont megúszom a vagyonadót, ugye?
5: Egész pontosan olyan értékű vagyonod van,
3: igen,
5: akkor
3: igen.
5: Akkor igen. Ez még majd kiderül, ez csak folyosói pletyka szintjén hallottam, hogy úgy lesz, hogy az 1 milliárdig tartó rész az adómentes lesz, és akkor fölötte lesz. Tehát, hogyha mondjuk valakinek 1,5 milliárdja van, akkor az 1 milliárd még adómentes, viszont az 500 millió után már bejátszik az 1% adó
3: és
5: évente.
3: És hogyha 1 milliárd 1 forintos van, akkor ugye ott is be kell fizetni kőkeményen. Az 1%-ot. Igen.
5: Okay. De valami ez azt magas? Súgja, hogy sokan megállnak a 999-nél.
3: Én is erre tennék nagyobb összeget. Igen. Magas vagy alacsony ez az 1 milliárd forintos értékhatár tekintve az előbb elmondottakat, tehát hogy minden vagyon elemre kivetnék.
4: Márhogy nemzetközi összevetésben,
3: mondjuk nemzetközi
4: vagy hogy...
3: összehasonlításban, vagy sok 1 milliárd forint feletti vagyonnal rendelkező ember van-e, legalább annyi, hogy megérje egy ilyen adónemet létrehozni, kivetni, beszedni?
5: Őszintén szóval én ezt alacsonynak tartom, az 1%-ot pedig magasnak. Ugyanis ha belegondoltok, egy több évtized alatt felépített kis vagy középvállalkozás értéke önmagában is könnyen elérheti ezt a szintet. Különösen akkor, hogyha előnyös piaci pozícióval rendelkezik, lehet, hogy már ingatlant vettek ebbe a cégbe, nem vették ki az osztalékokat, hanem visszaforgatták a vállalkozásba a pénzt, különféle eszközöket vásároltak, lehet, hogy traktorok vannak, vagy különféle diagnosztikai berendezések, és attól függ, hogy milyen a cég, még hosszasan lehetne sorolni. Tehát nem biztos, hogy a tulajdonos életmódja vagy pénzügyi mozgástere alapján azt gondolnánk, hogy egy szupergazdag adóalanyról van szó, mert aki mondjuk takarékoskodott, nem vett ki a cégből pénzt, hanem beruházott, akkor a cég értéke inkább nőtt. Eredetileg egyébként 5 milliárd volt az elképzelés, aztán ezt levitték 1 milliárdra, aminél én úgy gondolom, hogy túlságosan széles kört érintenek, hiszen ugye a cégvagyont is bele kell számítani. Azért itt fontos megemlíteni, hogy várjuk meg a végső szabályokat, mert vannak olyan modellek is külföldön, ahol a működő vállalkozások kisebb súllyal esnek alatba. Például Norvégiában, most nagyon leegyszerűsítve, van egy olyan szabály, amikor azt mondják, hogy a működő cég az 20%-kal kevésbé számít a vagyonadó szempontjából, amikor kiszámolják ezt, de az 1 milliárdnak van egy olyan negatív hatása is szerintem, hogy nagyon sokan elkezdenek majd matekolni, akiket nem is biztos, hogy kellene, hogy érintsen, vagy nem biztos, hogy szeretnénk számolásra késztetni, mert ugye innentől fogva, hogyha ezt kivesszük, azt kivesszük, akkor egy nagyon bonyolult szabályozás lesz, és akkor jönnek majd a tanácsadók, majd megmondják, hogy hát lehet, hogy érint, lehet, hogy nem, kérjünk állásfoglalás, stb. Tehát szerintem ez az 1 milliárd, ez alacsony, én ezt föntebb vinném szívem szerint.
4: Hogyan működik az értékelés? Hogyan lehet kiszámolni ezt a vagyont?
3: Most meg egyáltalán rá lehet-e az állam mondjuk az én nappalimban függő Ripple rónaira?
4: És ki értékeli föl a cégeket? Mi alapján lehet ezeknek az értékét meghatározni? Főleg egy annyira széles körben, amit mondjuk egy 1 milliárdos határ jelentene.
5: Igen, hát ez a milliárd forintos kérdés, amit föltettél, ugyanis a szabályozásra még várnunk kell egy kicsit. Egy kormányhatározat megjelent, amely szerint június 5-ig van határideje a pénzügyminiszternek, hogy előterjessze az ezzel kapcsolatos koncepcióját. Tehát szerintem akkor már jobban rá fogunk látni, de a méregfoga ezeknek a struktúráknak, meg a magának a vagyonadónak az értékelés szokott lenni, hiszen Millás reggeli gazdaságilag edukált hallgatóinak szerintem nem kell ragoznom, hogy mennyiféle értékelési módszer létezhet egy cég, és üzletrész vagy éppenséggel egy ingatlan esetében. Viszont úgy tűnik, hogy ezt az adózókra fogják telepíteni, tehát állapíts meg, hogy mennyit ér szerinted. Csak ennek van
4: szerintem nem olyan sokat, mint amilyennek látszik.
3: Igen. Igen. Ma már nem viszont divat a Ripple rónai.
5: Viszont annak idején az Alkotmánybíróságnak volt egy határozata 2010-ben, ahol viszont meg azt mondták ki, amikor ugye ilyen nagyértékű vagyontárgyakat akartak megadóztatni, hogy ha önadózással kell bevallani, és egyébként ennek a bizonytalanságait áthárítják az adózóra, és nem adnak neki egyértelmű értékelési módszert, akkor nem szép dolog szankciót alkalmazni ezzel szemben. Aztán itt a pénzügyminiszteri expozéban elhangzott az is, hogy majd itt lehet, hogy a NAV elkészíti neked előre a vagyonadó tervezetedet, mint az SZIA bevallásnál, a rendelkezésre álló adatok alapján, de egyelőre azért nekem ez még a visszajövőbe második részére hasonlít, ez az elképzelés, úgyhogy meglátjuk, hogy mi lesz belőle, de itt az értékelés az kulcsfontosságú lesz, hát az lenne az ideális, hogyha jogszabályban megadnák, hogy milyen módszer szerint kell értékelni, de hát az is egy nagy kérdés, hogyha csak egy módszert adnak, az mennyire igazságos, akkor legyen több módszer, akkor megint csak elkezd mindenki matekolni, hogy melyik a jobb számára.
3: És hát nyilván a védekezés tárháza is eléggé bőséges, mert hogy lehet védekezni a vagyonadóval. Például azt mondom, hogy én akkor innentől egy szlovák cég vagyok Magyarországon, és akkor már nem is biztos, hogy érvényes rám a magyar vagyonadó.
5: Vagy inkább szlovák adózó, vagy te, mint magás
3: szlovák személy. Adózó, nagyon. Hát ha valahol ebben a rovatban fogalmazzunk pontosan.
5: Igen. Ha változik az adóklíma, akkor a Homo Capitalisnak az érzékenyebb kasztja elvándorol kellemesebb éghajlatú helyekre, ami az adózást illeti. Tehát a külföldi adóilletőség tervezés kulcsfontosságú eszköz nemzetközi szinten a vagyonos rétegnél, azokban az országban főként, ahol vagyonadó található, hiszen elképzelhető, hogy van egy olyan családtag, aki külföldre költözik kedvezőbb adózású helyszínre, és akkor ő nem válik a vagyonadó alanyává. De gyakori stratégia, hogy a családtagok között is megosztják a vagyont, hiszen így könnyebben a mentességi küszöb alatt maradhatnak. Sok rendszerben, ahol az adósság csökkenti a nettó vagyont, mesterséges hitelstruktúrákat is alkalmaz.

0: vagyonadó sokszor inkább a látható vagyonosokat éri el, nem feltétlenül az ultra vagyonos lényeget. A nemzetközi tapasztalatok szerint a vagyonadó sikerének kulcsa az abban fog megállni, hogy mennyire vesznek szívesen részt az adóalanyi körből ebben az adózási metódusban, hiszen azért szociológiai szempontból is fontos, hogy úgy lássa az adott vállalkozó, hogy jó helyre kerül az a pénz, és jól költik el. Már szakmai berkekben sokszor beszélgettünk erről, hogy lehet, hogy népszerűbb lenne, hogyha mondjuk föl lehetne ajánlani 1% formájában azt a vagyonadót, és akkor tényleg büszkén ki lehet állni, hogy én erre adtam pénzt. Vagy egy másik ötlet volt, hogy lehetne itt is egy általányadót, például Olaszországban, meg Svájcban is lehet általányadót alkalmazni. Ez lehetne akár a szupergazdagoknak a katár, és akkor nem kell számolgatni, hanem ennyit fizessen be, és akkor nem feltétlenül érdekel bennünket, hogy mennyit ér a vagyona.
1: No, de elképzelhető, hogy végül kevesebb bevételt hoz ez a vagyonadó, mint amennyi problémát okoz. Ez azért fontos, mert ugye te is célozgattál arra, hogy ez ezer ismeretlenes egyenlet, és hát ugye a mentalitás meg Magyarországon az, hogy az adó elkerülés, meg az adó nem fizetés, az néha össznemzeti sportnak tűnik.
0: Hát ezzel kapcsolatban csak itt színes, hogy tegnap a bevásárlóközpontban egy kávézó mellett mentem el, és pont elcsíptem egy beszélgetést, és akkor érzékeltem, hogy ez annyira Magyarországra jellemző ez a kifejezés. A két kávézó közül az egyik épp azt mondta másiknak, hogy figyelj, ha nekem ezt még le is kéne adóznom, tehát hogy eleve mi, úgy állnak ez a kérdés, hogy nekem ezt még le is kéne adóznom, igen, tehát ott a feltételes mód, úgyhogy ezt felejtsük is el. Nem hallottam már a beszélgetés további részét. De visszatérve a kérdéskörre, tehát ez egy klasszikus nemzetközi dilemma a vagyonadónál. Ha megnézzük a tendenciákat, akkor azt látható, hogy a tervezethez képest általában mindig kisebb bevétel szokott érkezni. Tehát itt inkább a társadalom igazság érzetének az erősítésére szokott szólni ez a vagyonadó, hogy a vagyonosabbak is hozzájárulnak a közöshöz, méghozzá nagyobb mértékben, de általában az szokott a tapasztalat lenni, hogy ez egy csökkenő tendenciát mutató adó, nem? Tehát Európában 11 országban volt teljes körű vagyonadó, most már csak 3-ban van jelen pillanatban. A franciáknál is volt a vagyonadó, aztán végül felvizezték csak ingatlanos verzióra. Tehát az látható, hogy ha ezt jól akarják működtetni, akkor egy olyan értékelési rendszert kell létrehozni, amely rengeteg adatot igényel, tehát ezzel meg kell letetni, és aztán vitatkozhatunk, hogy mennyit ér ez a vagyonelem. Ráadásul adóellenőrzési szempontból nézve ez szakértő bizonyítást igényel, hiszen az adóhatóság se fogja tudni megmondani pontosan egy cégcsoportról, hogy az mennyit ér, szakértőt kell igénybe venniük, pénzbe kerül, időbe telik, míg jön majd a vállalkozó egy 10 fős szakértő csapattal, aki megmondja, hogy ez mégiscsak kevesebbet ér. Aztán majd a bíróságon elvitatkoznak rajta, de ez nagyon elhúzódó ügyeket tud eredményezni.
1: Oké, hát a puding próbálja az evés.
2: Egy hallgatói kérdés még, hogy vigyesszek ide, hogy az első ingatlan biztos, hogy nem lesz benne a körben, mert voltak ilyen hírek, nem tudom, hogy erről beszélte a új pénzügyminiszter, vagy hogy
0: kiderült. Igen, ez is még a folyósói pletykának a része, tehát a vagyonadó szabályoknál vannak olyan országok, ahol mentesítik, hogy mondjuk a lakóhelyű szolgáló ingatlant ne vegyük számításba, és akkor az mentességet élvez, csak hát ugye akkor megint bonyolódik a szabályozás, megint mehet a játszadozás, hogy egy családban, ha két ingatlan van, akkor gyorsan egyik apa nevén, másik anya nevén, és akkor ő oda van bejelentve, hogy ott
1: gyorsan lakik. Elválnak a biztonság kedvéért papíron.
0: Történt már ilyen is az adótörténelemben.
1: Én is hallottam ilyet, igen. Nagyon szép a te mesterséged, Csaba, ebből is látszik. Igen.
0: visszatérve az eredeti kérdésre, tehát el tudom képzelni, hogy igenis a működő cégeknél is adnak valamilyen szintű mentességet, meg mondjuk a első lakó ingatlanra,

0: adnak mentességet, de hát várjuk meg ezt a június 5-ét, és akkor hát, ha utána egy első tervezett napvilágot lát, és bízunk benne, hogy akkor lesz társadalmi egyeztetés is ezzel kapcsolatban. Én is ugye az Oklevelés Adószakértők Egyesületénél alelnöki funkcióban vagyok, és már volt pozitív visszajelzése a pénzügyi kormányzat részéről, hogy szeretnék a szakmai szervezeteknek a véleményét meghallgatni, úgyhogy bízom benne, hogy ez pozitív visszacsatolásként értékelhető, és akkor egy olyan szabályozás lesz majd, ami azért szimpatikus lesz a magyar társadalom részére, mert afelől nincs kétségem, hogy ezt be fogják vezetni. Tehát ez biztos, hogy lesz valamilyen formában, aztán majd a végén kiderül, hogy egymilliárdos vagy nem, 1%-os vagy nem, de biztos, hogy lesz.
1: Uh-huh. Jó, nagyon szépen köszönjük az összefoglalót, szép napot, jó munkát kívánunk.
0: Nektek is, sziasztok.
1: Köszi. Dr. Magyar Csaba okleveles adószakértővel, a Crystal Worldwide ZRT vezérigazgatójával beszélgettünk arról, hogy mit lehet tudni vagyonadó ügyben ilyen pillanatban.
2: Járj mindig egy lépéssel előrébb. Elemezzük együtt a határon átnyúló ügyleteket jogi és adózásügyi szemszögből. Emlékezz, ne tedd az összes tojást egyetlen kosárba. Ez a pénzügyi önvédelem tudománya. Nemzetközi vagyontervezésről kristálytisztán.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Kalusz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
3: Az utalvány évközben is jól jön. A Revin ajándékutalvány évi 96 ezer forintig kedvező adózással adható a kollégáknak. Közel 17 ezer elfogadó helyen használható nem csak élelmiszerre. A figyelmesség megtérül. www.revin.hu.
4: Nem státuszszimbólum, hanem életérzés, ahol az elegancia nem részlet, hanem alapfelszereltség. Az ikonikus dizájn, a kötelező csúcs technológia, a teljes körű biztonság, a luxus múltja, jelene és jövője. 140 év innováció. Mi most megmutatjuk nektek. Május 28-án a Millás reggeli az aszfalt csík álló csillagára irányítja a reflektort. A mikrofont. A műsor az ünnepelt otthonából, a Mercedes-Benz stúdióból jelentkezik a Fashion Streetről, ahol megnyitjuk a nagyszabású Mercedes 140 ünnepi évadot. Elmondjuk, amit még nem tudtál a Mercedesről. Megkérdezzük, amit még mi sem tudtunk. És ki is próbáljuk a legújabb modelleket. Apropó, próbáld ki te is! Május 28-án csütörtökön, Millás reggeli luxus négykeréken élőben a Fashion Street-i Mercedes stúdióból. A háromágú csillag vezessen utadon. Zene, család, BFZ. Töltse a gyereknapot a fesztivál zenekarral az Aquincumi Múzeumban. Koncertek, játékok, tánc, kézműveskedés és a Pagony könyves standja várják a zenekar családi napján május 31-én 10 óra 30-tól. Minden program ingyenes. További részletek bfz.hu. Disco It House Party május 28-án a Dunaparton. A lemezjátszók mögött a Chillum Trio, Mr. Phil, Grabowski, Fonyodi és DJ Gandarva. A Buda Beats Records új Soulful House zenékkel megpakolt Buda Booty lemezbemutatója május 28-án a Dunaparti Pontonon. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti két közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
5: A tavalyi táborban olyan finom pizzát sütöttünk, hogy olyan finomat én még nem is ettem.
6: Nem kell étterem, hogy emlékezetes legyen a nyár. Idén az Ökumenikus Segélyszervezet 1000 rászoruló gyerek táboroztatását tűzte ki célul. Hívd a 1353-at és támogasd felzárkózásukat 500 forinttal. 1353. Nyújtsunk együtt kapaszkodót a rászoruló gyerekeknek. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Egy olyan világban, ahol nem létezik a humor, az emberek csak úgy tudnak röhögni, ha csikizik egymást.
0: Millás reggeli.

0: csak nem. De egy aranyköpés.
1: Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
2: 1908. május 28-án született Ian Fleming, angol író, neki köszönhetjük a James Bond regényeket. 1964-ben ugyan elhunyt, de egyik örökbecsű gondolatával emlékszünk életére és munkásságára. Az ő örökbecsője így hangzik: a törvény nem egyéb kikristályosodott társadalmi előítéleteknél. Ez különösen hasznos volt így a vagyonadóról szóló beszélgetés után, ez az aranyköpés Ian Flemingtől.
1: A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű, a Millás reggeli autóipari rovata. Hírek, eladások, új modellek, autós élet. Kressz.
2: No, hát aki hallgatja a műsort folyamatában, az pontosan tudja, hogy a Fashion Street-en táborozunk egy pergolában, egy üvegpergolában, a Mercedes-Benz stúdiójában, mégpedig annak az alkalmából, hogy 140 éves a jeles gyártó, és megérkezett a felmentő seregünk Várkonyi Gábor rovatgazda személyében, és örülünk neki, hogy itt van, mert lóerőkről, szelepfedél állításról mi Ács Gáborral kevésbé hitelesen tudunk beszélni, meg az S-osztályról is talán Gábor hitelesebben tud beszélni, mi ketten.
3: Jó reggel, dőljetek hátra nyugodtan, menjetek ki pihenni, én átveszem akkor innentől a dolgot.
2: Igen, még azért a vendégeinket bemutatjuk. Itt Gábor fogtuk nagyon Trencsényi Beatrixet, a Mercedes-Benz Hungária marketing vezetőjét, és Ferencsik Mihályt is, ő a Mercedes-Benz Hungária termékmenedzsere, de bővült a csapat, mert Mester András is itt van, ő pedig a Mercedes-Benz Hungária kereskedelmi igazgatója.
3: Na, és ha már az S-osztály itt a napi téma, akkor hadd vezessem már föl most kivételesen én azzal a dolgot, hogy egy olyan autóipari világban, ahol lassan tényleg minden létező tabu megdől, ott azért egy dolgot, egy biztos pontot még mindig említhetünk, hogy az S-osztály az szanaszéjjel dominálja a saját kategóriáját, és ez úgy tűnik, hogy nem fog változni. Mi ennek az oka? Kérdezem egy kicsit álnaívan, kibudjanna belőlem, hogy elmeséljem, hogy mi ennek az oka, de hát ti vagytok itt, mint márka képviselők, úgyhogy kérlek, meséljétek el a ti szemszögetekből, hogy mi annak az oka, hogy az S-osztály ráadásul egy olyan kategóriában, hogy egyébként legtöbb gyártó számára már akkora kihívás, hogy részt sem vesznek a versenyben. Hogyan tudja ennyire dominálni ezt a kategóriát?
4: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm én is a hallgatókat, és Gábor, azt gondolom, hogy örülünk annak, hogy nem te vagy az egyetlen, aki ezt így gondolja a világban, hanem nagyon sokan vannak ezzel így, akár márkán belül, akár autószerető emberek, akár konkurensek is, és azt gondolom, hogy őszintén elmondhatjuk, és büszkék lehetünk arra, és azért is vagyunk ilyen magabiztosak a jelenlegi időszakban is, mert az S-osztály az mindent képvisel gyakorlatilag, ami a Mercedes. Annak az eszenciája innovációban, technológiában is, nem csak 2026-ról beszélünk, nem csak a korábbi egy-két évről beszélünk, hanem igazándiból 1972 óta, és már nagyon sok modellről beszélünk, és azt gondolom, hogy ez miért annyira fontos a márkának, mi sem példázza jobban, mint hogy a 140. szülinapján a cégnek január 29-én került bemutatásra ugye az új S-osztály is. Úgyhogy azt gondolom, hogy innovációban, technológiában, és amit mi szeretünk itt nagyon átbeszélni házon belül is többször és többször is, az, hogy igazából nem csak a márkának mutat utat az S-osztály, hanem merjük azt mondani, hogy talán az autókereskedelemnek, autóiparnak is, és azt látjuk, hogy azért azokat a kis feature-öket, amiket az S-osztály felvonultat, azt előbb-utóbb azért úgy szépen elterjed, és mások is átveszegetik.
2: Minket legyetek kedvesek, hogy mi az a kategória, amiben az S-osztály versenyez, ha kevésbé vájtfülű az ember autóipari témákban?
3: A Sonderklasse.
4: A Sonderklasse, a király kategória, a luxus kategória, igen, a prémiumnak a legteteje, tehát azt gondolom, hogy a krémia az eszenciája.
2: Akkor mi a luxus az S-osztályban?
3: Kicsit még azt helyezzük azért kontextusba, hogy ez egy olyan kategória, ami ugye nagy limuzinként nem annyira van a mainstreamben most éppen, de van egy nagyon jól külhatárolott ügyfélkör, aki ragaszkodik ehhez, aki nem akar SUV-t venni helyette, aki ezt köti össze a státusszal és az eleganciával, és ahhoz nagyon erős márka értékkel jelen pillanatban, hogy megmozgassa ezeket a vevőket, csak hogy elmondjuk a konkurenciáról, az A8-as most esett ki ebből a luxuskörből, és a Lexus is a saját nagy kategóriájában nem fog tovább versenyezni, tehát egy nagyon limitált kicsi kör, aminél azt ki lehet jelenteni, hogy annál dedikáltabb vásárlói senkinek nincsenek, mint az S-osztálynak.
4: Így van, és ez rengeteg kérdést és választ is rögtön egy kinyitott a fejembe. Azt gondolom, hogy az, hogy a heritage, az, hogy a márkának van egy ilyen ereje a háttérben a történelem során, az egy óriási nagy történet, és az SUV-k, a sportkupék az egyebek idejében, hogy ez a stabil bázis, ez a stabil pillér meg tud maradni, ez egy óriási dolog, és azt gondolom, hogy itt a beszélgetés folyamán, meg a elmúlt hetekben is, akár a stúdióval kapcsolatban is nagyon sokszor előjön, hogy a heritage, az, hogy mit hoz magával a márka, az, hogy mi az, amiben fejlődni kell a technológiával, de mik azok az alapok, amiknek igazán meg kell maradnia, annak abszolút a hírvívője az.
5: Gábor, viszont akkor te létszi hozzá, hogy a többiek miért pattantak le ebből a kategóriából szerinted?
3: Hát alapvetően azért, mert itt technológiai értelemben olyan dolgokat kell tudni mutatni, hogy aktuális maradjál, ami rettenetesen nagy pénzügyi vonzattal jár, ami a K plusz F oldalt jelenti az autógyártó részéről, és egy szűkülő piacon sokan úgy gondolják, hogy egyszerűbb ezt egyel kevésbé nemesnek számító, de jó marzsal működő SUV kategóriában megvalósítani. De az S-osztály nélkül nincsen Mercedes, tehát azért ezt szerintem továbbra is fontos hangsúlyozni, és 14-e kapcsán, vagy 29-e,
4: 29
3: bocsánat.
4: Január 29.
3: Miért mondtam 14-ét? 29-e kapcsán ugye azt el tudom mondani, hogy...
5: A 140-ből indultál ki.
3: Igen, hogy közben Gundelt a Kács Gábor itt el, sétált mögöttünk a háttérben, és lazán biccentett egyet. Tehát azon a rendezvényen volt szerencsém ott lenni, ráadásul egyes osztállyal érkeztem Stuttgartba, és arról meséljetek nekem szerintem mindenki kíváncsi rá, hogy ez ugye nem egy modellváltás, de azért egy faceliftnél jóval több, amit jelen pillanatban az S-osztály átdolgozása kapcsán láthatunk, és hát technológiai szempontból volt egy igazán fontos része a bemutatónak, amikor az Nvidia elnökével volt egy beszélgetése Oleg Aleniusnak. Mi az, ami itt összekötődött a Big Tech és az autóipar részéről?
6: Elindulva a téma elejéről, ugye említetted, hogy ez jóval több egy átlagos faceliftnél. 2700 alkatrész újult meg, vagy cserélődött le abszolút az autón belül. Tehát mondhatni, hogy az autónak több mint a fele frissült, új alkatrész, vagy meg frissült formában. És ha már szóba jött az Nvidia, abszolút az autonóm vezetés irányába tartó, vezetés támogató rendszerek fejlesztésével kapcsolatba kerültek ők szoros összefüggésbe a Mercedes-Benzzel. Például az új S-osztálynak az új vezetéstámogató rendszer generációja egy vízhűtéses kompjúteren alapul. Tehát olyan teljesítményű számítógép került be az autóba, ami folyadékhűtést igényel. Gondolom ezt itt nem kell elmondani senkinek, hogyha a való életben egy átlag PC felhasználó számára ez szóba se kerül, mert hardcore játékosok vagy akár kriptobányászok azok, akiknek szükségük van ilyen teljesítményre. Na most ez az autóba benne van, és ez látja el azokat a rendszereket. Gondolok itt például a 10 kamerára, a számtalan radarra, ultrahangos szenzorra, amikre a szoftveres alapot pedig most már az Nvidia-val közösen fejleszti a Mercedes-Benz, és így biztosítja azt, hogy a jövőben is megfelelő, és az európai követelményeknek maximálisan helytálló vezetéstámogató rendszereket tudunk az autókba kínálni.
3: Azt a látszólagos ellentmondást kérlek oldjuk föl, vagy magyarázzuk el a hallgatóknak, hogy miért van papíron visszalépés level 3 irányából level 2 plusz-pluszba, mert ez csak elsőre tűnik egy ellentmondásos dolognak, de hogyha egy kicsit kifejtjük, hogy milyennek az oka, akkor szerintem jobban fogják érteni az esetleges vásárlók is.
6: Ugye a level 3-as szint az ugye az a megoldás, amikor az autógyártó maga vállalja a felelősséget, onnantól kezdve, hogy átadja a sofőr a vezetést az autónak, nagyon meghatározott körülmények között, nagyon meghatározott sebességtartományba és Európába egyelőre meghatározott útszakaszokon, tehát nem is az, hogy országon belül, hanem útszakaszokon, míg a Level 2 plusz az már tulajdonképpen ugyanilyen szintű támogatást is képes adni, azzal a kitétellel, hogy csak egy segédrendszer, tehát nem autópilóta, így a felelősség mindig a sofőrön marad, viszont nagyon-nagyon meg tudja könnyíteni ezt a helyzetét, és egy hosszú távú utazást is sokkal pihentetőbbé tud tenni. Mégis miért történt ez a változás? Ugye, ahogy az előbb említettem, a Level 3-as szint nagyon-nagyon-nagyon bonyolult jogi hátteret, engedélyezéseket igényel, Egyesült Államokban is, akár államok között eltérően alakul ez a szabályzás. Ugye Európában is Németország volt talán az egyetlen, ahol bizonyos útszakaszok erre engedélyt kaptak, míg a Level 2 plusz bárhol elérhető lesz majd, és sokkal szélesebb körbe tudja ezt a Mercedes is ajánlani. Még ugye a Level 3-as rendszer, a nevezzük nevén Mercedesül Drive Pilot, ugye csak az S-osztályba és az EQS-be volt elérhető, tehát a top szegmensbe, míg a jövőben a fókusz alatt lévő L2 plusz akár majd egy A-osztályba vagy egy CLA-ba is helyet fog kapni.
3: Egy kicsi történelmi kitekintést is adjunk, mert az mindig olyan kézzelfogható és szerethető téma. Amikor Adenauer volt a kancellár, akkor még nem S-osztálynak hívták az S-osztályt, de mondjuk a Kohl idejében a bálna az már egy mindenkinek rögzült kép volt. A 90-es évek Kelet-Európájában nem biztos, hogy feltétlenül mindig pozitív értelemben, de ha veszünk nagy mérföldköveket, design szempontjából, tehát mondjuk a Bruno Sacco időszak, vagy az azt követő időszakok, vagy a 2000-es évek elején technológiai szempontból mik azok a szerintetek kiemelkedő pontok, amik az S-osztállyal összefonódva a mai napig meghatározzák az egész autóipart. Tehát mondjuk ilyenekre gondolok, hogy menetstabilizáló berendezés bemutatása, légzsák bemutatása, gyűrődési zónák, tehát egy csomó olyan dolog, amit ma mindenki olyan alapvetésnek gondol az autóiparban, mint hogyha mindig is velünk lett volna, de ezek egytől egyig valamikor egy aktuális S-osztályban kerültek bemutatásra.
6: Ugye felületesen már kapargattuk a témát korábban a felvezetőben. Ugye, ahogy említetted, ugye S-osztályban mutatkozott be 70-es évek végén az első elektronikusan vezérelt ABS. Ma már ez egy autóipari standard, kötelező eleme az autónak. Légzsák, vezető oldali légzsák, pirotechnikus öffeszítővel szintén S-osztály, gyűrődési zóna, ugye nem mehetünk el amellett, hogy Barényi Béla egy magyar származású mérnök, úttörő volt ennek a fejlesztésében, ugye ő végzett először tulajdonképpen a mai törésteszteknek hasonló kísérletet annak érdekében, hogy minél biztonságosabbra fejlessze az autót. Ez is ugye Mercedeshez köthető hazai büszkeség. ESP, menetstabilizáló rendszer fejlesztésébe is úttörő szerepe volt a márkának, később ugye bevezetésre került egy kis fiaskó után a legkisebb modelljébe is széria felszereltségként. Tehát abban a pillanatban azt mondta a Mercedes, hogy oké, újra gondoljuk és bevezetjük minden modellünkbe szériaként ezt a menetstabilizáló berendezést, ami a biztonságra nagyon nagy hatással van, sokkal stabilabb kezelhetőséget ad a járműveknek laza úton, csúszós úton, még kevésbé tapasztalt sofőrök esetén is, és hogy ez akkor legyen standard innentől fogva. Tehát itt nem csak a technikai újítások, amik számomra meghatározók, hanem az a hozzáállás, az a mindset, amivel a márka gondolkodott a biztonságról, hogyha valami elérhető és kifejlesztettük, működik, akkor azt minél előbb integráljuk be és tegyük elérhetővé minden modellünk számára.
5: Van-e ilyen a mostaniban? De amiről majd 10 év vagy 20 év múlva azt fogjuk mondani, hogy na, hát ez 10 vagy 20 évvel ezelőtt az S-osztályba jött be 2026-ban.
3: Augmented Reality navigáció például szerintem az egy nagy highlight.
6: Így van, vagy akár a Digital Light fényszóró, tehát ami mikroledek segítségével világítja meg az utat, most ugye technikában túl mélyen nem belemenve, de sokkal nagyobb területet világít meg sötétben, sokkal láthatóbbá válnak különböző objektumok, akár az úton, akár az út mellett, biztonságosabbá téve ezzel az utazást. Vagy ez mondjuk S-osztály privilégium, E-Active Body Control futómű, ugye elektronikusan és elektronikusan vezérelt, hidraulikával kiegészített légrugózás. Ebben a rovatban szerintem elhangozhatnak ilyen kifejezések.
5: Abszolút. Gábor biztos érti.
6: És ott például, hogyha oldalütközést bekövetkezését érzékeli az autó, akkor a futómű megemeli az egész karosszériát, hogy a gyűrődési zónát úgy alakítsa, hogy a bentülő sokkal kisebb ütést kapjon.
3: Sőt, ugye olyat is tud, már korábbi generációk óta is, hogy az autó figyeli az út minőségét, és az szerint készül föl a felfüggesztés arra, hogy a varázs szőnyegérzést ezt ténylegesen adja. Egyébként, ha már itt tartunk, ugye a kényelem az a biztonság mellett a másik nagy hívószó, amit egy S-osztály kapcsán el kell mondani. Nincsen kényelmesebb módja az utazásnak, mint egy S-osztállyal. Ezt szerintem nyugodtan ki lehet jelenteni. És akkor egy-két ilyen apróságot, ami ehhez tartozik, a lávaköves masszírozástól kezdve a fűtött felületeken át.
5: A lávaköves masszírozás?
3: Bizony.
5: Az hogy működik?
6: A ülésnek a háttámlájába légkamrák vannak, amiket az ülésfűtés fűtőszálai fel tudnak fűteni, és így létrehozva egy lávaköves masszázs effektet, tehát úgy érezzük, mintha forró kövek, a fejegységben úgy is hívják, hogy Houston masszázs, forró kövekkel nyomkodnák különböző...
5: Ez nagyon jó, de nem alszik el tőle nem túl kellemes, hogy...
3: Hát amikor kiállsz pihenni, akkor például lefuttatsz egy ilyen programot, ugye ebből több is van az autóban, ezt szerintem mindjárt elmeséled, és akkor egy ilyen quick nap-el így folytathatod az utadat.
6: Vagy akár egy plug-in hibrid változat esetén, ugye ha megállunk tölteni, akkor például van az energizing programok közül egy úgynevezett power nap program, ami abszolút a zenét, a légkondicionálást, a masszást úgy állítja be, hogy az ülés hátra is dönti, hogy az az idő, amit töltéssel töltünk, azt maximálisan pihenésre tudjuk fordítani, hogy utána újult erővel folytassuk.
2: Na ez lenne egy nagy kérdésem, hogy ugye beszél a Várkonyi Gábor is, meg mi is rendre a elektromobilitásról, meg beszéltünk most a vízhűtéses kompjúterről, ez ennyire dominál egy ilyen jellegű kategóriát is? Ezek beszivárognak az S-osztályba is értelemszerűen?
6: Abszolút, igen. Ugyanis az a kényelem, amiről Gábor beszélt, az az atmoszféra, amit az autó megteremtett az évtizedek alatt, abszolút ezt a welcome home feelinget, ami ugye most a mottónk, az üdvözöljük itthon hozza, ez tulajdonképpen már kész van. Tehát ebben olyan nagyon sok fejlesztési potenciál, úgy gondoljuk, hogy már nem nagyon van, viszont amivel lehet fejlődni az autóiparban, az pont ezek a vízhűtéses számítógép és a különböző digitális megoldások, és ebben is élen szeretnénk járni maximálisan.
3: Ez volt például az egyetlen autó, mert valaha volt elektromos középső tükörállítás, csak hogy egy ilyen kis poént elmondjuk, okay. Amire nyilván semmi szükség nincsen, ezt azóta ki is vették.
6: És rendre letörték a
3: igen.
6: Az ezt nem ismerő.
7: Vagy a fűthető biztonsági év, ugye, amit...
3: Az nagyon jó tudsz.
7: Ugye, nagyon komoly dolgokról beszéltünk itt technológiai értelemben, de azért nem menjünk el emellett.
2: Oké. Okay. No, szusszanjunk egyet, mert meg kell állnunk a Czoller Andi hírei miatt, aztán jövünk még vissza egy kör Mercedes-szel. Micsoda képzavar, ugye, miközben itt ülünk egy pergolában a Fashion Street-en. Még lehet csatlakozni hozzánk, meg lehet nézni bennünket, meg ezt a remek S-osztályú Mercedes-t itt mögöttünk.
1: Most leparkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. Futómű. Élet négy keréken. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
8: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 100 000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
9: Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikávé.hu.
10: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig.
11: Zene, család, BFZ. Töltse a gyereknapot a fesztivál zenekarral az Aquincumi Múzeumban. Koncertek, játékok, tánc, kézműveskedés és a Pagony könyves standja várják a zenekar családi napján május 31-én 10 óra 30-tól. Minden program ingyenes. További részletek bfz.hu. Disco It House Party május 28-án a Dunaparton. A lemezjátszók mögött a Chillum Trio, Mr. Phil, Grabowski, Fonyodi és DJ Gandarva. A Buda Beats Records új Soulful House zenékkel megpakolt Buda Booty lemezbemutatója május 28-án a Dunaparti Pontonon.
12: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni, az. A gyep.
11: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ével a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Május 28-án csütörtökön a főkertész George Mihály. Van gerebjéd? Május 28-a Dürer kert George Mihály.
13: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
14: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
13: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
15: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Károly körúton az Astoria felé a Dohány utca előtt. Műszaki hibás jármű nehezíti a közlekedést a Pesti úton befelé a Cinkotai út előtt. Torlódik a forgalom a pesti alsórakparton a Margit hídtól délre és az Erzsébet hídtól északra, a Műegyetem rakparton északi irányban, valamint a budai alsórakparton a Zsigmond tér vonalától délre és a Petőfi hídtól északra. Hétköznapokon 18.30-tól másnap hajnali 5 óráig lezárják a pesti alsórakpartot. Az Ötvös tér és az Irányi utca között már átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Hétvégenként továbbra is az Erzsébet híd és a Margit híd közötti szakasz zárják le. Tart a felújítása a 6. kerületben a Szondi utcában. Mától lezárták a Csengeri utca és az Ötvös utca között. A Terész körút és az Ötvös utca közötti szakaszt már korábban lezárták. A 20. kerületben a Vörös Marti utcában a Klapka utca és a Szepesség utca között a forgalom mindkét irányban a villamos csinán halad, mert javítják a vízvezetéket. Szűcs Magdolna, BKK Info.
16: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
11: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
13: Hírek következnek a Rádió Cafén.
17: Nem szűnik meg, de átalakul a mindennapos testnevelés rendszere. A NATO főtitkárával és az Európai Bizottság elnökével is tárgyal a héten a magyar kormányfő. Lettország megerősíti drónelhárító védelmi rendszerét. Megszűnik a kánikula, délután 25 fok várható. Marad a száraz idő, csak kevés felhő lesz felettünk. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Június 15-éig kell elkészíteniük a szaktárcáknak a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás bevezetéséről szóló javaslatot. Ebben be kell mutatniuk a szükséges forrásokat, valamint azt, hogy hogyan fognak érvényesülni az esélyegyenlőségi szempontok, derült ki a közlönyből. Nem szűnik meg, de átalakul a mindennapos testnevelés rendszere. Lannert Judit oktatási miniszter szerint az eltérő infrastruktúrális adottságok miatt jelenleg komoly egyenlőtlenségek vannak az intézmények között. Ráadásul sok helyen a testnevelés órák időpontja sem ideális. A mostani rendszer túl merev, hiszen csak versenysportolói státusszal lehet kiváltani az órákat. A miniszter hozzátette, diákszervezetekkel és civil szereplőkkel közösen dolgoznának ki új modellt. A kormányfő ma Mark Rutte NATO főtitkárral és Bart de Weven belga miniszterelnökkel, pénteken pedig Ursula von der Leyennel az Európai Bizottság elnökével tárgyal majd. A látogatás fókusza az uniós források, különösen a helyreállítási alap lehívhatósága, de a program alapján a kormány a NATO-val és Belgiummal is politikai mozgásteret keres. Több önkormányzati vezető is tiltakozik a polgármesteri illetmények tervezett csökkentése miatt. Volt, aki bejelentette, lemond, ha a fizetése alacsonyabb lesz, mint a beosztottjaié. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége átgondolatlannak nevezte a tervezett bércsökkentést, és azonnali egyeztetést sürget a kormányzattal. A szervezet szerint a polgármesteri illetmények visszavágása különösen az 5000 lakos alatti településeken okozna újabb bérfeszültségeket. A Magyar Önkormányzatok Szövetsége pedig az önkormányzati rendszer átfogó reformjára tett javaslatot, 20 pontban foglalva össze az átalakítási elképzeléseiket. Jelentősen csökkent az üzemanyagok piaci ára. A benzin és a gázolaj is literenként 11 forinttal lett olcsóbb, de a magyar autósok számára elérhető védett áraknál nincs változás. Most egyébként mintegy 100 forinttal olcsóbb a védett ár a piacinál, írja holtankoljak.hu. Lettország megerősíti drónelhárító védelmi rendszerét az Oroszországgal és Fehér Oroszországgal közös határain. A 400 kilométeres szakaszon járőröző alakulatok legfeljebb 4 katonában állnak majd, akik terepjáró járműveikből irányítanak vadászdrónokat. Ezek 10 kilométeres körzetben képesek megsemmisíteni a berepülő katonai eszközöket. Az elmúlt időszakban több alkalommal is berepültek a NATO tagállam légterébe pilóta nélküli repülőszerkezetek.
18: Időjárás a Rádió Cafén.
17: Napos időre van ma kilátás, csak kevés felhő lesz felettünk, csapadék pedig nem várható. Az északnyugati szelet sok felé kísérhetik élénklökések. Délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet.
18: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
19: Hány éve hallgatod ezt a műsort?
20: 27.
19: És te még hiszel a mesékben?
18: Millás reggeli.

0: Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcárt is. Aranyhalastól, terüly-terüly asztalkámostól, de még a kőleves, a só, meg a szegény-legény félpár levetett bocskora is kellett neki.
1: Hát az élet nem habos torta.
0: Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
2: 140 év innováció négy keréken. A Millás reggeli élőben a Fashion Street-i Mercedes stúdióból. A háromágú csillag vezessen utadon. Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
3: Kitelepült a Millás reggeli, jó reggelt kívánunk, 9 óra 11 perc van, és 2026. május 28-a itt a Rádió Café 98.0-án lehet hallani ezeket a szavakat. Ács Gábor az egyik műsorvezető.
4: És Mihálovics András a másik.
3: 0630-as 698-098-0, ez az SMS, WhatsApp és Viber számunk, a Mercedes-Benz stúdiójából jelentkezünk innen a Fashion Streetről, abból az alkalommal, hogy a Mercedes-Benz 140 éves születésnapja ünnepli. Mit írnak a hallgatók? Van-e észrevétel, óhaj, sóhaj, panasz, ne adj Isten, közlekedési információ?
4: A középső tükörállítás egy valós és akut probléma. A memóriás ülés beállott mindent, csak azt nem. Ezt értitek?
3: Csak olyat olvas fel, amit értesz. Olyat,
4: gondoltam, amit hogy csak értesz, én nem értem, és majd is, ha már olyan ritka helyzet van, hogy hatan ülünk a stúdióban, akkor valaki csak érteni fogja. Gondoltam én, de ezek szerint nem. Csak azt nem, 20 éve nem értem miért. A memóriás ülésbeálló, az mi lehet?
3: Ülésbeállítás. Beállítás lesz az, igen.
4: Memóriás ülésbeállítás.
3: Igen, hát az egy átlag modell, és igen.
4: Jó, oké, akkor biztos van ilyen.
3: Neki nem volt olyan.
5: Szerintem arról szólt az SMS, hogy a középső tükör állítása össze volt köthető, vagy nem volt összeköthető a memóriával.
3: Na.
5: Így megfejtettük, és szerintem nem volt összeköthető.
3: Aki pedig most beszél, az Várkonyi Gábor, akit itt fogtunk még egy kör erejéig, mert a digitalizációról és az elektrifikációról fogunk beszélgetni. Jó. A Mercedes kapcsán. Három vendégünk van a stúdióban, Trencsényi Beatrix, a Mercedes-Benz Hungária marketing vezetője, Ferencsik Mihály, a cég termékmenedzser, és végül, de nem utolsó sorban Mester András, a Mercedes-Benz Hungária kereskedelmi igazgatója. Itt akadtunk el a hírek előtt, hogy ezt a két témát azért boncolgassuk még kicsit.
5: Főleg úgy, hogy a Mercedesnek egy elég sajátos elektrifikációs stratégiája volt, bizonyos szempontból nagyon előre mentek, bizonyos szempontból egy picit visszavettek. Szerintem jelen pillanatban úgy lehetne ezt jellemezni, de átadnám a szót, hogy ezt elmeséljétek ti, hogy adaptálódtak a piaci realitásokhoz.
6: Így van, hiszen ez egy folyamatosan változó, dinamikus környezet, és én most onnan is kezdeném, hogy igazából megvan az új stratégia, és már azon haladunk egy jó ideje, és ez is fogja meghatározni a jövőt. Én azt gondolom, hogy a prémium autózás és az elektromobilitás az nagyon csak megfér egymás mellett. Ha belegondoltok, hogy az a csend, az a lendület, az azonnal rendelkezésre álló erő, az amíg nem volt elektromobilitás, az inkább egy ilyen prémium feature volt, prémium privilégium volt. Azt gondolom, hogy ez az új helyzet azért súlyt is tett a prémium márkákra, és nem csak a Mercedes-Benzre, hanem másokra is, hiszen technológiailag elérhető ez másoknak is, ez a csend is, az erő is, és azt gondolom, hogy plusz erőforrásokat kellett arra mozgósítani, igencsak, hogy a prémium jellegét meg lehessen tartani ennek az egész vonalnak, és az, hogy ez jól sikerült, arra pár ilyen kis szösszenet, hogyha a piacokon szétnézünk, akár Magyarországon, akár Európában, most annál távolabbra nem tettem meg a kitekintést, de valószínűleg ez így lenne máshol is. Az a helyzet, hogy azért a prémium gyártók az elektromobilitási statisztikákban viszonylag elől helyezkednek el, adott esetben még előrébb, mint az általános értékesítési statisztikákban. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az út az egyértelműen jó, mi is úgy érezzük, hogy a GLB-vel, GLC-vel, a CLA-val abszolút jó úton járunk. Ha más nem mondunk, akkor az, hogy például az idei év autója, ugye az elektromos CLA lett, és ugye hát pénteken is találkozunk, azaz holnap, és ugye Magyarországon pedig az év zöld autója gyakorlatilag a CLA lesz holnaptól, úgyhogy azt gondolom, hogy van itt bizonyíték is bőven arra, hogy ez az irány, ez jó.
3: Technológiában értelmezhető ez a luxus kategória? Tehát minél nagyobb teljesítményű számítógép, az egyenlő luxus az autóiparban, vagy ennél is az van, hogy olyasmivel kell előrukkolni, ami nincs, vagy nem volt.
5: Hadd lépjek itt egy fél másodpercre közbe, csak azért, mert szerintem ha ezt autótesztelői szemszögből mondom, akkor lehet, hogy egy fokkal hitelesebb, mint amikor ti elmondjátok saját magatokról. Az pedig az S-osztály kapcsán, meg a Mercedes kapcsán az digitalizációs szempontból nézve, hogy nagyon sok olyan autóval találkozom az elmúlt években, ahol ez az egész egy kicsit ilyen öncélú művészkedésbe csap át, ahol egyszerűen elnyom az autónak a sok mindene, ahelyett, hogy segítene. Na ez egy alapvetően más elgondolás a Mercedesnél, mindent tud, meg annál is többet, viszont ezt az egészet úgy adja elő, hogy nem azt érzed, hogy te neked kell alkalmazkodnod az autóhoz, hanem az autó van érted, és ez egy koncepcionálisan kiemelkedően jó megoldás a Mercedesnél.
3: Akkor vannak gombok, ne őrjés meg, vannak gombok.
5: Nem, viszont, vagy minimálisan annak véve a gombok, viszont minden, ami benne van, az logikus, átlátható és érted van.
6: Abszolút, tehát nem tolakodó a jellege az egésznek, hanem úgy van fölépítve, és beszélhetünk itt persze AI-ról, meg mindenféle technológiai dolgokról, de minden annak az érdekében van csatasorba állítva, hogy egyszerű legyen a kocsinak a használata. Ugye beszélgettünk itt előbb is a digitális luxusról, ami egy ilyen egészen érdekes kifejezés, majd mostanában népszerű kifejezés, és azt kell, hogy mondjuk, hogy ez nem arról szól, hogy valakinek egy designer táskája van, vagy egy nagyon drága cipője van, vagy valami nagyon-nagyon csili-vili dolga van, hanem arról szól, hogy a lehető legjobb elérhető technológia benn van az autóban, és gyakorlatilag kitalálja az autó, hogy mit szeretnék csinálni, és ha megnyomok egy gombot, akkor pont az történik, amire várunk. Úgyhogy szerintem ez a digitális luxusnak az a szintje, ami előre visz minket.
5: Valamit akartam mondani, Mihály. Vagy...
7: Csak kifejező volt az arcom, de igazából csak gondolkodtam a háttérben.
5: Akkor hogy ezt egy gyakorlati példával meg tudjam nektek világítani. Nagyon sok autóban tapasztalod azt, hogy van 30-40 féle gomb, funkció, bármi, mire eljutsz oda, hogy valamit megtaláljál, menet közben eltelik 1-2 perc adott esetben. Ez a Mercedesnél teljesen más koncepció szerint megy, és egyébként az átlagnál sokkal jobb a beszédfelismerő szoftverje is, ezt még talán tegyük hozzá.
7: Így van, és még egy ilyen apróságra kitérnék, ami mégsem olyan apróság. Ugye pár évvel ezelőtt az Európai Unió kötelezővé tette a maximális sebességhatárra figyelmeztető rendszer aktivitását minden egyes újraindításkor, tehát nem lehet permanensen kikapcsolni, hanem indításkor aktívvá válik a sebességfigyelmeztetés, amit ugye különböző márkák különböző módokon tesznek lehetővé, hogy kikapcsoljuk. Ugye a Mercedesbe ezt a kijelző tetején egy kis ikonnal bármikor, akár vakon is meg lehet tenni, az ott fixen helyet kapott, vagy akár a kormányon is, hogyha a hangerő szabályzó gombot hosszan megnyomjuk, ez elnémul. Találkoztunk olyan autókkal, ahol az almenűnek a 30. almenüjében lehet ezt a funkciót kikapcsolni, amit egyrészt értjük a koncepciót, hogy az a célja az autógyártónak, hogy ezt ne tehesse meg. Másrészt viszont a folyamatos pittyegés, akár még zavaró is lehet a vezető számára, így úgy gondoljuk, hogy ez egy maximálisan felhasználó barát megoldás, és ahogy említetted te is, nem azt érezzük, hogy mi vagyunk az autóért, hanem az autó a kezünk alá rakja azokat a funkciókat, amik miatt a vezetés élmény lehet, és sokkal könnyedebb válhat.
3: Oké, mi van a tarsolyban, azt lehet ilyenkor tudni? Hogy most azt mondtátok, vagy úgy kezdtük a beszélgetést, hogy ez több, mint egy facelift, de nem új modell. Van ilyenkor a cégnél egy menetrend, hogy mikor jön az új S-osztályú modell?
7: Erről egyelőre még nem beszélhetünk.
3: De tudtam.
7: Felkészültek vagyunk, és van a az inkzsebünkben azért több kártya, több ász is, de erről még egyelőre nem beszélhetünk. Most ezzel az aktualizálással az S-osztály azért hosszú évekre abszolút up-to-date marad, és a jelen felhasználó igényeknek maximálisan helytáll. Az, hogy a jövőben mi lesz, ahogy délelőtt beszéltük, 9,5 év múlva térjünk rá vissza, és akkor majd bővebben tudunk róla beszélni.
6: Illetve azért nem unatkozunk mostanában, tehát beszéltünk már sokszor idén a 140. születésnap kapcsán 40 érkező modellről idén és a jövő évben, tehát azért gyakorlatilag hétről hétre, hónapról hónapra találkozunk is, van új témánk, és csak még egy gondolatot, ha megengedtek visszatérni az elektromobilitásra, meg a digitalizációra, hogy szerintem egy nagyon fontos időszak világban vagyunk egyébként, mert az a, az a kompromisszumos helyzet, ami egy pár éve még volt, akár töltés, akár meghajtás, akár egyéb technológiában, vagy akár a digitalizációnak a jelenlegi szintjében, ami pár éve még nem volt ilyen. Azt gondolom, hogy most vagyunk ott, hogy ezek a felhők, ezek kezdenek egy kicsit így eloszlani, és most már igazán arra tudunk koncentrálni, amit az adott márkák tudnak. És szerintem az az a terep, ahol mi egészen erősek tudunk lenni, és ahol a heritage, meg azok a dolgok, amivel kezdtük a beszélgetést, azok előjönnek. Úgyhogy szerintem ez az a csomag, ami így érthetővé teszi talán azt, hogy mi az az ökoszisztéma, amiben most vagyunk.
4: Erre szoktad mondani, hogy ez volt a tökéletes végszó?
3: Igen.
4: Sejtettem.
3: Erre szoktam. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, és a kedves hallgatók figyelmét felhívjuk, hogy az S osztály, amiről most hosszasan beszéltünk, az megtekinthető itt a Fashion Street-en, azután is, hogy mi már nem leszünk itt, de még itt vagyunk addig mindenképpen. Úgyhogy vendégeinknek köszönjük szépen, hogy itt voltak. Trencsényi Beatrix-szal beszélgettünk, a Mercedes-Benz Hungária marketing vezetőivel, Ferencsik Mihállyal, a társaság termékmenedzserével és Mester Andrással, a Mercedes-Benz Hungária kereskedelmi igazgatójával. Várkonyi Gábornak meg külön köszönet, hogy kisegített bennünket e nehéz időkben.
5: Sziasztok!
6: Köszönjük mi is!
7: Sziasztok!

0: Az informatika ma már nem csak tudományág, amely az információ megszerzésével, feldolgozásával, tárolásával, sokszorosításával és továbbításával foglalkozik, hanem mindent behálózó és meghatározó közeg. IT Kalauz, a Millás reggeli IT rovata. Elkalauzolunk az egyesek és nullák erdejében.
1: Na, csak két gyors hír a rovatba. Megjött a hír, amire már régóta vártam.
2: Te?
1: Hát most képzeld.
2: IT rovat?
1: Hát most...
2: Hír Ács Gáborral?
1: Úgy bizony.
2: Édesapám, ez minden szempontból egy rendkívüli adás.
1: Meglepő.
2: Mai.
1: Szóval, lépett a YouTube, és megjelöli a kamu videókat, illetve az AI generálta videókat. Eljutottunk odáig, hogy már... Gyakorlatilag minden videónál, ami szembe jön, kételkedsz, hogy ez most nem kamu-e. De miután eléggé élethűeké váltak, ez komoly problémákat okozott. Eddig az volt, hogy elvileg a feltöltőnek volt kötelessége ezt megjelölni.
2: Akik magasról tettek rá,
1: igen.
2: Fogadom.
1: Hát egyrészt voltak ki szándékosan, mert hogy direkt manipulálni akart. Most ezt már megteszi a YouTube, és a felhasználóknak a kötelezettsége továbbra is fennmarad erre, de a Google videós platformja most saját kezébe veszi az irányítást, olvassuk a hvg.hu
2: kérdés, cikkében, hogy minden mesterséges intelligenciával készült videót meg tud-e, tud-e ismerni, mennyire fejlett,
1: igen,
2: az ő mesterséges intelligenciája, kiszúrja-e a másik mesterséges intelligenciát, vagy nem.
1: De hogy automatikusan megjelölik, és ezeket a jelöléseket is látványosabbá, könnyebben észrevehetővé fogják tenni, úgyhogy elvileg sokkal könnyebben ki lehet majd szűrni azt,
2: hogy csak ezzel videó, lehet, hogy tönkre teszik a felhasználó élményt, mert az lesz, hogy elindul a videó, és egy nagy piros AI betű fog villogni folyamatosan a közepén, hogy orba vágjon, és ne dőj be neki.
1: Igen. A másik érdekesség, Koi Mythbuster Tamás kolléga.
2: No csak.
1: Hát a HVSV-n megvizsgálta, hogy valóban igaz az, hogy Magyarországon kiemelkedően jó a mobil adat minőség ellentétben más országokkal. Egyébként szerintem Németország

0: városokban kifejezetten pocsék még a térerő is, hogy gyakorlatilag a városokon kívül egy csomó helyen nincsen. Tehát az, hogy itt Magyarországon ez tök jó a lefedettség, az szerintem egyébként igaz, de ebből a cikkből az derül ki, hogy kimondottan a mobil adatforgalmat, hogyha vizsgálták, akkor, és itt van egy egy közcím, ami persze mindenki jót röhög, aki elolvassa a cikket, ami az óriási kognitív diszonancia.
1: Igen.
0: Érthető módon nagyot ment. Szóval ez nem feltétlenül igaz. Abszolút a középmezőnyben vagyunk egy friss vizsgálat szerint, amit a felhasználók által beküldött adatok alapján végeztek, és a régióban előttünk van, horvátok a legjobbak, kiemelkedően jók, Csehország is, és Románia a legelmaradottabb ezen a téren, és abszolút csak a középmezőnyben vagyunk, tehát az nem igaz, hogy nálunk annyira jó lenne a mobil adatforgalom minősége. Kimondottan az 5G-s hálózatokra fókuszáltak ezzel a vizsgálattal. Na szóval ez is kiderült.
2: IT Kalauz. A Millás reggeli információ technológiai rovatát hallottátok. Igazodj el az egyesek és nullák erdejében.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Soul Session. Magyarország első számú soul műsora minden szombat este 6-tól 8-ig élőben a Rádió Café stúdiójából. A 70-es, 80-as évek kimeríthetetlen soul és funky zenéi csak és kizárólag eredeti vinilekről.
1: That's my kind of music.
0: Soul Session. Bogyó Tamás sosem hallott dalokkal, világra szóló ritkaságokkal és vendégekkel formálja a közízlést.
2: The Soul Session.
0: Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat. Észjáték. A Millás reggeli logisztika rovata.
3: A rovat támogatója a Real Cargo Hungária ZRT. Minőség, megbízhatóság, biztonság a vasútlogisztikában.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sportutca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
5: 4 nap, több száz bor, egyetlen helyszín. Nyisd meg a nyarat a főváros legnagyobb kertjében.

0: www.rozalia.hu.
1: Disco It House Party május 28-án a Dunaparton. A lemezjátszók mögött a Chillum Trio, Mr. Phil, Grabowski, Fonyodi és DJ Gandarva. A Buda Beats Records új Soulful House zenékkel megpakolt Buda Booty lemezbemutatója május 28-án a Dunaparti Pontonon.
2: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
1: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Május 28-án csütörtökön a főkertész George Mihály. Van gerebjéd? Május 28-a Dürer kert George Mihály.

0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik.
2: A Vácrátóti Nemzeti Botanikus Kert egyike a legkiemelkedőbb és legjobb állapotban megmaradt magyar történeti kertek. Tényleg egész koratavasztól késő őszig mindig virágzik valami. Az első koratavaszi virágok a patakmenti liget erdőben vannak, ahol még sok a fény ilyenkor, és megjelennek az úgynevezett geofiták, tehát a gyors életű hagymás, kumos növények. Többek között téltemető és tőzike, galambvirág, hóvirág, hunyorok, keltikék, nárciszok, szellőrózsák és sátrányok. Nagyon szép tarka virágszőnyeg van ilyenkor a még lombtalan fák alatt. Fehéren virít a hóvirágmező, lilállik a sátrány, sárgálik a sok szellőrózsa, majd jönnek a keltikék. Nagyon szép és látványos, ahogy besüt a nap a fák ágai között. Mindemellett nagy hangsúlyt fektetnek arra is, hogy tematikus programokkal várják az ide látogatókat, hiszen egy történeti kert nem csak a szemlélődés, hanem az ismeretterjesztés és a kultúra helyszíne is.
1: Hello Hungary a Rádiókafén. Holnapra is van ötletünk.
3: Az egyszeri ember meg annyit nézte a híradót, hogy butaütést kapott.
0: Millás reggeli.

0: tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
1: Tőzsdenyítás következik, tehát Vavreg Zsolt lakossági üzletág igazgatóval. Szerbusz, jó reggelt kívánunk!
2: Jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Hogy állunk, van-e forgalom, tovább tart-e a Forage Rally, beerősödött-e a forint, ostromolja már a 650, vagy milyen, hány, nem 350-et, nem akartalak megijeszteni, Zsolt, ne haragudj. Tehát a 350-es szintet, a lényeg, egy csomó kérdésünk van.
2: Úgy látom, arra magasabbak a váltási árfolyamok, mint erre.
1: Hát itt a Deák tér környékén ezt talán
2: nem is meglepő. Igen, hallgattam, én is tudom, hogy hol vettek, tehát én is erre gondoltam. A Bux Index 4%-os esésben van, tehát a tegnapi emelkedés után egy kis korrekciót látunk. A forgalom elég jelentős, 2,5 milliárdos, tehát a forgalom egyelőre nem tűnt el. Nap elején ennél volt nagyobb is a visszaesés, de most már azért kezdenek korrigálni a részvények, főleg az OTP-ben van egy jelentősebb visszapattanás. A nap elején 40 ezer forinton is volt kötés, most már 40.770, ez a tegnapi záróértékével nagyjában megegyezik, tehát ott nem látunk egyelőre visszaesést. Az M-Telekom esetében 0,5%-ot estek az árfolyamok 2586 forintra, ott ugye folyamatosan zajlik a saját részvényvásárlás, tegnap is 4 millió darabot vásárolt meg a cég ennek a ennek a keretében. A Richter az 12.280 forint, 1,4%-ot esett a tegnapi értékéhez képest, és a MOL pedig 3.760 forinton van, a blue chip-ek közül az egyetlen papír, amelyik pluszban tartózkodik, 0,3%-a van feljebb. A Forage, amire rákérdeztél, hát az pont ugyanazt van, hogy tegnap bezárt 2314 forinton, tehát ott nagy elmozdulást nem látunk, forgalom 122 ezer darab, tehát forgalom a Forage-ban is megfigyelhető a mai napon. Visszatérve a euróforint árfolyamára, egyelőre nagy mozgást nem látunk, 355 forint 20 félért kell adni egy euróért, ugye 354 körül volt tegnap éjszaka, tegnap délután az alja, most ahhoz képest egy minimális mértékben gyengült az árfolyam, de hát ez is nagyon alacsony szint az elmúlt évekhez képest. Egy amerikai dollárért 306 forintot kell adni, egy svájci frankért pedig 388 forintot. Most így
3: nehéz ugrás, nagy ugrás lenne innen a 350, vagy van esély arra, hogy hát, már amikor fejben váltunk át, akkor 350-nel kalkulálhassunk.
2: Igen, tehát ugye lassan-lassan már megszokik ezeket az új szinteket, tehát azért ez lassan úgy beívódik az emberek fejébe. Ugye szerintem, ami jelentősen befolyásolhatja az árfolyamot, az a EU-s tárgyalások, mint tudjuk, Magyar Péter miniszterelnök most kint tárgyal Brüsszelben, hogyha bármifajta pozitív hír jönne mondjuk az EU-s támogatások felszabadítására, vagy már az ütemezéséről, és hogyha ebben történne megállapodás, konkrét megállapodás, azt szerintem tovább lökhetné lefelé az árfolyamot, és akkor az a szint a 350-es már nem tűnik olyan távolinak.
3: Van-e valami a mai naptárban, amiről tudjuk, hogy érkezik hír, adat, és
2: Igen. Nagyon durva jelentések lesznek a tengeren túl, éppen az előbb néztem meg, és magam is meglepődtem. Tehát 2:30 amerikai első negyedéves GDP, személyes jövedelmek, személyes kiadások, fogyasztói árindex, tartós munkanélkülisek, megrendelés állomány, minden. Tehát nem tudom, mint hogyha mára időzítettek volna. Új lakásértékesítések, tehát ez 2:30 jön ki a nagy része, tehát szerintem ott azért lehet, hogy lesz egy kis tűzijáték, hogyha itt a várakozásoktól eltérő számok látnak napvilágot, illetve 4 órakor jönnek az új lakásértékesítések. Ezzel párhuzamos, hogy tegnap láttuk, hogy a iráni televízióból lefújt a szél egy kis megállapodást tervezetett, ilyen bármikor előjöhet, aztán majd cáfolják, aztán majd megint lesz valami.
1: Tehát hát az olajára minden esetre hatással van, mert hogy 3%-os emelkedést láttam én, mikor legutóbb ránéztem, hát, úgyhogy ez a szokásos dolog.
2: Amikor esés volt, tehát,
1: az meg, igen,
2: tehát ez a kipóka megy. Tehát ott is várható valami, mindig figyelemmel kell lenni arra felé is.
1: Oké, köszönjük hát szépen, jó kereskedést!
2: Szép napot mindenkinek, jó autózást!
1: Szép napot, sziasztok. Szia! Vavreg Zsolt lakossági üzletág igazgatóval nyitottunk tőzsdét.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.

0: és meg is eszi, amit főzött. Trendek, receptek, gasztronómia és italkultúra. Hedonista ABCD a Millás reggeliben.
1: Szerkeszti a stáb, mert hogy Czoller Andi török utazása után teljes extázisban tért haza, és azt mondta, hogy olyan jókat ritkán evett, ivott, mint Isztambulban, úgyhogy egy kicsit a török konyhát fogjuk boncolgatni Tóth Ágival, a NAR Gourmet márka alapítójával, a török konyha művészet szakértőjével. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
2: Sziasztok, jó reggelt kívánok!
1: Hát talán a nemzetköziségre térnék rá először, mert hát ugye Magyarországon rengeteg török étkezde van. Ennyire nemzetközi a török konyha mára, vagy csak a két nép történelmi kapcsolódása folytán szaporodtak el ennyire a török étkezdék Budapesten és szerte Magyarországon?
2: Hát én azt hiszem, hogy alapvetően a gyors éttermek elszaporodása az nem feltétlenül a történelmi közös pontjainkhoz köthető, hanem inkább azokhoz a trendekhez, amik itt a 70-es, 80-as, majd 90-es években jellemzőek voltak, tehát hogy nagyon sok török költözött át Európába, és hát nyilván ez volt az egyik legkönnyedebb megélhetési forrás, illetve hát Budapesten volt egy jelentős piacirés, mert hogy igazából nem nagyon voltak olyan kifőzdék, amik ilyen árkategóriában ilyen minőségű ételekkel ellátták volna az embereket, pláne nem amik szinte napi 24 órában nyitottak lettek volna, és hát ugye a fiataloknak meg kellett éjszaka az utánpótlás a hosszú bulis éjszakák alatt, szóval valószínűleg ezért váltak ők nagyon népszerűvé.
1: Kezdetem. Mi a török konyha lelke? Mert ugye azt szokták mondani, hogy a magyar konyha lelke a fűszer paprika, van-e ilyenje a török konyhának?
2: Hát azért nehéz erre választ adni, mert hogy Törökország egy földrajzilag hatalmas kiterjedésű ország, és régiónként eléggé eltérő az, hogy milyen alapanyagokat használnak. Tehát én nem is nagyon szeretek általánosságban beszélni a török konyháról, mert hogy nem is feltétlenül csak törökről van szó, hiszen az elmúlt évszázadokban görögök, szefárd zsidók, örmények, mindenféle civilizáció, vallási és nemzetiségi kisebbség ott hagyta a nyomát. Nyilván a törökök is, ott van a bizánci örökség, és aztán az a rengeteg fajta földrajzi, különböző földrajzi régió, amiknek teljesen más a klímája, más a mezőgazdasági termelése, tehát nagyon változó az, hogy mondjuk Nyugat-Törökországban inkább például a mediterrán étkezés jellemző, nagyon sok zöld fűszerrel, kaporral, petrezselyemmel, mentával, sok hallal, míg hogyha mondjuk elmegyünk az ellenkező végébe az országnak, a szír-iraki határ közelébe, ott abszolút már a vörös húsok, az erőteljes fűszerek, mint a római kömény, esetleg a csípős paprika, a gránátalma mellett, paprika paszta, ezek, amik legfőképpen jellemzőek.
1: Hát vannak olyan fogások, amelyeket több nép is a magáénak valannyira mixelt.
2: Abszolút.
1: Ez a török konyha, ugye?
2: Abszolút,
1: hát vitatkoznak,
2: igen.
1: A görögök és a törökök, hogy akkor az az adott fogás az mennyire. Egy másik ilyen széles körben ismert, hát nem is tudom, produktum, ez az ajran. Ez mennyire török például?
2: Hát nyilván a törökök ezt abszolút magukénak vallják, ugye ez egy sós joghurt ital, hogyha valaki esetleg nem ismeri, vagy nem kóstolta még, most már azért itthon is elég sok helyen lehet kapni. Én azt szoktam mondani, így visszakapcsolva ahhoz, amit az előbb mondtál, hogy vitatkoznak azon, hogy melyik étel kié, hogy igazából nem is feltétlenül van értelme szerintem kifejezetten nemzetekhez kötni egy-egy ételt, hanem inkább régióhoz, mert hogy baklavát igazából mondjuk az egész mediterrán régióba készítenek, mármint hogy a keleti csücskében, tehát Görögországban, Törökországban, Azerbajdzsánban, Irakban, Szíriában, az egész Közel-Keleten gyakorlatilag mindenhol megtalálható. De ugyanúgy a joghurtos saláták is, szóval persze mindenki ad egy pici csavart bele, mindenki egy icipicit másképp készíti, és akkor saját magának vallja, de én mindig azt szoktam mondani, hogy szerintem ezt inkább egy ilyen hídként kéne felfogni, hogy milyen jó, hogy ennyi közös pont van a kultúránkban, mint hogy azon vitatkozzunk, hogy most akkor tulajdonképpen ez kié.
1: Teljes mértékben egyetértek. Ha mondasz nekünk néhány ilyen török ételt, ami kilóg ebből a mindenki által ismert körből? Amire abszolút, lehet, hogy azt mondják a itteni török étkezdék, és hogyha olyat kérsz, csettintenek, hogy végre egy ember, aki ért a török gasztronómiához.
2: Igen, alapvetően egyébként, tehát én nagyon sokat utaztam az országban, és nagyon sok ilyen regionális különlegességgel ismerkedtem meg, amit lehet, hogy törökök sem feltétlenül ismernek annyira. Tehát például mondjuk Észak-Kelet-Törökországban nagyon sokat használják az úgynevezett fekete káposztát, ami nem is feltétlenül úgy néz ki, olyan gömb alakú, mint a mi káposztán, mi általunk ismert fehér káposzta, hanem ilyen hatalmas, nagyon sötét zöld levelekből áll, és abból készítenek például töltött káposztát, abból készítenek különböző leveseket, nagyon sokféleképpen használják, vagy például szintén erre a régióra jellemző a hamszi nevű apró hal, amit szintén használnak akár ragukba, vagy kukoricába, ricelisztel kisütik, megrillezik, szőlőlevélbe tekerik, szóval nagyon sokféleképpen használják. De hogyha mondjuk Dél-Kelet-Törökországba megyünk, akkor nagyon sokszor használnak például éretlen gyümölcsöket főzéshez. Tehát most volt például a szezonja a zöld szilvának, tehát ezt a pici ilyen ringlószerű szilvát még egészen zölden leszedik, és ezt általában bárányhúsos ragukba szokták például felhasználni. Vagy a fokhagymát például még azelőtt kiszedik a földből, hogy a nagy fehér többkeresztes gumója megerősödne, tehát kb. Még új hagyma korában, és abból rengeteget használva készítenek ilyen joghurtos bárányos ragút, szóval nagyon-nagyon sok olyan regionális specialitás van, ami az átlag emberek számára nem feltétlenül annyira ismert.
1: Oké, hát azt tudjuk javasolni, hogy menjünk el Törökországba, és próbáljuk ki, merjünk kísérletezni. Nagyon szépen köszönjük az összefoglalót, kevcsinálót, összefutott a nyála számban ezeknek a mondatoknak a hallatán, úgyhogy irány egy közeli török étkezde, és megkérdezem, hogy a szakács mit tenne, ha választania kéne a fogások közül, az nekem is biztos jó lesz. Köszönjük szépen, Ági, szép napot!
2: Köszönöm szépen én is, szép napot, sziasztok!
1: Szia! Tóth Ágival, a Nár Gurmé márka alapítójával, a török konyha művészet szakértőjével váltottunk néhány szót.
0: A Millás reggeli gasztrokulturális XYZ-je nagy evőknek, nagy ivóknak. Egészségünkre!
1: No, hát ez volt már a Millás reggeli rendhagyó adás, rendhagyó helyszínről, a Mercedes-Benz stúdiójából adtunk ma adást a Fashion Street-en található. Ez meg lehet nézni, ezt a gyönyörű szép S-osztályú Mercedes-t, ha mi innen elpályáztunk, akkor is Ács Gábor már a távozás útjára lépett, úgyhogy helyette is elköszönök. Ő ugyanis egy okos utas nevű szamizdatban érdekelt ma délelőtt még. Úgyhogy köszönjük a kitartó figyelmet, a mikrobiomunk táplálását ajrannal is megoldhatjuk szerintem, bár dr. Schwabbal még nem egyeztettem ebben az ügyben, hogy ez megfelelő tanácsa, de a dobozlégzés az mindenképpen elősegíti a nyugodtságot, amely ahhoz szükséges, hogy termelni tudjuk ma is a GDP-t. Köszönjük a kitartó figyelmet, mindenki vigyázzon magára, szép napot, sziasztok!
0: Véget ért a mese mára. Zárul a Millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádió Café 98 gazdasági Muppet show-ja.
3: Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
0: Millás reggeli, a végtelenbe és tovább. Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
4: Május 31-e, Aquarium Club, Zsebrádió Live, világpremiér. Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Egyszerű és megismételhetetlen. Fellépők, önként jelentkező gyerekes felnőttek. Jules Le Magic. A Zsebrádió új sorozata Mátyás király akváriumba. Vásári komédia három felvonásban. Mind tudjuk, hogy úgy volt, de nem úgy volt. Móka, kacogás, lufi kutya, arcfestés, akár gyerekeknek is. Május 31-e, Aquarium Club. Kezdés délután 2-kor, mert előtte este BL döntő van.
0: Disco It House Party, május 28-án a Dunaparton. A lemezjátszók mögött a Chillum Trio, Mr. Phil, Graboszki, Fonyodi és DJ Gandarva. A Buda Beats Records új Soulful House zenékkel megpakolt Buda Booty lemezbemutatója május 28-án a Dunaparti Pontonon. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
5: Június 29-én visszatér a Budapest Park színpadára a francia világsztár Zaz. Az új köntösű párizsi sanzon királynője elhozza azt a bohém eleganciát, amit napfényből és dallamból csak ő tud készíteni. Zaz, június 29, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Dzsungel ez a város, elkísérlek. Közlekedési információk a Rádió Cafén.
6: A fővárosban tart a műszaki mentése 11. kerületben a Karolina út Nagyszőlős utca csomópontban. A Karolina úton mindkét irányban a Nagyszőlős utcában kifelé kell sávlezárásra készülni. Baleset nehezíti a közlekedést a Károly körúton az Astoria felé a Dohány utca előtt. Lassú a haladás az M1-M7-es autópálya közös bevezető szakaszának Kőérberki úttól és tovább a Budaörsi úton. A Széll Kálmán tér környékén, valamint a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalomnál. Akadozik az előrejutás a Rákóczi úton befelé a Baross tértől, a Kerepesi úton befelé a Fogarasi út előtt, valamint az Üllői úton befelé a Nagykörútnál. Szombaton 18 órától Bajnokok Ligája döntő mérkőzést tartanak a Puskás Arénában, ezért szombaton már reggeltől lezárásokra kell készülni a környéken. A Dózsa-György úton, a Verseny utcában, az Ifjúság útján, a Stefánia úton, az Egressy úton és a Kerepesi út belső szakaszán. A Hungária körúton, de még az Albert Hirsei úton, az Asztalos Sándor úton és a környező utcákban is. Az érintett BKK járatok módosított útvonalon fognak közlekedni. Szűcs Magdolna, BKK Info.
7: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
0: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
8: Memory.
0: Hírek következnek a Rádió Cafén.
9: 176 milliárd forint hiányzik az idei költségvetésből csak az autópálya koncesszió kiadásai közül. 32 mentőautó klímája hibásodott meg az elmúlt napokban. Az amerikai hadsereg újabb légitámadásokat hajtott végre Iránban. Ma megszűnik a kánikula, 25 fokot mérhetünk, marad a száraz idő, csak kevés felhő lesz felettünk. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Megzuhant a foglalkoztatottak száma. 55 ezer emberrel kevesebb dolgozott a 2026. február-áprilisi időszakban, mint egy évvel korábban, a munkanélküliségi ráta pedig 4,5% volt. A munkakeresés átlagos időtartama több mint 13 hónapot vett igénybe. 286 milliárd forint hiányzik az idei költségvetésből a kiadási oldalról, ebből 176 milliárd csak az autópálya koncesszió díja. A Telex megszerezte az átadás-átvételkor gazdát cserél dokumentumot, amelyben valóban részletesen ismertetnek három olyan nagyértékű kiadási tételt, amire nincs fedezet a költségvetésben. A legnagyobb a gyorsforgalmi úthálózat rendelkezésre állási díja, amelyből idénre 175,6 milliárd forint hiányzik. Erre a célra a kormány tavaly 370 milliárd forintnyi közpénzt szánt, idén azonban 210 milliárddal számoltak. Pénteken tárgyal Ursula von der Leyennel az Európai Bizottság elnökével a magyar kormányfő. Magyar Péter ma Brüsszelbe utazik, ahol először a NATO főtitkárával, majd a belga miniszterelnökkel is találkozik. A kormány legfrissebb döntése szerint június 1-től moratórium lép életbe a harmadik országbeli munkavállalók foglalkoztatására. Döntöttek arról is, hogy a Klebelsberg központot nem felszámolják, hanem radikálisan átalakítják, és nyilvánosságra hozzák a kórházi fertőzési adatokat. Az elmúlt napokban, amikor jócskán 30 fok fölé kúszott a hőmérséklet, 32 mentőautó klímája hibásodott meg, közölte az Országos Mentőszolgálat. Facebook oldalukon hozzátették, a javítások megkezdődtek, és 783 autóval biztosítani tudják az ország mentő ellátását. Azt is elárulták, hogy a mentőautók átlag életkora a legutóbb beszerzett 101 mentőautót is beszámítva, idén eléri a 8 évet. Az amerikai hadsereg újabb légi támadásokat hajtott végre Iránban, három robbanás hallatszott Irán stratégiai jelentőségű Bandar Abbas kikötővárosában. Az amerikaiak szerint a helyszín veszélyt jelentett az amerikai erőkre és a kereskedelmi hajó forgalomra, így megfogalmazásuk szerint a lépés védekező jellegű volt, és a tűzszünet fenntartását szolgálta. Az iráni állami média közölte, hogy reggel az iráni hadsereg tüzet nyitott olyan hajókra, amelyek megkíséreltek átkelni a Hormuzi szoroson, és visszafordulásra kényszerítették őket.
0: Időjárás a Rádiókafén.
9: Napos időre van ma kilátás, csak kevés felhő lesz felettünk, csapadék pedig nem várható. Az északnyugati szelet sok felé kísérhetik élénklökések. Délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga!
10: Everybody's rapping, everybody's doing beats, everybody's rapping, everybody's doing beats, doing beats, doing beats.
11: All over this neighborhood, left.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Eunice Kathleen Waymont, ismertebb nevén Nina Simont, életének 70 éve során összesen 15-ször jelölték Grammy-díjra, ám egyetlen egyszer sem kapta meg.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Az első olyan rockzenekar, amelyik az interneten keresztül lett népszerű, bár ismertségének komoly lökést adtak a rajongók által terjesztett kézről kézre járó demo felvételek. Ez az Arctic Monkeys Észak-Angliából, akik 2002 óta dolgoznak együtt. Első albumuk 2006 elején rögtön a brit zenei történelem leggyorsabban fogyó debütáló lemezévé vált. A nemzetközi áttörést 5. albumuk hozta meg, a lemez címe AM. A zenekar tagjai szinte alig cserélődtek az elmúlt 20 évben. A két meghatározó zenész, az énekes Alex Turner és a gitáros Jamie Cook még a kezdet-kezdetén így nyilatkoztak saját magukról. Mi soha nem a pénz vagy bármi más miatt készítettük a felvételeket. Amúgy is ingyen adtuk őket. Úgy gondoltuk, ez a legjobb út, hogy eljussunk az emberekhez. Ezért lesznek jobbak a koncertjeink, mert a közönség eljön azokra. A csapat eddigi tevékenységét 7 Brit Awards díjjal és 5 Grammy jelöléssel jutalmazták. Magyarországon is többször felléptek már különböző fesztiválokon.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Bobby Womack Across the 110th Street-je az azonos című 1972-es mozifilm főcímdala volt. Quentin Tarantino ugyanezt a darabot használta 97-es Jackie Brown című moziában, 2007-ben pedig Ridley Scott az Amerikai Gangsterben.

0: Egy kis kultúra. Programajánló a Rádió Cafén.
1: Az Oroszlán király film plusz koncert május 30-án a Margit Szigeti Szabadtéri Színházban Hans Zimmer és Elton John felejthetetlen zenéje élőben az Oroszlán király animációs film Budapest legnagyobb

0: Battéri moziában, gyermeknap mozival és élő filmzenével. A Disney sikerfilm magyar nyelven óriás kivetítőn elevenedik meg, a Danubia zenekar pedig élőben játssza a mozi zenéjét Stefan Geiger vezényletével. Szombaton tehát Oroszlán király filmzenei koncert és mozi a Margit szigeti szabadtéri színházban. A Magyar Klasszikus Zene Napja in memoriam Kocsis Zoltán, a Nemzeti Filharmonikus Zenekar, a Nemzeti Énekkar és kiváló szólisták énekesek koncertje a Zeneakadémián május 30-án. A Magyar Klasszikus Zene Napja, mint minden évben ezúttal is a hazai muzsika ünnepe Kocsis Zoltán születésének évfordulóján. A klasszikus értékeket Liszt és Kodály, az Ave Maria és a magyar népzene sorozata képviseli mindkettő Kocsis átiratában, de Perényi Miklós hangszerén felhangzik Dohnányi, ritkán hallható remeke, a hangverseny darab csellóra és zenekarra, kortárs opuszként pedig Gyöngyösi Levente műve a Missa Vanitas Vanitatum zárja a műsort. A Vashegyi György vezényletével megvalósuló koncerten Nagy Panka, Dékán Jenő, Csővári Csilla és Cserményi Zsombor énekét is hallhatjuk. A koncerten a Nemzeti Filharmonikus Zenekar vokális testvére, a Nemzeti Énekkar is szerepet kap. A Magyar Klasszikus Zene Napja in memoriam Kocsis Zoltán koncert a Zeneakadémián szombaton este. Kaláka, Lackfi János akusztikus koncert május 30-án a Marciban. A Kaláka számára a második kerület hazai pálya, bár rendszeresen láthatja őket a közönség ezen a színpadon, minden fellépésükre meglepetéssel készülnek. Ezúttal az együttes vendége nem először is nem utoljára, Lackfi János lesz. A zenészek Bece Gábor, Grillus Dániel, Grillus Vilmos, Radványi Balázs azt ígérik, hogy a rengeteg kiváló muzsikántól a hagyományaik szerint biztosan lesz vers-impro is. Szombaton este tehát Kaláka és Lackfi János akusztikus koncert a Marciványi téri művelődési központban.
1: Egy kis kultúra. Programajánlónkat hallottátok. Rádió Café 98. A zene mindenkié. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Máma vasárnapban, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
1: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
2: Akkor mit hívjak majd?
1: Millás reggeli best of. Tarts velünk hétvégén is. Minden szombaton 7-től 10-ig.
2: De a kórház? Milyen kórház?
1: Zavarnak a szürke hétköznapok?
3: Mm-hmm, nagyon.
1: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli. A gazdasági Muppet Show.
4: Hol?
1: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
4: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
1: Millás reggeli. A csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
5: De miért?
1: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
6: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
7: Az utalvány évközben is jól jön. A Revin ajándékutalvány évi 96 ezer forintig kedvező adózással adható a kollégáknak. Közel 17 ezer elfogadó helyen használható nem csak élelmiszerre. A figyelmesség megtérül. www.revin.hu.
8: Gyerekek, ez így nem lehetséges. Le kell fújnunk a Zsebrádió gyereknapi felnőtt napot az Akvárium Klubban, amit május 31-én tartanánk. Mert nincs meg Zsül. És bűvész nélkül nincs gyereknap.
9: Galam, nyugi van, fogd meg a seröm.
10: Kedves hallgatók, segítségüket kérjük, és ez komoly. A Zsebrádió egészen különleges gyermeknapi rendezvénye az Akvárium Klubban veszélybe került. Sajnos az esemény sztárbűvésze egy világszám kidolgozása közben eltüntette magát. Amennyiben láttok egy bűvészt Zsebrádió nélkül, ne közelítsék meg, hanem azonnal értesítsék a hatóságokat. nyúl van nála, és nem fél használni.
3: A rendezvény megtartása érdekében kérjük támogassa a Zsebrádiót bővésze 1%-ával.
10: Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Május 31-e vasárnap Akvárium Klub. Kezdés délután 2-kor. Jegyek kaphatók a Zsebrádió Facebook oldalán és a helyszínen.
5: Most kaptuk a hírt, megvan Zsül, csak elég mélyen kellett keresnünk a kalapjában. Vasárnap 4-kor már a színpadon vár mindenkit.
11: A Trip Hop legenda, Tréki, újra Budapesten. A műfaj úttörője július 9-én az Aquarium Klubban hozza el sötét tavait. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
12: Disco It House Party, május 28-án a Dunaparton. A lemezjátszók mögött a Chillum Trio, Mr. Phil, Grabowski, Fon Jodi és DJ Gandarva. A Buda Beats Records új Soulful House zenékkel megpakolt Buda Booty lemezbemutatója május 28-án a Dunaparti Pontonon. Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: 2016-ban jelent meg a Brothers and Sisters zenekar kislemeze, a Here It Comes. A dal még ugyanabban az évben apró címváltoztatással Here It Comes Now-ként aláfestő zene lett a Ubisoft téli sportos videójátékában, a Steepben, amelyben síelés, hagyományos vagy sugárhajtású szárnyas ruharepülés, snowboardozás, siklóernyőzés, szánkózás, siklás és bázisugrás közül választhattak a vállalkozó szellemű gémerek. Egy évvel később Apraja falvára költözött a dal. Szintén a módosított címén, amikor felcsendült a Sony Pictures animációs moziában a Hupikék törpikék az elveszett faluban. Azonban sem a játék, sem a film hivatalos soundtrack albumára nem került rá. Így, ha a törpapa extrém sportolásra adná a fejét, tudjuk, milyen műfajt hallgatna közben. Indie rockot, de valószínűleg letagadná. Vagy letörpölné. Persze.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Meyer Hawthorne 1979 elején született a Nagy Tavak környékén, az Egyesült Államok északi részén, Michigan állam egyik kisvárosában. Származása és vallása nagyon fontos helyet foglalnak el életében. 2005-ben gondolt egy nagyot, és egyenesen Los Angelesbe költözött. Első dalait eredetileg háttérzenei felhasználásra rögzítették, de egy kiadónak annyira megtetszett, hogy önálló albumot készített belőlük 2009-ben. A többi már azóta történelem. Egyik dala szerepelt Kanye West és Spike Jonze egyik rövid filmjében. Más dalai sörreklámok és videójátékok aláfestő zenéjeként tűntek fel. Meghívták számos amerikai tévés show műsorba, és a How Do You Do című albumát pedig Grammy-díjra is jelölték. Meyer Hawthorne más művésznevek alatt is fellép, így a Smoking amerikai elnevezésére utaló Tuxedo és a frissen nyírt frizurára hajazó DJ Haircut néven is ismert.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az énekhangnak 6 fő típusát szokás megkülönböztetni az énekesek hangfekvése szerint. A női, illetve gyermekhangok a magasabb fekvéstől lefelé szoprán, mezzoszoprán, alt. A férfi hangok pedig tenor, bariton, basszus.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Anya, mi az az a svény? Hogy kerültünk ide?
2: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weiser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
2: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
3: Az utalvány évközben is jól jön. A Revin ajándékutalvány évi 96 ezer forintig kedvező adózással adható a kollégáknak. Közel 17 ezer elfogadóhelyen használható nem csak élelmiszerre. A figyelmesség megtérül. www.revin.hu.
0: David Byrne, a Talking Heads énekese végre Budapesten. Június 18-án a Budapest Arénában egy fantasztikus előadással. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
4: Zene, család, BFZ. Töltse a gyereknapot a fesztiválzenekarral az Aquincumi Múzeumban. Koncertek, játékok, tánc, kézműveskedés és a Pagony könyves standja várják a zenekar családi napján május 31-én 10 óra 30-tól. Minden program ingyenes. További részletek bfz.hu. Mi lesz a privát vagyonokkal? Hogyan működik majd a vagyonadó? Milyen változásokat hoz 2026 a bizalmi vagyonkezelés, az alapítványok, a magántőke alapok terén? Mi vár a magyar gazdaságra és a tőkepiacokra? Vegyen részt a Klasszis Investment and Wealth Management Summit 2026 konferencián. Hallgassa meg a legjobb szakértőket, és tudja meg, hogyan védheti meg és gyarapíthatja vagyonát a változó környezetben. Early Bird jegyár május 31-éig. Regisztráljon most a rendezvények.klasszis.hu oldalon.
5: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni, az a gyerek.
4: Aj, dehogy fog! Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ével a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Május 28-án csütörtökön a főkertész George Mihály. Van gerebjéd? Május 28-a Dürer kert George Mihály.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: 5 év alatt gyakorlatilag megduplázódott a használt lakások ára. Felülvizsgálják a Klebelsberg központ szervezeti felépítését, döntési és irányítási jogkörét. Az Európai Unió kvótákat és vámokat akar alkalmazni a kínai importtal szemben. Ma délután 25 fokot mérhetünk, marad a száraz idő, csak kevés felhő lesz felettünk, és holnap is a maihoz hasonló időre készülhetünk. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Drasztikusan csökkentenék az országgyűlési képviselői tiszteletdíjakat. A fizetésük a módosítás után csak bruttó 1 millió 309 ezer forint lesz. Szűkítenék a képviselők által igénybe vehető juttatások és támogatások körét is. A lakás vagy szálloda használat költsége 31%-kal. Az iroda bérletre fordítható költségek 52%-kal. A képviselők munkáját segítő alkalmazottakra fordítható keret pedig 30%-kal csökken a javaslat szerint. 5 év alatt gyakorlatilag megduplázódott a használt lakások ára. Az ingatlan.com elemzése szerint Budapesten 2021-ben még 25 millió forint körül volt a belépő szint a lakáspiacra, míg ma 50 millió forintnál olcsóban szinte semmi sem kapható. A negyedik kerületben például az olcsó lakások belépő szintje 21 óta 20 millió forintról 47 millió forintra, a 9. kerületben 28 millióról majdnem 57 millió forintra emelkedett. A gyakorlatban egy budapesti lakásvásárlás már 100 millió forintos nagyságrendű beruházást jelent, pedig ez az érték 10-15 évvel ezelőtt még luxus kategóriát képviselt az ingatlanpiacon. Az oktatási és gyermekügyi miniszternek július 15-ig felül kell vizsgálnia a Klebelsberg központ és a tankerületi központok belső szervezeti felépítését, személyi összetételét, feladatait, döntési és irányítási jogkörét, gazdálkodását. A közlönyben megjelent határozat szerint a kormány biztosítani akarja a tankerületi fenntartású iskolák szervezeti, szakmai és részleges gazdálkodási autonómiáját. A jövőben az igazgatókat közvetlenül be kellene vonni a tankerületi döntésekbe. A központ jelenlegi vezetője egyébként július közepén nyugdíjba megy. Az Európai Unió a korábbinál szélesebb körben kíván behozatali kvótákat és vámokat alkalmazni a kínai importtal szemben. Ezzel a lépéssel a vegyipar, a fémipar és a zöld technológiai ágazat vállalatait akarják megvédeni az olcsó kínai termékek okozta versenytől, közölte a Financial Times-al a versenyképességi és ipari biztos. Hozzátette, hogy a jelenlegi 8-9 hónapig tartó vizsgálati rendszer túl lassú egy-egy ágazat megmentéséhez, emelte ki a portfólió. A brit hírszerzés szerint majdnem 500 000 orosz katona halt meg már Ukrajnában. A szervezet vezetője úgy fogalmazott, hogy Oroszország hátrál az ukrajnai hadszíntéren, ugyanakkor Moszkva fokozza Nagy-Britannia és Európa egész elleni hibrid tevékenységét, ami a tengeri talapzatoktól a kibertérig terjed.
3: Időjárás a Rádió Cafén.
6: Holnap a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. Csapadék nem várható. Több helyen lesz élénk az északnyugati szél. Hajnalra felfrissül a levegő, 3 és 13 közötti minimumokra van kilátás. Napközben pedig 22-27 fokot mérünk majd.
3: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
7: Nem rossz kor?
3: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádió Cafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig Pont jókor.
8: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont jókor, és vendégem Kellner Dénes író, művész nevén David Kronberg, akinek a napokban jelenik meg új novellás kötete, a 12 eltévedt világ. A szerző az álmai alapján írja a történeteit, szürreális, mégis nyugtalanítóan ismerős világokat teremt, ahol egyszerre jelenik meg a mesterséges intelligencia, az emberi érzelmek, az üzleti élet kegyetlensége, a fantasy világa és a vallási kérdések köre is. Zene után már is kezdünk, maradjatok ti is. Ígérem, izgalmas lesz.

0: amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádió Cafén.
1: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor. Vendégem Kellner Dénes, művész nevén David Kronberg, író, költő, akit köszöntök, szia!
2: Sziasztok, szeretettel üdvözlöm a hallgatókat. Ilyenkor már nem lehet jó reggelt kívánni, de jó napot, meg ilyesmit, azt meg mi.
1: Feltétlenül, hát ezt tudod, még nem vagy éhes, de már nem vagy szomjas, vagy valami ilyesmi. Szóval, hát a napokban jelenik meg egy novellás köteted, a 12 eltévedt világ című, de képzeld el, hogy azt számolgattam, és remélem, hogy nem mondom rosszul, de hogy te 38 éve foglalkozol valamilyen módon írással. Tehát, hogy 88 óta...
2: El tudom képzelni, hogy ennyire régen kezdtem, de én úgy tudom, hogy egyébként 93. Hát, megváltoztak az adatok, úgy látszik menet közben.
1: Nem, ez simán lehet, hogy felkészülésem során valamelyik riporter kolléga nem jól tudta, és én
2: attól
1: azt...
2: függ, hogy mit. Tehát régen írok mindenfélét.
1: És én fogtam, és azt beemeltem, mert hogy ezt egy interjúból vettem, amiben ezt nagyon magabiztosan állították, te meg nem mondtál nemet.
2: Na, amikor mondtad, hogy nem fog zavarba hozni, akkor arra gondoltam, hogy de lehet, hogy mégis.
1: Én is erre gondoltam, hogy megkérdezem, és elmondjuk a hallgatóknak, hogy mielőtt elkezdődött ez a beszélgetés, megkérdezted tőlem, hogy zavarba hozlak-e. Hát nem terveztem, de már én rögtön zavarba jöttem.
2: Matekkal mindig könnyű.
1: Jó, tehát akkor ezt ne firtassuk. Lényeg, hogy régóta.
2: Régóta.
1: És van egy költőéned, amelyik egy szemérmesebb, legalábbis úgy gondolom, hogy a saját magad megítélése szerint.
2: Ezen most sokan mosolyogni fognak, akik ezt az adást hallgatják, de igen, abszolút egy introvertáltabb, befelefordulóbb jelenség vagyok, mint amilyennek kinézek a nagy pofámmal.
1: Na, hát akkor induljunk innen. Nem megfejteni akarlak, hanem fejtsd meg te magad. Szóval induljunk innen. Az írásnak a szeretete, a megnyilvánulása, tudom, hogy van ebben egy családi vonal is.
2: Így van, az apukám is, tőle is hoztam könyvet egyébként, úgyhogy mindent alá fogok itt írni. Apukám helyett aláírom. Bocsánat, apukám. Szóval igen, a családi vonal, tehát hogy ez olyan, hogy nem én kezdtem el a felmenőim közül, viszont az írásnak van egy olyan része, hogy mi az, amit az ember mindenkinek szán, amikor megírja, és van egy olyan része, hogy mi az, amit soha életében nem akar a fiókon kívül tudni. És a versekben az a meglepő, hogy az ember általában, amikor megírja őket, akkor még úgy gondolja, hogy ezt senki más nem fogja olvasni. Úgyhogy ebben egy kicsit intimebb műfaj a vers, de aztán rávettek, gonosz rossz emberek rávettek, hogy de Dénes, hát mégiscsak ki kéne adni azokat a verseket, úgyhogy így történt. Persze megválogattam őket egy picit.
1: Oké, és a vers írásra mi vett rá? Hogyan jött, hogy az érzéseidet ebben a műfajban fejezd ki?
2: Az ember, amikor igazán nagy fájdalmakat él át, és amikor úgy gondolja, hogy most őt senki nem érti meg, akkor általában valamibe megpróbálja átfordítani ezt. Tehát azt mondja, hogy legalább akkor legyen valamilyen nyoma, és akkor elkezd akár a naplójának írni, akár hogyha megtetszett neki ugye a költészeti irodalom órán, akkor azt mondja, hogy megpróbálok ilyet. Ezek olyan szépek. Lehet, hogy ezt most ebben a formában kéne, és akkor megpróbáltam. És hát általában az embernek a visszajelzések ugye fontosak, amikor mondjuk valakinek megmutatja, vagy valakinek ír egy verset, ugye kis fiatalkorunkban ez nagyon gyakori, hogy az ember annyira szerelmes, hogy neki áll verset írni. Lehet, hogy nem mindenki, de szerintem titokban egyébként sokan. És akkor a visszajelzések alapján el lehet dönteni, hogy ezt csináljuk a továbbiakban, vagy ezt abszolút felejtsük el.
1: Amúgy érdekes, amit mondasz, mert amikor elkezdted mondani, hogy az ember, amikor nagy fájdalom éri, akkor elkezd írni, mondom, nem, ez a költő, vagy az író, aki ebbe szublimálja a fájdalmát.
2: Szublimálja, nagyon jó
1: de
2: szó.
1: De igazad van, az tény és való, hogy általában valamilyen módon szeretnénk tőle szabadulni.
2: Így van.
1: És közben pedig mégis őrizgetni, meg megmutatni, meg valamit csinálni vele. Jó esetben. Tudjuk, hogy azért vannak más megjelenési formái is, de hát ugye a művészeknek ez a sajátja, hogy egész egyszerűen az nehéz élethelyzeteiket, érzéseiket a művészetükben meg tudják jeleníteni, ezzel egyébként tudnak adni másnak, új jelentéstartalmat kaphat az én életembe, szóval, hogy nagyon jó, mert ilyen önálló életre kelhet ez az egész, de abban szerintem igazad van, hogy valahogy biztos mindenki egyszer az életében megpróbál írni verset.
2: Így van, nem is csak verset, hanem igazából szerintem az emberek bármit mindenféle is módon megpróbálják. Igen. Tehát a művészet az pont az, amikor az egyik síkon érzel valamit, és megpróbál a másik síkra átvinni. Tehát lehet, hogy az illető nem költő, hanem építész, és gyorsan épít egy házat arról, hogy mennyire fáj neki. Valami gondolom ez ritkább, de több függetlenül valami, tehát a zenészek is úgy kezdik. Az első dalát, szerintem az első sírós, gitározós dalát mindenki úgy írja meg, hogy szerelmes.
1: Igen, igen, igen, igen. Hát valószínű, erről azért sokan beszámolnak. Na de hogy az, hogy a visszajelzések után mégiscsak úgy dönt az ember, hogy oké, okay, jó, akkor ezt megosztja, és onnantól, hogy megosztod, onnantól hogy érzed magad ebben, mert hogy ebben van egy kitárulkozás, van,
2: hát
1: egy, egy lemesztelenedés, igen, nem? Igen, mert igen. Mondhatjuk azt, hogy hát ez egy jó kis vers, és mindenki értelmezze, hogy akarja, de lehet, hogy az ember elgondolkodik rajta, hogy mire gondolt a költő, mit élt meg a költő.
2: Ha megfigyeled, az embernek a legfontosabb és legemlékezetesebb pillanatai, azok mindig kötődnek ez az érzéshez. Tehát amikor az önéletrajzodat először átadod egy munkáltatónak, és ő végignézi, akkor ugyanezt éled át, ezt a rettenetes stressz, most miért néz így, most akkor jó vagy rossz, most ennyire szörnyű, vagy ennyire jó. És mindig itt vannak ezek a pillangók, és mindig ott van az, hogy amikor történik ez a dolog, amikor benne vagy, akkor tudod, hogy most egy nagyon fontos pillanata van az életednek, és később tényleg évtizedekig emlékszel rá. És szerintem Istennel, amikor majd odafönt ülünk és végiglapozgatjuk a könyvet, akkor itt néha megállunk, hogy ez de jó pofa volt. Tehát ezeknek a pillanatoknak értéke van még akkor is, ha abban a pillanatban úgy érzed, hogy most fáj, most rossz. Az nem rossz, az egy kincs, csak most éppen. Tehát ez olyan, mint amikor kihúzzák a bölcsességfogadat, hogy utána 40 évig örülni fogsz neki, csak most rossz.
1: Igen, igen, igen. Értem ezt az áthallást.
2: Soha többet nem akarok a fogorvosokról beszélni, bocsánat, a nézőktől is, hallgatóktól is.
1: Nem, nyugodtan értem. Ezzel tulajdonképpen azt mondod, hogy minden fájdalomnak van valamilyen értelme.
2: Így van, abszolút. Hát a fájdalomnak eleve van, tehát hogy ha nem lenne fájdalom, akkor nyugodtan rátegyenelnél a rezsóra, és beszélgetnél a nagymamáddal, és közben a kezed a könnyékig leégne. Tehát a fájdalom mindig arra figyelmeztet, hogy valami olyat csinálsz, amit éppen nem kéne. Vagy valami olyan dolgot csinálsz, aminek tétje van.
1: Hát, hogy valami olyan történik veled, amivel meg kell birkóznod, azért vannak olyan fájdalmak, amikről nem tehetsz.
2: Abszolút, sőt, hát magáról a fájdalomról, ja. Mondhatjuk, hogy nem tehetsz. Igen, igen, igen, abszolút. És szerintem az, hogy fájdalom, bármennyire is borzasztó fájdalmak léteznek, de hogy valahogy ez jelzi, hogy az ember életben van. Tehát amikor már nincs fájdalom, amikor már egy ilyen leszedált életet élsz, amikor már otthon ülsz, iszol, dohányzol, kinézel az ablakon, és már semmi nem tud rád hatni, ezt néha művészfilmekben látjuk. Tehát azok az emberek már igazából nem élnek. Nem mondom azt, hogy örülök a fájdalomnak, de valahol az jelzi, hogy életben vagyok. Tehát, hogy van a dolgoknak tétje.
1: Érdekes megközelítés, ez már félig meddig értem, helyesebben teljesen értem, inkább azt mondom, félig meddig egyetértek.
2: Hát a... Te írtál verseket? Most gyanakodni kezdtem.
1: Szerintem ez a nem tudom, gimnáziumban az ifjú Werther szenvedései hatottak rám, úgyhogy akkor gondolkodtam azon, hogy ezekről, hogy miért szenvednek a költők. Erre nagyon emlékszem, hogy ezt gondoltam, hogy miért szenvednek. És hogyha már szenvednek, azt miért várják az én nyakamba. És akkor lehet, hogy valamit megpróbáltam, de azért említésre méltót biztos nem.
2: Nekem ez egy igen válasznak tűnik. Tehát, hogy ez okay. Pontosan az az igen válasz, amit a szégyenlős költő úgy mond, hogy jaj, jaj, hát nem akarom beismerni, de azért igen. Szóval te is egy szégyenlős költő vagy.
1: Nem, de viszont mást igen, tehát írni.
2: És milyen formában valósult meg a művészet, tehát akkor ezek szerint te is szublimáltál valahova. Ez érdekes, ez egy pszichológiai szakkifejezés, tehát jópofa, hogy ezt pont mondtad. Ezt szakszerűen így hívják. Igen. Pszichológus vagy?
1: Nem, de tanulok okay. Ilyesmit, tehát foglalkozom ezzel, de ne fordítsuk meg itt a...
2: Na, bocsánat, ne haragudj, hogy bejöttél hozzám interjúra, de...
1: Ne fordítsuk meg itt a műsor menetét, mert hogy neked kell válaszolni, de amúgy igen, tehát hogy persze, szerintem ez egy létező dolog, hogy az ember valóban megpróbálja magát, mert amikor most azt mondtad, hogy és írtál, író lettél, vagy mibe szublimáltad, hát az van, hogy ülök egy mikrofon mögött 25
2: ebbe
1: éve.
2: Ebbe szublimáltad. Igen, fantasztikus.
1: Abszolút, és próbálok emberekből olyan dolgokat kiszedni.
2: Én is akarok, anyu létszerűci.
1: Amiket amúgy én megértem, csak nem nekem kell elmondani.
2: És ezek után azt mondod, hogy ne fordítsuk meg a vallatólámpát, ne viccelj.
1: Abszolút, ezt mondom, igen.
2: Szóval, akkor ezek szerint művésztársak vagyunk.
1: Nem tudom, lehet ezt sokféleképpen nevezni. Mindenesetre az tény, hogy foglalkozom azzal, hogy az emberek mit, miért csinálnak. Na menjünk rá a másik kedvenc témádra, magány.
2: A magány.
1: Szerelemből menjünk át a magányba.
2: Hát igazából az a magány az nem olyan magány, amit a költők szoktak. A költők önző emberek mindig arról írnak, hogy én milyen magányos vagyok, én milyen, nem is tudom, elhagyott vagyok, pedig milyen szép vagyok, vagy milyen csúnya. Nem, én arra gondolok, hogy az emberek úgy unblock magányosak. Tehát itt élünk egy óriási közösségben. Ha kinézel az ablakon, akkor azt látod, hogy mindenki egymás közelében jár kell, de valahogy mindenki a saját világában van. Tehát ezek nem olyan magányok, amikor elhagyják az embert, hanem amikor az ember hagyja el a közösséget. Nézd meg, mindenki a saját kis búrájába megy. Tehát mindenki úgy megy jobbra-balra, hogy nem akarok senkihez szólni, az a legjobb, ha nem történik semmi. Mint hogy egy kis buborékban, mint a strandlabda van, az az óriási labda, amiben be lehet bújni, és akkor így gurulsz a vizen. Tehát, hogy én azt gondolom, amikor azt írtam, hogy a csillagok egyedül vannak, ugye ez a címe az előző, tehát a verses kötetnek, a csillagok azok úgy vannak egyedül, hogy közben te azt hiszed, hogy rengetegen vannak. Ha fölnézel az égre, akkor te rengeteget látsz, mert szubjektíve neked az az élményed, hogy akármilyen messze van a csillag, neked az ott van az égen a másik mellett. Csak közben több ezer fényév van közöttük. Tehát igazából ez az emberek világa, hogy odamész egy tömegbe, és csupa individuum, csupa egyes ember, aki mindenki el akar zárva lenni a többitől. Ezt most nagyon rosszul fogalmaztam magyarul, de megértjük.
1: De azt gondolod, hogy ez a kor sajátja, vagy hogy mindig így volt?
2: Nem volt mindig így, ez most sincs mindig mindenhol így. Azt igen. gondolom, hogy ez annak a sajátja, vagyis ez egy egyszerű statisztikai kérdés, pedig mondtam, hogy a matekot nem akarom látod. Szóval, hogy egyszerűen abból fakad, hogy hány embert zársz össze. Ha egy liftbe két ember beszorul, azok előbb-utóbb beszélgetni fognak. Ha én vagyok az egyik, akkor már azelőtt, hogy beszorulnak a liftbe. De hogyha 100 ember van együtt, ott már óvatosabbak, hogyha meg 1 millió ember, akkor meg nem is tudom. Azok már inkább az egy ilyen érthetetlen tömeg, és ott már mindenki csak azért van ott, mert valami összehozta őket, tehát ők sem egymással fognak foglalkozni. Szerintem a kis közösségekből nagy közösségbe mentünk át, és elveszett a kohézió.
1: Hát meg ugye ezzel minden. A felelősség kérdése is nagyon érdekes, és higul, hiszen ugye ez a klasszik példa, sokszor szoktuk felhozni, hogyha egy kis falu utcáján valaki rosszul lesz, úgyhogy csontüres az utca, de a környező házakból, az ablakokból látják, mindenki egyéni felelősségének érzi, hogy oda menjen és segítsen. Ugyanez a nagyvárosban, kint a 75-ös troli megállójában, ahol egyébként áll 20 ember, valaki rosszul lesz, akkor mindenki azt gondolja, hogy majd a másik oda megy.
2: Ez egy érdekes dolog, én ebben nem értek egyet. Én azt gondolom, hogy egyetlen faktoron múlik ez, hogy mennyire büdösnek tűnik az illető. Ha ugyanis nem, hogyha egy jól öltözött ember összeesik, oda fogsz menni hozzá, hogy uram vagy hölgyem, ne haragudjon, rendben van minden? De hogyha úgy néz ki, mint aki 2-3 napja kint van az utcán és egyáltalán nem fürdött, akkor az ember nem megy oda, ez így van. Vagy például, hogyha nagyon részegnek látszik.
1: Én azt értem, amit mondasz, de én mondjuk ettől, akkor vegyük a jól öltözött embert.
2: Vegyük
1: jó?
2: A jól öltözött embert.
1: Tehát az, amit mondasz, ez már ebben már benne vannak az előítéletek, benne van az, amit, ahogy éljük a napjainkat. Én inkább itt most arra próbáltam, hogy a felelősség, ami zsigerből jön. Tehát egy kis közösségben senki nem gondolkodik azon, hogy nem néz félre, hogy más észrevette és csinálja, hanem valahogy mindenki felelős a másikért. Hiszen ismerjük egymást, együtt szoktunk menni a boltba, nem tudom én hol, máshogy érezzük, más a közösségnek a dinamikája. Ebben a felhigultságban pedig simán lehet az, hogy segítenék, de én most épp sietek, és látom, hogy ott a hölgy már megy oda, már valaki veszi elő a telefonját.
2: Ez fontos, így van. Amit most mondasz, az pont fontos, mert statisztikailag valószínűbb az, hogyha sokan vagyunk, akkor valaki oda fog menni. Tehát csökken az egyéni felelősség, oszlik. Ez egyébként valid, mert hogyha egy ember már oda ment, a másik nem kell, hogy feltétlenül oda menjen. Majd az egy ember majd kiabál, hogy orvost, vagy éppen péket, vagy lélekgyógyászt kérünk, mert olyan probléma van. Abszolút.
1: Igen, tehát, hogy hogy minél többen vagyunk, vagy minél nagyobb az a közösség. Egyébként én azt gondolom, hogy ha 1 millió ember ragad be egy liftbe,
2: ami nagyon nagy liftet jelent.
1: Akkor is elkezdődnek a csoportok szerveződései. Tehát a közösség az mindig a túlélés záloga.
2: Igen, lesznek a segítséget hívós csoportok, lesznek a megjavítom csoportok, meg a nyomjuk meg a valamelyik random gombot csoportok.
1: Lesznek a rosszul leszek csoportok.
2: Igen, meg a csak velem kell foglalkozni csoport, így van.
1: Igen.
2: Érdekesek. Egyszer oldjuk meg, hogy beszoruljon 1 millió ember egy liftbe, jó?
1: Igen, az, arra úgy kíváncsi lennék, hogy milyen lift az, de igen. Na, szóval, hogy ez foglalkoztatott téged, a magány és a szerelem. Egyébként ez össze is függött, hogyha ha verses könyvről beszélünk, fogunk beszélni az aktuális novellás kötetről is, de ez össze is függött, nem? Tehát ez a magányos vagyok, szerelmet szeretnék, meg akarom találni, közben akarom, hogy ez másnak is meglegyen.
2: Becsempészted a szerelmet ügyesen, nagyon-nagyon jól csinálod. Hát a közepén van a könyvnek a szívében van az a két rész, ugye 6 részből áll a könyv, 6 ciklusból, ahogy ezt szépen mondják a nálam nagyobb költőknél, és pont a középső kettő, az a szerelmes a költő, és ez jó neki, meg a szerelmes a költő, és ez rossz neki. És igen, ott arról szól, tehát hogy ami rá van írva, azt tudja az a szakasz. A szerelemről lehet azért írni, mert annyira marha menő, meg annyira szeretjük a másikat. Általában ezek a külső szemmel kevésbé átélhetők, mert az ember ugye nem

0: Azok fognak kaparják az ajtót, hogy minket versben tessék megírni, mert túl szépek vagyunk prózának. Van egy Tatár Botond nevű rendkívül tehetséges fiatal költőbarátom, és ő azt mondta, hogy a költészetnek az az értelme, hogy az ember a szerelemről írjon. Tehát ez a végső értelme a költészetnek. Maradéktalanul egyet tudok érteni vele. Valóban a szerelemnek annyira erős érzelmi hatása van az emberre, hogy egyszerűen a prózában úgy érezzük, hogy mint hogyha úgy mondanám el a Csillagok háborúját, hogy a tanyasi paraszt gyerek a sivatagból elmegy kardozni, és végül szétlő egy csillagot. Tehát nem ragadtuk meg a lényegét, érted? És hogyha költészetben vagy, akkor minden sornak súlya van, minden sornak értelme van, minden sor mögött egy csomó más jelentés bomlik ki. Lehet olyan szókapcsolatokat használni, aminek gyalog nem lenne értelme, tehát prózában egyszerűen nem fogadnád el ezt a mondatot, és a költészetben meg az van, hogy gondolkozol rajta, és azt mondod, hogy milyen szép. És milyen árnyalt, és milyen mély, és mennyire el lehet rajta gondolkodni, vagy akár csak megüt azért, mert egyszer te is akartál ilyet mondani, és leintetted magad, hogy ez hülyeség, ilyet nem gondolunk, és ezt egyszer csak a költő odaírja neked. Azért vagyunk, hogy minél több mondatot odaírjunk, amit te nem mertél leírni.
1: Oly, de csodálatos.
0: Tessék.
1: Ez egy jó önmegfogalmazás. Tehát tulajdonképpen a költő kiszolgálja.
0: Így van, egy delivery service vagyunk, abszolút. Fölhív valaki, hogy hozzál egy érzelmi mondatot, és 20 perc múlva ott vagyok.
1: Igen.
0: Tessék.
1: És nem is kell az, hogy tudd az én érzésemet, vagy én elmondjam, inkább így nem kell, hogy én elmondjam,
0: kérlek,
1: mert te már
0: az
1: úgy is tudod. Te már úgy is tudod, és fogod, és megírod.
0: Nem, én azt mondom, hogy ide teszek 34 darab érzést, és kérlek, bökje rá, hogy melyik van neked. Ezt a pszichológusok csinálják ilyen tintapacákkal, ha emlékszünk.
1: És te honnan veszed ezeket az érzéseket?
0: Képzeld el, hogy oda mentem. Tehát azt tudom mondani, mint a vietnámi veterán, hogy én voltam ott, rám még lőttek. Tehát, hogy én voltam szerelmes. Minő meglepetés. És ezek az érzések, amikor az ember szerelmes, hát ezek ugye az elején, amikor még nagyon tapasztalatlan vagy, akkor majdnem mindig negatívba végződnek. Tehát a szerelmet ezt nagyon könnyű elrontani. Nagyon könnyű túltolni, vagy nagyon könnyű hülyeséget beszélni, vagy annyira zavarban lenni, hogy átesel a saját lábadon. És akkor arról mindig lehet valami rosszat gondolni, érezni, nyíl, írni.
1: Aha.
0: Ez így működik.
1: Ez érdekes, ez a tapasztalatlan vagy ellehetőnt, ez olyan, mint egy harctér.
0: Igen, mint egy abszolút. Hát valójában a szerelmes férfi...
1: Ez egy kemény küzdelem, igen.
0: A szerelmes férfi az egy munkaintervjún vesz részt. Tehát ott neki teljesítenie kell, ott neki meg kell mutatni, hogy mit tud. Sajnálom, de ez van. Így éljük meg. Tehát ez nem egy spontán dolog, ahol mind a ketten örülünk.
1: Nem vitatkozom.
0: Hanem nekünk bizony meg kell mutatni, hogy egyrészt érzelmileg is, meg mentálisan is egybe vagyunk, másrészt meg vagyunk egy olyan dolog, amihez érdemes hozzábújni, mert nem esik el veled együtt. Tehát az ideális férfi, mint ezt megállapítottuk már több hölgyel is, hogy az az ideális férfi, aki fekszik az ágyban, miközben a tornádó letépi a ház tetejét, te ránézel, hogy úristen, most mi lesz, meg azt mondja, hogy nyugi, csak egy kis tornádó, átölel és visszaalszik. Na, ennek kell lenni. Tehát ezzel kell várni. Nem, ez az igazi férfi.
1: Ne haragudj, nem. Ez pont nem az, mert a nő megáll és tartja a ház tetejét.
0: Dehogy tartja, azt már vitt a
1: szél. Dehogy nem, na jó, dehogy is. Ez nem az ideális férfi, aki fekszik az ágyban, nyugi már és visszaalszik.
0: Nem, de aki annyira erős, hogy megvéd a puszta testével, nem?
1: Oké. Jó, akkor is most zene lesz.
0: Jól van.
1: Ezt korrigálni kell.
0: Jól van, majd hirtelen nem értünk egyet. Helyes.
1: Hát semmiképpen, ez egyszerűen ebben
0: én az italhoz nyúlok, ha nem bánod.
1: Benne van az összes nő nevében a felháborodásom. De értem, amit próbáltál mondani, csak nem volt jó a kép. Kicsit
0: rendben,
1: ilyen trigger
0: majd korrigáljuk.
1: Pont, kicsit triggerpont ez nekünk.
0: Helyes.
1: Jó, folytatjuk innen. Vendégem Kellner Dénes, művész nevén David Kronberg, író és költő. Maradjatok ti is.
2: Rádió Café.

0: Rádió Café. Lágymányosan az FM 98-as frekvencián. Egy kis kultúra. Programajánló a Rádió Cafén.
1: Az Oroszlán király film plusz koncert május 30-án a Margit Szigeti Szabadtéri Színházban. Hans Zimmer és Elton John felejthetetlen zenéje élőben az Oroszlán király animációs film Budapest legnagyobb szabadtéri moziában, gyermeknap mozival és élő filmzenével. A Disney sikerfilm magyar nyelven óriás kivetítőn elevenedik meg, a Danubia zenekar pedig élőben játssza a mozi zenéjét Stefan Geiger vezényletével. Szombaton tehát Oroszlán király filmzenei koncert és mozi a Margit Szigeti Szabadtéri Színházban. A Magyar Klasszikus Zene Napja in memoriam Kocsis Zoltán, a Nemzeti Filharmonikus Zenekar, a Nemzeti Énekkar és kiváló szólisták énekesek koncertje a Zeneakadémián május 30-án. A Magyar Klasszikus Zene Napja, mint minden évben ezúttal is a hazai muzsika ünnepe Kocsis Zoltán születésének évfordulóján. A klasszikus értékeket Liszt és Kodály, az Ave Maria és a magyar népzene sorozata képviseli mindkettő Kocsis átiratában, de Perényi Miklós hangszerén felhangzik Dohnányi, ritkán hallható remeke, a hangverseny darab csellóra és zenekarra, kortárs opuszként pedig Gyöngyösi Levente műve a Missa Vanitas Vanitatum zárja a műsort. A Vashegyi György vezényletével megvalósuló koncerten Nagy Panka, Dékán Jenő, Csővári Csilla és Cserményi Zsombor énekét is hallhatjuk. A koncerten a Nemzeti Filharmonikus Zenekar vokális testvére, a Nemzeti Énekkar is szerepet kap. A Magyar Klasszikus Zene Napja in memoriam Kocsis Zoltán koncert a Zeneakadémián szombaton este. Kaláka Lackfi János akusztikus koncert május 30-án a Marciban. A Kaláka számára a második kerület hazai pálya, bár rendszeresen láthatja őket a közönség ezen a színpadon, minden fellépésükre meglepetéssel készülnek. Ezúttal az együttes vendége nem először és nem utoljára Lackfi János lesz. A zenészek Bece Gábor, Grillus Dániel, Grillus Vilmos, Radványi Balázs azt ígérik, hogy a rengeteg kiváló muzsikán túl a hagyományaik szerint biztosan lesz vers-impro is. Szombaton este tehát Kaláka és Lackfi János akusztikus koncert a Marciványi Téri Művelődési Központban.
0: Egy kis kultúra. Programajánlónkat hallottátok. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Bal kettes, jobbról egy koncert. Nagy fék, jobb három, absztrakt tárlat, óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
0: Kulturrali. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kulturrali. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Gyerekek, ez így nem lehetséges. Le kell fújnunk a Zsebrádió gyereknapi felnőtt napot az Akvárium Klubban, amit május 31-én tartanánk, mert nincs meg Zsül, és bűvész nélkül nincs gyereknap.
4: Galam, nyugi van, fogd meg a seröm.
0: Kedves hallgatók, segítségüket kérjük, és ez komoly. A Zsebrádió egészen különleges gyermeknapi rendezvénye az Akvárium Klubban veszélybe került. Sajnos az esemény sztárbűvésze egy világszám kidolgozása közben eltüntette magát. Amennyiben láttok egy bűvészt Zsebrádió nélkül, ne közelítsék meg, hanem azonnal értesítsék a hatóságokat. Nyúl van nála, és nem fél használni.
5: A rendezvény megtartása érdekében kérjük támogassa a Zsebrádiót bűvésze 1%-ával.
0: Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Május 31-e vasárnap Akvárium Klub. Kezdés délután 2-kor. Jegyek kaphatók a Zsebrádió Facebook oldalán és a helyszínen.
3: Most kaptuk a hírt, megvan Zsül, csak elég mélyen kellett keresnünk a kalapjában. Vasárnap 4-kor már a színpadon vár mindenkit.
6: A trip-hop legenda, Tréki, újra Budapesten. A műfaj úttörője július 9-én az Aquarium Klubban hozza el sötét tavait. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
7: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
8: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Május 28-án csütörtökön a főkertész George Mihály. Van gerebjéd? Május 28-a Dürer kert George Mihály. Madeira, a nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája.
9: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
10: Egy gyermek nem mindig mondja ki, hogy segítségre van szüksége, de mindig jelez. Te felismered, ha baj van? Ha aggódsz a gyermeked lelki állapota miatt, tudd, hogy van hová fordulni. Az UNICEF Magyarország segít felismerni a jeleket és megmutatja, merre indulj. Lelki egészségtérkép, útmutató szakemberektől, lélekemelő program szülőknek és pedagógusoknak egy helyen az unicef.hu/egészség oldalon. UNICEF Magyarország, mert minden gyermek számít. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
9: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádió Cafén.
1: Szép napot mindenkinek, már is folytatódik a Pont jókor. Vendégem Kellner Dénes író, művész nevén David Kronberg, író költő, és mielőtt lekevertelek, azelőtt ott tartottunk, hogy
2: majdnem lekevertél.
1: Majdnem, igen. Hogy arról beszéltünk, vagy az nyomta be a gombomat, hogy a férfiről beszéltél, aki te a védelmező és egyébként mindent megoldó szeretetteljes szerepről beszéltél, csak ahogy ezt kifejezted, a ágyban fekvő fölkelek, nincsen semmi baj, majd én megoldom erre, én azt mondtam, hogy ez pont nem az, de most megkövetlek, mert...
2: Hát a Superman és a szomszéd Béla közti különbséget veszük most éppen ezen az órán.
1: Igen, de hogy alapvetően azért követlek meg, mert hogy azt érzékeltem, hogy azt akarod mutatni, hogy az olyan nagyon jó, amikor valaki ebbe a szerepbe tud lenni. Nyilván ehhez a szerephez egyébként kell egy olyan nő is, aki...
2: Egyébként nem árt, hogyha...
1: Ugye? Tehát, hogy ez is van, hogy az önmegfogalmazáshoz az is hozzátartozik, hogy a férfit is azt tudja emelni, hogyha van miért és kiért.
2: A férfinak igazából nagyon, nagyon könnyű ilyen szempontból megfelelni. Tehát legyél erős, és egy egészen picit kerülj bajba, és már boldogok vagyunk.
1: Igen, tudom.
2: Nyomasztó, mert ezt manipulációra is szokták egyébként használni, hogy bajba kerülnek. A kényelmi bajba kerülők, az út mellett megállók, hogy jaj, hát én nem tudok kereket cserélni. Mm. És akkor a férfi egy szuperhősnek érzi magát, és közben nyakig olajos lesz. Ez ilyen.
1: Ne adj, de találkoznék ezzel a típusú férfival. Na mindegy, menjünk már rá.
2: Szóljál, hogy hol akarsz befektet, és ott
1: menjünk rá novellákra.
2: Menjünk rá.
1: Mert hogy igazából most egy novellás köteted jelenik meg.
2: Ez egy igazállítás?
1: Én meg a verses könyvvel jöttem. Na de hogy a novella, szerintem abszolút ennek a műfaját fogyasztóként is éljük, hiszen arra sokkal inkább van idő, hogy elolvassunk egy rövidám, de jó történetet, mint hogy belemenjünk egy hosszabb sztoriba. Ez együtt nyilván, és jön a nyár, akkor szerintem sokunknak van ideje regényt is olvasni, de hogy a novella szerintem most nagyon megy. Neked mi a gondolatod erről, illetve mi a viszonyod a novellához?
2: Logikusnak tűnik, hogy a regény helyett a novella felett tolódik a befogadható fókusz időtartam, vagy nem tudom, hogy mondjam ezt szépen, tehát amennyit az ember hajlandó figyelni. Igen, mert az van, hogy nagyon hamar kapod az endorfint, amikor nyomkodod a Facebookot, a doomscrolling az azon alapul, hogy egyszerűen minden hamarabb új ingert akarsz, és azt gondolom, hogy regény nem tudja megadni azt a gyors, hát csúnya szóval kielégítést, amit mondjuk egy novella meg tud, mert a novellára az, hogy van 5 perced, amíg jön a busz, és puff, addig megvan egy novella. Van, hogy 10 perc, de ezek hamar felállítják a díszletet, hamar oda teszik a szereplőket, és hamar csinálnak nekik egy konfliktust, amiből már izgalmas, hogy kerülnek ki. Most érdekes módon a novella azért tetszik nekem borzasztóan, mert egy slukra meg lehet írni, ez egy őszintébb műfaj.
1: Tehát ahogy el lehet olvasni, úgy meg lehet írni.
2: Pontosan, nem annyi idő alatt, de úgy lehet megírni, hogy odaülsz, és lendületből egyszerűen kifolyik az ujjadon keresztül a sztori. Sokszor volt az élményem, hogy pályázatra készültem, ugye be kell adni valahova, megadják, hogy hány karakter lehet, hány oldal lehet. És akkor elkezdtem írni, és a történet egyszerűen azt mondta, hogy bocs haver, de én hosszabb vagyok. Tehát nem te irányítod. Elkezded írni, és már adja magát, hogy hát mekkorának kell lenni. Hogyha 4 oldal, akkor elkezded húzni, meg fájdalmas neki, de a dialógusból nyírsz egy picit, meg a tájleírásban nem veszed bele a cseresznyefát, de hogyha 15 oldal lesz, akkor nincs mit tenni. És van olyan novella, hogy egyszerűen kéri a 15 oldalt.
1: Képzeld el, hogy innen tudom amúgy, hogy nem vagyok író.
2: Na,
1: mert
2: ez érdekel engem is, hogy hogy lehet kideríteni, hát ha.
1: Azt úgy lehet kideríteni, hogy sok íróval beszélgetsz, és képzeld el, hogy mindenki kivétel nélkül valahogy elmondja ezt a mondatot, hogy nem te irányítasz, hanem hogy a karakter lediktálja magát, a történetet te gondolod, hogy viszed valamerre, és kiderül, hogy nem, hogy még véletlenül se. Volt olyan író, egy hölgy, aki azt mondta, hogy nagyon tudta, hogy hogy lesz, és akkor egész egyszerűen főzte a vacsorát a családnak, és főzés közben ővele közölte az a kvázi történetszál, hogy egyáltalán nem így fog történni. Na, innen tudom, mert nekem még soha senki nem diktálta le magát, soha senki nem mondta, hogy ez vagy az lesz, szóval...
2: Ezek a jó írók, akik ezt csinálják, de hogy hallgatnak a novellára.
1: De komolyan mondom, tehát ez olyan nagyon érdekes, és tényleg nem tudom, hát volt olyan krimírom, aki azt mondta, hogy tulajdonképpen ő félt a végére. Mert elmondtam neki, hogy azért a rettetesen féltem, és nagyon nem volt jó este olvasni, pedig mikor máskor olvasol.
2: Rád nézett, és azt mondta, hogy képzeld, én mennyire féltem.
1: Hát ez így és van. Azt mondta nekem, hogy én ezt ne is mondjam.
2: Gondolj bele, hogy ott kell laknod, és sokkal többet kell látnod, hogy azt elmondom, mi a lényeg.
1: Úgyhogy, na,
2: képzeld el, hogy én még vértelenebb vagyok, mint a főzős menyecskéd, mert én alszom közben.
1: Ja, hát, igen, hozzám neked
2: úgy
1: ugye
2: beszél
1: álom.
2: A sztori, ugye, hogy álomból van, nem semmikor az álomban álmodsz egy olyat, hogy minden ok nélkül egy énekkar egy hülyeséget énekel, és közben nem egy átlagos ember vezeti az énekkart, hanem konkrétan Acél Petra a Corvinusról, akinek néhány előadásán voltam, nem tudom, miért vette elő szegényt az agyam, de konkrétan a tanárnő ott állt, és ő vezette az énekkart, és így fölébredtem, hogy na ezzel most mit kezdjek. Őt szegényt ki kellett venni a sztoriból, mert egy sokkal keményebb karakter kellett oda, aki agresszívabb és konfliktust csinál, de ő egy sosem tenne. De ezzel együtt, amikor fölébredsz egy ilyen álomból, akkor már nem is azt mondod, hogy nem én vezettem, hanem gyakorlatilag már oda vagy érve. Tehát az egész vezetés lezajlott, te már csak áldozat vagy. Mire fölébredsz, már minden kész van, minden döntést meghoztak helyetted. Már csak azt a döntést kell meghozni, hogy mennyire alakítod át, hogy ébrenlétben ez értelmes legyen. Mert az álomnak van egy nagyon sajátos logikája. Biztos ismered azt az érzést, amikor elbúbiskolsz, és onnan veszed észre, hogy egy pillanatra elaludtál, hogy hülyeségek kezdenek eszedbe jutni. Tehát először még van a gondolatmenetnek ilyen iránya, hogy igen, beülök az autóba, és akkor utána elrepülök, és az óceánnál majd így balra húzom, és akkor jaj, mit csinálok, úristen, mi történik a fejemben? Akkor elaludtál. Igen. Tehát amikor elkezd szürreálissá válni a sztori. Na most ez néha egy olyan fűszert ad a novellának, az alaptörténetnek, hogy azt mondod, hogy ezt nem tudom elengedni, ezt meg kell írni.
1: De akkor mondhatjuk azt, hogy tulajdonképp neked az inspirációs zsákod az az álmaid?
2: Áldozat vagyok, és ez történik velem, így van. Tehát én nem azt csinálom, hogy író vagyok, hanem az történik velem. Ez pontosan így van. Nekem, amikor fölébredek, van egy diktafon az ágyam mellett, és én azonnal, még ott, ahol tehát ahol voltam az álomban, gyorsan.
1: De nagyon, hogy érdemes
2: írni
1: állítólag.
2: Írni még nem tudok olyankor, mert...
1: De el kell mondani, hogy mi van.
2: És akkor ilyen a hang, és rengeteg ilyen felvételem van, tehát ki lehet röhögni, érted, akkor is ilyen felvételek vannak, és amikor írni akarok valamit, akkor oda nyúlok egy ilyen felvételhez, hogy na nézzük meg, hogy ma mit fogunk írni. Meg van olyan, hogy már alig várom, hogy megírjam. Van egy nagypapás sztori a könyve, azt alig vártam. Tehát ez olyan volt, hogy ott addig próbáltam újra és újra megírni a novellát, amíg végre úgy gurult ki a kezemből, ahogy elmondtuk, hogy egy slukra. Mert mindig az volt, hogy nem, elakadtunk. Nem, megint nem jó. Súrlódik, nem jó, ledobja a szemedet. És aztán egyszer azt csináltam, képzeld el, mint amit a nagykönyvben megírnak, és azt jelenti, hogy ez nem működik, hogy végigcsináltam azt, amit az álomban a nagypapa, megfőztem a teát, kinéztem az ablakon, néztem a naplementét, és egyszer csak hopp, tudom, hogy hogy van. És már ott volt a novella, már tudtam, hogy hogy kell leírni.
1: Na, amikor ez a tudtam, hogy hogy kell leírni, tehát amikor te írod, akkor létezik az, hogy már benned van az, hogy fogyasztható legyen ez bárki másnak is, vagy íróként nem ez a lényeg, hanem az, hogy egész egyszerűen, tehát figyelembe kell venned neked az olvasókat, a közönséget akkor, amikor születik az a valami. Mint a zenésznek, hogy ahhoz, hogy rádió kompatibilis legyen a dal, lehet, hogy populáris.
2: Nagyon pontosan úgy, mint a zenésznek. Milyen jó intuíciói vannak egy pszichológusnak, nézzenek oda.
1: Nem vagyok
2: szóval,
1: pszichológus.
2: Jól van, elnézést. Én csak egy pszichológusról beszéltem. Mondtam, hogy... Szóval, hogy igen, igen, nagyon, nagyon jó, mert a zenész egy csomó mindent bele tudna még tenni. Tehát, hogy vannak is olyan zenészek, hogy az, ó, még tudok egy trükköt, azt még csempészük bele, aztán azt mondja, hogy nem, ebben a műfajban, meg ebben a témában ez nem megy. Ezt innen kihagyjuk. És ugyanígy meg kell nyírni a sztorit. Tehát képzeld el azt, hogy a nem titok egyébként, hogy amióta van AI, amióta van GPT, azóta rendszeresen használom arra, hogy egy novellát kidolgozzak. Tehát mikor nekem már megvan, akkor azt mondom, hogy nézzük meg ezt a részt, hogy technikailag nem lett a butaság. És a GPT-vel rengeteget beszélgettünk arról, pont a nagypapás kapcsán, annak van egy olyan része, hogy technikailag hogy néz ki, amit a nagypapa csinált még fiatal korában. És ő ugye egy nagyon veszélyes sportot űzött, ezt nem akarom leszpoilerezni, és ennek a részleteit meg kellett kérdezni az AI-tól, hogy ez hogy néz neki? Lehet ilyet csinálni, vagy leesne, vagy megrázná az áram, vagy hogy történne ez? És egy egész világot levezettünk, egy egész ilyen sci-fi dialógus lezajlott közöttünk, és rengeteg plusz információ volt, amit ugyan nem kellett beleépíteni, mert az olvasó nem kíváncsi erre. Viszont kellett hozzá ez a csomó plusz, hogy azt a néhány dolgot le tudjam desztillálni belőle, ami bekerült. És ami még érdekesebb, hogy ez a könyv ez olyan lesz, hogy QR kódok vannak a minden novellának a végén.
1: Igen.
2: Ezt a QR kódot, ha leolvasod, akkor először át kell jutni egy ellenőrzésen, mert akarom tudni, hogy tényleg olvastad, de ugyanis igen, tehát meg fogom kérdezni, hogy na és hogy hívták ezt a szereplőt, de ez egy
1: kis szövegértés.
2: De ez egyetlen mozdulat, tehát hogy ha olvastad, akkor nincs olyan esélyed, hogy elesel benne, viszont onnantól leírom azokat a dolgokat, amiket a szerző el szokott mondani, ha megkérdezik egy interjúban, tehát hogy készült ez a novella, meg mi volt benne az érdekesség. És ott pontosan le lehet írni, hogy igen, ez itt még ezeket tudtuk, csak ezeket már nem írtam bele, mert minek.
1: És de jó, tehát lehet veled, ha akar az olvasó, akkor és érdekli valaminek a háttértörténetet, akkor utána tud nézni egy ilyen virtuális interjú keretében. Jó, ez modern.
2: Mint
1: modern,
2: ahogy egyébként a visszajelzés is ott tudja adni, tehát azt tudja mondani, hogy hát ez közepes volt nekem, azt is csak akkor tudja adni.
1: Akarod te ezeket a visszajelzéseket?
2: Hogy a fenében-e?
1: De hogy?
2: Na látod, ezért nem vagy író. Na most jött ki.
1: De hogy?
2: Most
1: ezért nem vagyok sok minden. De hogy akarod tudni, hát olvassa el, szeresse vagy ne szeresse.
2: Író ott akar repülni a feje fölött, miközben olvas. Író így szét akar menni egy millió példányba, és minden embernek a háta mögött repülni mindig, és szellem, hogy most olvassa azt a részt. Most elmosolyodott? Most vajon azért mosolyodott el? Persze.
1: Jó,
2: iszonyú emberek vagyunk.
1: De ezt értem, ez oké, csak hogy tudod, én azt hiszem, hogy most a visszajelzés, az valamiért, erre van egy folyamatos késztetés, hogy az ember mindenről visszajelzést adjon, még olyan is, aki egyébként a közelében nincs annak a teljesítménynek, vagy életében nem is volt soha közelében olyan teljesítménynek, de kritizálni, vagy elmondani a gondolatait, akkor is el akarja, amikor az egyébként tulajdonképpen semmihez nem tesz hozzá.
2: Mit szeretnél, az útjába állni, megfegyelmezni, vagy azt mondani, hogy fáradj beljebb? Tehát meghívtad egy
1: én
2: olvasásra.
1: Igen, de akkor megint mondjuk ki, én azért nem vagyok író.
2: ott van egy könyv, amit azért csináltál neki, hogy ő jó szórakozzon. Az olvasó valójában az igazi főszereplőd. Az olvasó az, akinek a fejében a mozit vetíted. Tehát ő az a vászon, akire vetíteni akarsz. Hát hogy a fenében lenne fontos? Hát az a legfontosabb, hogy ő mit gondol. Nekem van egy első olvasó, név nélkül Petra, akit mindig meg szoktam kérdezni, hogy figyelj, olvasd el, szólj, ha ledobja a szemedet, szólj, ha valamelyik rész.
1: De ez más, ezek építő dolgok.
2: Igen, de az is kell, hogy overall mit gondol róla, tehát hogy na, és jó volt, és amikor amikor rossz, akkor azt mondja, hogy hát ez nem volt olyan jó.
1: De én nem erről a visszajelzésről beszélek, de akkor ezek szerint normálisan jeleznek vissza az ember.
2: Persze.
1: Jó, oké. Nem arról beszélek, amikor valaki azt mondja, figyelj, nekem ez most nem jött be, mert ugye ez is egy egyéni és szubjektív vélemény.
2: Hát milyen visszajelzésről beszéltél akkor?
1: Én arról
2: beleokoskodik?
1: Igen.
2: Nem,
1: meg
2: nem.
1: Amikor mondjuk bántó.
2: Nem. Hát ez nem Facebook.
1: Na jó.
2: Nem.
1: Oké.
2: Azt mondom neki 5-től 1-ig, hogy mit adsz rá, és akkor leosztályozza.
1: Jó van.
2: Nagyon fontos, hogy 5-ös napja. Úgyhogy majd figyeljetek, hogy mindig 5-ös napja. Jó, mert tudom, hol laktok amúgy.
1: Jó, oké. Jó, így ezért értem. Na, hát az van, hogy közben lejár az időnk, de azt azért gyorsan...
2: Nekem már most egy picit hiányzol.
1: De kedves vagy. Hát figyelj, lehet, hogy te is a hallgatóknak. Én most azt mondanám, hogy nekem is te, de nekem lesz még ma felvételem, szóval én tovább repülök.
2: Így van. Ilyenek.
1: De majd lehet, hogy megismétellek valamikor, sok a hallgatók.
2: Sohasem higgyetek a macskáknak. Miből idéztem? Nyilván a macskafogóval.
1: Ja, tényleg.
2: Hát tényleg, a 411-es.
1: Tényleg. Na, még... abban 10 másodpercben, ami van, akartam kérdezni, hogy könyvemutató, vagy íróolvasó?
2: Lesz, nem tudjuk. Dedikálás lesz, június 12, Vigadó tér délután 4-kor.
1: Jó. És ott a harmadikán fog, tehát mostanában.
2: Harmadikán dobnak meg a könyvekkel, és én majd később dobom vissza az olvasókra. Így van.
1: Jó. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Örülök, hogy találkoztunk.
2: Szeretem ezt a helyet már most, pedig egy picit tényleg meleg van.
1: Ugye? Nem működik a klíma. Na mindegy. Kellner Dénes író, művész nevén David Kronberg író, költő volt a vendégem itt a Pontjókorban. Köszönöm szépen a figyelmeteket.
2: Jó éjszakát, gyerekek.
1: Még most kezdődik a délután. Menjetek ebédelni. Mindjárt mondja a Sanyi, hogy dél van. Szóval... vigyázzon mindenki magára, mi van ma csütörtök, szóval majd holnap 11-kor jövök friss adással.
2: Boldog csütörtököt.
1: Szép napot mindenkinek, sziasztok.
0: Rádió Café. Van barátom. Dél van. Pont jókor! Azaz most ér véget Fehér Marian műsora. De minden hétköznap 11-kor gyertek, a cipőt sem kell levennetek, csak ha akarjátok. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével minden csütörtökön délután 4-től a Rádió Cafén. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
3: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
3: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
1: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Baraka rétes. A rétes 74 árnyalata. A hagyományos ízektől a különlegességekig. Azért készítünk ilyen sokféle rétest, hogy te is megtaláld minden nap a kedvencedet. Akkor is, ha mindig más a hangulatod. Keresd bennünket a barakarétes.hu oldalon, vagy a 0630 600 73 27-es telefonszámon. Kávézók és éttermek jelentkezését is várjuk. Baraka rétes.
0: David Byrne, a Talking Heads énekese, végre Budapesten. Június 18-án a Budapest Arénában egy fantasztikus előadással. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.

0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
1: Újraindulhat a szuverenitásvédelmi hivatal elleni per. Már több mint 80 millió forintot adományoztunk idén a Repont automatáknál. Az amerikai elnök nyíltan megfenyegette Ománt. Megszűnik a kánikula, 25 fokot mérünk. Holnap is a maihoz hasonló idő lesz. Marad a száraz idő, csak kevés felhő lesz felettünk. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Újraindulhat a szuverenitásvédelmi hivatal elleni per. A fővárosi ítélőtábla hatályon kívül helyezte a korábban első fokon hozott ítéletet, amely szerint a hivatal megsértette az átlátszó jó hírnevét. A bíróság új eljárás lefolytatására kötelezte a fővárosi törvényszéket, írja a Telex. Emellett 3 millió 800 ezer forint kártérítés is jár az átlátszónak. A kormányfő ma Mark Rutte NATO főtitkárral és Bart De Wever belga miniszterelnökkel, pénteken pedig Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével tárgyal. A látogatás fókusza az uniós források, különösen a helyreállítási alap lehívhatósága, de a program alapján a kormány a NATO-val és Belgiummal is politikai mozgásteret keres. Több önkormányzati vezető is tiltakozik a polgármesteri illetmények tervezett csökkentése miatt. Volt, aki bejelentette, lemond, ha a fizetése alacsonyabb lesz, mint a beosztottjaié. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége átgondolatlannak nevezte a tervezett bércsökkentést, és azonnali egyeztetést sürget a kormányzattal. A szervezet szerint a polgármesteri illetmények visszavágása különösen az 5000 lakos alatti településeken okozna újabb bérfeszültségeket. A Magyar Önkormányzatok Szövetsége pedig a rendszer átfogó reformjára tett javaslatot, 20 pontban foglalva össze az átalakítási elképzeléseket. Már több mint 80 millió forintot adományoztunk idén a Repont automatáknál. A befolyt támogatásokat a Mosolyra váltó program keretében féléves rotációban 3 szervezet kapja meg. A mostani június 30-áig tartó ciklusban a Peter Csernyi Alapítvány egy speciális neonatológiai ruhamkocsi beszerzésére fordítja az összeget. A rendszer 2024-es indulása óta az eddig visszaváltott italcsomagolások száma átlépte az 5 milliárd darabot, ami a MOHU jelzése szerint azt jelenti, hogy Magyarország teljesítette az Európai Unió által előírt 90%-os célt. Az amerikai elnök nyíltan megfenyegette Ománt. Donald Trump közölte, az Egyesült Államok katonai csapást mér az országra, ha az Iránnal közösen megpróbálja ellenőrzése alá vonni a Hormuzi szorost, tudósította The Hill. A szorosnak mindenki számára nyitva kell állnia, ez egy nemzetközi vízi út, mi vigyázzunk rá, de senki sem fogja kisajátítani. Omán úgy fog viselkedni, mint mindenki más, különben szét kell bombáznunk őket, tette hozzá.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
1: Holnap a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. Csapadék nem várható. Több helyen lesz élénk az északnyugati szél. Hajnalra felfrissül a levegő, 3 és 13 közötti minimumokra van kilátás. Napközben pedig 22-27 fokot mérünk majd.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.
2: Sej, az aranyhíd vendéglő, ajtaja kitár.
0: Daily Mix Freestyle. A mai mixet Peraggio készítette.

0: vendéglő, rajta a gitár.
1: A Rádió Café gurmé zenei válogatását, a Daily Mixet hallottátok. A mai DJ Perraggio volt. Mindenben ott van a funk. Amiben nincs, ők belerakják. DJ Gandarva, Fonyodi és vendégeik. Buda Beat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádió Café 98.0-án. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály. A műsor támogatója a Mastercard. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: David Byrne, a Talking Heads énekese végre Budapesten. Június 18-án a Budapest Arénában egy fantasztikus előadással. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
3: Made in Vidék. A vidéki gasztronómia legjobbjai az ország legfinomabb eseményén, az MBH Bank Gourmet Fesztiválon, amely az ország legszínesebb és legnagyobb menüjével, ingyenes előadásokkal és workshopokkal vár június 4-e és 7-e között a Millenárison. Jegyek és bérletek kedvezményesen a gourmetfesztivál.hu-n.
4: Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban. Zene, család, BFZ. Töltse a gyereknapot a fesztivál zenekarral az Aquincumi Múzeumban. Koncertek, játékok, tánc, kézműveskedés és a Pagony könyves standja várják a zenekar családi napján május 31-én 10 óra 30-tól. Minden program ingyenes. További részletek bfz.hu. Disco It House Party május 28-án a Dunaparton. A lemezjátszók mögött a Chillum Trio, Mr. Phil, Grabowski, Fonyodi és DJ Gandarva. A Buda Beats Records új Soulful House zenékkel megpakolt Buda Booty lemezbemutatója május 28-án a Dunaparti Pontonon. Mi lesz a privát vagyonokkal? Hogyan működik majd a vagyonadó? Milyen változásokat hoz 2026 a bizalmi vagyonkezelés, az alapítványok, a magántőke alapok terén? Mi vár a magyar gazdaságra és a tőkepiacokra? Vegyen részt a Klasszis Investment and Wealth Management Summit 2026 konferencián. Hallgassa meg a legjobb szakértőket, és tudja meg, hogyan védheti meg és gyarapíthatja vagyonát a változó környezetben. Early Bird jegyár május 31-éig. Regisztráljon most a rendezvények.klasszis.hu oldalon. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
5: Tavaly a táborban majdnem körbe mentem a kötélen, amit a többiek a levegőben tartottak.
6: Nem kell kalandpark, hogy emlékezetes legyen a nyár. Idén az Ökumenikus Segélyszervezet 1000 rászoruló gyerek táboroztatását tűzte ki célul. Hívd a 1353-at és támogasd felzárkózásukat 500 forinttal. 1353. Nyújtsunk együtt kapaszkodót a rászoruló gyerekeknek. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: Drasztikusan csökkentik az országgyűlési képviselői tiszteletdíjakat. A Magyar Orvosi Kamara elnöke szerint kórházakat kell bezárni. Nemzetközi veszélyhelyzetet hirdetett a WHO az ebola miatt. Megszűnt a kánikula, 25 fokot mérünk. Holnap is a maihoz hasonló idő lesz, marad a száraz idő, csak kevés felhő lesz majd felettünk. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Drasztikusan csökkentik az országgyűlési képviselői tiszteletdíjakat. A fizetésük a módosítás után csak bruttó 1 millió 309 ezer forint lesz. Szűkítik a képviselők által igénybe vehető juttatások és támogatások körét is. A lakás vagy szálloda használat költsége 31%-kal. Az irodabérletre fordítható költségek 52%-kal. A képviselők munkáját segítő alkalmazottakra fordítható keret pedig 30%-kal csökken a javaslat szerint. A Magyar Orvosi Kamara elnöke szerint kórházakat kell bezárni. Álmos Péter hangsúlyozta, hogy a jelenlegi ellátórendszerben nem tartható fenn minden intézmény és ügyeleti pont, mivel nincs hozzá elegendő humán erőforrás, és az aktív osztályok működését is újra kell gondolni. A szakember azt is kiemelte, hogy az orvosok számára nem kizárólag a bérezés, hanem a kiszámítható jövőkép és a stabil működési feltételek lennének a legfontosabb visszatartó erők a magánszektor felé való elvándorlás helyett. A kormányváltás utáni átadás átvétel során derült ki, hogy az idei költségvetésből 286 milliárd forint hiányzik az Építési és Közlekedési Minisztérium kasszájából. A Telex szerint az előkerült dokumentum alapján a Lázár János vezette tárca eredetileg 310 milliárd forinttal számolta a gyorsforgalmi utak rendelkezésre állási díjára, de a Nemzetgazdasági Minisztérium utasítására ezt 210 milliárdra csökkentették. A büdzsé ezen részét Lázár János és Nagy Márton is aláírta, a hiányra viszont az 1000 oldalas indoklás sem ad magyarázatot. Megzuhant a foglalkoztatottak száma. 55 ezerrel kevesebb ember dolgozott a 2026. február-áprilisi időszakban, mint egy évvel korábban. A munkanélküliségi ráta pedig 4,5% volt. A munkakeresés átlagos időtartama több mint 13 hónapot vett igénybe. Nemzetközi vészhelyzetet hirdetett az Egészségügyi Világszervezet az ebola miatt. Már 130 halálos áldozata és 500 regisztrált fertőzöttje van a betegségnek a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Ugandában. A WHO vezetője azt mondta, a járvány kitörésének kockázatára utaló jelek vannak. A Telex cikke szerint a 2026-os labdarúgó világbajnokságot rendező Egyesült Államok már a Covid járvány idején megszokott intézkedéseket, vagyis izolációs
2: kulturális hírek és programajánló a Rádió Cafén.
8: Kulturális híreink következnek itt a Rádió Cafén 2026. május 28-án 13 óra 5 perc van, a mikrofonnál Schmidt Andi.
1: Esemény.
8: Gyermeknapon május 31-én rendezi meg a Budapesti Fesztiválzenekar Zenei Vásár és Családi Nap című ingyenes rendezvényét koncertekkel, kicsiknek és nagyoknak, sok kézműveskedéssel, tánccal, közös alkotással és játékkal. Az eseménynek idén is az Aquincumi Múzeum és Régészeti Park ad otthont. A Budapesti Fesztiválzenekar az évek során több olyan zenei programot dolgozott ki, amely arra hivatott, hogy érdekessé, otthonossá és szerethetővé tegye a klasszikus zenét a gyerekek számára. A kakaó koncertekre évközben nehéz jegyet szerezni, a családi napon viszont ingyen élvezhetik az érdeklődők ezt a népszerű koncertformát. A zenekar egy másik, mesébe öltöztetett koncertformája a Zenevár, amellyel az ország számos településére eljutottak már. Budapesten ritkábban lehet elcsípni ezt az élményt, a gyereknapon ez is lehetséges lesz. A családi napon ezen kívül hangszerkóstoló is lesz. A gyerekek a vonós, az ütős és a fúvós hangszerek világában merülhetnek el. Lesznek továbbá kamarakoncertek, a régi zenétől a klasszikuson át, és a rezes muzsikán keresztül a népzenéig, illetve az ütő hangszeresek produkciójáig. A szervezők több játékkal is készülnek, csatlakozik a rendezvényhez a 25 éves Pagony, amely izgalmas könyvekkel telepakolt standja mellett egy grafalós játékot álmodott meg a résztvevőknek. Szintén kint lesz a SZET csapata, amely kézműves foglalkozásokkal várja a gyerekeket, a pompom készítéstől a hegedű készítésig.
9: Esemény.
8: Pécs és Eszék közösen rendezi meg az Európa Tanács kulturális útvonalainak 13. képzési akadémiáját június 2-a és 5-e között. A nemzetközi szakmai eseményen a 49 minősített európai kulturális útvonal képviselői vesznek részt. Az Európa Tanács kulturális útvonalak program 1987-ben indult azzal a céllal, hogy a közös kulturális örökségen keresztül mutassa be Európa sokszínűségét és egységét, így mára már 49 minősített kulturális útvonal hálózza be a kontinenst. A pécsiek számára kiemelkedő jelentőséggel bír a 2015-ben minősített római császárok és Dunai borút, amely 10 országot kapcsol össze, 23 régészeti lelőhelyet és 12 borvidéket érintve. Ennek Pécs a világ örökségi helyszíneivel nem csak hogy tagja, hanem magyarországi képviselője is. Az útvonal egyedülálló módon kapcsolja össze a tudományos kutatást, az örökségvédelmet és a minőségi kulturális turizmust. Az évente megrendezett képzési akadémia az útvonalak egyik legfontosabb szakmai találkozóhelye, más-más tematikával. Idén a résztvevők a fenntartható turizmus, a hálózatépítés és az európai kulturális identitás kérdéseivel kapcsolatos nézeteiket oszthatják meg egymással. Az akadémia június 2-án a Pécsi Cella Szeptikóra látogató központban megrendezett fogadó estel veszi kezdetét, amely egyben a pécsi ókeresztény sírkamrák különleges bemutatkozása is lesz a nemzetközi szakmai közönség számára. A résztvevőket éjszakai fejlámpás túrára is várják a föld alatti labirintusban. A tudományos program főbb napjai a Kodály központban zajlanak, ahol az Európa Tanács kulturális útvonalak programjának fejlesztési irányairól, a fenntartható turizmus legjobb gyakorlatairól és az útvonalak hálózat építéséről folynak szakmai egyeztetések. Június 3-án este a Zsolnai Kulturális Negyedben számos kulturális program közül választhatnak a résztvevők. Megtekinthetik a zsolnai porcelánokat felvonultató gyugyi gyűjteményt, a zsolnai mauzóleumot, valamint a Vazarelli 120 kortárs kiállítást is. Június 4-én Eszékkel és a Baranyai borvidékkel ismerkedhetnek meg a résztvevők, majd az akadémia zárónapján 5-én egyebek mellett a pécsi Székesegyházat, a város Oszmán kori emlékeit tekintik meg.
10: Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
11: A Válczrátóti Nemzeti Botanikus Kert egyike a legkiemelkedőbb és legjobb állapotban megmaradt magyar történeti kerteknek. Tényleg egész koratavasztó késő őszig mindig virágzik valami. Az első koratavaszi virágok a patakmenti liget erdőben vannak, ahol még sok a fény ilyenkor, és megjelennek az úgynevezett geofiták, tehát a gyors életű hagymás, gumos növények. Többek között téltemető és tőzike, galambvirág, hóvirág, hunyorok, keltikék, nárciszok, szellőrózsák és sáfrányok. Nagyon szép tarka virágszőnyeg van ilyenkor a még lomptalan fák alatt. Fehéren virít a hóvirágmező, lilállik a sáfrány, sárgállik a sok szellőrózsa, majd jönnek a keltikék. Nagyon szép és látványos, ahogy besüt a nap a fák ágai között. Mindemellett nagy hangsúlyt fektetnek arra is, hogy tematikus programokkal várják az ide látogatókat, hiszen egy történeti kert nem csak a szemlélődés, hanem az ismeretterjesztés és a kultúra helyszíne is. Minden év augusztusában kéthetes alkotótáborban vesznek részt a Képzőművészeti Egyetem szobrász hallgatói, akik a természetből inspirálódva természeti alapanyagokból képeznek nagyon szép alkotásokat, amelyek hónapokon keresztül díszítik a kertet. A II. Világháborút követően a kertek teljesen elhanyagolt területei voltak a kultúrának, művészetnek, illetve nem helyesen értelmezték őket. A másik ok a nyugat-európaitól teljesen eltérő éghajlat. Aszályos nyarak és nagyon hideg telek nehezítik a kertészkedők, díszkertészek életét, bár ez az utóbbi években lassan változik. Hazánkban, ha kis lépésekkel is, de haladunk előre. Először is jóval több az érdeklődő. Különösen megnőtt a kertturisták száma a Covid óta, évi 50-60 ezerről több mint 100 ezerre ugrott a látogatószám. Az itt látottakat, ha kisebb léptékben is, de hasznosítani tudják. A kert a tisztánlátás és bölcsesség szintere. Egyben a titokzatos állandóság terepe, amely mindent túlél. A kert a nemes munka és a szellemi, tárgyi művészet együttesét hirdeti és őrzi.
9: Esemény.
8: Kalandos gyereknapi programra várják idén is a családokat a Margit szigeten. Játék, tanulás és kaland kicsiknek és nagyoknak. Május 30-án szombaton a gyereknapi eseményen a természetvédelem, a környezetünk, az állatok és a kreativitás kerül a középpontba. Sok zenével, játékkal és izgalmas találkozásokkal. A program sorozatot a Kacor király és a kalóz című népmesés interaktív bábjáték nyitja. A legkisebbek együtt énekelhetnek és játszhatnak a Kámfor bábszínház művészeivel. Délelőtt izgalmas, ismeretterjesztő előadással fedezhetik fel a látogatók a természet csodáit. Szó lesz a szavannák különleges állatairól, valamint a természetvédelem fontosságáról is, játékos gyerekbarát formában. A különleges interaktív állatbemutatót Farkas Ádám, a Budakeszi Vadaspark zoopedagógusa tartja. Ezt követően a Dance NRG tánciskola növendékei közös táncórára hívják a vendégeket, majd érkezik Danny Bain és Ágoston Béla, akik az Oroszlán és a Bogár című zenés gyermekmesét adják elő. A színpadi programok zárásaként nagyszabású, közös énekórával várják az érdeklődőket. Különleges vendégek is érkeznek, a Magyar Színház csapata jelmezes közönség találkozóra várja a gyerekeket, fotókkal, vidám pillanatokkal és sok-sok meglepetéssel.
10: Kulturális híreinket hallottátok. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
2: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: The Breath. A The Breath egy elképesztően expresszív díva, Riona Connolly és egy visszafogott mesteri gitáros, Stuart McCallum furcsa párosa, amely tökéletesen működik. Manchester Jazz szénája adta a találkozási pontot, ahol a Cinematic Orchestra gitárosa és az északír zavargásokat hátrahagyni akaró avantgárd jazz és bohém folk bandákban éneklő Connolly egymásra talált. A zenekari hangzást három album alatt letisztult folk duóra cserélték. Így jobban érvényesül Connolly elképesztő hangja és kifejező ereje. Connolly tele van történetekkel, amelyeket az északír zavargások gyerekként a lelkébe véstek. Kapcsolattartás apjával a börtönben, napi leveleken és telefonba énekelt dalokon keresztül. Saját neve a lojalisták halállistáján. A ruhájában éppen elrejthető ír furúja, a család zeneisége. Ezek aztán McCallum játéka mellett tündéri szépségű, lélekig hatoló számokban éri el a hallgatóságot.

Sziasztok, Reisz Gábor vagyok, ti a Rádió Café 98.0-át hallgatjátok, és hallgassátok tovább.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Raindrops Keep Falling on My Head című dal 1970-ben az Oscar-díjat és a Golden Globe-ot is elhozta a legjobb eredeti filmzene kategóriában. Nem csoda, hogy felcsendült a Drágám, add az életed, a Forrest Gump, a Spider-Man 2, a Shop Stop 2 című filmekben és a Simpson család, illetve a Grace Klinika egy-egy epizódjában is. A dalt eredetileg Hal David és Burt Bacharach írta 69-ben a Butch Cassidy és a Sundance kölyök című filmhez.

0: higgyétek el, a műsor a szünet után folytatódik.
1: Egyes, kettes.
0: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod!
3: Gyere el május 30-án a 10. Hungarian Blitzring Opel pályanapra a Kapucsringre. Egész nap szokványos és nagyon nem szokványos Opelek a pályán, ahol ráadásul te is kipróbálhatod ellenőrzött körülmények között, amit az utcán nem lehet. Ez nem verseny, hanem igazi örömautózás a MOTE szervezésében, különleges autókkal, díjakkal és kupákkal. Hungarian Blitzring 2026. május 30. Kapucsring.
0: David Byrne, a Talking Heads énekese, végre Budapesten. Június 18-án a Budapest Arénában egy fantasztikus előadással. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
4: Az a szép zöld gyep, az fog nekem nagyon hiányozni, az a gyep.
5: Aj, dehogy fog! Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben, ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Május 28-án csütörtökön a főkertész George Mihály. Van gerebjéd? Május 28-a Dürer kert, George Mihály. Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travel-nél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
6: Egy gyermek nem mindig mondja ki, hogy segítségre van szüksége, de mindig jelez. Te felismered, ha baj van? Ha aggódsz a gyermeked lelki állapota miatt, tudd, hogy van hová fordulni. Az UNICEF Magyarország segít felismerni a jeleket és megmutatja, merre indulj. Lelki egészség térkép, útmutató szakemberektől, lélekemelő program szülőknek és pedagógusoknak egy helyen az unicef.hu/egészség oldalon. UNICEF Magyarország, mert minden gyermek számít. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Björk It's Oh So Quiet című dalának videóját a sztárrendező Spike Jonze készítette. A kanadai Matchmore Music zenei csatorna 2007-ben a 8. helyre emelte a minden idők 40 legemlékezetesebb klipjének listáján. Az It's Oh So Quiet nem Björk dala. Először az amerikai énekesnő Betty Hutton hangján csendült fel 1951-ben.

solo un chupito de...

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az olasz sláger a Mana Mana eredetileg Luigi Scattini 1968-as Sweden Heaven and Hell című soft pornó áldokumentumfilmjéhez készült. Igazi sikerét az hozta, amikor a Muppet Show első részében felcsendült, de később gyakran előkerült a Benny Hill Show jeleneteiben is.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Amikor a zene a kontextus, akkor nem kell arra számítani, hogy a szavaknak ugyanaz lesz a jelentésük, mint a hétköznapi beszédben vagy a szótárakban, mondta Kurt Cobain.

0: csöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Hát ezt te jobban csinálod.
2: Gyere.
1: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
2: És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
1: Még egyszer.
2: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
1: És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk.
2: Viszont alig van időnk beszélgetni.
1: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba.
2: És végre jót dumálunk egymással.
1: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről.
2: Tévéről.
1: Színházról.
2: Művészetről.
1: Kulturáltan.
2: Vagy nem.
0: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
2: Jó, kitaláltuk, nem?
1: De. Még egyszer csináljuk meg ezt. Okay.
0: Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat. Észjáték. A Millás reggeli logisztika rovata.
3: A rovat támogatója a Rail Cargo Hungária ZRT. Minőség, megbízhatóság, biztonság a vasútlogisztikában.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. Molinárikávé.hu.
0: David Byrne, a Talking Heads énekese végre Budapesten. Június 18-án a Budapest Arénában egy fantasztikus előadással. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
3: Disco It House Party, május 28-án a Dunaparton. A lemezjátszók mögött a Chillum Trio, Mr. Phil, Grabowski, Fonyodi és DJ Gandarva. A Buda Beats Records új Soulful House zenékkel megpakolt Buda Booty lemez bemutatója május 28-án a Dunaparti Pontonon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Házkutatást tartott a NAVA Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő és Minisztérium irodáiban. 5 év alatt gyakorlatilag megduplázódott a használt lakások ára. Az amerikai elnök nyíltan megfenyegette Ománt. Megszűnt a kánikula, 25 fokot mérünk. Holnap is a maihoz hasonló idő lesz. Marad a száraz idő, és csak kevés felhő lesz majd felettünk. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Súlyos visszaélések és gyanús készpénz használat miatt házkutatást tartott a NAVA Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő, valamint a minisztérium irodáiban. Az adóhatóság jelezte, a Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokat vizsgálják. Költségvetési csalás és hűtlenkezelés gyanúja miatt folyik a nyomozás. A tanúk kihallgatását a NAV már korábban megkezdte, a jelentős számú érintetti körre hivatkozva. Az oktatási és gyermekügyi miniszternek július 15-éig kell felülvizsgálnia a Klebelsberg központ és a tankerületi központok belső szervezeti felépítését, személyi összetételét, feladatait, döntési és irányítási jogkörét, valamint gazdálkodását. A közlönyben megjelent határozat szerint a kormány biztosítani akarja a tankerületi fenntartású iskolák szervezeti, szakmai és részleges gazdálkodási autonómiáját. A jövőben az igazgatókat közvetlenül be kellene vonni a tankerületek döntéseibe. A központ jelenlegi vezetője egyébként július közepén nyugdíjba megy. 5 év alatt gyakorlatilag megduplázódott a használt lakások ára. Az ingatlan.com elemzése szerint Budapesten 2021-ben 25 millió forint körül volt a belépő szint a lakáspiacra, míg ma 50 millió forintnál olcsóban szinte semmi sem kapható. A negyedik kerületben például az olcsó lakások belépő szintje 2021 óta 20 millió forintról 47 millióra. A kilencedik kerületben 28-ról 57 millió forintra emelkedett. A gyakorlatban egy budapesti lakásvásárlás már 100 milliós nagyságrendű beruházást jelent, pedig ez az érték 10-15 évvel ezelőtt még luxus kategóriát képviselt az ingatlan piacon. Az amerikai hadsereg újabb légitámadásokat hajtott végre Iránban, 3 robbanás hallatszott a stratégiai jelentőségű Bandar Abbas kikötővárosában. Az amerikaiak szerint a helyszín veszélyt jelentett az amerikai erőkre és a kereskedelmi hajóforgalomra, így megfogalmazásuk szerint a lépés védekező jellegű volt és a tűzszünet fenntartását szolgálta. Közben az amerikai elnök nyíltan megfenyegette Ománt. Donald Trump közölte, az Egyesült Államok katonai csapást mér az országra, ha az Iránnal közösen megpróbálja ellenőrzése alá vonni a Hormuzi szorost, tudósította The Hill. A szorosnak mindenki számára nyitva kell állnia, ez egy nemzetközi víziút. Mi vigyázunk rá, de senki sem fogja kisajátítani. Omán úgy fog viselkedni, mint mindenki más, különben szét kell bombáznunk őket, tette hozzá.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
4: Holnap a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. Csapadék nem várható. Több helyen lesz élénk az északnyugati szél. Hajnalra felfrissül a levegő, 3 és 13 közötti minimumokra van kilátás. Napközben pedig 22-27 fokot mérünk majd.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Kezdődjék a műsor!
0: Filmszerész. Szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal.
5: Hadd halljam, melyik a világ legcsodálatosabb showműsora? Na, melyik?
6: Hello mindenkinek, itt a Filmszerész, egy fáradt Gellérttel és egy kevésbé fáradt Szabival. Hello Gellért.
7: Szevasz Szabi, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Hát valóban eléggé nagyon fáradt vagyok mondhatni. Zombi üzemmódban leledzem, mert hogy most jöttem meg néhány órája, de hát itt vagyok, aztán csináljunk egy műsor.
6: Egy négyzetméter első szavak száma Gellért esetében most kevesebb lesz, mint szokott lenni.
7: Hát vagy legalábbis, hát igen, lehetséges, de megpróbálok azért szórakoztató, ja, meg informatív lenni.
6: De a fáradtságod oka valamiféle keretet, vagy legalábbis irányt fogadni a mai adásnak, úgyhogy szerintem csináljuk azt, hogy elmondjuk, hogy mi lesz ma, mert hogy hazajöttél valahonnan, és akkor onnan is majd szemezgetünk.
7: Igen, hát nagyon idézőjelesen jobb hián találtam ki, hogy majd arról is beszélek, mert most egy kicsit, ha nem is szedetvedett, de másféle összeállítású a műsor, tehát kevésbé a premierekre koncentráljunk, mert az utóbbi egy hétben nem nagyon volt időm moziba menni, mert hogy egyébként a Kanári-szigeteken töltöttem 5 napot, ami tudom, hogy durván hangzik. Egyébként talán akkor sem hangozna durván, hogyha mondjuk 100%-osan nyaralni mentem volna, de ez inkább egy ilyen munka út volt, aminek köszönhetően, mint általában az ilyen munka utaknál lenni szokott, csak mondjuk nem feltétlenül gondoltam bele előzetesen ebbe a dimenziójába ennek a kirándulásnak, hát meglehetősen erőltetett menetben zajlott, úgyhogy most, hogy hazaértem, úgy érzem, bár tényleg iszonyú sok nagyon klassz élményért, de hát azért, hogy 2-3-szor olyan fáradt vagyok talán, mit voltam.
6: Na és hát akkor ugye az egyik az lesz, hogy majd onnan is
7: szemezgetünk. Igen. Ezt akartam mondani, hogy ott a mindenféle dolgok mellett, amit hallottam, meg láttam, ilyen filmes vonatkozású dolgokat, és hallottam erről a Sziget csoportról, ami szerintem egyébként tulajdonképpen nem is kell olyan nagyon sok jó indulatot belerakni ahhoz, hogy azt mondjam, hogy tök érdekes. Úgyhogy ez lesz majd az egyik témánk, amiről beszélgetünk. Előtte még beszélgetünk egy sorozatról, aminek érdekes módon bár teljes magyarítást kapott, mert hogy az Apple Plus felületén található meg, de nincs magyar címe. Az az angol címe, hogy Maximum Pleasure Guaranteed, tehát hogy a maximális élvezet garantálva. Ez biztos nem ez lenne a legjobb.
6: Mondjuk, jó az
7: magyar cím, de tulajdonképpen ezt jelenti. Ez egy egészen különleges sorozat, nagyon izgalmas alaphelyzettel és meglehetősen provokatív kibontással. A kibontásból most még olyan nagyon sokat mondjuk nem tudunk, mert csak néhány rész került föl, mert az Apple azt csinálja, hogy a sorozatainak általában az első 2 részét rakja föl egyszerre, és akkor utána hetente érkeznek a sorozatok. Ebből azt hiszem 2-3 van egyelőre fönn. Aztán beszélünk a Kanári-szigetekről, majd a film után, és akkor utána pedig az egyik kedvenc rendezőm születésnapja kapcsán gondoltam, hogy beszéljünk Giuseppe Tornatore életművéről, gondolom, te is hallottál már.
6: Igen, a Cinema Paradiso.
7: Cinema Paradiso, meg Maléna, meg Óceánjáró zongorista legendája, ő egy ilyen igazán érzelmes, nagyszabásúan érzelmes filmeket készítő talján direktor, aki én azt hittem egyébként, hogy már több, de még csak 70 éves. Róla dumálunk majd, és akkor a végére, hát ugye a hét hátralévő részének nagy eseménye lesz Magyarországon a budapesti BL döntő, és már most zizeg, meg zsizseg, meg nem tudom én mit csinál az egész ország, a taxisok meg sztrájkon gondolkodnak, szóval minden nagyon, nagyon
6: imádják,
7: magyar.
6: Imádják megszerettetni magukat a taxisok.
7: Igen, egyébként pont egy taxissal jöttünk ma a reptérről hajnalba hazafelé, én meg már olyan fáradt voltam, hogy ilyenkor így elpárolognak a gátlásaim, és tulajdonképpen mit sem sejtve így megkérdeztem, hogy akkor most lesz, mert hallottam útközben én is a híreket a rádióban itt-ott, hogy lehet, hogy lesz sztrájk, így megkérdeztem tőle, hogy na most akkor sztrájkolnak, és egy kicsit befeszült a hapi.
6: És kirakott, és gyalog jött haza.
7: Nem, de szerintem ő is érezte, mert úgy mondtam, hogy hát azt gondolom a taxisoknak se feltétlenül jó, hogyha kimaradnak ebből a sztoriból.
6: Igen, most amikor jön több százezer ember, akit lehet vinni.
7: Igen, igen, de aztán úgy kifejtette, hogy ennek miért van ereje, és igazából a belső logikája szerint a dolognak, még azt kell, hogy mondjam, hogy értettem is az igazát. Szóval, hogy lesz most a BL döntő, és akkor a kapcsán így beszélgethetünk arról. Igazából arról is beszélgethetünk, bár arról már beszéltünk szerintem az évek során néhányszor, hogy a focival kapcsolatban milyen filmek készültek. Én elsősorban arra gondoltam most, hogy én azt látom, hogy eléggé megváltozott annak a módja is, ahogy az emberek mondjuk meccset néznek. Szerintem az is egy érdekes beszélgetés lehet majd így a végére.
6: Meglátjuk.
7: Te követed egyébként valamennyire?
6: Hát a világversenyeket, vagy világtornákat, azokat általában szoktam. Régen még a BL-t is néztem. Aha. Most már ez nem jellemző.
7: Nem, igazából arra gondoltam, ugye, hogy most az RTL vette meg a BL döntő közvetítését. Igen, és hogy ez egy érdekes dolog, ahogy ők nem tudom én, ahogy ez a dolog működik. Tehát alapvetően nem ahhoz szoktunk, hogy megveszik szinte az összes meccset, és akkor azok fölkerülnek a streamingre, és akkor néhányat ad az RTL klub, hanem ahhoz, hogy van egy csatorna, amelyik egy tévécsatorna, amelyik rendszeresen adja ezeket, és én kíváncsi vagyok egyébként, hogy arra is kíváncsi lennék, hogy megy az RTL-nek, az RTL plusznak ez a része, hát a focis része. Másrészt meg, hogy a foci rajongóknak ez a fajta streaming elés, ez vajon vonzó?
6: Kielégítő a számukra.
7: Kielégítő, igen. Ez hát igazából ezen csak így lamentálni fogunk, azt gondolom.
6: De ez majd csak a műsor vége felé. Most némi zene, aztán pedig jövünk vissza.

0: Filmszerész. Nem csak kommentelőknek.
1: Itt vagyunk a Filmszerésszel, Gellértel Szabival, és akkor az első, amivel foglalkozni fogunk, a Maximum Pleasure Guaranteed című film, aminek, vagy a sorozat, aminek nincsen magyar cím, az Apple TV Plus-on lehet hozzáférni.
2: Így van. Azt gondoltam, hogy azért az első téma csak legyen. A aktualitás.
1: Furának tűnik, én természetesen megint csak az előzetes láttam, és olyan kriminek indul, aztán nem tudom, mi lesz belőle, mert olyan furán történnek benne a dolgok.
2: Igen, tulajdonképpen ez is az egyik vonzereje, vagy az egyik szuperereje ennek a sorozatnak, hogy alapvetően rendkívül bizarr, azzal együtt, hogy egyáltalán nem szürreális. Tehát, hogy maga a történet, az tulajdonképpen megfelel egy fekete komédiába oltott thrillernek. Csak most mondok valamit.
1: Hát igen, nekem az volt az érzésem, hogy valami olyan történik, hogy történik valami, ami meghatározna egy irányt, hogy abba az irányba menjen a főhős, de nem abba az irányba megy, hanem legalábbis passzív a történéssel kapcsolatban. Lehet, hogy rosszul értelmeztem az előzetes, de ez mindenképpen hát fura és bizarr.
2: Igen, hát akkor nagyjából elmondom, miről is van szó. A főszereplő egyébként egy csodálatos színésznő, akit úgy hívnak, hogy Tatjana Maslany. Őt a kedves nézők leginkább a Sötét Árvák című eléggé sötét sorozatból ismerhet, de nagyon-nagyon sok mindenben játszott már. Egy nagyon-nagyon klassz színésznő. És hát az a lényege, azt hiszem egyébként, hogy talán kanadai, vagy valami ilyesmi, az a lényege a sztorinak, hogy van egy nő, aki hát igénybe vesz egy szolgáltatást az interneten keresztül. Egy fiatal sráccal, így virtuálisan, tulajdonképpen hát ilyen szexuális játékokat játszanak.
1: Flörtölgetnek,
2: igen. És hát nagyon-nagyon szimpatikusak egymásnak, vagy legalábbis a nő úgy érzi, hogy ez a dolog, ez a kapcsolat, amit kialakított ezzel a sráccal, ez több, mint egy ilyen én fizetek neked, hogy az interneten keresztül kielégítsük egymást, vagy legalábbis te engem dolgon. Aztán egyszer csak történik valami, ennek a valaminek nyilván az a lényege, hogy történik valami ezzel a sráccal, aminek köszönhetően hát döntéshelyzetbe kerül a főszereplő, és akkor onnantól kezdve elindul egy ilyen őrület, egy ilyen eléggé provokatív őrület, aminek nyilván az a lényege, hogy a nő megpróbálja kideríteni, hogy miről is van szó, tehát hogy őt zsarolják-e valamivel, vagy valóban van itt egy ilyen horrorisztikus pszichotriller vonala a túloldalon, és aztán, ahogy te is mondtad, tulajdonképpen olyan fordulatokat vesznek az események, aminek köszönhetően hát rengeteg műfajba nem belekapunk, hanem rengeteg műfajt vegyítünk. Tehát, hogyha mondjuk ennek a sorozatnak tényleg a zsánerét kéne meghatároznom, akkor elég bajba lennék, mert mondjuk alapvetően szerintem az alaphangja, ha mindent összeveszünk, nem veszünk össze senkivel. Szóval, ha mindent összevetünk, akkor ez alapvetően egy vígjáték, tehát, hogy nagyon sok karakter kifejezetten komikus benne. De közben megtörténnek benne egészen szélsőségesen brutális dolgok, és akkor ennek a műfajnak a hangulata a meghatározó, és aztán utána meg kicsit ilyen misztikus irányba is eltolják az egészet, azzal együtt, hogy nekem meggyőződésem, hogy ez nem egy ilyen agymenés lesz, hanem hogy ennek lesz egy nagyon is kikalapált története, csak maga a műfaji egyveleg nagyon-nagyon izgalmas. Egyébként pont nem olyan rég beszéltünk, nem tudom, hogy emlékszel-e rá, a Margot bajban van, azt hiszem ez volt a sorozatnak a címe, és ott az alaphelyzet az volt, hogy a főszereplő az hát regisztrál az OnlyFans-re, és akkor úgy próbálja meg magát valahogy menedzselni anyagilag. És hát itt is ugye egy ilyen szexuális dologról van szó, tehát egy ilyen szexbiznisz beli valamiről, és ez így föltűnt nekem, hogy mostanában, vagy hát nem tudom, az utóbbi fél évben, hogyha nézek ilyen új sorozatokat, azokban kicsit karakteresebben van jelen a szex. Tehát most, mintha trend lenne ezekben az új streaming sorozatokban az, hogy nagyon explicit szexjelenetek vannak, és olyan témák témákat igyekeznek boncolgatni, amik nagyon aktuálisak, de közben provokatívak is. Egyébként azért táncikálok, azon kívül, hogy már mondtam néhány szót a történetre, azért táncikálok körülötte, mert tényleg nagyon sok fordulat van benne. Igen, nagyon-nagyon sok fordulat van benne. És igazából ezek a fordulatok határozzák meg egy kicsit a sorozatnak a ritmusát is, de hogy ez egy olyan sorozat, amint szerintem egy az első 20 percben látszik, hogy ez kicsit kivételesebb, mint egy átlagos cucc.
1: Akkor, megyünk tovább, akkor, amikor a Kanári-szigetek filmterméséről, vagy film, nem tudom, milyen iparáról beszélgetünk, akkor inkább a spanyol filmtermésről beszélünk, vagy van kimondottan Kanári-szigeteki filmgyártás, amit érdemes megemlíteni? Mert nyilván...
2: Erről én nem tudok.
1: Ja, jó, hát akkor beszéljünk.
2: Erről én nem tudok.
1: Beszéljünk a torrentéről.
2: Hát ugye, nem, hanem hogy igazából itt arról van szó, hogy a Kanári-szigetek az egy rendkívüli módon regényes táj. Uh-huh. És hát tulajdonképpen Európához tartozik, és mint az ottani idegen vezetőnk ezt megosztotta velünk, rendkívül olcsó. Tehát olyan látványokat lehet ott a filmesek által kreálni, amiket mondjuk ennél sokkal drágább helyeken lehet csak elérni. Például Új-Zélandon, uh-huh. De mondd csak már valamit akarsz.
1: Annyi csak, hogy belőjük, hogy körülbelül hol van ez a szigetcsoport, ugye ez Afrikának a nyugati partjánál található, és a legnagyobb kiszúrás, hogy az ember azt gondolná, hogy hát ez egy fapadossal leküzdhető, 5 óra vagy 5,5 óra az út.
2: Tehát át kellett szállni, úgyhogy 6,5 volt.
1: 6,5 óra az út, de ez nem hosszú távú járatokkal történik, hanem még európai járatokkal, magyarán mondva szorongva kell utazni, ami nem jó. 5 óra az már sok.
2: Ez a legdélibb része ugye Európának. Hogyha
1: Spanyolországhoz tartozik.
2: Igen, hogyha virtuálisan ugye oda csatoljuk.
1: Igen, ennyi, csak annyi, hogy akkor majd rákanyarodhatunk Spanyolországra, mint filmkészítés.
2: Igen, szóval én Gran Canarián voltam, ami ugye az egyik sziget, de nem a legnépszerűbb, hanem Tenerife a legnépszerűbb, ott él egyébként rendkívül sok magyar is, és ugye itt ilyen vulkánikus kőzetekből képződött szigetekről beszélünk, ahol tényleg a kanyonok, meg még a tengerpartokon is vannak olyan homokos részek, ahol ez tetten érhető, tehát a vulkánikus történelmi gyökér, hogy én nagyon bénán fogalmazzak. Szóval, hogy tényleg mindenféle filmet lehet csinálni. Most egyébként éppen Almodóvár készítette ott, talán éppen Gran Canarián, hogyha jól emlékszem, a legújabb filmjét, ami majd nálunk mostanában lesz, de Cannes-ba mutatták be. No, de az ottani idegenvezetőnk mesélt arról, hogy mik forogtak ott, és tök érdekeseket mondott. Egyrészt voltunk azon a helyen, ahol a Gregory Peck-féle Moby Dick-et forgatták.
1: Gregory Peck, ha kérhetem.
2: Igen, mert hogy már akkor is, tehát az 50-es, 60-as években is igazából Hollywoodnak megérte lecuccolni ezekre a szigetekre, mert hogy konkrét partszakaszokat vehettek igénybe, és ott mutatta is ezt a partszakaszt a Guillermo, az idegenvezetőnk, ahol tulajdonképpen az egész ilyen nagy tengeri csatákkal, hát hogy aki ismeri a Moby Dick-et, az tudja, igen, hogy azért ott nem egy helyben ülnek, hanem ott van egy bálna, mert nagyon komoly harc van, ugye erre a regényre és hát a feldolgozásokra szokták mondani, hogy az egyik legszebb irodalmi metaforája a férfivé válásnak. Ugye van is, ezt sokszor szoktuk mondani, hogy mindenkinek megvan a saját Moby Dick-je, amit így, igen, le kell győznie, és ez azért is több rétű, meg izgalmas, mert ugye aki ismeri a történetet, az tudja, hogy a kapitány, aki ugye megszállottan üldözi ezt a bálnát, igazából már nem csak azért üldözi, hogy elkapja, hanem hogy ennek szimbolikus jelentősége van igazából az egész történetben, meg hát az ő életében is. Szóval ott szépen egy partszakaszt így kivettek, nagyon jól néz ki egyébként, és akkor ott forgattak le mindent, és amikor utaztunk, talán éppen pont a kanyonoknál voltunk, ahol így megálltunk egy kereszteződésnél, a végtelen szerpentineken, és ott az idegen vezetőnk mondta, hogy látjuk-e a táblákon azokat a nagyon pici piros pontokat, táblákat, amik hát olyan táblák vannak, hogy biztos mindenki látott már ilyeneket, Magyarországon is vannak ilyenek, hogy ilyen nyílszerű deszkatáblák, és akkor rá van írva, hogy mi merre van. És akkor az egyik ilyenre ilyen kis piros kör volt rajzolva, és azt mondja, hogy ezt nem mondjuk el, én sem mondjam be a rádióba, nem, ezt nem mondta, de hogy ez annyira nem nyilvános, az a lényeg, hogyha valahol van valamilyen forgatás, ezt a hollywoodiak használják a legjobban, akkor így jelzik a többieknek, hogy merre kell menni. Mert hogy arra felé található a stáb, mert hogy itt azért tényleg olyan sorozatokat, meg filmeket is szoktak csinálni, amikhez tartoznak ugye sztárok.
1: És akkor a rajongók esetleg megtalálják.
2: Igen, őket. És tekintve, hogy turista paradicsomokról beszélünk, sőt, bizonyos helyeken igazából alig vannak helyiek, csak turisták, nyilván az hordoz valamiféle kényelmetlenséget vagy veszélyt, ha akkor elkezdik levadászni a sztárokat. Most gyorsan akartam mondani, hogy mi az a Netflixes sorozat, aminek nagy részét fantasy egyébként, a vaják, ugye?
1: Van ilyen, abszolút.
2: Igen, azt is
1: én
2: például,
1: nem nézem, de van.
2: Azt is például ott forgatják, és most azok a kis piros pöttyök, azok állítólag a legújabb HBO sorozatra utalnak, amiről már beszéltünk is szerintem itt, az a Trónok harca spin-off.
1: Igen.
2: Mi is annak a címe, várjál.
1: Hát, ha engem kérdezel, akkor nagy bajban vagy, mert hiszen egyrészt a memóriám sem a régi, a másik meg tudod, hogy ilyen sorozatok, ahogy áll.
2: A Hét Királyság lovagja.
1: Így van.
2: Igen, szóval annak a...
1: Na látod.
2: Annak a második évada forog most ott elvileg, és hát... És hát forgattak ott westerneket, meg mindent. Egyébként utána, miután beszélt erről Guillermo, én utána néztem, és hát valóban egy csomó olyan film készült ott, amiről így nem is feltétlenül gondoltam volna, hogy ott csinálták.
1: Szóval nagy élmény volt ezek szerint.
2: Igen.
1: Filmrajongó tekintetében
2: igen,
1: is.
2: Igen.
1: Tartunk egy rövid szünetet, és aztán pedig folytatjuk a filmszerészt.

0: Let me go!
1: Még ne menjetek el! A filmszerész a szünet után folytatódik. Egy kis kultúra. Programajánló a Rádió Cafén.
2: Az Oroszlán király film plusz koncert május 30-án a Margit szigeti szabadtéri színházban. Hans Zimmer és Elton John felejthetetlen zenéje élőben az Oroszlán király animációs film Budapest legnagyobb szabadtéri moziában, gyermeknap mozival és élő filmzenével. A Disney sikerfilm magyar nyelven óriás kivetítőn elevenedik meg, a Danubia zenekar pedig élőben játssza a mozi zenéjét Stefan Geiger vezényletével. Szombaton tehát Oroszlán király filmzenei koncert és mozi a Margit szigeti szabadtéri színházban. A Magyar Klasszikus Zene napja in memoriam Kocsis Zoltán, a Nemzeti Filharmonikus Zenekar, a Nemzeti Énekkar és kiváló szólisták énekesek koncertje a Zeneakadémián május 30-án. A Magyar Klasszikus Zene napja, mint minden évben ezúttal is a hazai muzsika ünnepe Kocsis Zoltán születésének évfordulóján. A klasszikus értékeket Liszt és Kodály, az Ave Maria és a magyar népzene sorozata képviseli mindkettő Kocsis átiratában, de Perényi Miklós hangszerén felhangzik Dohnányi, ritkán hallható remeke, a hangverseny darab csellóra és zenekarra, kortárs opuszként pedig Gyöngyösi Levente műve a Missa Vanitas Vanitatum zárja a műsort. A Vashegyi György vezényletével megvalósuló koncerten Nagy Panka, Dékán Jenő, Csővári Csilla és Cserményi Zsombor énekét is hallhatjuk. A koncerten a Nemzeti Filharmonikus Zenekar vokális testvére, a Nemzeti Énekkar is szerepet kap. A Magyar Klasszikus Zene napja in memoriam Kocsis Zoltán koncert a Zeneakadémián szombaton este. Kaláka Lackfi János akusztikus koncert május 30-án a Marciban. A Kaláka számára a második kerület hazai pálya, bár rendszeresen láthatja őket a közönség ezen a színpadon, minden fellépésükre meglepetéssel készülnek. Ezúttal az együttes vendége nem először és nem utoljára, Lackfi János lesz. A zenészek Bece Gábor, Grillus Dániel, Grillus Vilmos, Radványi Balázs azt ígérik, hogy a rengeteg kiváló muzsikán túl a hagyományaik szerint biztosan lesz vers-impro is. Szombaton este tehát Kaláka és Lackfi János akusztikus koncert a Marciványi téri művelődési központban.
1: Egy kis kultúra. Programajánlónkat hallottátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tervezz az ismeretlenre! Teljesíts a kiszámíthatatlanban! Legyél ember az algoritmusok között! Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa,

0: Szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádió Cafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövő álló képességek fejlesztésének szakértője. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod. Baraka rétes, a rétes 74 árnyalata. A hagyományos ízektől a különlegességekig. Azért készítünk ilyen sokféle rétest, hogy te is megtaláld minden nap a kedvencedet. Akkor is, ha mindig más a hangulatod. Keresd bennünket a barakarétes.hu oldalon, vagy a 0630 600 73 27-es telefonszámon. Kávézók és éttermek jelentkezését is várjuk. Baraka rétes.
1: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
0: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Május 28-án csütörtökön a főkertész George Mihály. Van gerebjéd? Május 28-a Dürer kert George Mihály. Madeira, a nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel, Madeira specialistája.
2: Június 29-én visszatér a Budapest Park színpadára a francia világsztár Zaz. Az új köntösű párizsi sanzon királynője elhozza azt a bohém eleganciát, amit napfényből és dallamból csak ő tud készíteni. Zaz, június 29, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Folytatódik a filmszerész Kovács Gellérttel és Urbán Szabolccsal a Rádió Cafén.
3: Giuseppe Tornatorével fogjuk folytatni a filmszerész, mert hogy 70 éves lett a mester.
4: Így van. Na, ő az a rendező, akiről azt mesélte Koltai Lajos, aki egyébként számos filmjét fotografálta. Például Koltai Lajos egyetlen Oscar jelölését is, egy Giuseppe Tornatore filmet kapta Malénáért, aminek a főszereplője ugye Monica Bellucci. Szóval azt mesélte a Koltai Lajos, hogy hát ő 3-4 filmet készített ezzel az emberrel, ha jól emlékszem, vagy jól számolom, vagy egy-kettőt, szóval, hogy egynél
3: többet,
4: biztosan
3: mint többet. Én vagy te, igen.
4: Igen, az egészen biztos. Szóval azt mesélte, hogy minden egyes forgatás után, de hogy ez minden egyes forgatás után megtörténik, hogy a stáb szentül megígéri, az a stáb, akivel már évtizedek óta dolgozik, soha többé nem fog ezzel a csávóval dolgozni. Ő állítólag egy igazi, a szó jó és rossz értelmében is régi módi ilyen diktátor rendező, aki a szart is kihajtja a stábból, és hát állítólag azért megenged magának néha olyanokat is, ami nem egészen korrekt, de hogy az történik, mondta a Koltai, hogy a forgatás után mindenkinek elege van, és nem akarja többet, hogy a Tornatorével dolgozzon, de aztán megnézik a boostert, amit leforgattak, meg megnézik a kész filmet, és az olyan hatása van rájuk, tehát annyira érzik, hogy valami nagyon igényeset, valami nagyon klasszat hoznak létre, hogy mégiscsak ráveszik magukat erre.
3: Nagy duzzogva legközelebb is.
4: Nagy duzzogva legközelebb is emelnek, és akkor És akkor ezt azért is meséltem el igazából, mert az az érdekes, és ez, ebben szerintem semmi törvényszerűség nincs, tehát valószínűleg ez a Tornatore-nak a sajátja, hogy miközben tényleg egy ilyen elviselhetetlen fráter, ezt tényleg több csatornál is lehet róla hallani, ilyen igazi szentimentális érzelmes a szeretet erejéről szóló nagyszabású romantikus filmeket csinálő igazából. Tehát, hogyha a Cinema Paradisót is vesszük, vagy az óceánjáró zongorista legendáját, vagy a későbbi Senki többet című filmjét, akkor ugye az ember azt gondolná, hogy az az ember, aki ezeket a filmeket rendezte, ő maga is.
3: Ilyen galamblelkű.
4: Egy ilyen galamblelkű valaki. Míg mondjuk a David Fincherről, aki tényleg ilyen sorozatgyilkosos, brutális dolgokat csinál, meg harcosok klubja, meg nem tudom én, róla azt lehet hallani, hogy nincs csodálatosabb ember, hogyha a színészekkel vagy a stábbal kell bánni. Persze erre lehet ilyen mindenféle pszichológiai elméleteket is fölhúzni, hogy a Tornatore miért viselkedik így, és igazából miért csinál olyan filmeket, és hogy a Finchernél ez miért van, hogy mit ad ki magából a Fincher a brutális filmjeivel.
3: Ki hova menekül a filmjeivel.
4: Igen, de ez valahogy egy ilyen érdekes, tehát azon túl is egy érdekes kettősségről mesél a művészekkel kapcsolatban, hogy nyilván azért a rendezőknél is, ha nem is kell teljesen elválasztani nagyon sok szempontból, ha nem is kell elválasztani a magánembert a rendezőtől, de azért ez mégiscsak olyan, mint amikor a színésszel, vagy olyan is lehet, mint amikor a színésszel azonosítunk egy-egy karaktert, és fordítva. Ja igen, és még azt akartam a Tornatore-ról mondani, hogy szerintem az benne a fantasztikus, hogy tényleg ilyen nagyon egyszerű emberi dolgokról szólnak a történetek. Cinema Paradiso ugye a moziról, az egyébként egy nagyon konkrétan önéletrajzi ihletettségű film, tehát ez egy kicsit arról szól, hogy ő hogyan szeretett bele a moziba Szicíliában. Az óceánjáró zongorista, az meg arról szól, hogy mit ér a tehetség, ha nem tudunk vele nyitni a világ felé. Mert ugye az alaphelyzete az, hogy van egy zongorista, aki egész életebe azért hívják 1900-nak, a Tim Roth alakítja, igen. Azért hívják 1900-nak, mert akkor született egy hajón, azon a hajón, amiről soha életében nem ment le, hanem csak ott játszott, de hogy ő a világ legjobb zongoristája, és tényleg fantasztikusan zenél, és nagyon érdekes személyiség, de a nagy világ felé nem mer nyitni, és így a nagy világ nem kap az ő tehetségéből. Tehát nagyon-nagyon sokrétűen és nagyon-nagyon érzelemdúsan tud a Tornatore mesélni. Például egyébként az Ennio Morricone-ről is, mert amikor meghalt az öreg néhány éve, akkor csinált egy ilyen 130 perces dokumentumfilmet, ami megjárt a mozikat is, és igen, streamingen is.
3: Hát, beszéltünk is róla.
4: Igen, valószínűleg beszéltünk róla, lehet, hogy nem is egyszer, mert hát ugye a Morriconéhoz azért őt elég komoly munkakapcsolat fűzte, ugye már Morricone nem él, a filmjeinek az elsőprő többségének a Morricone írta a zenéjét, de hát ezt gondolom nélkülem is sok hallgató tudja, mert hát az emlegetett filmeknek igen híres a zenéje is, ami hát a Morriconéhoz köti.
3: Hát boldog születésnapot. Ha bennünket hallgatik, 70 éves, igen. Giuseppe Tornatore, most pedig hosszasan fogunk beszélgetni a fociról, ami egy történelmi esemény lesz itt ebben a műsorban, szerintem soha nem beszéltünk.
4: De, beszéltünk. Azért is mondtam az elején, igen, hogy szerintem már biztos volt olyan EB, meg VB, amikor így kitaláltam, hogy most mindenki focilácban ég, ezért beszéljünk arról, hogy
3: 10 millió szövetségi kapitány, országa, sose hallott fordulat. Léjünk. Hát ugye most BL döntő lesz a hétvégén, hogyha a csütörtökön hallgatnak bennünket, vagy hogy vagyunk? Igen, ismétlés az viszont vasárnap is van, tehát hogyha vasárnap hajnalban, akkor már volt. Akkor már tudjuk, hogy az Arsenal vagy pedig a PSG nyerte. Aztán lesz még idén egyébként VB is a túlparton, tehát még akár abba is beleszaladhatunk, beleharaphatunk egy kicsit, de a legközelebbi esemény az most a budapesti BL döntő.
4: Igen, igazából gondoltam, hogy már végén nem nagyon lesz időnk hosszasan beszélni valamiről, mikről, ezért gondoltam, hogy arról tényleg beszélgethetünk, hogy a mai streaming világban milyen érdekes helyet próbál meg találni magának a foci. Mert ugye nagyon sokáig az volt, hogy bizonyos csatornák megvásároltak bizonyos jogokat, és akkor ők adták a meccseket. De most ugye az RTL úgy döntött, hogy megvette az összes meccset, tehát amikor meccsnap van, akkor van így párhuzamosan, nem tudom én, 3-4-5 streaming, amiben így be lehet kapcsolódni, lehet nézni, és csak nagyon-nagyon ritkán, tehát a nagyon-nagyon kiemelt meccseket adja on-air a normál RTL.
3: Hát és én nem is tudom, hogy adja-e. Tehát
4: valamit ad.
3: Aha.
4: Nagyon-nagyon ritkán. Ebből a BL döntőt az például adja.
3: Ebből felháborodás volt, ugye, hogy csak fizetős csatornán lehet hozzáférni a BL meccsekhez. Nyilvánvaló ez egy üzleti modellhez való igazodás, tehát hogy akkor hapoljuk el a foci rajongóknak a pénzét, és kérjük meg őket, hogy fizessenek elő azokra a csatornákra, amikhez eddig ingyenesen hozzáférhettek mondjuk az M4 Sporton.
4: No, hát az a helyzet, Szabi, hogy pontosan ezért a gondolatért gondoltam, ja, hogy beszéljünk róla, mert hogy én nem vagyok abban biztos, a világon ez nem tudom, hogy van, de Magyarországon nem vagyok biztos abban, hogy azok a rajongók, akik szívesen néznek, és talán áldoznak is arra, hogy profi focit nézzenek, hogy azoknak ez a modell ez fekszik. Tehát, hogy én nem látom magam előtt azt a streaming fogyasztót, aki egyébként, nem tudom én, a meccseket is így szeretné nézni. Valahogy szerintem összefonódott nagyon a meccs az élő rendes tévés közvetítéssel, és hát egyébként közben meg tényleg az is van, amit te mondasz, hogy egy kicsit olyannak tűnik az RTL Plusnak ez a
3: húzása.
4: Ez a húzása, igen, ez a stratégiája, ezt a szót kerestem, mint ha igazából így sarokba akarná szorítani a foci rajongókat, mert hogy nagyon máshol nem lehet nézni ezeket a meccseket itt a Magyarországon, csak nagyon-nagyon ritka esetben.
3: Nem tudom, hogy illetve sejtem, hogy az RTL, vagy bármelyik tévécsatornát, ami ugye on-air sugároz, hogy ezt azt nézik-e olyan tempóban, olyan mértékben, mint mondjuk annak idején, tehát érdemes-e még egyáltalán foglalkozni azzal, hogy az on-air csatornáikon mi zajlik. Mert hogy tulajdonképpen az egész világegyetem most már streamingeket néz, mindent ezen a csatornán fogad be, vagy ezen fér hozzá, és hogy mondjuk Forma 1 például. Hogyha mondjuk az RTL, nem tudom, hol van most a Forma 1, talán még a Magyar Televízió adja.
4: Azt hiszem, igen.
3: Az M4 Sport. De hogyha mondjuk régen az RTL-en volt, eszükben nem jutott kiszervezni máshova, mindig az RTL-en ment, ugye? Régen mondjuk mit az ilyen Való Világ, meg ilyeneket, azokat pakolgatták egyre kisebb csatornákra, ilyen, amit csomagban lehetett különböző kábeltévéken hozzáférni, meg streamingre, de hogy most ugyanez zajlik csak ugye a focival, hogy így deportálták egy ilyen félreeső helyre a méregdrágán megvásárolt BL közvetítést, és valahogy én is azt gondolnám, hogy én azt szeretném, hogy valaki fizesse ki, én bekapcsolom a tévét, aztán legyen rajta egy meccs. Legyen rajta az a meccs egyébként, és pont az egyik közös, nem közös ismerősünk, egyik ismerősömmel beszélgettem arról, hogy mi a hiba a régmúlthoz képest a mával, hogy nincsenek szelektorok. Tehát igen, és én még abban nőttem fel, hogy nekem mondják meg, hogy a két meccs közül, a két párhuzamos meccs közül melyiket nézem. Azért nézem azt, mert az a jobbik
4: meccs. Mert van mögötte valamiféle szerkesztés.
3: Tehát nem hagyták rám azt, hogy majd én eldöntöm. Nem tudom, ez így érthető-e.
4: Abszolút.
3: Tehát, hogy ez a szelektorság, ez egy igen fontos összetevője volt a régmúlt média fogyasztásának, mert mindig volt egy Göcei Zsuzsa, aki megmondta, hogy na most innentől kezdve te ezt a lemezt fogod végighallgatni, igen, a lemezbőrző helyedben, és irányított, kézen fogott, mert ő egyrészt szakember volt, másrészt pedig hiteles szakember volt. De most nem tudom, hova onnan jutottunk ki, de mindegy, ez
4: nem, hát a témához ez abszolút hozzátartozik.
3: És ez így nincs, szerintem most.
4: Igen,
3: már.
4: És mindent összevetve, nekem egyébként az a véleményem erről, hogy miért csinálja ezt az RTL, hogy egy kicsit itt, bár ez egyáltalán nem sport hasonlat, elnézést kérek.
3: Sose baj.
4: Itt tényleg a gombhoz varrják a kabátot, mert hogy nekem az a meggyőződésem, hogy ez az egész csak és kizárólag azért történik így, mert ők szeretnének nagyon kezdeni valamit az RTL Plus nevezett streaming szolgáltatásukkal. Aha. Amit el akarnak adni az embereknek, és ez egy kicsit egy ilyen ráerőltetés megjelenése is a terméknek a közönségre, hogyha nem fizetsz elő, akkor nem láthatod ezeket a meccseket, mert szerintem az nagyon fontos, hogy szinte az összes streaming szolgáltató hol kisebb mértékben, hol nagyobb mértékben, de foglalkozik sporttal. Tehát az HBO-n van egy külön sporthub, amire elő lehet fizetni, és kiegészítő extraként nézhetünk mindenféle sporteseményeket.
3: Rengeteg van, tehát nem egy-kettő, hanem vagy tizen.
4: Igen, és ez ugyanez van az Apple TV-nél is, csak ott mondjuk elő lehet egy amerikai foci hubra fizetni, és akkor nézheted az érdekességeket. De ez nagyon fontos szerintem ebben az esetben, hogy amikor az HBO például olimpiai közvetítéseket ad, akkor ők nem kizárólagosan saját maguknál tették elérhetővé ezeket az olimpiai közvetítéseket, hanem nézi az ember az egyébként elérhető közszolgálati olimpiai közvetítéseket, és ha előfizet erre, akkor esetleg olyan versenyszámokat is megnézhet, olyan időpontban, akár élőben, amit mondjuk nem tud, mert értelemszerűen mondjuk egy magyar csatorna, ez esetben a közszolgálati, ők adják az olimpiát is, hogyha jól emlékszem, nyilvánvalóan is érthetően elsősorban arra koncentrál, hogy a magyar vonatkozású versenyeket mutassa meg, és utána jön minden más. Na most, hogyha valaki a minden másra kíváncsi, akkor van egy ilyen szolgáltatás, amely elő tud fizetni, és ez tök jó. De az RTL-nél ez teljesen máshogy van. Ott igazából nem az van, hogy meg tudod nézni a meccseket, de ők egyébként még ajánlanak neked 3-4-et, és esetleg azt is megnézheted, hanem az van, hogyha nem fizetsz elő, akkor nem tudsz, nem tudom én nézni egy, most mondok valamit, akármilyen kiemelt meccset, és ez szerintem egyrészt nem szimpatikus piaci húzás.
3: Ez a legjobb. Hát igen, de mégiscsak ugye üzletelnek, bizniszelnek.
4: Igen, közben meg rettenetesen sokba kerülnek ezek a meccsek. De az... Nyilvánvalóan van e mögött igen egy ilyen üzleti logika is, amit szintén meg lehet érteni, de hát azért mégiscsak ez így fura.
3: Hát beelőzte ugye az RTL a közszolgálati televíziót, gondolom én annak idején, mikor megvette a BL-t. De azt tudomásul kell venni, mindenkinek üzenem, aki ágál az ellen, hogy foci, hogy bármilyen állapotban is, és bármilyen rendszerben is működik a magyarországi futballvilág, és bármennyire is szeretnek azzal dobálozni, hogy bezzeg a tollaslabda válogatottunk, milyen szép eredményt ért el, a futball a világ legnépszerűbb sportága. Egyébként nem, hanem a kriket, de hogy a futball az a top 3-ban benne van, magyarán mondva, ha kimondjuk, hogy Puskást, azt az indonész őserdőben is tudják, hogy ki az a Puskás öcsi, mert hogy foci. És tehát teljesen befette az egész bolygót. Tehát azt gondolom, hogyha a közszolgálati televízió csiliárdokat elkölt arra, hogy a magyar nép nézhesse ingyé azt a nyomorult focit, legyen az BL, vagy pedig világbajnokság, sportot, vagy Európa bajnokság, akkor azt gondolom, hogy ez egy olyan befektetés az ember média fogyasztásába, a hétköznapi ember média fogyasztásába, ami szerintem megéri akkor is, hogyha én utálom a focit. Ami Magyarországon nem tudom most éppen milyen arányban vannak a foci fogyasztók, én sem szeretem annyira, de ha VB van, azt mindig megnézem, mert ott lehet minőségi játékot látni, vagy mondjuk egy BL-t.
4: Egyébként a BL döntők azok csak az én benyomásom szerint igazából ilyen nagy jelentőségű, de azért
3: dögunalmas
4: nem, de azért igen. Nem mindig kiemelkedő meccsek szoktak lenni.
3: Hát én szerintem az elődöntős kieséses körben, meg az ilyen középdöntős kieséses körökben ott keményen meccsek vannak. Uh-huh. Nem tudom, az utolsó, amit én láttam, az egy Tottenham játszott, az nem most volt. Tottenham játszott, nem tudom kivel, de az is egy nullás ilyen, vagy egy-egyes, és aztán utána valami.
4: Hát én haverom miatt szoktam néha nézni ezeket, és nekem egyébként már az sem teljesen szimpatikus, de persze nem számít a véleményem nagyon sok szempontból ebben a témában, de hogy nekem az nagyon fura, hogy az elődöntők is ugye nem egy meccsből állnak, hanem van visszavágó.
3: Igen, odavágó visszavágó.
4: Igen, és akkor most azt így áll, persze már ki
3: nem tudom, hogy most hogy van egyébként.
4: Hogy állnak nem igazából.
3: Tudom, az góla, ezt az itthoni, meg ott,
4: ez van,
3: hazai
4: van
3: gól, most. Meg ilyenek már nincsenek.
4: Azt ja, az nincsen, nem az van, hogy a két meccs alatt több meccsen, több gólt kell lőni, és most már egyébként néhány éve, én úgy emlékszem, de majd a hallgatók kiavítanak, ha rosszul, vagy akár te
3: is. SMS-ben.
4: Hogyha erre emlékszel, hogy szerintem az utóbbi években kezdték azt csinálni, képzelni, hogy a második meccsen kiírják a meccs jelenlegi állása fölé az összesített állást.
3: Nem, az elég régóta van. Nekem már. Nem 20, rémik, 20 éve van már.
4: Igen.
3: Az de... már a régi fifás játékokban is benne volt. Igen.
4: Mert hogy ez olyan, kicsit olyan furcsa, hogy akár úgy is lehet, nem tudom én, úgy is meg lehet nyerni egy elődöntőt, hogy mondjuk esetleg a másik meccsen nem rúgsz egyáltalán gólt.
3: Lősz egy ötöst az első meccsen, és a következőn kaphatsz még négyet, és akkor sem vesz.
4: És gondolom, emiatt jut kiemelt szerep ez a taktikázás nagyon sokszor. A meccseken is lehet, hogy talán emiatt unalmasak is néha.
3: Szégyen és gyalázat, de Giuseppe Tornatore-ról fele annyit beszéltünk, mint a fociról, de hát ugye a világ legnépszerűbb sportága.
4: Hát most ez így jött
3: így
4: ki.
3: Így jött ki. Köszönjük a mai figyelmet, ha hülyeségeket beszéltünk, akkor az én voltam, magamra
4: már vállalom. Mármint
3: a fociról? Például.
4: De félünk, másról. Félünk a focisták haragjától, a drukkerek haragjától.
3: Nem, ők is odajönnek és megmondják, hogy nem jól tudjuk. Szóval köszönjük a mai figyelmet, jövő héten ismét találkozunk, a filmszerész hallottátok. Hello mindenkinek.
4: Így van, köszi szépen, mindenki vigyázzon magára.

0: ha már nem találkozunk. Jó napot, jó estét és jó éjt.
1: Filmszerész. A Rádió Café filmes magazinját hallottátok, benne Kovács Gellért, aki majdnem mindent tud, és Urbán Szabolcs, aki hozzá képest szinte semmit, de tök jól tud nézni. Jövő csütörtök délután 2-kor találkozunk a mozi előtt. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
2: Sírály.
1: Zavarnak a szürke hétköznapok?
3: Mm-hmm, nagyon.
1: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli. A gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
1: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
1: Millás reggeli. A csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
4: De miért?
1: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Baraka rétes. A rétes 74 árnyalata. A hagyományos ízektől a különlegességekig. Azért készítünk ilyen sokféle rétest, hogy te is megtaláld minden nap a kedvencedet. Akkor is, ha mindig más a hangulatod. Keresd bennünket a barakarétes.hu oldalon, vagy a 0630 600 73 27-es telefonszámon. Kávézók és éttermek jelentkezését is várjuk. Baraka rétes.
6: David Byrne, a Talking Heads énekese, végre Budapesten. Június 18-án a Budapest Arénában egy fantasztikus előadással. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
5: Disco It House Party, május 28-án a Dunaparton. A lemezjátszók mögött a Chillum Trio, Mr. Phil, Grabowski, Fonyodi és DJ Gandarva. A Buda Beats Records új Soulful House zenékkel megpakolt Buda Booty lemezbemutatója május 28-án a Dunaparti Pontonon.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: Drasztikusan csökkentik az országgyűlési képviselői tiszteletdíjakat. A Magyar Orvosi Kamara elnöke szerint kórházakat kell bezárni. Nemzetközi veszélyhelyzetet hirdetett a WHO az ebola miatt. Megszűnt a kánikula, 25 fokot mérünk. Holnap is a maihoz hasonló idő lesz, marad a száraz idő, csak kevés felhő lesz majd felettünk. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Drasztikusan csökkentik az országgyűlési képviselői tiszteletdíjakat. A fizetésük a módosítás után csak bruttó 1.309.000 forint lesz. Szűkítik a képviselők által igénybe vehető juttatások és támogatások körét is. A lakás vagy szálloda használat költsége 31%-kal. Az irodabérletre fordítható költségek 52%-kal. A képviselők munkáját segítő alkalmazottakra fordítható keret pedig 30%-kal csökken a javaslat szerint. A Magyar Orvosi Kamara elnöke szerint kórházakat kell bezárni. Álmos Péter hangsúlyozta, hogy a jelenlegi ellátórendszerben nem tartható fenn minden intézmény és ügyeleti pont, mivel nincs hozzá elegendő humán erőforrás, és az aktív osztályok működését is újra kell gondolni. A szakember azt is kiemelte, hogy az orvosok számára nem kizárólag a bérezés, hanem a kiszámítható jövőkép és a stabil működési feltételek lennének a legfontosabb visszatartó erők a magánszektor felé való elvándorlás helyett. A kormányváltás utáni átadás átvétel során derült ki, hogy az idei költségvetésből 286 milliárd forint hiányzik az Építési és Közlekedési Minisztérium kasszájából. A Telex szerint az előkerült dokumentum alapján a Lázár János vezette tárca eredetileg 310 milliárd forinttal számolta a gyorsforgalmi utak rendelkezésre állási díjára, de a Nemzetgazdasági Minisztérium utasítására ezt 210 milliárdra csökkentették. A büdzsé ezen részét Lázár János és Nagy Márton is aláírta, a hiányra viszont az 1000 oldalas indoklás sem ad magyarázatot. Megzuhant a foglalkoztatottak száma. 55 ezerrel kevesebb ember dolgozott a 2026. február-áprilisi időszakban, mint egy évvel korábban. A munkanélküliségi ráta pedig 4,5% volt. A munkakeresés átlagos időtartama több mint 13 hónapot vett igénybe. Nemzetközi vészhelyzetet hirdetett az Egészségügyi Világszervezet az Ebola miatt, már 130 halálos áldozata és 500 regisztrált fertőzöttje van a betegségnek a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Ugandában. A WHO vezetője azt mondta, a járvány kitörésének kockázatára utaló jelek vannak. A Telex cikke szerint a 2026-os labdarúgó világbajnokságot rendező Egyesült Államok már a COVID-járvány idején megszokott intézkedéseket, vagyis izolációs karanténokat, utazási korlátozásokat és egészségügyi megfigyelést kezdenek belengetni a világbajnokság körül.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
7: Holnap a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, csapadék nem várható. Több helyen lesz élénk az északnyugati szél, hajnalra felfrissül a levegő, 3 és 13 közötti minimumokra van kilátás, napközben pedig 22-27 fokot mérünk majd.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
1: A rovat támogatója, a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
3: David Byrne, a Talking Heads énekese, végre Budapesten. Június 18-án a Budapest Arénában egy fantasztikus előadással. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
4: Gyerekek, ez így nem lehetséges. Le kell fújnunk a Zsebrádió gyereknapi felnőtt napot az Akvárium Klubban, amit május 31-én tartanánk, mert nincs meg Zsül, és bűvész nélkül nincs gyereknap.
5: Valam, nyugi van, fogd meg a seröm.
0: Kedves hallgatók, segítségüket kérjük, és ez komoly. A Zsebrádió egészen különleges gyermeknapi rendezvénye az Akvárium Klubban veszélybe került. Sajnos az esemény sztárbűvésze egy világszám kidolgozása közben eltüntette magát. Amennyiben láttok egy bűvészt Zsebrádió nélkül, ne közelítsék meg, hanem azonnal értesítsék a hatóságokat. Nyúl van nála, és nem fél használni.
6: A rendezvény megtartása érdekében kérjük támogassa a Zsebrádiót bűvésze 1%-ával.
0: Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Május 31-e vasárnap, Akvárium Klub. Kezdés délután 2-kor. Jegyek kaphatók a Zsebrádió Facebook oldalán és a helyszínen.
4: Most kaptuk a hírt, megvan Zsül, csak elég mélyen kellett keresnünk a kalapjában. Vasárnap 4-kor már a színpadon vár mindenkit.
1: Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
2: Egy gyermek nem mindig mondja ki, hogy segítségre van szüksége, de mindig jelez. Te felismered, ha baj van? Ha aggódsz a gyermeked lelki állapota miatt, tudd, hogy van hová fordulni. Az UNICEF Magyarország segít felismerni a jeleket és megmutatja, merre indulj. Lelki egészségtérkép, útmutató szakemberektől, lélekemelő program szülőknek és pedagógusoknak egy helyen az unicef.hu/egészség oldalon. UNICEF Magyarország, mert minden gyermek számít. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Gyerekekhez így nem lehetséges. Le kell fújnunk a Zsebrádió gyereknapi felnőtt napot az Akvárium Klubban, amit május 31-én tartanánk, mert nincs meg Zsül, és bűvész nélkül nincs gyereknap.
1: Galamb, nyugi van, fogd meg a seröm.
2: Kedves hallgatók, segítségüket kérjük, és ez komoly. A Zsebrádió egészen különleges gyermeknapi rendezvénye az Akvárium Klubban veszélybe került. Sajnos az esemény sztárbűvésze egy világszám kidolgozása közben eltüntette magát. Amennyiben láttok egy bűvészt Zsebrádió nélkül, ne közelítsék meg, hanem azonnal értesítsék a hatóságokat. Nyúl van nála, és nem fél használni.
3: A rendezvény megtartása érdekében kérjük támogassa a Zsebrádiót bűvésze 1%-ával.
2: Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Május 31-e vasárnap, Akvárium Klub. Kezdés délután 2-kor. Jegyek kaphatók a Zsebrádió Facebook oldalán és a helyszínen.
0: Most kaptuk a hírt, megvan Zsül, csak elég mélyen kellett keresnünk a kalapjában. Vasárnap 4-kor már a színpadon vár mindenkit.
4: Bemegyek az óviba, suliba, mindig a mamámhoz a buliba, de mikor a papahoz a tutiba, rendszeresen csemmegézünk sütiba, megérkezünk, csekkolom a jellemet, búcsúzáskor mindig van a jelenet, hátortözés, benti cipő, ölelés, bemegyek és kezdődik a nevelés. Megjelente én vagyok a csoda lény, cuki-muki odaadott ünnemény, a felnőtteket tenyeremből letettem, így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a Barbit egy világos kiklovon, hogy Póni volt vagy Szamár, eskünem tudom. Az oviban napos, a suliban meg hetes, az ebéd az ugyanaz, de kilötyög a leves. Vége az ovinak, a mama megvárat, biztos, hogy megment a Montsőrjára. Mi volt a házi? Nem emlékszem. Mit tenne ilyenkor tűzoltó szem? Napközi külön orra szabad idő, húszos api melegítő tornacipő.
5: Én, a Lozi, meg a Gyüli, meg a Bélus, heti kettőt maladunk, mert váll a logopédus.
6: Azt ugye mindenki tudja, hogy a világűrben mindenféle dolgok keringenek és utaznak keresztül kasul az univerzumon. De még nekünk bőven elég meghatározásként, hogy mindenféle dolgok, addig a tudósoknak ennél pontosabb nevekre van szüksége. Először is, a világűrben keringő dolgok összefoglaló neve az égitest, ami mindenféle lehet, úgy mint nap, bolygó, törpebolygó, kisbolygó, üstökös és meteorit. A törpe bolygó és a kisbolygó között az a nagy különbség, hogy míg a törpe bolygó bolygóformájú, vagyis olyan, mint egy laszti, addig a kisbolygó tulajdonképpen egy aszteroida, és bármilyen formája lehet, még akár egy gumimaci formája is. Egy aszteroidát addig hívunk csak aszteroidának, amíg megy bele a vakvilágba, de ha már a naprendszer részévé válik, és a nap körül kering, akkor már kisbolygó. Viszont a kisbolygóra és a törpebolygóra is igaz, hogyha a naprendszeren belül egy bolygó körül kering, akkor már holdnak hívjuk. Remélem, alaposan összezavartam mindenkit. Na, akkor térjünk vissza a makemakéra. 2005. március 31-én fedezték fel ezt a kisbolygót. Jogos a kérdés, hogy hogy csak most fedezték fel, nem olyan nagy az a naprendszer, ismerjük mind a 8 bolygót, mégis hol a fügyfenébe bujgált ez idáig? Na kérem, itt van a kutya elásva. Egyszer azért majd kérdezzük meg a Banja Halamadzsát, hogy miért van a kutya elásva, és ennek miért örülnek annyira az emberek. De ezt most hagyjuk. Szóval, a naprendszerünk egyrészt baromira nagy. Körülbelül 2 fényév az átmérője. Másrészt a naprendszerünkben rengeteg bolygó, kisbolygó, törpebolygó, hold, aszteroida és üstökös van. A legszélén, a Neptunusz után található Kuiper övnek nevezett területen, ami egy mondjuk egy ilyen kisbolygók számára fenntartott parkolópálya, ott meg annyi, de annyi van ezekből a kisbolygókból, hogy csak győzzétek megszámolni. Feltéve, ha látjátok. Aki nem hiszi, az most egy picit jobban figyeljen. A naprendszerünkben van 4 kőzetbolygó és 4 gázbolygó. Ezt kb. Mindenki tudja. Aztán van néhány tízezer törpebolygó és kisbolygó, majd ezekről mondok még egy kis érdekességet. Aztán van 5 üstökös és, most figyelj, 52 hold. Egyébként azért van ilyen sok hold, mert elég sok bolygónak van holdja, és van olyan, amelyiknek több is van, és némelyik törpe bolygónak, meg kis bolygónak is van holdja. Tehát sok hold van, nem csak a miénk van itt az égen, sok-sok más hold is van, csak azokat nem látjuk, mert annyira messze vannak. Így már azért nem csoda, hogy ekkora tumultusban nem lehet észrevenni, hogy csak úgy itt-ott fölbukkan egy törpe bolygó. Azt ugye meg is kell látni, és ez főleg azért nehéz, mert egy fényévre kellene ellátni ahhoz, hogy jól lássuk azt a bizonyos Kuiper-övet, ahol a legtöbb kisbolygó, törpebolygó leledzik. És bár a csillagászok idővel mérik a távolságot, vagyis a két pont közötti távolság megtételéhez szükséges idővel számolják, hogy mennyire van tőlünk valami, de azért meg tudjuk mondani, hogy az egy fényév az igazából milyen messze van. Körülbelül 9,5 trilliárd kilométerre. Ott van a Kuiper-öv. Na, odáig kéne ellátni, ugye? Aki még mindig nem hiszi el, hogy nem lehet csak úgy megtalálni egy törpebolygót a naprendszerünkben, hát, azzal nem tudom, mi legyen.

0: Zsebrádió. Csak tanulhatsz tőlünk.
1: Ki ünnepel? Mit ünnepel? Hogy ünnepel?
2: 1494. június 7-én írták alá a spanyolok és a portugálok az úgynevezett Tordesillasi szerződést Tordesillas városában. Hip-hip, hurrá! Ez a szerződés nem másról szól, mint arról, hogy a spanyolok és a portugálok megegyeztek abban, hogy hogyan osztják el azt a földet, amit 2 évvel korábban Kolumbusz felfedezett, tudnélik Amerikát. Ez eleve elég aggályos, mert nem vártak vele túl sokat, de komolyan érdemes közösen elgondolkodnunk azon, hogy a felnőttek már 500 évvel ezelőtt is, hogy is mondjam, elég mohók voltak ahhoz, hogy csak úgy uk-muk-fuk elosszanak valamit, amiről halvány, lila, segéd, fogalmuk sincs, hogy micsoda. Ugyanis az, mint közismert, az ott lakókat eleve indiánoknak nevezte el Kolumbusz, hiszen azt hitte, hogy Indiában van, de még viccesebb, hogy Kubáról meg azt hitte, hogy az már Kína. Az egészben az a legszomorúbb, a portugálokra és a spanyolokra nézve, sőt az 500 évvel ezelőtti felnőttekre nézve, hogy elosztottak egy olyan területet, egy új világot, amiről tudták, hogy sokan laknak, királyságok, birodalmak vannak ott, de nem érdekelte őket, mert ők úgy gondolták, hogy azért, mert megtalálták az övék, és már el is oszthatják.
1: Fú, ez nagyon gáz!
2: Hogy még könnyebb legyen megérteni, tegnap például történetesen az okostelefonnal átmentünk a budapesti Margit hídon, és az okostelefon oldalra pillantva kiszúrt a Dunán egy szigetet. Komolyan? Nem is tudtuk, hogy ott van, de ott van. Mondjuk én gyerekkorom óta sejtettem, hogy kell ott lennie valaminek, mint Mengyelejev, a szigetek Mengyelejevje, de senki nem hitt nekem, mert mondták, hogy Dunában csak semmi, nincs más, csak Duna. De én komolyan hittem, hogy ott kell, jó, mindegy, nem érdekes, csak mondtam. Szóval az okostelefonnal közösen felfedeztünk egy szigetet, amit az alakja után egyhangulag Lakatland szigeteknek neveztünk el, és rögtön el is osztottuk, hogy ne is legyen később vita. Miután az okostelefon hajlamos az eltévedésre meg a kóvájgásra, javasoltam, hogy ne egy vékony határvonal legyen a földjeink között, hanem egy szélesebb senki földje, hogyha megint eltéved, mert kóvályog, véletlenül se jöjjön az én területemre. Ennek megfelelően úgy alakítottuk ki határokat, hogy a Margit hídtól a hajós Alfred sportuszodáig a sziget az enyém, majd következik a Palatinus strandig a senki földje, és a Palatinustól az Árpád hídig meg az övé. Egyáltalán nem zavar bennünket az oszoskodásban, hogy a Margit szigeten egyébként már vannak, többen annyira felfedezték, hogy már utak vezetnek oda, és nem a miénk. Az, hogy előttünk már többen elnevezték Margit szigetnek, sőt, gyakorta így hívják ezt a helyet, egyáltalán nem zavar bennünket, tehát pontosan ugyanúgy viselkedtünk, mint a portugálok és a spanyolok 500 éve. 500 évvel ezelőtt persze, hiszen régen minden jobb volt, sokkal könnyebb dolgunk lett volna például azzal a sok cica nadrágos futónénivel, akik függetlenül a mi megegyezésünktől csak úgy fogják magukat és befutkároznak a szigetünkre. A Tordesillasi szerződést ugyanis a pápa 500 éve nem ez, aki most van, hanem az akkori. Simán jóvá hagyta, ami azt jelentette, hogy ezek ketten tényleg elosztották Dél-Amerikát egymás közt. Ráadásul úgy, hogy fogalmuk sem volt arról, hogy mi a fenét osztottak el.
1: A banja, maharadja, halandja?
3: Fura felnőttek, még furább mondásai.
4: Vak vezet világtalant. Ezt a mondást akkor szoktuk használni, amikor azt tapasztaljuk, látjuk vagy halljuk, hogy valakinek valaki olyan akar segíteni a dolgában, amihez az az illető még annyit sem konyít, mint a segítségre szoruló egyed. Nem elég, hogy szegény ember fogalmatlan valamiben, még olyantól kap segítséget, aki szintén zenész. Ez két okból lehetséges. Az egyik, hogy a segítséget nyújtó annyira meggyőző, hogy a fogadó vakon követi,

0: adott témában. Ha hallottál olyan furamondást, amiről nem tudod, mit jelent, csak küldd el nekünk, és mi elmondjuk neked.
1: Az esem megáll!
2: Miután ez egy nagy történelmi esemény, úgy érezzük az okostelefonnal, hogy ez szerint nekünk is jogunk van ezt elosztani, azt a területet, amit szerintünk mi találtunk, tehát a miénk. Mindegy, addig is az okostelefonnal kiírjuk a bejáratokra vastag filccel virsli arátétre, hogy private, mert nagyon idegesítő, amikor futók össze-vissza rohangálnak az embertelkén. Értsék már meg, hogy mi találtuk, tehát szerintünk a miénk. Találjanak saját szigetet maguknak, lusta disznok.
1: Régen minden jobb volt.
3: Május 31-e, Aquarium Club, Zsebrádió Live, világpremiér. Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Egyszerű és megismételhetetlen. Fellépők. Önként jelentkező gyerekes felnőttek. Jules Le Magique. A Zsebrádió új sorozata Mátyás király akváriumba. Vásári komédia 3 felvonásban. Mind tudjuk, hogy úgy volt, de nem úgy volt. Móka, kacogás, lufi kutya, arcfestés, akár gyerekeknek is. Május 31-e, Aquarium Club. Kezdés délután 2-kor, mert előtte este BL döntő van. Jegyek kaphatók a Zsebrádió Facebook oldalán és a helyszínen.

0: Zsebrádió. Itt a Földön és külföldön.
1: A Make-Make törpe bolygót húsvétkor fedezték fel, ezért a felfedezők elnevezték eredetileg húsvéti nyuszinak. Na, erre mondta is a Nemzetközi Csillagászati Szövetség törpe bolygó alosztálya, hogy hát vegyük már komolyan ezt a felfedezést, uraim. És hölgyeim, hogyha volt hölgy a csapatban. De a felfedezőknek annyira bejött ez a húsvéti vonal, hogy nem tudtak ettől elszakadni, és mivel okos csillagászok voltak, egyszerűen kicselezték a törpe bolygó alosztály garót nyelt okoskodóit. Elnevezték a törpe bolygót Make-Makénak, mert így hívják a, most figyelj, a húsvét szigeteken élő Rapanuik mindent megteremtő isteni. Ebbe már nem lehetett belekötni. Azért fura ez a szörözés a kisbolygók elnevezésével, mert például van egy Pink Floyd nevű kisbolygó is, de, és ez most nagyon nagy de van Sopron, Aquincum, Debrecen, Szeged, Petőfi, Eger, Hunnia, Pannonia, Buda és Hungária nevű kisbolygó is.
2: Hát eldobom az agyivelőmet!
1: Ezek rendes, hivatalos kisbolygó nevek, be vannak írva a kisbolygó névtárba. Isten bizony, nézzétek meg! Még van egy Kulin nevű kisbolygó is, ami elsőre nem túl magyaros, de valójában az, mert az egyik legnagyobb magyar csillagász, Kulin György fedezte fel, és hát magáról nevezte el. De oké, csomó mást is felfedezett, úgyhogy, és azt másképp nevezte el, szóval ez belefér, egyet megérdemel.

0: azért ezen a sok magyar kisbolygón gondolkodjunk el egy picit. Van 11 olyan kisbolygó naprendszerben, ami a miénk. Vagyis elég komoly érdekeltségei vannak Magyarországnak a világűrben. Vagyis gyarmatosítottuk a világűrt. Jó, hát kisbolygók, de hát akkor is. Sok kicsi sokra megy, most már csak el kéne menni értük. Nincs valamelyik kötöknek egy használható űrhajója, amivel el lehetne ugrani úgy egy fényévnyire és hazahozni egy kisbolygót vele? Ha esetleg akad ilyen, szóljatok mindenképp. Mert például nyithatnánk egy pizzázót, ahol van nem lávakövön, hanem törpe bolygón sült pizza. Az azért mennyire vagány. Azt mondjuk, nem tudom, hogy van-e mellékíze egy törpe bolygónak, de ha van is, annyira különleges lehet, hogy úgy mondjam, hungarikum, ennek a törpe bolygónak a mellékíze, hogy azért egy törpe bolygón sült, törpe bolygó mellékízű pizzának senki nem tudna ellenállni. Vinnék mind a cukrot.
1: Zsebrádió. Az igazság ideát van.
2: Éberség! A szörnyetegek szabadon vadásznak rád, hogy megszeresd és utánozd őket, hogy másra már ne is gondolj. Ha sikeres akarsz lenni, tudnod kell, hogy pontosan mi is leselkedik rád. Mert bármikor előfordulhat, hogy kilépsz a suli kapuján, és ott áll előtted egy...
3: kalózos kalandfilm.
2: Az öt legbiztosabb jele, hogy egy...
3: kalózos kalandfilm.
2: Azt akarja, hogy megszeresd. 1.
3: Az első 5 percben kiderül, hogy rossz fej nem kalózók, és jó fej kalózók fognak a filmben szerepelni.
2: 2.
3: Ha rövid időn belül nem jelenik meg egy falábú kalóz a papagájjal, akkor ez nem jó kalózos film.
2: 3.
3: A rossz fejek üldözik a jó fejeket, akik mindig megállnak egy titkos kalózkikötőben, hogy rumot igyanak, léha életet éljenek, és elegáns ruhát viselő, de szörnyen koszos, félvilági nőcskéknek udvaroljanak.
2: 4.
3: A kincset X jelöli a térképen.
2: 5.
3: Ha a film végéig nincs köteles átlendülés, nincs X a térképen, nincs papagája a falábunak, akkor ne nézzük meg.
2: Ne feledd, logika, kritika, etika.
4: Etika.
2: Most nincs időm elmagyarázni, kérdezd meg anyádat.

0: ismét kapható a galamféle frottírhajpánt. Megvehető a nagyobb mozikban és videótékákban.
1: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy bandita, vagy bűnöző, vagy gangster. Sok ilyen volt, és sajnos lesz is, de ez egy különleges darab volt. Úgy hívták, hogy Al Capone, vagyis a sepphelyes arcú. Azért hívták így, mert volt egy sepphely az arcán. De ezt tudjuk a csak egy kis pánikból, hogy minden gangsternek van egy beceneve, a cuki a muki, meg a muki a puki, szóval így valahogy. Egy olyan korban élt Amerikában, persze megint Amerikában, esküszöm tényleg keresek nektek valami híres mongol bűnözőt, szóval Amerikában kitalálták az okosok annak idején, hogy a pasik begolyóznak, ha alkoholt isznak. Mondjuk ebben van egy kis igazság, hogyha túl sokat isznak, akkor tényleg. De azt találták ki, hogy egyáltalán tilos bármiféle alkoholos italt inni. Aminek az lett a következménye, hogy onnantól titokban ittak az emberek alkoholos italokat, és titokban voltak itva a kocsmák, és titokban csempészték be a piát az országba. Ez a titokban izé, ez volt a bűnözés. És azok a bűnözők, akik a legügyesebbek vagy leggátlástalanabban gengszterkedtek, azok lettek a gengszter főnökök.
2: Jűha!
1: Ez az Al Capone nevű személy nagyon sok disznóságot csinált, nem mennék bele a részletekbe, nincs benne az esti gyerek mesében. Minden esetre sehogy se tudták elkapni a rendőrök. Nem tudtak rá bizonyítani semmit. Semmilyen gengszterkedést. Végül mégis elkapták. És pedig azért, mert nem fizette be az adót. Úgyhogy 1934. május 4-én ezt az Al Capone nevű úriembert becsukták a dutyiba. Az adó befizetése pedig, hát sajnos fontos dolog, nem szabad elfelejteni. Kérdezz csak meg a szüleidet, ők is nagyon szeretik.
3: Gyerekek, ez így nem lehetséges. Le kell fújnunk a Zsebrádió gyereknapi felnőtt napot az Akvárium Klubban, amit május 31-én tartanánk. Mert nincs meg Zsül, és bűvész nélkül nincs gyereknap.
4: Galam, nyugi van, fogd meg a seröm.
5: Kedves hallgatók, segítségüket kérjük, és ez komoly. A Zsebrádió egészen különleges gyermeknapi rendezvénye az Akvárium Klubban veszélybe került. Sajnos az esemény sztárbűvésze egy világszám kidolgozása közben eltüntette magát. Amennyiben láttok egy bűvészt Zsebrádió nélkül, ne közelítsék meg, hanem azonnal értesítsék a hatóságokat. Nyúl van nála, és nem fél használni.
6: A rendezvény megtartása érdekében kérjük támogassa a Zsebrádiót bűvésze 1%-ával.
5: Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Május 31-e vasárnap Akvárium Klub. Kezdés délután 2-kor. Jegyek kaphatók a Zsebrádió Facebook oldalán és a helyszínen.
3: Most kaptuk a hírt, megvan Zsül, csak elég mélyen kellett keresnünk a kalapjában. Vasárnap 4-kor már a színpadon vár mindenkit.
7: Zsebrádió! Őrület, ami itt folyik!
8: 1915. május 6-án született Orson Welles, amerikai filmrendező. Általában két dolgot illik tudni róla. Ő rendezte a Világok háborúja című rádiójátékot, amitől állítólag a fél ország pánikba esett, mert azt hitték, tényleg jönnek a tripodok. De ez csak állítólag volt igaz, igazából nem. És ő volt a Totum Factum az Aranypolgár című filmben. Ezzel még így rendben is volnánk, csak hogy itt azért másról is szó van. Orson Welles már gyerekkorában rájött arra, hogy ő felnőtt akar lenni, és ha már végre felnőtt, akkor megrendező. 16 évesen otthagyta az iskolát, Amerikából elutazott Európába és szamár háton bejárta Írországot. Hát bevallom nektek, 16 éves koromban sok minden volt a fejemben, de ez nem. Orzonnak viszont igen, mert gyorsan akart felnőni. Sikerrel is járt, és 18 éves korában már filmet rendezett, aztán egy évvel később fesztivált csinált Woodstockban. Mi? Nem a hippik találták fel a Woodstocki fesztivált? Hát nem, Orson Welles volt az. Igaz, ő még csak színházi fesztiválban gondolkodott, mert 1934-ben nem létezett a Creedence Clearwater Revival. Orson Welles sok filmben játszott színészként, még az emberiség történetének két legfontosabb filmjében is szerepet kapott. Az 1967-ben készült első James Bond filmben, a Casino Royale-ban ő volt a főgonosz, a Le Chiffre nevű ember. Illetve az 1986-ban készült Transformers The Movie című rajzfilmben ő volt a hangja Unicornnak, aki egy, vagy ami egy bolygó alakú, bolygófaló sötét istenség volt, vagy valami ilyesmi. Nem tudom, hogy lehetne ezt eljátszani hangban, azon kívül, hogy csámcsogok.
2: A mai napközinek vége. Jól dolgoztatok, ma is sokat haladtunk az anyagban, de még sok van hátra. Holnap újra várunk mindenkit,
9: de addig nézegessétek a zseboldal.hu-t.

0: Következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A Millás reggeli már régen volt. Korog a gyomrot két fő étkezés között.
1: Melát nagyon éhes.
0: Segítünk! Itt az uzsonna kamat. Egy kis kalória, amivel kihúzod a munkanap végéig.
2: No, drága hallgatók, új fedelnök lesz, kezdjünk megbarátkozni a nevével, mert ebben a műsorban és valamennyi gazdasági sajtóorgánumban sokat lehet majd olvasni Kevin Walshról. De mi, ki ez az ember? Mit lehet tudni a hátteréről? Úgyhogy erről fogunk beszélgetni. Mai vendégünk pedig Heinz Frigyes Ferdinánd, az OTP alapkezelő globális makroelemzési és stratégiai vezetője. Szervusz, jó reggelt!
3: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat is!
2: No, ki ez az ember? Igen. Ki ez a Kevin? Mit lehet róla tudni? Gyakorlati szakember, vagy elméleti? Szereti Trumpot, vagy nem szereti? Mi a kedvenc étele?
4: Szereti, azért kerülhetett oda. Ugye
2: milyen kamatpolitikát fog folytatni? Egy csomó kérdés merül fel egy új fedelnökkel kapcsolatban. Tiéd a pálya, tehát mi a háttere? Honnan jött? Kezdjük talán ezzel.
3: Igen, igazából nem egy hagyományos akadémikus háttérrel rendelkező fedelnök, mint amilyen mondjuk Berranke vagy Jelen volt, aki publikációkat halmozott a monetáris politikáról, hogy ebből is ered, hogy nem nagyon bízik a modellekben. Azt mondja, hogy ami alapján jelenleg döntenek a Fednek a vezetői, azok a modellek már nem érvényesek a jellegi gazdasági környezetben. Amúgy ügyvédnek tanul, de gazdaságpolitikai végzettsége is van, és ami lényeges még, hogy nagyon jelentős tapasztalata van a Fed monetáris bizottságában. Ugye 2006 és 2011 között volt tag. Ez azt is jelenti, hogy jelentős válságkezelési tapasztalata is van, aminek sajnos elképzelhető, hogy a következő években még hasznát veszi.
2: Igen. Melyik a kedvenc madara? A héja vagy a galamb?
3: Az igazság, hogy rendszertanilag nehezen meghatározható. Ugye egy kicsit meg is zavarta a piacot. Ugye februárban, amikor bejelentették, hogy Walsh lesz a következő jegybank elnök, akkor úgy tűnt, hogy nem túl lelkes a piac. A hozamok egy kicsit emelkedtek, volt egy kis volatilitás a részvénypiacon egy pár napig. Ugye hosszú időn át másról se lehetett hallani, hogy most egy olyan ember fog jönni, aki kamatot fog vágni, ahogy Trump szeretné. Ezzel szemben úgy tűnt a piacnak, hogy ugye vannak galambos jellegei is az illetőnek. Egyrészt hajlandóbbnak tűnik kamatvágásra, mint Paul volt, és erre megvan az elképzelése, hogy miért, főleg a mesterséges intelligencia terjedésének az infláció csökkentő hatására hivatkozott már tavaly is, amikor kritizálta a Fedet. Másrészt viszont korábban sokszor beszélt arról, hogy a Fed mérleg főösszegét radikálisan csökkenteni, ami ugye inkább szigorításnak felelne meg.
2: Ugye az az elvárás tőle, már ugye a Fed független, de ettől még az amerikai elnök van elvárás az irányába, hogy mindenképpen kamatot vágjon. De miért? Miért fontos annyira Trumpnak ez a kamatvágásos dolog, hogy még akár ilyen verbális háborúba is bonyolódott a korábbi elnökkel emiatt?
3: Igen, igazából tovább is ment a verbális támadás, nem még jogi támadást is indított a Fed elnök, meg az egyik monetáris tanácsi tag ellen, ami azért szokatlan. Több ok is lehet rá, az egyik, hogy 2026-ban kb. 30%-át, egyharmadát meg kell újítani az amerikai államadóságnak, és ez nem mindegy, hogy milyen kamaton történik. Amúgy is egyébként már rendkívül kellemetlen politikailag az óriási kamatterhe a költségvetésnek, ami ilyen 4,5% körül van jelenleg, és azt sem lehet elfelejteni, hogy az időközi választás is lesz ebben az évben, amikor szeretné levinni a hitelezési kamatokat, mondjuk a jelzálog hiteleknek a kamatait, ami sok választóknak is fontos lehet.
2: Oké, akkor ez eldőlt, nem? Lesz kamatvágás, vagy még sem annyira egyértelmű?
4: Abszolút nem, hát a piac már a kamat emelést árazt. Ezt pont azért érdekes, hogy ez megváltozott, és igen, ráadásul igen. És elkezdett emelésről beszélni az új jegybank elnök is, és Trump mégsem ideges. Én azt gondoltam volna, hogy ilyenkor majd az elnök kifejezi nem tetszését, de mintha ez sem történt volna meg. Mi változott, akkor ez most mitől lehet?
3: Egy lényeges dolog, amit mérlegelni kell, hogy ugye ez nem egy egyszemélyi döntés, tehát hogy Walsh-nak meg kellene győznie a monetáris bizottság többi tagját arról, hogy így bizony kamatot kell vágni, és a jelenlegi gazdasági helyzet az abszolút nem azt támasztja alá. Tehát ugye a maginfláció meg az infláció elkezdett megemelkedni, és az látszik, hogy még nem vagyunk a végén az energiaársok hatásának, a kiteljesedésének. Ugye maginfláció már 3% körül járt áprilisban, ami jóval a Fed 2%-os célja fölött van. Az inflációs várakozások még nem szabadultak el teljesen, de elkezdtek megemelkedni, és emellett nem látszik, hogy a gazdaság borzalmasan gyenge lenne. Tehát a munkaerőpiac még most is eléggé ellenállónak bizonyult az eddigi adatok alapján. Az is lényeges, hogy a Fed jelenlegi összetétele sem könnyíti meg Walsh dolgát, hogy rábeszélje őket egy kamatvágásra. Ugye Paul volt kedves kijelenteni a legutolsó ülésen áprilisban, ahol még Fed elnök volt, hogy ő bizony még szívesen maradna. Erre egyébként legutóbb 1948-ban volt példa, hogy egy jegybank elnök tovább maradt a bizottság tagjaként. Ez azt is jelenti, hogy Steve Miron, akit szintén Trump nevezett ki, és igazából megszolgálta Trump bizalmát, mert minden egyes ülésen kamatvágási szándékát nyilvánította ki. Őneki távoznia kell, hogy helyt adjon Walsh-nak. És emellett az is lényeges, hogy három regionális Fed elnök már egy szigorúbb irányba akarna eltolni a Fed kamatpolitikáját, amit kinyilvánítottak a legutóbbi ülésen. Tehát akkor képzelhető szerintem egy ilyen galamb jellegű fordulat, hogyha érdemben romlana a munkaerőpiaci helyzet, megjelennek recessziós kockázatok. Egy ilyen esetben szerintem valószínűleg Walsh gyorsabban, proaktívabban igyekezne fellépni, mint mondjuk a korábbi Fed elnök.
2: Oké, meglátjuk. Köszönjük szépen a gyors mérleget. Szép napot, jó munkát!
3: Köszönöm nektek is, szép napot!
2: Heinz Frigyes Ferdinánddal, az OTP alapkezelő globális makroelemzési és stratégiai vezetőjével próbáltuk kitalálni, mit fog csinálni az új Fed elnök.
1: Belát nagyon éhes!
0: Uzsonnak a mat, a Millás reggeli délutáni falatkái, hogy rendesen tud termelni a GDP-t. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
5: This guy is a professional.
0: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
5: Going after him could be very dangerous.
0: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
6: It takes place in ancient Japan.
0: A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
7: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infragandhi és Cyborg Templar. A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
8: This is a substance of the way of the samurai.
9: Anya, mi az az a sény? Hogy kerültünk ide?
10: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyafánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 Hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 Holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Vejszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
10: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak.
11: Amit ma adsz, az örökre elkíséri. Higgy magadban, és mesélj gyerkőcödnek akár a pénzről is. A 100 Hold támogatója az Erste.
0: Zavarnak a szürke hétköznapok?
12: Mm-hmm, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
12: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
12: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
13: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
11: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
7: Az utalvány évközben is jól jön. A Revin ajándékutalvány évi 96 ezer forintig kedvező adózással adható a kollégáknak. Közel 17 ezer elfogadó helyen használható nem csak élelmiszerre. A figyelmesség megtérül. www.revin.hu
13: Gyerekek, ez így nem lehetséges. Le kell fújnunk a Zsebrádió gyereknapi felnőtt napot az Akvárium Klubban, amit május 31-én tartanánk, mert nincs meg Zsül. És bűvész nélkül nincs gyereknap.
14: Galam, nyugi van, fogd meg a seröm.
0: Kedves hallgatók, segítségüket kérjük, és ez komoly. A Zsebrádió egészen különleges gyermeknapi rendezvénye az Akvárium Klubban veszélybe került. Sajnos az esemény sztárbűvésze egy világszám kidolgozása közben eltüntette magát. Amennyiben láttok egy bűvészt Zsebrádió nélkül, ne közelítsék meg, hanem azonnal értesítsék a hatóságokat. Nyúl van nála, és nem fél használni.
15: A rendezvény megtartása érdekében kérjük támogassa a Zsebrádiót bűvésze 1%-ával.
0: Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Május 31-e vasárnap Akvárium Klub. Kezdés délután 2-kor. Jegyek kaphatók a Zsebrádió Facebook oldalán és a helyszínen.
13: Most kaptuk a hírt, megvan Zsül, csak elég mélyen kellett keresnünk a kalapjában. Vasárnap 4-kor már a színpadon vár mindenkit.
16: Mi lesz a privát vagyonokkal? Hogyan működik majd a vagyonadó? Milyen változásokat hoz 2026 a bizalmi vagyonkezelés, az alapítványok, a magántőke alapok terén? Mi vár a magyar gazdaságra és a tőkepiacokra? Vegyen részt a Klasszis Investment and Wealth Management Summit 2026 konferencián. Hallgassa meg a legjobb szakértőket, és tudja meg, hogyan védheti meg és gyarapíthatja vagyonát a változó környezetben. Early Bird jegyár május 31-éig. Regisztráljon most a rendezvények.klasszis.hu oldalon.
17: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni, az. A gyep.
16: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ével a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Május 28-án csütörtökön a főkertész George Mihály. Van gerebjéd? Május 28-a Dürer kert George Mihály.

0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Dzsungel ez a város, elkísérlek. Közlekedési információk a Rádió Cafén.
1: Jó napot kívánok! Budapesten a forgalom egy sávon váltakozva halad a 20. kerületben a Baross utcában a János utca közelében, mert egy fa dőlt az úttestre. A Dózsa-György úton a Tököli út közelében az Abonyi utcánál irányonként csak egy sáv járható csatorna karbantartás miatt. Erős a forgalom a Pesti alsó rakparton a Szent István parttól délre és a Lánchíd közelében is, a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból, a Rákóczi úton, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Hétköznapokon este fél héttől másnap hajnali 5 óráig lezárják a Pesti alsó rakpartot az Eötvös tér és az Irányi utca között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Hétvégenként továbbra is az Erzsébet híd és a Margit híd közötti szakaszt zárják le. Lezárták a félútpályát a 3. kerületben a Jablonka úton a Testvérhegyi lejtő közelében, mert javítják a vízvezetéket. Tart a vasúti híd felújításra a Budafoki úton a Rákóczi hídnál. Megváltozott a forgalmi rend, irányonként csak egy sáv járható. A kifelé vezető oldalon a jobbra kanyarodó sáv és a járda továbbra sem járható. Buszsávot jelöltek ki a Hunyadi János út Budafoki út útvonalon befelé a kitérő úttól a Galvani utcáig és a Priál Kornélia utcától a Dombóvári útig. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
2: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
3: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
4: Memory, memory, memory, memory, memory, memory.
0: Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: Házkutatást tartott a NAVA Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő és Minisztérium irodáiban. 5 év alatt gyakorlatilag megduplázódott a használt lakások ára, az amerikai elnök nyíltan megfenyegette Ománt. Megszűnt a kánikula, 25 fokot mérünk. Holnap is a maihoz hasonló idő lesz, marad a száraz idő, és csak kevés felhő lesz majd felettünk. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Súlyos visszaélések és gyanús készpénz használat miatt házkutatást tartott a NAVA Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő, valamint a minisztérium irodáiban. Az adóhatóság jelezte, a Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokat vizsgálják. Költségvetési csalás és hűtlenkezelés gyanúja miatt folyik a nyomozás. A tanúk kihallgatását a NAV már korábban megkezdte, a jelentős számú érintetti körre hivatkozva. Az oktatási és gyermekügyi miniszternek július 15-éig kell felülvizsgálnia a Klebelsberg központ és a tankerületi központok belső szervezeti felépítését, személyi összetételét, feladatait, döntési és irányítási jogkörét, valamint gazdálkodását. A közlönyben megjelent határozat szerint a kormány biztosítani akarja a tankerületi fenntartású iskolák szervezeti, szakmai és részleges gazdálkodási autonómiáját. A jövőben az igazgatókat közvetlenül be kellene vonni a tankerületek döntéseibe. A központ jelenlegi vezetője egyébként július közepén nyugdíjba megy. 5 év alatt gyakorlatilag megduplázódott a használt lakások ára. Az ingatlan.com elemzése szerint Budapesten 2021-ben 25 millió forint körül volt a belépő szint a lakáspiacra, míg ma 50 millió forintnál olcsóban szinte semmi sem kapható. A 4. kerületben például az olcsó lakások belépő szintje 2021 óta 20 millió forintról 47 millióra. A 9. kerületben 28-ról 57 millió forintra emelkedett. A gyakorlatban egy budapesti lakásvásárlás már 100 milliós nagyságrendű beruházást jelent, pedig ez az érték 10-15 évvel ezelőtt még luxus kategóriát képviselt az ingatlan piacon. Az amerikai hadsereg újabb légitámadásokat hajtott végre Iránban, 3 robbanás hallatszott a stratégiai jelentőségű Bandar Abbas kikötővárosában. Az amerikaiak szerint a helyszín veszélyt jelentett az amerikai erőkre és a kereskedelmi hajóforgalomra, így megfogalmazásuk szerint a lépés védekező jellegű volt és a tűzszünet fenntartását szolgálta. Közben az amerikai elnök nyíltan megfenyegette Ománt. Donald Trump közölte, az Egyesült Államok katonai csapást mér az országra, ha az Iránnal közösen megpróbálja ellenőrzése alá vonni a Hormuzi szorost, tudósította The Hill. A szorosnak mindenki számára nyitva kell állnia, ez egy nemzetközi vízi út. Mi vigyázunk rá, de senki sem fogja kisajátítani. Omán úgy fog viselkedni, mint mindenki más, különben szét kell bombáznunk őket, tette hozzá.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
5: Holnap a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. Csapadék nem várható. Több helyen lesz élénk az északnyugati szél. Hajnalra felfrissül a levegő, 3 és 13 közötti minimumokra van kilátás. Napközben pedig 22-27 fokot mérünk majd.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével minden csütörtökön délután 4-től a Rádió Cafén. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó.
1: Sziasztok, ez a Sajátos pogácsa, gazdasági társadalmi értelmező magazin. Elkezdem még egyszer, mert láttam, hogy már kivágod az elejét, úgyhogy így nehéz lesz. Sziasztok, ez a Sajátos pogácsa, a gazdasági társadalmi értelmező magazin Pogácsa Zoltánnal és velem Kántor Endrével. Ebben az adásban megint egy kurens, geopolitikailag, de gazdaságilag is fontos témát fogunk boncolgatni, sőt valószínűleg egy adásban nem is fog beleférni, Grönland. Mi mással is foglalkozhatnánk, miután már sokszor napirenden volt ez a téma, hogy amerikai befolyás alá kerül, vagy konkrétan hozzácsatolják valamilyen módon az Egyesült Államokhoz. Ez most ismét fellángolt ez a vita, és egyre durvább, mert hogy Davosban sem sikerült a világgazdasági fórumon eddig legalábbis, vagy számomra értelmezhető megoldást találni, vagy valamilyen párbeszédet. Úgy tűnik, hogy az Egyesült Államok, illetve hát igazából azt kell mondani, hogy Donald Trump nem hátrál.
2: Én azt javaslom, hogy haladjunk úgy, hogy először a földrajzáról beszélgessünk ennek az országnak, mert hogy elképesztő földrajza van, és akkor utána, ha a földrajzot áttekintettük, akkor szerintem abból jobban rá lehet közelíteni arra, hogy milyen gazdasági érdekei lehetnek ott az Egyesült Államoknak adott esetben, mert hogy azt senki nem gondolja komolyan, hogy a biztonságpolitikai érvek, a valódi érvek, amiket ott Donald Trump nyom, a héten ilyennek voltak, hogy azt mondta, hogy azért kell neki Grönland, hogy ne legyenek ott az oroszok, mert akkor az Egyesült Államoknak közös határa lenne Oroszországgal. John Stewart sorában a John Stewart rámutatott, hogy hát van közös határod, ott van Alaszka például. Tehát, hogy ezek a típusú mondások, hogy itt valami biztonságpolitikai megfontolásai vannak, én azt gondolom, hogy ezek ott van a NATO, ha kell valakinek megvédeni a Grönlandot, azt a NATO meg tudja védeni, az amerikaiaknak is van ott támaszpontja, és szóval én egy pillanat, ha nem hinném el, hogy itt valóban ilyen hirtelen biztonságpolitikailag aggódni kezdett Donald Trump Alaszka miatt. Szóval én azt javaslom, hogy közelítsünk a földrajz felől, és akkor a földrajz felől el fogunk érkezni a gazdasághoz.
1: Jó, legyen így. Egy nagyon picit majd ezzel vitatkoznék, ezzel a tézissel. Nem amiket Donald Trump mond, hanem úgy általában, hogyha megnézzük, hogy az Egyesült Államok mit gondol jelen pillanatban a világ pólusairól és az erőviszonyokról, mert szerintem bizonyos szempontból van geopolitikai jogosultsága is. Az biztos, hogy más jogosultsága is van. Kérdés az, hogy melyik az, ami súlyban erősebb.
2: Jó, akkor majd érkezünk el oda, hogyha ha te úgy érzed, hogy jobban ül ez a biztonságpolitikai érv, akkor érkezünk majd el oda, hogy miért gondolod ezt. De akkor indulhatunk a földrajz felől?
1: Persze, sőt, induljunk Vörös Eriktől, a Vikingtől.
2: A Vörös Eriket mondd el te, mert én igazából...
1: Hát csak annyi, hogy igazából meglepő lehet sok mindenkinek, hogy miért hívják ezt a helyet úgy, hogy Grönland, hogy a zöld föld, és hát ezt a Vörös Erik fedezte fel valamikor a időszámításunk szerint 1000 környékén, 980 valahányban. Egy nagy felfedező vikingről volt szó, és ő mondta ezt, hogy ez a zöld föld, és többek között azt gondolták akkor a hódító vikingek, hogy ott majd fognak tudni valamiféle mezőgazdasági munkát is végezni. Ez nem teljesen vált be szerintem.
2: Engem annyira nem lep meg ez a Grönland elnevezés, mert ezt úgy képzelem, hogy ott mennek a jó vikingek, vagy bárki, és baromi hosszú időn keresztül nem láthat egyrészt csak óceánt, másrészt jeget, és akkor egy picike kis földet meglát, ahol valami picike kis zuzmók vannak, akkor nyilván azt azonnal azt fogja mondani, hogy úristen, zöld föld, látok zöldet, vagy földet, tehát hogy nekem annyira nem meglepő az, hogy ott megörültek annak, hogy végre valami természetközeli dolgot is láttak, vagy földközeli dolgot. Engem az lep meg, hogy mekkora hatalmas ez az ország, vagy ez az autonóm terület, mert országnak nem mondanánk, ugye Dánia autonóm területe. Szóval nagyon nehéz igazából így a fejünkkel megérteni, hogy mekkora konkrétan ez az ország, mert ugye egyrészt látunk néha ilyen Mercator vetületeket, ugye ez a lapos térkép, ott akkora, mint Afrika, tehát ugye ezeken valami teljesen hamisan jelennek meg, a minél északabbra vagyunk, annál hamisabban jelennek meg ezek a térségek, ezért tűnik ilyen gigantikusnak Oroszország is, ami nyilván egy nagy ország, de ennyire nem. És ugyanez van Kanadával, és ugyanez van Grönlanddal is, hogy a Mercator vetületen nagyobbnak tűnik. Nyilván nincs akkora, mint Afrika, de ha az ember vesz egy földgömböt, a földgömbön is azt látja, hogy ez valami elképesztő nagy ország, és akkor ugye próbálkoznak ilyen összehasonlításokkal, hogy jó, akkor kezdjük el összehasonlítani ismert területekkel. Tehát mondjuk, ha rápakoljuk az Egyesült Államokra térképére Grönlandot, akkor az jön ki, hogy hát, ha jól emlékszem, háromszor Texas, és nagyjából olyan egynegyede az Egyesült Államok területének. Tehát amikor a Trump azt mondja, hogy nagyon régen nem volt már elnök, aki növelte az Egyesült Államok területét. Nos, ha ez neki sikerülne, akkor hirtelen egy negyedével növelni az Egyesült Államok területét. Bravo! A másik ilyen összehasonlítás, ez egy európai összehasonlítási lehetőség. Itt ugye 6 németországnyi területről beszélünk, ami azért gigantikus, hiszen az Európai Unió legnagyobb országa Németország. Most képzeljünk el egy olyan területet, ami Németország területének 6-szorosa, vagy ha Magyarországhoz akarjuk hasonlítani, akkor 23 magyarországnyi terület, ami hát nekem felfoghatatlanul nagy, hogy ott van fönt északon egy gigantikus terület, ahol 56 ezer ember lakik mindösszesen. Tehát 6 németországnyi, vagy 23 magyarországnyi területen lakik körülbelül egy magyar kisvárosnak a népessége. Szekszárdon hányan laknak?
1: Hát szerintem, amikor csúcsidőben volt a város, mondjuk így, akkor még a 70-es generáció exodusza előtt olyan 40 ezer, 45 ezer körül lehetett, most szerintem kisebb. Tehát én azt mondanám, hogy egy szép magyar város méretű a lakosság. Az 56 ezer azért már egy jó méretű magyar város.
2: Igen, tehát hogy egy ilyen nem a legnagyobb magyar városok egyike, az nagyjából a népesség, és ott egy akkora területen, ami 23 Magyarország, de csak rögtön hirtelen hozzá kell tennünk azt, hogy ennél is bonyolultabb a történet, hogy ennek a területnek a 80%-a az jég alatt van állandóan. Tehát, hogy igazából csak a partmenti területek azok, amelyek földnek tekinthetők, szárazföldnek tekinthetők, mert ha bejebb megy az ember, akkor ilyen gigantikus jég gel találkozik, ami olyan méretű, és akkor én itt megint beleütköztem ilyen írtózatos adatokba, tényleg így emberi adja a felfoghatatlan. Ugye ez a jég, ez olvad. Tehát ez egy nagyon fontos kiinduló pont, hogy a globális klímaváltozás miatt ez a jég a közepén ez nagyon gyorsan olvad, és egyre gyorsabban, gyorsulóan, gyorsasággal olvad. És ugye olyan számokat láttam, hogyha a mostani, tehát a nemzetközi ENSZ klímapanel által előrejelzett felmelegedés lesz az évszázad végéig, akkor annyi jég fog onnan elolvadni, csak a grönlandi jégből, ami, hát olyat is láttam, ami 30 cm-rel emeli meg a világ tengerszintjét, de olyat is láttam, ami közelebb volt az 1 méterhez. Tehát a mostani klímaváltozási folyamatok, ami ugye ez a 3-4 fok körüli felmelegedés jósolnak előre, ezek olyan szinten le fogják olvasztani ezt, ami már most zajlik, csak gyorsulóan zajlik, hogy akár 30 centivel vagy 100 centivel is nevelhetnék a világ tengerszintjét.
1: Sőt, igazából szerintem ennél rosszabb a helyzet. Tehát amiket én láttam, és ezt lehet citálni, van egy mű, amit Mikhail S. Blinnikov írt, az a címe, hogy A Geography of Russia and Its Neighbors, és abban kitér arra, hogy ha ez a jég, ami egyébként sublimál a nagy része, alapvetően, és a probléma az, hogy ahogy egyébként, ahogy a különböző hőmérsékleti viszonyok miatt egyre több pára is megfagy, itt azért mínusz 40 fokok bőven vannak, sőt a fölött is a déli részén a szigetnek van mínusz 20 fok, úgy tágul ugye a jég, és ahogy tágul ezeket a képeket, amiket látunk sokszor, hogy ilyen óriási jégtömbök szakadnak le a part menti részeknél, ez Grönlandnál van, esnek bele ugye az óceánba, a tengerbe, és akkor sodródnak el, mint ilyen jéghegyek. Szóval ez az egyik legnagyobb probléma, de ez szerint a mű szerint azt mondja, hogy 30 év alatt 4 méterrel nőne meg a globális felmelegedés miatt a tenger szint, a világtengerek szintje, akkor, hogyha Grönland nyugati részét borító jégnek egy része elolvadna. Tehát nem is az egésszel számolt, hanem csak egy részével. Ami azt jelenti, hogy Los Angeles, London, Kopenhága, New York, Odessa, Vlagyivosztok, Murmansk, Szentpétervár gyakorlatilag víz alá kerülnének.
2: És hogyha a teljes mennyiség elolvadna, ami azért tegyük hozzá, az nagyon-nagyon sok idő, szóval, hogy az nem az évszázad vége, hanem az több évszázados folyamat lenne. Ha a teljesség elolvadna, akkor 7 méterrel emelkedne a vízszintje. Ez már nem azért fontos, mert ez valószínűleg be fog következni, mert azelőtt már sokkal nagyobb bajban lesz az emberiség. Ez inkább arra hasznos ez az adat szerintem, hogy megpróbáljuk felfogni, hogy milyen töménytelen mennyiségű jég van ott a közepén. Tehát, hogy akkora volumen ez, hogy 7 méterrel megemelni a tengerszintet, ami nem fog mind elolvadni nyilván, de ha egy kis része elolvad, akkor is ezek az adatok, amiket itt talál az ember, ezek elképesztőek, és főleg arra vonatkozóan, hogy milyen mennyiségű víz van ott jégként lekötve a közepén. De hogy ez azt is jelenti, hogy ugye ennek az ország, ennek a mindig országot mondok, de valójában egy autonóm terület, szóval ennek az autonóm területnek a 80%-a az gyakorlatilag jég alatt van, és ugye mondtad, hogy azt gondolták ott a vikingek, hogy lehet majd mezőgazdaságot csinálni, most az egész ország területének körülbelül 1%-a művelhető. Tehát úgy kéne ott alapvetően élelmezni a térséget, hogy mindösszesen 1% művelhető, ami hát gyakorlatilag ugye azt mutatja a mai világban, tehát hogy vagy az van, mint régen, hogy egy nagyon-nagyon kis kolónia fogott élni önellátóan, vagy az van, mint most a modern világban, hogy kívülről kell oda vinni a kaját, és hát ugye jelenleg ez is van, hogy amit a grönlandiak maguknak elő tudnak állítani, az nagyon minimális ilyen zöldséggyümölcs ezen az 1%-on, és hát alapvetően hal töménytelen mennyiségű hal. Kicsit
1: hát ami van, az tényleg a legfontosabb a hal, a másik legfontosabb az, hogy van juhtenyésztés, de rénszarvas van, ami szintén fontos, tehát húsból nem állnak rosszul. És hát ugye ez a hal sztori az, ami miatt egy kicsit szakítottak is az Európai Unióval, meg ugye az uniós viszonyokkal, mert pont volt ugye ilyen szabályozás, ami megtiltotta volna bizonyos tengeri élőlények meg halaknak a halászatát, és hát ebbe egyáltalán nem akartak belemenni érthető okokból, úgyhogy igen,
2: ez a kettő. Ez a fura helyzet van, hogy ők uniós állampolgárok, de úgy, hogy nincs benne a területük az Európai Unióban, hogy ne vonatkozzon rájuk ez a szigorú halászati szabályozás, ami az Unióban. Ugye például az a bálna vadászatnak is az ügye, amit ugye a japánokkal is meg kellett vívni ezt a csatát, meg azt hiszem a norvégokkal is, Feröer, Izland, tehát, hogy ahol ilyen hagyomány a bálna vadászatot, nagyon nehezen mondod meg az embereknek, akik évszázadok óta ezt csinálják, hogy most ne csináljátok. Kicsit rákerestem a kultúrájukra is, és hát most fogja be a fülét, aki szereti a cuki állatokat. A grönlandi nemzeti eledel az a fóka leves, tehát fókából készítenek levest, ez az ő nemzeti eledelük. És hát ahogy mondtad, a birka még ott megél, és gondolom ezeket a kis zuzmókat ott eszi. Tehát azért alapvetően nem önellátók, és nem csak mezőgazdasági értelemben, hanem ennek a területnek a egy főre jutó GDP-je, az körülbelül úgy az Európai Unió átlagán van, de csak úgy, hogy Dánia masszívan kipótolja. Tehát, hogy Dániától gyakorlatilag ilyen elképesztő transfereket kapnak, és ettől tud az Európai Unió átlagára feljutni, és hát Alaszkához képest például nagyon-nagyon szegény, de ez részben azért van, mert ugye Alaszkában mindenfajta dolgot ki lehet termelni, és akkor most jutunk el szerintem az izgalmas részhez, hogy itt pedig nem, mert hogy a helyi közösség úgy döntött, hogy nem lehet kitermelni dolgokat, és ugye részben ez az, amiért ők nem Alaszka.
1: Hát igen, szóval ki lehetne, de hogy nem akarják, hogy kitermelés legyen. De ez mondjuk nem állította meg semmilyen szempontból soha Donald Trumpot. Ugye a drill baby drill az köztudomású, hogy voltak olyan területek, amik szent területek, indián, vagy ős, amerikai őslakos területek, ugye ilyen pongyola módon indiánnak nevezzük magyarul sokszor, ami nem helyes, de mindegy. Szóval, hogy ott is megvolt a különböző pala gázzal, palaolajjal ez a probléma. Itt is ugye, hogyha a gazdasági érdekre akarsz kiukadni, akkor itt is megvan ugyanez a probléma.
2: Na az elképesztő fontos, amit mondasz, mert ugye mi történt az Egyesült Államokban? Az Egyesült Államokban hosszú időn keresztül nem érte meg kiaknázni az ottani gáz és olajkészleteket, mert túl drága volt azoknak a kiaknázása, de amikor fölment az olajára, a gázára, akkor hirtelen ugye ezek a kitermelési módok, mint a sél, a pala, a repesztéses kitermelés, ezek elkezdték megérni, aztán meg ugye rácuppantak, komplett térségek váltak ettől gazdaggá, és ugye az Egyesült Államok lett jelenleg a világ legnagyobb olajexportőre például. Egy olyan korban, amikor egyébként ugye a világ bizonyított olaj és gáz mennyiségét sem tudnánk már elégetni. Tehát, hogy ha globálisan szemléljük ezt a dolgot, akkor semmi értelme új területeket feltárni, mert nem tud, hogyha a klímaváltozást meg akarjuk állítani, akkor nem fogjuk tudni elégetni már azokat a bizonyított készleteket sem, amik jelenleg rendelkezésre állnak.
1: Ez szerintem egy nagyon jó pont, egy jó kis cliffhangerre, úgyhogy innen folytatjuk nem sokára a témánkat. Grönlanddal foglalkozunk ebben az adásban, maradjatok velünk!
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok!

0: ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Bal kettes, jobbról egy koncert. Nagy fék, jobb három, absztrakt tárlat, óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
0: Kulturrally. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kulturrally. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén.

0: Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sportutca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
2: Az utalvány évközben is jól jön. A Revin ajándékutalvány évi 96 ezer forintig kedvező adózással adható a kollégáknak. Közel 17 ezer elfogadó helyen használható nem csak élelmiszerre. A figyelmesség megtérül. www.revin.hu.
3: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café. Van barátod.
4: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig.
5: Május 31-e, Aquarium Club, Zsebrádió Live, világpremiér. Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Egyszerű és megismételhetetlen. Fellépők. Önként jelentkező gyerekes felnőttek. Jules Le Magique. A Zsebrádió új sorozata Mátyás király akváriumba. Vásári komédia három felvonásban. Mind tudjuk, hogy úgy volt, de nem úgy volt. Móka, kacogás, lufi kutya, arcfestés, akár gyerekeknek is. Május 31-e, Aquarium Club. Kezdés délután 2-kor, mert előtte este BL döntő van.
6: A Trip Hop legenda, Tréki, újra Budapesten. A műfaj úttörője július 9-én az Aquarium Clubban hozzá el sötét tavait. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
7: Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travel-nél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével.
8: Ez továbbra is a sajátos pogácsa, témánk Grönland, és szerintem nagyon jó, amit mondtál azzal kapcsolatban, hogy amennyiben meg akarjuk tartani ezt a, hát most már másfél foknak ugye nem nevezhetjük, de legyen ez a munka címe, hogy másfél fok felmelegedést, akkor nem tudjuk elégetni. Valójában úgy tűnik nagyon, hogy az Egyesült Államok, illetve hát mindig ezt mondom, az Egyesült Államok, mert próbálok objektív lenni, és lényegében ez történik, tehát egy országnak a döntéshozatali mechanizmusát látjuk, de itt mindig egy emberben csúcsosodik, legalábbis mi így látjuk, Donald Trumpban. Tehát Donald Trump ezt nem akarja betartani. Úgyhogy...
9: Sőt, hát ő ugye azt mondja, hogy ez az egész globális, globális klímaváltozás, ez egy Chinese hoax, olyan csúnyán senki nem tudja mondani, hogy China, mint Donald Trump, tehát hogy gyakorlatilag az az álláspontja, hogy a klímaváltozás nem létezik, azt a kínaiak találták ki, hogy tönkretegyék Amerikát, és ebből adódóan ugye arról szokott beszélni, hogy beautiful coal, hogy a valami karácsonykor is valami kisgyereket azzal traktált, amikor voltak ilyen telefonvonalas ügyeletet tartottak Melániával, ahol kisgyerekek betelefonálhattak a Fehérházba, és karácsony alkalmával arról győzködte a kisgyereket, hogy szeresse a szeret, mert a szén az beautiful, és milyen kitűnő, hogy szénbányákat nyitunk meg. Szóval, hogy számára semmit nem jelent ez a klímaváltozás probléma, és ez az egész ilyen bányászat, ő azt gondolja, hogy azok az ő szavazóik, nem kis részben, akik ugye ilyen bezárt bányák, vagy bezárandó bányák környékén, bármifajta ilyen anyagkitermelés környékén lévő emberek, azok ugye az ő potenciális szavazói. Ezzel szemben ugye Grönlandon meg az történt, hogy megpróbálkoztak ők is mindenfajta kitermeléssel. Volt ott olajkitermelés is, egy nagyon jó nevű Nuna Oil nevű cég termelte ott ki az olajat, de nagyon hamar abba hagyták, mert hát egyrészt nagyon gazdaságtalan volt a kitermelése, másrészt meg nem nagyon tudták eladni. Még egy dolgot szerintem itt a földrajzhoz érdemes elmondani, hogy itt nem nagyon vannak utak. Tehát iszonyatosan kevés út van Grönlandon, és az emberek többségében hajóval, és tehát oda jutsz, hát vagy hajóval, vagy többségében repülővel, és akkor ott a szigeten fjordról fjordra hajóval vagy csónakkal közlekedsz alapvetően. Nagyon kevés út van, ami ugye nagyon nehézé teszi bárminek is a kitermelését, és ásványi anyagokkal is próbálkoztak, a szintén jó nevű Nuna Minerals nevű cég.
8: De most már többször mondod, de szerintem fontos elmondani, hogy a grönlandi nyelven, ami ugye megint csak pongyolán az eszkibó, tehát az inuitnak egy válfaja, ott Kalaallit Nunaat ennek a neve, ennek a területnek, az emberek országa. Tehát a Nunaat, és akkor a Nuna innen jön egyébként, úgyhogy nem egy magyar kifejezésre kell gondolni.
9: Abszolút, tehát ugye az ő saját, ha jól gondolom, inuit nyelvükön van ez, de mind a két cég becsődöl. Tehát, hogy nem is nagyon éri meg, meg igazából az ottani emberek nem is nagyon akarják. Tehát népszavazáson döntenek arról, hogy ezt az egészet hagyjuk abba, mert hogy itt elképesztő fenntartható potenciál van, és mára a sziget villamosáram ellátásának 70%-a az vízerőművekből van megoldva. Úgyhogy alapvetően azt mondják, hogy ők nem szeretnék ezeket a különböző ásványi anyagokat, és akkor mindjárt majd átérhetünk arra is, hogy milyen ásványi anyagok vannak, de hogy sem az olajat, sem az ásványi anyagokat nem nagyon szeretnénk kitermelni, hanem ezt meg szeretnénk őrizni egy ilyen tiszta helynek. Részben az is a probléma, hogy az ilyen kitermelések azért néha urániumot is hoznak a felszínre, tehát hogy ezekben az anyagokban, és akkor itt nem csak olajról beszélünk, hanem például a ritka földfémekről, tehát hogy ugye a sejtések szerint Egyesült Államoknak a geológiai kutatásai szerint nagyon sok ritka földfém van itt, meg egyéb más anyagok, és ezeknek a felszínre hozatala viszont rengeteg uránnal helyesebben jár, amit megint nem szeretnének. Tehát gyakorlatilag az ott élő emberek azok úgy döntöttek, hogy nem szeretnének ilyen bányászati területté válni. Ha jól gondolom, még azért sem, mert itt nem, tehát nagyon csúnya bányászat folyna, ilyen nagyon föl kéne tárni ezeket, és ilyen gyakorlatilag a természet rombolásával egyenértékű bányászat lenne itt, tehát ők szeretnék.
8: Volt benne tapasztalatuk, volt egy bánya, ami ilyen hadipari szempontból ott bányáztak valami anyagot, azt hiszem kriolitot, vagy valami ilyen extra cuccot, amit fogalmam nincs, hogy pontosan mire használnak, de az biztos, hogy nem sok helyen lehet megtalálni. És
9: alumínium iparból használják.
8: Aha, na, és annak idején ez eléggé komoly ilyen tájsebeket is okozott, meg szennyezéssel járt, úgyhogy közben meg elkezdték ezt szintetikusan is gyártani ezt az anyagot, és akkor megcsappant a kereslet, be is kellett zárni. De hogy állítólag, amit elmondtál, az valóban így van, de ami még fontos, és ki lehetne egészíteni, hogy lítium, vagy nem tudom, mondtad-e a lítiumot, de hogy az egy kulcs ilyen ritka ásványkincs manapság, és hát ugye erre fájhat a foga akárkinek is.
9: És hát ugye ez belpolitikai problémákat is okozott, mert hogy egy politikai erő van, aki ezt a bányászatot támogatta volna, és a legtöbb politikai párt között konszenzus van, hogy ezt ne csinálják, és hát ugye mondom, népszavazáson úgy is döntöttek, hogy ne csinálják, de hogy ugye mindig az a dilemma vető fel ilyenkor, és ez a modernitás dilemmája, hogy vagy nem bányászol, tehát hogy gyakorlatilag az egyetlen erőforrásod az a föld alatt lévő ásványi kincsed, ha ezt nem hozod felszínre, akkor relatíve szegény maradsz. Most én nem arról beszélünk, hogy ez egy ilyen harmadik világbeli szegénység, mert mondom, nagyjából az unió átlagos szintjén élnek, bár mondom, ehhez megint csak kell a dán támogatás, de nem nyomorognak ők, és így mondjuk megőrzik a természetet, vagy elkezded felnyitni a természetet abban a reményben, hogy belőled lesz egy ilyen Kuvait, vagy egy Szaúd-Arábia, és az vagy bejön, vagy nem. Tehát vagy nálad csapódik le a profit, vagy nem. Tipikusan azt hiszem, hogy ilyen esetekben nem. Tehát, hogy nehezen tudom elképzelni, hogy ez az 56 ezer többségében inuit ember, ez mondjuk el tudná érni, hogy ne a nagy nemzetközi befektetőknél csapódjon le a profit nagy része, és náluk pedig a szennyezés, a tájsebek, stb. Tehát én valahol tökre megértem, hogy ők ezt nem akarják csinálni.
8: Igen, most már többször mondtad egyébként, a grönlandi nyelv az Eskimo Aleut nyelvcsaládhoz tartozik, és valóban inuitok vannak, de van körülbelül 15%-nyi ilyen mix, akik a betelepült dánoknak és egyéb, de főleg dánoknak és az inuitoknak a leszármazottai, úgyhogy az etnikai megosztásban tényleg ők vannak abszolút többségben, és ha megnézed, akkor a kormánypártok, az a Siumut, a Parti Nalerak és a Szolidaritás párt, lényegében itt azt lehet mondani, ez a Siumut párt ez a legerősebb, és ők viszik általában a mandátumokat. Az ellenzékben pedig vannak egy páran, mint a Demokraták, meg az Együttműködés pártja, meg egy ilyen inuit párt. Egyébként viszonylag kevesen, de még mindig az ősi hitet gyakorolják, ezt a sámánizmust, úgyhogy ez is érdekes, hogyha így kulturálisan nézzük. Oké, de hogy akkor milyen megoldás van vajon? Mert ha az, hogy mondjuk, hogy egy exklávé terület, ugye Dániának lényegében az ilyen exklávé területe, és nagyon erős gazdasági szálak fűzik, főleg ugye a kereskedelem és a behozatal miatt Dániához, meg amit mondtál, támogatáshoz, akkor ugye Európai Uniós polgárok, de közben nincsen szavazati joguk, van egy csomó bázis, mint a Thule bázis például, meg amerikai elég nagy jelenlét, katonai jelenlét. Mi a kiút vajon?
9: Még egy csavar van a történetben, mielőtt a kiútról beszélünk, hogy ugye pontosan emiatt a jégolvadás miatt, amiről korábban beszéltünk, ugye a jövőbeli várakozások is megjelentek. Tehát, hogy az egyik álláspont az, hogy hát igen, itt az elmúlt évtizedekben voltak próbálkozások az olajnak, meg az ásványanyagoknak a kitermelésére, ezek nem annyira jöttek be, de egyrészt ugye, ahogy csökken a jég, és klímaváltozással egyre melegebb ez a sziget is, tehát ugye olyanokat lehetett olvasni, hogy 3 héttel tovább tart az a rövidke nyár, ami van nekik. Tehát, hogy egyre nagyobb a lehetőség a feltárásra, nyilván a feltárási módszerek is javulnak, tehát, hogy egyre ügyesebben tudnak, egyre költséghatékonyabban tudnak felszínre hozni ilyen anyagokat, és ebből adódóan, tehát hogy az az iróniája az egésznek, hogy az a klímaváltozás, ami teszi tönkre a szigetet, olvasztja a jeget, pontosan ugyanez a klímaváltozás teszi vonzó alternatívává Grönlandot, amire korábban egy csomó mindenki befektető azt mondta, hogy hát nem ide jövünk, mert annyi hely van még a világon, ahol nagyon nagy lerakatok vannak, nagyon nagy ásványi anyag feltárandó területek vannak, és máshol olcsóbban tudjuk ezt csinálni. De ugye elkezdődött egy nagy verseny, Kína nagyon ügyesen betette a lábát egy csomó helyre, a nagyon előrelátó módon elkezdték építeni a kapcsolataikat olyan országokkal, ahol ők látták, hogy lesznek ilyen ásványi anyagok. Például ugye a zöld átmenethez, ami ugye nagy részben elektrifikáció szükséges ritka földfémeket is, jól feltárták a kínaiak, hogy hova kell menni. Egyébként megjelentek Grönlandon is. Tehát itt az elmúlt évtizedekben egy ausztrál cég, aminek kínai tulajdonosai vannak, ők szintén ott elkezdtek lobbizni és megjelentek a szigeten, de megjelentek az amerikai befektetők is, és akkor most kezd izgalmassá válni a kérdés, kik ezek az amerikai befektetők. Neveket akarunk. Bill Gates. A jó öreg Bill Gates, aki ugye elméletileg rettentően elkötelezett a klímaváltozás megállítása mellett. Ő például ugye ásványi anyag kitermelő céget finanszírozott Grönlandon. Jeff Bezos az Amazontól. Peter Thiel, a PayPal-es Peter Thiel. Howard Lutnick, aki ugye korábban nagy befektető volt ebben a térségben, szintén ásványi anyagügyben, most pedig a Trump adminisztráció kereskedelmi minisztere. Szóval csupa-csupa ilyen figura, és akkor a legfontosabbat még nem is említettem, ő pedig Ronald Lauder. És Ronald Lauder az egy kifejezetten izgalmas figura. Ő ugye együtt járt Donald Trump-al a Wharton School-ba, mert hogy a katonai nem tudom, akadémia után azért Donald még elvégzett egy business school-t is, és ott együtt járt Ronald Lauderrel. Ő ugye az Estée Lauder örökség örökös, és Magyarországon onnan lehet ismerős, hogy a Lauder iskolát ő alapította annak idején. De ugye a világpolitikában meg arról ismerős, hogy ő az, aki összebarátkoztatta Netanyahut és Trumpot. Tehát annak idején ő ismerte mind a kettőjüket külön-külön, és ő mutatta be Netanyahut Trumpnak. Szóval egy nagy kavarógép, ugye az Epstein ügyben is fölmerült, hogy esetleg ő adott az osztrák útlevelet. Tehát az egyik feltételezés, hogy az az osztrák útlevél, amit megtaláltak Epsteinnél, az Ronald Lauder, aki ugye osztrák nagykövet volt abban az időszakban. Ezt nem tudjuk biztosan, de erős feltételezés. És ő az, aki tulajdonképpen, ez most már bizonyított, ezt tulajdonképpen a Trump adminisztrációt elhagyó politikusok, mint például a Bolton, gyakorlatilag lenyilatkozták a sajtónak egy ideig név nélkül, egy idővel pedig névvel is, hogy Ronald Lauder volt az, aki felvetette ezt az egész Grönland ügyet. Érdekes módon nem először, mert már a Trumanék is a második világháború után ajánlatot tettek, hogy ők megvennék Grönlandot.
8: Igen, ez 46-ban volt egyébként, amikor a Truman 46-ban. Ezt felvetette, és bocsánat, egy kis beszúrás, hogyha valakinek így hirtelen fura lett volna ez a magyar szál a Lauder iskolával, ez azért van ugye, mert az Estée Lauder anyukája magyar származású volt, tehát ugye az is volt Josephine Esther Menzer ként született, és az édesanyja innen menekült el őt gyermekével, tehát az innen a magyar
9: szállt. Tulajdonképpen Esti volt ő, az Esti amerikaiasítása.
8: Szóval, bocsánat, igen, tehát a Truman felvetette 46-ban, és utána Donald Trump is felvetette 2019-ben, és ez most a harmadik kör, hogyha lehet úgy nézni, a második Donald Trumpnál, ami azért fura, mert ő nem szereti annyiban hagyni a dolgokat, tehát hogy ezek a mémek azért bizonyos igazságtartalommal rendelkeznek. Lám-lám, a Nobel békedíj is nála landolt, és egyébként ennek az a legdurvább, hogy van köze Grönlandhoz, mert hogy konkrétan Donald Trump ismerte el, hogy azért, mert nem adták neki oda a Nobel békedíjat, ezért is meg fogja szerezni Grönlandot, ami egy olyan szintű infantilizálódás, hogy nem is tudom elmondani. Annyit szeretnék mondani, hogy lejár az időnk ebben a részben, úgyhogy jöjjön a második része majd a Grönlandnak, ahol a politikai, geopolitikai dolgokra kitérünk. Egy nagyon fontos dolog van szerintem, ami nagyon fontos ezzel kapcsolatban, hogy Davosban a legjózanabb hang, amit hallottam, és most már nem először hallom, a Carney kanadai miniszterelnöknek a beszéde volt, aki egyenesen kiállva elmondta, hogy itt kérem szépen ki kell állni mindenkinek egy teljes elmebaj ellen. Tehát, hogy vége van az amerikai birodalomnak, és tényleg ezt a, hogyha belegondolsz, akkor ezt a fajta ilyen hellenisztikus korszakát, mintha azt élné az amerikai birodalom, amikor jönnek az olyan császárok, mint amilyenek, amik lényegében porba
9: tipolták.
8: Caligula, korábban ugye Nero, és még számtalan teljes őrült. Szóval, hogy Carney azt mondta, hogy itt, tehát van egy szint, ahol azt kell mondani nem csak az országoknak, meg a szövetségeknek, mint amilyen az Európai Unió, meg a kis országoknak, meg közepes országoknak, hanem a cégeknek is azt kell mondani, hogy most tényleg, tehát ennyi, és ne tovább. Legyen akkor ez a cliffhangerünk a következő epizódig, ahol folytatjuk Grönlanddal. Mit szólsz?
9: Abszolút. Akkor itt az első rész, és akkor folytatjuk a másodikat.
8: Oké, köszönöm szépen a beszélgetést. Hogyha szeretnétek kommentelni, tegyétek meg. Érdekes hozzászólásokat olvastam korábban is már a beszélgetéseink alatt, úgyhogy ide is kommenteljetek.
10: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó. Sajátos pogácsa. A Rádió Café gazdasági értelmező műsora. Együtt kisütjük minden csütörtökön délután 4-től. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
2: Különös egybeesés, hogy az amerikai hadsereg soha nem támad meg olyan országot, amelyikben van McDonald's.
3: Az a közös James Brownban és a Ferencvárosi Tornaklubban, hogy mind a kettő felbukkanása esetén az emberek elkezdenek énekelni, mégpedig ilyen nagy marhaságokat.
1: Körkapcsolás az ország legdurvább napközieiből.
4: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
0: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező. Tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
5: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
5: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
7: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 100 000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vérteszt fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
5: Baraka rétes. A rétes 74 árnyalata. A hagyományos ízektől a különlegességekig. Azért készítünk ilyen sokféle rétest, hogy te is megtaláld minden nap a kedvencedet. Akkor is, ha mindig más a hangulatod. Keresd bennünket a barakarétes.hu oldalon, vagy a 0630 600 73 27-es telefonszámon. Kávézók és éttermek jelentkezését is várjuk. Baraka rétes.
8: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni, az. A gyep.
5: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Május 28-án csütörtökön a főkertész George Mihály. Van gerebjéd? Május 28-a Dürer kert George Mihály.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
9: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
10: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Budapesten nehéz az előrejutás a pesti alsórakparton a Szent István parttól délre és a Szabadsághídtól északra. A Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból, a Rákóczi úton, a Bajcsy-Zsilinszky úton az Andrássy út előtt, a Fiumei úton az Orci tér felé, az Üllői úton szakaszonként, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. A Dózsa-György úton a Tököli út közelében az Abonyi utcánál irányonként csak egy sáv járható csatorna karbantartás miatt. Tart a vasúti híd felújítása a Budafoki úton a Rákóczi hídnál. Megváltozott a forgalmi rend, irányonként csak egy sáv járható. A kifelé vezető oldalon a jobbra kanyarodó sáv és a járda továbbra sem járható. Buszsávot jelöltek ki a Hunyadi János út Budafoki út útvonalon befelé a kitérő úttól a Galvani utcáig és a Priál Kornélia utcától a Dombóvári útig. Szombaton este 6 órától Bajnokok Ligája döntő mérkőzést tartanak a Puskás Arénában. A környéken korlátozottak a parkolási lehetőségek, ezért aki csak teheti, a stadiont közösségi közlekedéssel és gyalogosan közelítse meg. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
11: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
12: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
0: Hírek következnek a Rádió Cafén.
13: Brüsszelben zajlik tárgyalás az uniós forrásokért. Bizonyítékokat foglaltak le a minisztériumnál. Autót lopott gyerekkel a hátsó ülésen. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. A korrupció elleni harc lesz a kulcsa az uniós források hazahozatalának. Erről beszélt a közösségi oldalára feltöltött videójában a miniszterelnök. Magyar Péter Brüsszelből jelentkezett be, ahol kétnapos tárgyalásokat folytat több ezer milliárd forint támogatás hazahozataláról. Útjára több minisztere is elkísérte. A kormányfő arról beszélt, a kabinet hamarosan benyújtja a csatlakozási szándékát az Európai Ügyészséghez. Ezzel és egyebek mellett a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehoz vennék fel a küzdelmet a korrupció ellen. Bizonyítékokat foglaltak le a nyomozók a Kulturális és Innovációs Minisztérium jogutódjánál, valamint a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelőnél. A Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokat a NAV vizsgálja, költségvetési csalás és hűtlen kezelés bűncselekmények gyanúja miatt zajlik hatósági eljárás. A tényállás tisztázása érdekében a jelentős számú érintetti körre figyelemmel az adóhivatal már megkezdte a tanú kihallgatásokat. Úgy lopott el egy autót, hogy benne ült egy gyerek. A Nagykáta közeli településen élő, büntetett előéletű férfi egy bölcsőde előtt járó motorral parkoló kocsit lovasított meg, miután a férfi észlelte, hogy a háta mögött ül valaki, egy közeli településen kitette. Az ott hagyott kisfiút egy járókelő kísérte el a közeli bolthoz, a tolvajt elfogták, már vádat is emeltek ellene. Vasárnapig tart az Európai Rákellenes Hét. A kezdeményezés célja, hogy felhívják a figyelmet a daganatos betegség megelőzésére és az ellátás fontosságára. Az idei elmondat az, hogy együtt a rákbetegségek okozta egyenlőtlenségek ellen, mondta rádiónknak a Magyar Rákellenes Liga elnöke. Rozványi Balázs hozzátette azt is, minden napnak külön témája van.
14: A megelőzés napja, hiszen a rákok 40%-a az megelőzhető lenne. Másik nap témája a szűrővizsgálatok fontossága, aztán egy másik napot az egészségügyi egyenlőségnek szentelnek. Szintén egy téma a betegek és a családtagok támogatása, téma a kutatás és az innováció.
13: Túlnyomóan derült időnk van, csapadék nem várható. 25 fok körül tetőzik a hőmérséklet. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. Eső nem érkezik. Több helyen lesz erős a légmozgás. 23 és 28 fok közötti értékek valószínűek. A pollenterhelés a záporok hatására átmenetileg lokálisan csökkent, de a hét második felétől ismét felerősödik. Főként a fenyőfélék és a pázsitfűfélék okozhatnak gondot az allergiásoknak.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
15: Hát ezt te jobban csinálod.
16: Gyere.
15: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
16: És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
15: Még egyszer.
16: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
15: És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk.
16: Viszont alig van időnk beszélgetni.
15: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba.
16: És végre jót dumálunk egymással.
15: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről.
16: Tévéről.
15: Színházról.
16: Művészetről.
15: Kulturáltan.
16: Vagy nem.
0: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
16: Jó, kitaláltuk, nem?
15: De. Még egyszer csináljuk meg ezt. Okay.
16: Sziasztok, itt vagyunk újra a Rádió Café 98.0-án. Ez itt a Megmondtuk előre a Kapitány Ivánnal.
15: Hevér Gáborral.
16: És mai vendégünkkel Balog Petyával. Petya?
17: Aha, Petya.
16: Mindenkinek csak Petya, nem? Pétert nem használod?
17: Nem, ennek oka van. Amúgy ennek egy marketing, brand stratégiai oka van. Még onnan kezdődött a dolog, hogy az NNG vezérigazgatója voltam, sok száz alkalmazott.
16: NNG az ájgós?
17: Az ájgós, igen, a navigáció szoftvercég.
16: Imádtam.
17: És az volt a dilemmám, hogy akiket felvettünk 400. alkalmazottnak, vagy 500. alkalmazottnak, nekik én már Balog Péter úr voltam. És van egy ilyen folyamatos félelmem attól, hogy én okos embernek tartom magam, de mi van, hogyha hülye vagyok? Mi van, ha valamit benézek? Mi van, ha valamit nem veszek észre? És bármennyire hisszük magunkat okosnak, mindig van ilyen.
15: És nem akartad, hogy Balogh Péter urat nézzék hülyének, hanem a Balogh Petya.
17: A Balogh Péter úrnak nem szóltak volna. Én ja. attól féltem mindig, hogy van 400 emberem, aki okosabb nálam valamiben, és én csinálok valami hülyeséget, és senki nem szól. És szerintem ez egy nagyon komoly parája kell legyen minden vezetőnek, hogy mi van akkor, hogyha kívülről látják, hogy hülyeség, csak nem mernek szólni. És arra gondoltam, hogy tudnám én módszeresen elpusztítani azt a fajta tekintét, ami úgy emel magasba, hogy közben börtönbe is zár engem. Hogy tudok lejönni? Hogy tudok egy lenni a csapatból, és hogy tudom megtartani a tiszteletet, amit a teljesítményemért kapok, de elűzni azt a tekintét, igen. ami pedig akadályozhat. És akkor ennek az egyik megoldása lett az, hogy Balogh Petya.
15: Igen, hát nekem
17: mert Petyához oda működik, lehet menni.
15: Mert a kapitányhoz soha nem lehet.
17: A kapitányhoz nem lehet oda menni.
16: Igen. És bejött?
17: Bejött.
16: Bejött.
15: Bejött, akkor bejött. Oda mennek hozzád.
17: Oda mertek menni, és ha hülyeséget csináltam, akkor mindig volt elég ember, aki szólt, hogy ez hülyeség lesz. És akkor át tudtam gondolni, meg tudtam őket hallgatni, és ezzel sok hülyeséget nem csináltam meg végül.
16: De nyilván nem vezető voltál de az első pillanatokért. Voltál alkalmazott?
17: Még nem, de majd egyszer kipróbálom.
15: Van egy kérdésem, hogy ez a Navengo, ez a te találmányod volt?
17: Hát ezt nézd, így találmánynak az én játék szoftver cégemből nőtte ki magát, igen, így többen összeálltunk össze.
15: Azon gondolkoztam, hogy ez hogy működik, hogy ugye van egy programozó, ugye, aki csinál dolgokat, egyszer csak úgy kitalál valamit, hogy már rögtön tudod abban a pillanatban, amikor kitaláltad, hogy itt írtam egy képletet, igen, akkor ez baromira be fog jönni, vagy valaki jön arra, és azt mondja, hogy te milyen jó ez, nem akarsz ezzel valahogy, tehát hogy történik az, hogy az ember egyszer csak, mert ugye minden programozóból nem lesz vállalkozó.
17: Igen. Szerintem az egyik összetevő ennek, ami végigkísért a karrieremen, hogy ahogy Barabási Albert László fogalmaz, nem tudom, hogy a Képlet című könyvét ismeritek esetleg, ő arról azt vizsgálja, hogy hogy működnek az emberi hálózatok, hogy függünk össze mi emberek egymással, és azt mondja, hogy a siker az nem ugyanaz, mint a teljesítmény. Az, hogy nagyon jó programozó vagyok, az a teljesítményem. Nagyon jól tudok úszni, vagy focizni, vagy nagyon értek a pénzhez, vagy az üzlethez. Ez a teljesítmény. Ha otthon a saját medencémben a világon a leggyorsabban úszok, az belügy, az a teljesítmény. A siker az, amikor a belügyhöz, a teljesítményhez megszerzem a külső elismerést. Amikor látja a világ a teljesítményemet, és valami módon megjutalmaz érte. Na és ha így nézzük, akkor én abban voltam szerintem mindig ügyes, hogy nagyon jó dolgokat csináltam, és ezt mindig jól meg tudtam mutatni valakinek, hogy utána megkapjam azt a külső elismerést, mert ha kapok külső elismerést, az egyrészt engem is tölt, több időt fogok vele foglalkozni, még jobbra építem, még több elismerést szerzek. Másrészt az elismerés az a pénz is, a bevétel is, a csapatok is, a bizalom is, az ügyfelek is. És én már nagyon kezdő programozóként, ha csináltam valamit, mindig azt kerestem, hogy kinek tudom megmutatni. És ha megmutattam, és tetszett nekik, az adott energiát, hogy még jobbra csináljam, és még jobbra csináljam. És aztán így sokféle programot csináltam, és sosem az érdekelt, hogy ez éppen navigáció, vagy mi a téma, hanem mindig az érdekelt, hogy hogy lesz az valami nagyon menő. És hogyha megmutatom másoknak, akkor hogy leszek rá büszke?
16: Ahogy olvastam rólad, hogy 7 éves korodban már programoztál?
17: Akkor kezdődött,
16: de ez igen. Ugye ez furcsa dolog, mert 7 éves korában az ember szerintem a legboldogabb felhasználó. Nem pedig miért kezdted programozni 7 éves kor? Azt sem tudtad még, hogy hol vannak a billentyűk.
17: Hát ennek szerintem van három fontos oka. Az egyik a szüleim, akiknek nagyon sokat köszönhetek, mind a ketten villamosmérnökök, úgyhogy, és emellett a bátyám is mérnök, az öcsém is mérnök, és hát én vagyok a fekete bárány, akinek még nincs semmilyen diplomája. De hogy nálunk a vacsoránál, vagy az ebédlő asztalnál sosem érzelmekről beszéltünk, meg eseményekről, főleg nem politikáról, hanem műszaki témákról, igen. Áramról, meg genetikáról, meg csillagászatról, meg atomfizikáról, és mindig ilyenekről beszélgetünk, ha összejövünk családilag. Úgyhogy van egy ilyen nagyon erős technológiai érdeklődésem. A másik, hogy beteges gyerek voltam, azaz fel voltam egész életembe mentve tesiből, mindig én voltam a kis vézna, akit mindig kergettek vagy vertek. Ezért aztán én nem fociztam a többiek ellen, hanem a lakótelepen, hanem én fönn a szobámban kuksiztam inkább. És hát a harmadik összetevő édesapám szerzett 84-ben, amikor még nem nagyon volt Gödöllőn sok, akkor szerzett egy Commodore 64-et.
16: Tudtam, hogy ezt fogod mondani.
17: És az első program, amit beírt, amikor megláttam a számítógépet, az volt, hogy 10 print, szia Peti. És amikor ezt futtatta, akkor a számítógép kiírta, hogy szia Peti. Én meg azt éreztem, hogy ez a dolog, ez engem nevemen szólított, hogy ez köszöntött engem, és akkor én azt mondtam, hogy akkor én ezt kérem az életemben.
16: Ugye ez Basic-kel, vagy mivel lehetett?
17: Basic-kel.
16: De ugye arra voltak tanfolyamok is, meg minden dolgok, és akkor azt mondtad, hogy oké, elkezdek programozni a mit?
17: Ott, ami legelőször izgatott engem, az, hogy tudok bármit csinálni, utána pedig hogy tudok játékokat csinálni, de van egy öcsém 2 évvel fiatalabb, úgyhogy amikor ő tanult összeadni iskolában, akkor én már komoly harmadikos voltam, és akkor én már írtam neki rá programot, ami tanította őt az összeadásra, és feltett neki feladatokat, és megdicsérte, ha jól válaszolt. És akkor például azt nagyon élveztem, mert akkor ott volt egy darab felhasználom, akinek hasznos volt, amit csinálom. Úgyhogy ez ilyen nagyon hamar hobbivá vált, és játszottam is rajta, de sokkal jobban szerettem valamit létrehozni vele, programozni.
16: És akkor kész volt, akkor azt mondtad, hogy valaki még van ilyen hasonló, gyere, megmutatom. Igen. Jó, oké, akkor az vége, és kezdtél egy újat, vagy azt mondtad, inkább
17: akkor
16: ezt fejlesztem tovább?
17: Az még jobb, akkor hogy csak abból még jobbat. És mindig az izgatott, hogyha tudok olyasmit csinálni, ami valakinek hasznos, akkor annak nagyon örültem, és hogyha megmondta, hogy még neki mi kéne, vagy én láttam, hogy még mi a sutaság, akkor extra energiát raktam abba, hogy még jobb legyen, és még jobb legyen.
16: Jó, de hogy kerülték ki a szobából?
17: Szerintem az egyik ilyen nagy ponttól kibillentem ebből, hogy gimnáziumba mentem, egy olyan gimnáziumba, ahol a számtech tanár, mert hogy volt számítógépterem is, és számítástechnika is, a számtech tanár valami úgy döntött, hogy nem csak informatikát, meg programozást tanít a diákoknak majd, hanem kommunikációt is, és szervezett kommunikációs táborokat, és elolvastatott vele mindenféle könyveket. És nekem van egy ilyen kis defektem, én ösztönösen nem vagyok jó az EQ-ban, én ösztönösen nem jól érzem az érzelmi spektrumot, de aztán rengeteget tanultam, és olvastam, és gyakoroltam, és most már ezt a legtöbben nem mondják meg rólam, hogy van ilyen kihívásom, mert IQ-ból lenyomom azt, ami másnak ösztönösen jön. De ő rengeteget tett, ezért szerintem sokat köszönhetek neki, mert ő indított el abba az irányba, hogy kommunikáljak is másokkal, ne csak bezárkozva a kis kagylóhéjamba.
16: És akkor mit csináltál? Azt mondtad, na, itt van egy program, nem tudom mi, mert nyilván volt első, mi volt az első, amit piacra dobtál, tehát amiért fizettek.
17: Az már sokára, hát nem is tudom, nem, azért volt pár. Az egyik, amiben sok időm ment bele, egy évig dolgoztam rajta, heti 7 nap, napi 14 óra, az egy hirdetési platform volt. Volt egy befektetőm, egy autónepper srác, aki a befektetés az volt, hogy volt egy kis bérelt lakása, amiben én laktam, egy szobában, volt egy asztal, egy szék, egy gumimatrac, és akkor ő hozta minden nap a kólát, cigit, zsömlét, utitáskrémet, tehát ez volt így a befektetési struktúra, én pedig éjjel-nappal, heti 7 napba toltam a kódot.
16: Ez mikor volt?
17: 96-7 körül.
16: Akkor már 96-7-ben, hát akkor még majdnem, hogy betárcsázós internet volt Magyarországon.
17: Akkor még betárcsázós internet volt Magyarországon, és egy internetes hirdetési keresési rendszert csináltam, igazából 3-at, egy használt autósat, egy ingatlanosat és egy állásportát. Ez még a nagy 3 a mostani piacvezetők előtt volt amúgy, és ezeket a szoftvereket fejlesztettem, nagyon klasszul alakult is a dolog, egy év fejlesztés után én vittük piacra őket, és hát elfüstölt a vinyom. Azaz elveszett az összes adat, és hát egy év
16: és
17: alatt...
16: És akkor még a Kürt nem működött.
17: Volt már Kürt ZRT, elvittük, és azt mondták, hogy 160 ezer forint értük, bevizsgálják, hogy mennyiért javítanák meg, és hát nem volt összesen 160 ezer forintunk, nem, hogy ez legyen, ennyiért megkapjuk a számlát, hogy mennyi lesz a vége. Úgyhogy elkezdtem újraírni, 3 hónap alatt nagyjából eljutottam oda, akkor egy kicsit még belehúztam, de egy kicsit többet dolgoztam.
16: Ezt akartam kérdezni, ugye csinálsz egy alkotást, ami ugye 01010101 ezekből áll, ugye történetből, de ugye ennek a metódusát, meg a történet nem írod-e papírra, ugye?
17: Ez a fejemben van javarészt.
16: Az egész? Ez... egy éves meló a fejedben van?
17: Hát nem a struktúra, maga a szoftver kód az egy programozó számára olvasható, tehát hogy abban látszik a struktúra, meg látszik, hogy gondoltam végig, de igazából amikor létrehozunk egy programot, akkor azt csináljuk, hogy egy nagy problémát elkezdünk kisebb problémákra feldarabolni, aztán még kisebbre, és amikor nagyon pici, akkor megmondjuk egy gépnek lépésről lépésre, hogy ezt a nagyon pici problémát hogy oldja meg, de igazából a fejlesztéssel töltött időnek a jelentős része az gondolkodás és probléma megfejtés. És utána, hogyha elveszik egy évnyi munka, akkor utána azért lehet 3 hónap alatt azt már behozni, mert már a megfejtések megvannak, már a megértések megvannak mögötte. Most arra meg hát ugye mesterséges intelligenciával, ha el tudjuk mondani a problémát, akkor megírja helyettünk a kódot is.
18: Jól írja meg?
17: Most már jól.
16: Biztos?
17: Aha.
18: Hát, és csak azért kérdezem, hogy lehet, hogy ilyen programozási szinten, de hát a Gábor az AI szerint meghalt 3 vagy 4 évvel ezelőtt.
16: És 2 Kossuth-díjam van, tehát ugye ez van. Nem emlékszem, hogy most kaptam Kossuth-díjat? Most már nem kaptam, nem ugye kaptál, nem kaptam.
18: 50-es években voltam a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke, úgyhogy...
17: Hát jól nyomjátok.
16: Vannak érdekes történetek, na mindegy. És akkor, de ki volt az első vevőd? Most nem, vagy mi egy?
17: Itt voltak már ingatlan irodák, akik ezt elkezdték használni, és már fizettek volna érte, mielőtt az egész a kukában landott. A második cégem, mert pár héttel később alapítottuk, az egy gyógyszertári informatikai rendszer volt. Ott már voltak gyógyszertárak, akik ezt használták, és havidíjat fizettek érte. Tehát, hogy ott már sikerült egy kis csapattal összerakni egy olyan informatikai rendszert, amit utána
16: akkor te is mint oly sok IT is, ugye egy garázsból indultatok magyarul. Tehát
17: hát
16: kis
17: ez a gumimatlac, igen.
16: És akkor elkezdetek, és akkor azt mondtad, hogy ez tök jól működik, de nyilván akkor nem, akkor te egy programozó voltál, nem
17: igen.
16: Pedig...
17: Hát egy programozó per csapatvezető programozó, tehát egy kis csapatom. Aha,
16: tehát itt idővel te lettél a vezető.
17: Igen, vezető lettem, de aztán annyira frusztrált az, hogy nem volt pénzem, annyira kifogyott mindig a pénzem, hogy volt egy pont, ahol elhúztam Finnországba, és elmentem egy nagy cégnek, nem alkalmazottja lettem, hanem ilyen szerződött
18: bedolgozója.
17: Ez a Nokia volt, annak idején Finnországban, és egy Wi-Fi néven elhíresült technológiát fejlesztettünk egy kis magyar csapattal. Ami azért menő, hogy abban igen. Részt tudtunk venni.
16: Igen, azt tudom, hogy ez az azt jelenti, hogy például neked is köszönhetjük a Wi-Fit?
17: Hát ez azért túlzás, mert nagyon sok nagyon okos ember munkája van benne, de volt pár ötletem, ami beépült a szabványba, meg volt szabadalmam, meg találmányaim benne, tehát hogy van pár
16: egyébként
17: apróság.
16: Minden ilyen feltalálás, ugye én már elkezdtem gondolkodni, minden feltalálás szerintem rettenetesen izgalmas, vagy pontosabban valami újaknak a szintetizálása, ugye az analizálásból a szintetizálás. Mindig gondolkodtam, hogy találták föl a rántott húst. Hát ugye, gondolod, ez egy hülye, van a hús, ugye azt gondoltam, hogy nagy konyha van, ilyen, tudod, ilyen középkori konyha, vagy valami dolog, megy a kis legény, most neki, figyelj, itt van ez a hús, kiklopfoltuk, vidd át, nem tudom, és oda megy, és pont ahol a tésztát gyúrja, jaj, belejtettem a lisztbe, ó, te hülye, na menjél tovább, mennek tovább, oda megy a cukrászokhoz, föl van verve a tojás, azt mondja, a beszélgetés véletlen belet, mit csinálsz, te szerencsétlen, beletetted a tojásba, vidd innen, elmegy, és a pékek már vágják a kenyeret, és a zsemleborozsából hirtelen lett, Istenem, mit csináljunk vele, mindegy, dob bele a zsírba.
18: Tehát, ugye, nem, hogy te várjál, és tudod, mi történt utána, elkezdték enni, és azt mondja, hogy ez finom, hogy csináltad? Nem tudom.
16: Nem tudom, hogy amikor egy ilyen történet van, hogy csináljunk már olyan adat átvitelt, wifi-ről beszélek, ami így megy a levegőbe.
17: Igen.
16: Mert ugye ez az én szintem ebben a történet, megy a levegőbe.
17: Ebben van egy ilyen kettősség, hogy mindig van egy technológiai lehetőség, amit valaki felfedez, vagy amit már ismer az emberiség, és jön valaki, aki
16: de
17: azt mondja,
16: hogy... De ez például jön a Wi-Fi?
17: A Wi-Fi-nél amúgy, ha jól emlékszem, Heidi Lamar találta még igen. Fel sokkal azelőtt, hogy egyáltalán ez megvalósítható lett volna, tehát hogy az egyik ilyen érdekessége, hogy magát azt az elvet, ahogy a levegőben a rádióhullámok kódolva vannak, hogy ne vesszen el benne az adat, és ne nyírja ki egymást 2 Wi-Fi kütyű egymás mellett, azt Heidi Lamar találta fel, és nagyon sokkal később sikerült ezt utána ténylegesen implementálni, és valaki rájött arra, hogy, hogy most már tudunk rádióval kommunikálni, már tudunk adatot átküldeni két rádió között, de 3-4 rádió között nem tudjuk ezt jól megoldani. Akkor itt kéne valamilyen technológia, hogy lehetne számítógépeket rádión összekötni. Egyet-egyel az könnyű. Egy-egy rádió frekvencia beállítjuk, nagy a veszteség, de össze lehetett hozni. És akkor valaki azt mondta, hogy de hát hogy lehetne többet? És ez technikailag nehéznek tűnt, amíg valaki azt mondta, hogy hé, de hát pont erre kitalálta ez a Csajci ezt az algoritmus, hogy hogy lehet a rádióhullámokkal ezt trükkösen megoldani, hogy átmenjen a jel és ne vesszen el. És akkor kipróbálták azzal, amit mi ott átvettünk, akkor már létezett az alaptechnológia, mi azon a ponton léptünk be, hogy hogy lesz ebből majd felhasználók által használható dolog, hogy lesz ennek Windows-os szoftverrel, hogy állítod be, hogy találod ki, hogy csatlakozol, hogy konfigurálod be a számítógéped egy vezeték nélkül hálózaton, és ott meg igazából az a fele az ötletelésnek, amikor ismered a technikai képességeket, hogy mit lehet technikailag megoldani, de van mellette egy megértésed, hogy mi lenne a kényelmes, vagy mi lenne a jó. És valahol szerintem nekem van egy ilyen szupererőm ebben, hogy azt tudtam mondani, hogy értem, hogy technikailag ez miért bonyolult, de az átlag felhasználónak ez sok lesz. Hogy lehet ezt leegyszerűsíteni? Hogy tudjuk ezt valahogy egy kattintással, csak egy jelszót kell megadni, és hogy tudunk csatlakozni, ahelyett, hogy egy csomó paramétert mindig meg kéne adni. És ilyen apróságokban szerintem kell egy kettősség, mert kell ez a ősember programozóság, ez a nagyon introvertált, matekos, logikus agy, meg kell egy picit azt is érezni, hogy mitől lesz valami fincsi. És valahogy ebben voltak mindig ilyen jó meglátásaim, hogy lesz valami. A végén hogy lesz a termék jó?
18: Hogy lesz ez belőle egyáltalán termék?
17: Hogy lesz valamiből termék?
18: Igen, mert hogy az a lényeg, mert hogy ugye ez egy technikai megoldás egyelőre.
17: Igen. Igen, és amíg ez a laboratóriumban van, és van, akinek már az is elég, nekem az valahogy sosem elég. Tehát az, hogy valami izgalmas technológiát össze tudunk rakni, azt nagyon élvezem, de utána rögtön az az első kérdésem, hogy oké, de ez a valóságban mit fog megváltoztatni? Ez kinek lesz valamire jó? Mm-hmm. És mindig azt keresem, hogy, és ezért talán fontos ez az eleje a beszélgetésünknek, hogy csinálunk ebből valami olyasmit, aminek valaki örülni fog, amit valaki használni fog, és aki előtt majd én büszke leszek a munkámra.
19: És hát nem utolsó sorban fizet is érte talán.
17: Abszolút. De ebben meg van egy, és nyilván amikor az ember már gazdag, akkor könnyebben mond hülyeségeket ebben a témában, de az én utamban nekem az volt a megértésem, hogy legyek hasznos másoknak, és akkor utána a pénz is meg lesz. Kell rá figyelni, kell külön figyelni arra, hogy pénz is legyen, de először legyek hasznos, és egy nagyon egyszerű szorzat van ebben, hány embernek vagyok mennyire hasznos. És ha tudok több 10 millió embernek hasznos lenni, vagy több 100 millió embernek hasznos lenni egy picit, vagy ha tudok néhány embernek hasznos lenni nagyon, akkor az egy jó szorzat, és nyilván, hogyha sok embernek vagyok nagyon hasznos, akkor az
18: a legjobb szorzat.
17: Így van.
16: És ez a tudatosság, akkor ez benned volt mindig? Tehát ugye, most ugye furcsa elmondani, hogy nem engedted el magad helyesen a szabad történetben, amikor a fekete kis szobában üldögéltél a gumimatracon, hogy hát nem érdekel itt a világ előttem, azt mondod, hogy alapvetően mégis ez a cél, hogy hasznossá váljak, hasznos legyen a dolog.
17: Az mindig ott volt. Valahogy ezzel születtem, vagy ezt tanultam a szüleimtől, hogy valahogy az a célunk az életben, hogy valahogy hasznosak legyünk.
16: Ez szép. És az azt jelenti, hogy neked elég sok heuréka élményed volt, nem? Tehát az jó dolog, azokat jó meg.
17: Hát programozóként az a fantasztikus, hogy minden nap a programozó folyamatosan problémákat old meg, és azon dolgozik, hogy valahogy értékes legyen, amit csinál, és hogyha ezt jól csinálja, akkor minden nap nagyon sok hasznosság pillanat van, akkor azt érzi, hogy ma is valamit jobbá tettem, ma is valami komplex problémát megoldottam, ma is előrébb vagyok, mint tegnap voltam, ezért ez egy nagyon pozitív élet tud lenni.
16: Szuper, tartunk egy kis szünetet, és jövünk vissza még sok kérdéssel. Itt a Rádió Café 98.0-án a Megmondtuk Előre című műsorunkban Kapitány Ivánnal,
18: Hevér Gáborral
16: és Balogh Petyával. Ne menjetek sehova, jövünk vissza.

0: ne menjetek el. A szünet után is megmondjuk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Már a vasárnapban, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
1: Akkor mit hívjak majd?
0: Millás reggeli best of. Tarts velünk hétvégén is. Minden szombaton 7-től 10-ig.
1: De a kórház? Milyen kórház?
0: Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat. Észjáték. A Millás reggeli logisztika rovata.
2: A rovat támogatója a Real Cargo Hungária ZRT. Minőség, megbízhatóság, biztonság a vasút logisztikában.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
4: David Byrne, a Talking Heads énekese végre Budapesten. Június 18-án a Budapest Arénában egy fantasztikus előadással. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
5: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starré EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starré EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11 millió 999 ezer forint. Elérhető. Jelentkezz

0: testvezetésre. Geely.
1: Gyerekek, ez így nem lehetséges. Le kell fújnunk a Zsebrádió gyereknapi felnőtt napot az Akvárium Klubban, amit május 31-én tartanánk. Mert nincs meg Zsül, és bűvész nélkül nincs gyereknap.
2: Galam, nyugi van. Fogd meg a seröm.
0: Kedves hallgatók! Segítségüket kérjük, és ez komoly. A Zsebrádió egészen különleges gyermeknapi rendezvénye az Akvárium Klubban veszélybe került. Sajnos az esemény sztárbűvésze egy világszám kidolgozása közben eltüntette magát. Amennyiben láttok egy bűvészt Zsebrádió nélkül, ne közelítsék meg, hanem azonnal értesítsék a hatóságokat. Nyúl van nála, és nem fél használni.
3: A rendezvény megtartása érdekében kérjük támogassa a Zsebrádiót bűvésze 1%-ával.
0: Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Május 31-e vasárnap Akvárium Klub. Kezdés délután 2-kor. Jegyek kaphatók a Zsebrádió Facebook oldalán és a helyszínen.
1: Most kaptuk a hírt, megvan Zsül, csak elég mélyen kellett keresnünk a kalapjában. Vasárnap 4-kor már a színpadon vár mindenkit.
4: Madeira, a nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel, Madeira specialistája.
5: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
6: A nyári táborban életemben először úsztam medencében. Hatalmas volt!
7: Nem kell a Balaton, hogy emlékezetes legyen a nyár. Idén az Ökumenikus Segélyszervezet 1000 rászoruló gyerek táboroztatását tűzte ki célul. Hívd a 1353-at és támogasd felzárkózásukat 500 forinttal. 1353. Nyújtsunk együtt kapaszkodót a rászoruló gyerekeknek. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
5: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Megmondtuk előre. Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal.
1: Halihó, itt vagyunk újra a Rádió Café 98.0-án. A Megmondtuk előre című műsorunkban Kapitány Ivánnal,
2: Hevér Gáborral
1: és Balogh Petyával, nem pedig Balogh Péter úrral.
2: Igen. Igen. Mondtam a fiamnak, hogy jövök ide, és veled fogunk találkozni, akkor mondta, hogy minden áron kérdezem meg tőled, hogy az, hogy valaki sikeres vállalkozó legyen, feltétlenül feltétele az, hogy sikeres programozó is legyen, vagy matematikus.
3: Azt tanítják nekünk a suliban, hogy egyedül kell nyerni. Az ember egyedül felel, egyedül ír dolgozatot, és egyedül kap osztályzatot. És az életben nem ez van. Az életben nem egyedül kell nyerni, hanem csapatban. És nem az a kérdés, hogy én mihez értek cégvezetőként, vagy vállalkozóként, hanem az, hogy az a csapat, akit magam köré összerakok, az mihez ért, és miben jó. És ha van egy kis önismeretem, és tudom, hogy én nekem mi a szupererőm, és mik a baromi nagy hiányosságaim, akkor tudok magam köré olyan csapatot építeni, akiknek nem ugyanaz kell legyen a szuperereje, mint nekem, hanem az kell legyen a szuperereje, amiben én béna vagyok. És ha ilyen emberekkel veszem körül magam, és megtalálom a közös hangot, a kooperációt, egymás elismerését, akkor csapatként mi egy szuper csapat leszünk. És nem attól lesz erős egy csapat, hogy mindenki ugyanabban erős, hanem abban, hogy mindenki másban jó. Így az, hogy mi kell az, hogy sikeres vállalkozók legyünk, valószínűleg ez, hogy építsek magam köré egy olyan csapatot, ahol kiegészítjük egymást.
1: És akkor mondjuk ehhez kell egy jó vezető, tegyük azt, hogy egy jó vállalkozó, aki viszont a végső döntéseket meg tudja hozni.
3: Így van, a végén valakinek kell, szerintem én abban hiszek, hogy a végén valakinek be kell vállalni azt, hogy eldönt dolgokat, és a teljes nagy demokrácia az a vállalatoknál sem működik. Az nagyon jó, hogyha jó vitáink vannak, az nagyon jó, hogyha nem mindig értünk mindenben egyet, de a végén valakinek konzisztensen a korábbi döntéseivel döntéseket is kell hozni.
2: Igen, a döntés előkészítésnek kell, hogy demokratikus legyen, amíg megütköznek a vélemények, meg az összes szempont felmerül, de aztán egyszer csak tényleg, miután te viszed a bőrödet a vására a legvégén, csak azt kell tudni valakinek mondani, hogy akkor igen, így legyen.
1: Te
2: így
1: szoktál van. Dühös lenni?
3: Nem.
1: Ezt gondoltam. De tényleg. De olyan...
2: Tehát nincs olyan, hogy az asztalra csapsz, vagy lelököd az asztalról a számítógépet.
3: Nem vagyok egy dühös ember. A másik volt egy gyerekkoromban hallottam egy mondást, amit mai napig fel kell idézzek magamnak egy-egy szituban, és nagyon sokat segített. Az volt, hogy én döntöm el, hogy a probléma vagy a megoldás része leszek. Uh-huh. Az, amikor történik valami, akkor nagyon gyorsan dönthetek abban, hogy melyik oldalára állok ennek a problémának. Rontok rajta, vagy javítok rajta? És ez, mit tudom én, ütközök egyet egy autópályán. Ott van egy probléma. Ott az ember beleállhat, és lehet a probléma része, mert még hisztit csap, meg kétségbe esik, meg
2: kiabálni a másik kezd, autósnak.
3: Meg, így van, agresszívé válik, fenyegetőzik bármi, tehát elmentek ebbe az irányba. Ez szinte biztos, hogy nem oldja meg a problémát. Vagy azt mondom, hogy oké, hát itt most történt egy ilyen, nézzük meg higgadt fejjel, mi a következő lépés, sérült-e valaki, mit csinál, kit hívok, mit kell tenni. És én azon trénelem magam egész életem, hogyha valami történik, akkor hogy tudok nagyon gyorsan eljutni odáig, hogy én a megoldás része legyek. Azaz, amikor történik valami, akkor én mostanra a legtöbb esetben már meg se ijedek, meg nem omlok össze, meg nem... hanem csak higgadt fejjel próbálok a megoldás irányába tovább menni, de ez azt is jelenti, hogy én nem szoktam emiatt nagyon megélni a veszteséget sem, mert nem az érdekel, hogy jaj, most akkor mi történt, hanem az érdekel, hogy hogyan tovább. És sokkal előbb érdekel engem a hogyan tovább, mint az átlagembert. És ez szerintem egy nagyon jó tulajdonság.
1: Hát ez egy remek tulajdonság, egyrészt azért, mert saját magadat is véded, de tényleg, mert az történik, hogy a mentális egészségedet véded, mert nem adod át magad azoknak az érzelmeknek, és valóban előrefele tudsz jutni. Erre magadtól jöttél rá, vagy olvastál erről, vagy pedig coachingoltak?
3: Sokat olvastam róla, és coachingoltak is, meg... Ez a gondolat nekem nagyon sokat segített. És amikor probléma van, amikor felismerem, hogy itt valami baj van, akkor mindig ezt felidézem magam, hogy melyik oldalra állok.
2: Én meg mindig azt szoktam mondani ezekben, amikor valamilyen kudarcos helyzet kezdődik, hogy ez holnap már anekdóta lesz. Nem szabad elmerülni benne, mert erről fogunk majd beszélgetni, főleg amikor valami egy nagyobb szabású ilyen történik, és majd idézni fogja. Emlékszel akkor, amikor ez történt? Én úgy próbálom meg ezt mindig egy Igen. picit elvinni magamtól. Egyébként én magam nagyon nehezen jutottam el oda, hogy ne a probléma része legyek. Tehát én, igen, mert én az elején mindig... elveszítettem ebben a fejemet, hogy egyszerűen nem tudtam azzal a fejjel gondolkodni, hogy mások hibázhatnak.
1: De múlt hét óta ez már nincs. De
2: valójában tegnap. Nem, de tényleg nekem edzeni kellett magamat nagyon régóta arra. Most meg mindenki azt mondja, ez a másik része most már, hogy hát már megszelidült, már régen odajöttek egy ilyen feszültebb helyzetben a stábtagok, igen, hogy a katasztrófa turisták, hogy most mit fogok majd művelni, de most már régóta nincs ilyen.
1: Sőt, már van olyan, amikor mi forgatunk együtt, és akkor én megyek oda, és azt mondja, nyugi, igen, pedig ugye ő tartja össze, és tényleg az van, hogy nem jött oda, az a kellék hiányzik egy fél órája,
2: igen,
1: de jeges medvét kértünk, nem nyulat, és az van, nem baj. És azt mondja,
3: hogy
1: megoldom.
3: Ez a helyes, nem? Tehát, hogy abszolút, a végén ez a hasznos, hát akkor ebbe tudunk váltani.
2: Akkor váltottam ebben a benne, amikor kiderült, hogy ebben a szerez nagyobb kalapácsot mentalitással nem fogjuk semmire se vinni. Tehát, hogy tényleg nem oldottuk meg a problémát, még mindenki sokkal rosszabbul érezte magát. Tehát, hogy nem jutottam, igen, előre, nem lett eredményes, csak nagyon lassan vezetett az út oda, mert ugye az én korosztályom szocializációja az fura módon ez volt.
3: Igen.
2: Hogy erőből kell ezeket a problémákat keresztül vinni, és nem pedig úgy, hogy igen, elemezzük, hogy mi történt, aztán gyorsan találjunk megoldást, és nem pedig a problémába fürdőzzünk. De hát te ezt akkor ezt nagyon jól működ. A gyerekeiddel is ilyen higgadt tudsz maradni?
1: Mondom a rádió hallgató gyerekeknek, Balogh Petya egy kicsit ingatta így a fejét. Hogy...
3: Gyerekeknél az az érdekes, hogy ők szerintem van egy ilyen külön programjuk rá, amiben...
2: Ami te írtál nekik.
1: Hogyan viselkedjetek jól mindig című program. Copyright BP.
3: Hogy keressük meg a szülőink gombjait, hogy utána nyomogatni tudjuk, igen, őket, amíg érzelmi reakciót nem kapunk, de azért javarészt higgadt tudok maradni. De nyilván, ha egy gyerek akarja, akkor a szüleit ki tudja hozni a sodrából, mert addig nyomkodja a gombjait, amíg ki nem jön. Az az extrém kiképzés. Viszont van egy másik olvasata ennek, ami szerintem szintén izgalmas. Az, hogyha történik egy probléma, és megtem a külső hibást, akkor mentesítem magam a felelősség alól, de ezáltal a tanulság alól is. És ez szerintem még egyen nehezebb azt mondani, hogy ha történik valami rossz, akkor nem azt keresem, hogy ki más volt a hibás, hanem hogy én hol voltam a hibás. És ez nagyon nehéz, mert ez azt jelenti, hogy tudom magamra húzni.
1: Ezt én
3: húzni.
1: Csinálom, képzeld el. Csinálom, és tök jól működik.
3: Ugye, ez szerintem egy nagyon jó.
2: Ezt én szoktam mondani a színészekre, tudod, hogy azt szoktam mondani, hogy nem, hogy egy színész soha nem rossz. Mindig a rendező rossz. Vagy azért, mert rosszul választott, vagy azért, igen, mert rossz instrukciót adott. Tehát lehet, hogy ő egyébként egy jó színész, de én egy rossz szerepre választottam, vagy rossz instrukciót adtam. Tehát
3: ugyanez van vezetőként, ez is egy vezetői szerep, ugye, igen, ahol azt mondod, hogy nem az emberem hibázott, vagy én őt raktam oda, ahova nem kellett volna, vagy nem őt kellett volna, vagy a szabályokat nem úgy hoztam meg, hogy jól tudjon működni, vagy nem jó környezetet kapott. Ebben hallottam most egy vezetőt egy rendezvény végén egy nagyon jó mondatot, azt mondta, kiállt a rendezvénynek a főszervező, és azt mondta, hogy ha valami az utóbbi két napban nem jól sikerült, akkor azért én vagyok a hibás, rám haragudjatok, és nekem mondjátok el, ha meg valami jól sikerült, akkor a csapatom tehet róla, és köszönjétek meg neki.
2: Igen,
3: és szerintem vezetőként ez a jó dolog. És bent közben magunkban morcoghatunk, ha akarunk, de ez nem visz előre.
1: Olvastam a titulusait között, hogy Dreamer.
3: Igen.
1: Az micsoda?
3: Szerintem kellenek olyan emberek a világunkban, akik álmodnak arról, hogy milyen kéne legyen, vagy mit lehetne, akik a jövőben néznek, és akik egy kicsit optimisták, kicsit idealisták, és próbálnak megálmodni új dolgokat. És én egy ilyen fajta ember vagyok, aki mindig próbálom azt megálmodni, hogy mit lehetne, és mi lenne jó, vagy mi lenne értékes, és aztán ezekből az álmokból megpróbálok valahogy valóságot építeni.
1: És akkor ezért lettél te a, mondjuk úgy, hülyebb kifejezés, mondjuk a startup király, mondjuk ebben a dologban?
3: A magyar startup világ, igen, címer állata?
1: Igen, vagy? Igen. Magyar startup világ sasa.
3: Igen. Abszolút, mert azt gondolom, hogy egy ország gazdaságát, egy ország társadalmát, egy ország jövőjét jelentős mértékben a vállalkozóinak a minősége fogja meghatározni. És ahol jobbak a vállalkozók, ott jobb ország épül. És ez igaz gazdaságilag, mert ahol jobbak a vállalkozók, az versenyképesebb gazdaság, több export, több beáramló tőke, több munkahely, jobb minőségű munkahelyek, magasabb bérek, jobb életszínvonal. De azt is gondolom, hogy egy vállalatnak sokkal több felelőssége van a béreken túl, mert kultúrát alakít, mert munkahelyeket teremt, mert morált épít, mert a társadalomra és kultúrára is visszahat. És ilyen szempontból az én küldetésem most az utóbbi évtizedben, az, és remélhetőleg a következő sokban még, az az, hogy hogy tudjuk Magyarországot azzal emelni, vagy azzal támogatni, hogy legyenek jobb vállalkozók, akik sikeresebbek, akik exportképesebb termékeket visznek piacra, akik gazdasági sikert és munkahelyeket hoznak az országba, és hogyha ez megvan, akkor azzal szerintem hozzá tudunk járulni az országba.
1: És meddig a startup az egy állapot?
3: Sok
1: egy vállalkozás esetében egy állapot, igen. Mert ezt én nem értem pontosan, hogy valameddig a cégem ez egy startup cégnek minősül, de utána már nem az vagyunk, hanem akkor...
3: Igazából egy vállalkozói út a startup út. Arról szól ez a kifejezés, hogy startup, hogy egy olyan induló cég, aminek nagyon nagy az ambíciója, és olyasmit csinál, olyasmi módon, ami nagyon gyorsan nőhet nagyra. Azaz, amikor nyitok egy sarki fűszerest, az valószínűleg nem egy startup, mert az nem tud nagyon gyorsan, igen, nagyon nagyra nőni, de ha indítok egy olyan szoftvercéget, ami valami aktuális problémájára a világnak ad megoldást, akkor az lehet, hogy be tud robbanni, és lehet, hogy fel tud nőni hatalmas nagyra, és utána nagy értéket tud teremteni. Ezért nagyon sokszor a startup világ, mivel erről a nagy skálázhatóságról és nagy ambícióról szól, ezért általában a technológia környékén vannak ezek a cégek, amik ilyen nagyon skálázhatóak, de franchise modellben is vannak nagyon nagyra növő, jól skálázódó cégek, meg egyéb tudományterületeken is azért van rá példa, ahol licenszbe adnak valamilyen tudományt. Úgyhogy ezek a típusú cégek, azért ezekkel foglalkozom, mert ehhez értek, és mert ezeknek tud rövid idő belül jelentős gazdasági hatása lenni. Az, hogy jobbak legyenek a sarki fűszeresek, az is fontos. Hogy minden vállalkozó jobb legyen, az is fontos, de ha befektetőként tudom támogatni a nagyon nagy potenciállal rendelkező, de nagy rizikójú cégeket, akkor belőlük ki fog idővel nőni néhány olyan, ami majd meghatározza a világunkat.
1: De ugye ez nem csak befektetés, hanem ugye ez mentorálást is jelent.
3: Mentorálás, oktatás, támogatás.
1: Igen. És akkor ezekben a cégekben te benne maradsz, vagy aztán utána kiszállsz belőle, visszavásárolnak?
3: Amíg benne maradunk.
1: Addig benne maradtok.
3: Igen. Ebben meg annyi a filozófia, hogy igazából befektetőként a legnagyobb értéket akkor tudom elérni, amikor ezek a cégek a nagyon piciből már nagyon nagyra nőnek, és ha még mindig benne tudok lenni egy kis tulajdonrészsel is, de egy világszintű, méretű cégben, akkor az nekem befektetőként ott érül.
1: Mert ugye nyilván valahol akkor keresel rajta, de akkor már mondjuk, amikor kinövi magát, mondjuk tételezzük föl, egy kis cég kinevi egy Európa szintű cégé magát, akkor te még a menedzsmentben vagy bármilyen dolog ott vagy, akkor már elengedted a kezüket, és te már csak az osztalék.
3: Csak kis tulajdonos, csak így van, osztalék vagy, várod, így van.
2: De akkor már meg se keresnek, hogy jaj, még Petya, mondjál még két szót.
3: Hát ha megkeresnek, akkor szívesen mondok.
2: De nem veszel részt operatívan
3: semmiben. Operatívan már az elején sem nagyon. A nagy kívás az az, hogy nem az a cél, hogy az a cég az hibátlanul működjön ma, hanem az a cél, hogy ott összeálljon egy olyan csapat, egy olyan menedzsment, olyan vezetőség, akik abból a pici cégből világcéget építenek. Azaz őket kívülről tudom legfeljebb támogatni ebben, mentorálni tudom, segíteni tudom ezen az úton, de nem mondhatom azt, hogy akkor belenyúlok és operatív szerepben, és én megyek eladni, vagy programozok nekik kicsit, vagy valamiben beleszólok, vagy én hozok meg helyettük döntéseket, mert akkor lehet, hogy a mai napon jobban teljesítenek, de azzal egyben gyengítem azt a csapatot, és akkor nem megtanulják. Úgyhogy sokkal inkább arról szól, hogy tudunk támogatni egy olyan induló kis csapatot, hogy abból a kis csapatból egy nagy világszintű csapat nőjön ki, és abból az induló vállalkozóból legyen egy iparágnak egy kapitánya.
2: Köszönöm szépen.
3: Ugye?
2: A kérdés az, hogy milyen százalékkal
1: ezt
2: dolgoztak.
1: Ezt akartam kérdezni, igen.
2: Hogy hány cégből körülbelül mennyi, igen, jut el a...
3: Ebben az a nehéz, hogy nincsen átlag startup sztori. Az átlag startup sztori az a bukta, azaz az elinduló ilyen jellegű, nagy ambíciójú, nagy növekedésű cégeknek több mint a fele csődbe fog menni.
1: De az nem olyan rossz aránya, több mint a fele.
2: Hát azért sem, mert most néztem egy filmet a Gordon Ramsay-ről, aki éppen csinált egy éttermet, ennek kapcsolatban beszélt, és azt mondta, hogy a megnyitó éttermek, gondolom ez az Egyesült Királyságra vonatkozott, 67%-a 18 hónapon belül csődbe megy.
3: Szerintem Magyarországon is ilyesmi az éttermeknél, ez nagyjából, amit én is ismerek, ilyen ökölszabály, hogy még egy étteremnél, ami azért egy technológiai startuphoz képest, ami valami teljesen új dolgot akar csinálni, azt gondolná az ember, hogy hát étteremet vagy vannak ott vevők, vagy nincsenek.
1: Igen, de gondolod el, hogy az ambíció tekintve, ha én azt mondom, hogy indítsunk el egy vállalkozást, és a fordítottját nézem, tehát nem a negatívot mondom, hanem azt mondom, hogy minden második életbe marad, akkor az egy jó arány.
3: Itt lehet, hogy egy trükk még azért van benne. Onnantól, hogy eszedbe jut és elindítod, onnantól még 95% az esélyed, hogy 5 év múlva létezni se fog a céged. Tehát az indulóknak 20-ból egy, ami egyáltalán túlél. Az, aki befektetést kapóval beszáll valaki pénzzel, onnan is még 50% fölött van az elhullási arány, de hát nyilván az már egy erős szűrő, hogy ki az, akinek bizalmat szavaz egy befektető. És az azért nehéz, mert igazából a maradéknál sem az volt, hogy utána mindegyik majd kétszer annyit ér, mint amennyit befektettél, hanem a maradékból is lesz a kép, hogy visszahozza a pénzed, lesz, aki duplázza, lesz, aki 10-szerezi, lesz, aki 1000-szerezi, de a statisztika az, hogy nagyon sok cégből lesz majd egy, aki 1000-szerezi, meg nagyon sok cégből lesz egy, aki 100-szorozza. Úgyhogy akkor működik jól a matek, és ez egy különlegesség ennek a szektornak, ha nagyon jó cégekből sokba tudsz kicsit befektetni. Azaz kell a széles portfólió ahhoz, hogy ténylegesen a hálódba akadjon az, ami tényleg nagyon nagyra nő, és ezt nem lehet nagyon jól megjósolni, tehát nem lehet egy darab cégbe fektetni és azzal garantálni a sikert, ezért mi most már több mint 110 cégbe fektettünk be eddig.
2: Volt egy régebbi tanulmány, az már nem mostani, de az például azt mondta el, hogy 100 ismerté vált filmötletből egy jut el, hogy egyáltalán film legyen belőle.
3: És utána 100 elkészült cégből, meg majd
2: igen, tehát, hogy
3: együtt el arra, hogy nagyot is menjen.
1: Lopsz a fiataloktól? Már úgy érte, hogy
3: folyamatosan tanulok.
1: Ötleteket, minden. Tehát mondjuk ez is egy jó gondolatmenet, nem? Hogy azért is jöjjenek ezek a fiatalok, már másképp látják a világot, már fél év múlva másképp látják a világot.
3: Abszolút. Erre szerintem a legizgalmasabb dolog ebben az az, hogy nekem annyi ötletem van, hogy az egész élet, meg sok száz élet is kevés lenne minden ötletemet megvalósítani. Úgyhogy már nem az ötleteikért, mert hogy nem ellopni akarom bárkinek az ötletét.
1: De hát nem ugyanúgy, azért mondtam, hogy szó jó értelmében.
3: Viszont tehát, tanulni igen, meg rengeteget lehet tanulni.
1: Gondolkodást, valami más
3: így történetet. Van. És ami érdekesebben, hogy ahogy változik a világ, és egyre gyorsabban változik a világ, nem tudom, hogy nektek feltűnik, de hogy valami borzasztó
2: benne.
1: Én téli álmot alszom, én most ébredtem fel, úgyhogy...
3: Tehát ebben a nagyon gyorsan változó világban nagyon szükség van azokra, akik most csodálkoznak rá a világra, és azt mondják, hogy te ezt nem így kéne csinálni? És akkor mindenki mondja, hogy de hát ez hülyeség, hát próbáltuk 20 éve, és azt úgy nem lehet. És akkor jön a fiatal, vagy Balek, és megpróbálja, és megcsinálja, mert ma már lehet valamit
2: csinálni. Meg én mindig azt látom, hogy egy picit, és azért szoktam sokszor olyan emberekkel például beszélgetni a mi szakmánkban is, megpróbálni bevonni, mert a kívülállók fura módon azokra a megrögzött dolgokra, amikben mi mozgunk, és tulajdonképpen természetesnek fogjuk fel, hogy ezt úgy kell csinálni, mert mindig így csináltuk, nem tudom, egyszer csak azt kérdezem, hogy ez miért? És akkor azt mondja, hogy tényleg miért? Mert ők már tök más aspektusból látják azt, amit mint tök természetesnek tartunk.
3: Igen.
2: És akkor lehet rajta rögtön egy picit változtatni. Hát ugye annak idején pont a vállalatépítés miatt jött be például egy olyan partner a mi cégünkbe, akinek semmi köze nem volt a filmkészítéshez alapvetően, mint művész, és ma se érdekli semmi azokból. Tehát ő mondja, hogy nem érdekel, hogy mit csinálunk, hanem hogy a tábla végén mi van, mert ő egy tökéletesen más szempontból akarja építeni a vállalatot, mint ahogy mi filmesként ezt úgy gondoltuk, és el kell mondanom, hogy sokkal eredményesebben dolgozunk azóta.
3: De szerintem ebben is ott van a csapatmunkának a csodája, de. Hogy ha többen vagyunk, többféle háttérrel, többféle szempontból nézzük, akkor ideálisabb lesz, ami a végén kijön. És hát kellenek az új gondolatok, mert hihetetlenül elhúzott a világ. És most jöttem haza pár napja Kínából, Vietnámból, és Kína valami bődületesen húzott el Európához képest és Amerikához képest. Tehát, hogy akkora már a szakadék a hatékonyságban, a társadalmi működésben, a digitalizációban, a mesterséges intelligencia használatban, hogy nagyon, nagyon le vagyunk maradva, úgyhogy kell gyorsítani.
1: Hát legyen így.
2: Ezt igen.
1: Én mind a kettőnk nevében köszönöm ezt a rendkívül inspiráló beszélgetést, mert nagyon élveztem, nagyon jó volt, de most el kell búcsúznunk, mert véget ért a műsoridőnk. Köszönjük, hogy velünk voltatok a Rádió Café 98.0-án, a Megmondtuk előre című műsorkánkban, Kapitány Ivánnal,
2: Hevér Gáborral,
1: és mai vendégünkkel Balogh Petyával. Petya, köszönjük, hogy itt voltál.
3: Köszönöm, hogy itt láttam.
1: Hello, sziasztok.
3: Hello.
0: Rádió Café. Van barátod. Megmondtuk előre. Kulturált fecsegést hallottatok a Rádió Cafén. Az összes adást meghallgathatjátok a Rádió Café 98.hu-n. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
0: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu.
5: Négy nap,

0: www.rozalia.hu.
1: A trip-hop legenda, Tréki, újra Budapesten. A Műfaj úttörője július 9-én az Aquarium Klubban hozza el sötét tavait. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
2: Mi lesz a privát vagyonokkal? Hogyan működik majd a vagyonadó? Milyen változásokat hoz 2026 a bizalmi vagyonkezelés, az alapítványok, a magántőke alapok terén? Mi vár a magyar gazdaságra és a tőkepiacokra? Vegyen részt a Klasszis Investment and Wealth Management Summit 2026 konferencián. Hallgassa meg a legjobb szakértőket, és tudja meg, hogyan védheti meg és gyarapíthatja vagyonát a változó környezetben. Early Bird jegyár május 31-éig. Regisztráljon most a rendezvények.klasszis.hu oldalon.
3: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
4: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
3: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
5: Jó napot kívánok! Budapesten nehéz az előrejutás a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól. Az Alkotás utcában a Krisztina körút előtt, a Hegyalja úton kifelé a Baks csomópontig, a Budai alsó rakparton a Petőfitől északra és a Margitittól délre, a Szilágyi Erzsébet fasorban befelé, illetve a Szél Kálmán tér környékén. Hétköznapokon este fél héttől másnap hajnali 5 óráig lezárják a Pesti alsó rakpartot az Eötvös tér és az Irányi utca között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Hétvégenként továbbra is az Erzsébet híd és a Margit híd közötti szakaszt zárják le. A Dózsa-György úton a Tököli út közelében az Abonyi utcánál irányonként csak egy sáv járható csatorna karbantartás miatt. Szombaton este 6 órától Bajnokok Ligája döntő mérkőzést tartanak a Puskás Arénában. A környéken korlátozottak a parkolási lehetőségek, ezért aki csak teheti, a stadiont közösségi közlekedéssel és gyalogosan közelítse meg. Lezárták a fél útpályát a 3. kerületben a Jablonka úton a Testvérhegyi lejtő közelében, mert javítják a vízvezetéket. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
6: Se telefon, se levél, se gondol.
7: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 36 98 0 98 0.
3: Hírek következnek a Rádió Cafén.
8: Nagy lesz a forgalom a Feri egyi reptéren, rendkívüli kamionstopp a BL döntő miatt, tombol a hőség Franciaországban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Rendkívüli utasforgalomra készül a Budapest Airport a szombati Bajnokok Ligája döntő miatt. Az utasok több személyzetre és extra tájékoztatásra számíthatnak, ideiglenesen pedig az egyes terminált is megnyitják. Azt javasolják az utazóknak, hogy online csekkoljanak be, és lehetőség szerint kézipoggyásszal érkezzenek, mondta el rádiónknak Valentinyi Katalin, a Budapest Airport vállalati kommunikációért és kormányzati kapcsolatokért felelős vezérigazgató helyettese.
9: Legalább 2,5 órával hamarabb jöjjenek ki, de ha a légitársaságuk azt kéri, hogy még korábban, akkor ezt tartsák be, nagy lesz a tömeg, emiatt sajnos a menetrend szerinti járatok késést szenvedhetnek. Arra kérünk mindenkit, hogy aki ebben a 3 napban utazik, kövesse a járatinformációs rendszereket, a Budapest Airport oldalait, a légitársaságtól kapott információkat, és tájékozódjon az aktuális útlezárásokról, hogy hogyan tud kijutni a repülőtérre.
8: Rendkívüli kamionstoppot rendeltek el szombat hajnal 5 és délután 5 óra között az M1-es autópályán a Budapesti Bajnokok Ligája döntő miatt. A hatóságok szerint jelentős nemzetközi autós forgalom várható, különösen az M1-es Budapest felé vezető szakaszán. Arra számítanak, hogy sok szurkoló a mérkőzés napján érkezik Magyarországra, majd a meccs után azonnal távozik is. A közlekedést nehezítik a stráda felújításához kapcsolódó sávszűkítések és ideiglenes korlátozások is, amelyek már most rendszeres torlódásokat okoznak az érintett szakaszokon. Vasárnapig jelenthetik be a tavaszi fagykárukat a gazdák, erre hívta fel a figyelmet az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. Tájékoztatásuk szerint a Magyar Államkincstár erre szolgáló elektronikus felületén tudják ezt megtenni az érintettek. Ezután az állami vagy uniós krízis támogatásokon keresztül kaphatnak majd kártérítést. Hőség tombol Franciaországban, a narancssárga riasztást Párizsban és több térségben is elrendelték a rendkívüli szokatlanul korai kánikula miatt. Az ország több részén 35-39 fokos csúcshőmérsékleteket várnak, amire május végén még nem volt példa. A forróság az iskolákban is gondot okoz. Egy délnyugat franciaországi településen például 53 fokot mértek egy tanteremben, ezért ideiglenesen bezárták az iskolát. Holnap országszerte sok napsütés várható, legfeljebb északkeleten jelenhetnek több gomoly felhő, csapadék nem valószínű. Délután 22 és 27 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Úgy tűnik, szombaton átmenetileg megnövekszik a felhőzet, főként északon és északkeleten fordulhat elő záporzivatar. A meleg azonban fokozódik, többfelé 30 fok közelébe emelkedik a hőmérséklet. Vasárnap marad a nyárias idő sok napsütéssel, de a Dunántúlon már több gomoly felhő képződhet és zivatar is kialakulhat.
2: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj? Hallgasd Kutasi Judit és egészségügyi szakértői műsorát minden csütörtökön este 6-tól a Rádió Cafén. Egészségkód, a Rádió Café és a Semmelweis Premium szakértőinek műsora.
1: Szép napot mindenkinek, a mikrofonnál Kutasi Judit. A mai egészségkódban egy olyan orvosi áttörésről beszélgetünk, amely nem csak egy család életét változtatta meg, hanem akár a genetikai betegségekhez való viszonyunkat is átírhatja a jövőben. A Semmelweis Egyetemen ugyanis nemrég egészségesen megszületett az első olyan gyermek, akinél még embriókorban ki tudták szűrni a családban öröklődő SMA betegséget, így egészségesen jöhetett át a világra. De hogy mit jelent ez valójában az orvostudomány, a családok és akár a társadalom számára, hol húzódik a genetikai szűrés határai, és milyen dilemmákat vet fel mindez, erről beszélgetünk a következő percekben. Telefonon tart velünk a mai műsorban dr. Beke Artúr, a Semmelweis Egyetem szülészeti és nőgyógyászati klinikájának szülész genetikusa, egyetemi docens. Örülök, hogy velünk tart ma, doktor úr.
2: Üdvözlöm a hallgatókat, jó napot kívánok!
1: Mielőtt belemegyünk a részletekbe, illetve beszélgetünk arról, hogy mi is az az SMA, miért ennyire súlyos genetikai betegség, és miért kellett ez ellen tenni, induljunk onnan, hogy sok emberben egyszerre jelenik meg a remény és a félelem, amikor a genetikai szűrésről hall. Ön szerint miért ennyire érzékeny téma még mindig ez?
2: Ha megengedi, egy kicsit történeti hátteret tennék a dologhoz.
1: Igen.
2: Az első olyan kisbaba Magyarországon, akinek preimplantációs genetika diagnosztika történt, még 2001-ben született a Pak Zoltán professzor által vezetett szülészeti és nőgyászati klinikán. Ezt követően a technikai lehetőségek nem voltak annyira fejlettek, hogy ezt folytatni lehessen, de később magánúton elérhetővé váltak ilyen preimplantációs genetikai vizsgálatok, és a jelen esemény apropóját az adta, hogy minden vizsgálat, tehát a házaspár kivizsgálása, a preimplantációs genetikai vizsgálat, annak megerősítése a várandóság során, illetve hát a szülés is állami keretek között az orvosegyetemek közül elsőként a Semmelweis Egyetemen történt.
1: És hát eltelt 25 év, és még mindig picit félelemmel telve tekintünk erre laikusként, erre a témára.
2: Igen, hát most már változott a technológia. Tehát most már ugye az eljárás során, ugye nem az embrióból, egyébként az első két hétben preembriónak hívjuk, nem a preembrióból történik a mintavétel, hanem már egy ilyen hólyagcséra, blastociszta alakul ki, egyik oldalon alakul ki a preembrió, és a másik oldalról történik a mintavétel, egy 3-4 sejtnek a levétele, és ebből történik a genetikai vizsgálat. Magyarországon jelenleg lehetőség van erre a vizsgálatra, tehát olyan házaspároknak is, akiknél egyébként nem áll fenn a meddőség, de nem szeretnének terhesség megszakítást, és feltétel természetesen, hogy egy ismert genetikai betegség legyen a családban, tehát vagy egy olyan betegség, például itt az SMA-nál egy ilyen lappangba öröklődő betegségről van szó, amikor mindkét házaspár lappangba hordozza a beteg gént, és ugye 25% eséllyel születik nekik beteg, magzatuk beteg újszülöttjük, itt ennél a házaspárnál is már született egy beteg gyermek, és ugye nem szerettek volna terhesség megszakítást, és ezért vették igénybe a preimplantációs genetikai diagnosztikát.
1: Ez mindenképpen egy nagyon jó lehetőség, hogy elkerülje az ember a felesleges kockázatot. Javaslom, hogy akkor beszélgessünk az SMA-ról, hogy milyen súlyos genetikai betegség ez, miért ekkora jelentőségű ez?
2: Itt tulajdonképpen az SMA nem is az SMA szempontjából volt ennek jelentősége, hanem hogy a egyetemen belül történtek ezek a vizsgálatok. Egyébként 6-10 ezer génszinten öröklődő betegséget ismerünk, tehát nem csak az SMA-t tudjuk vizsgálni, hanem más egyéb ilyen öröklődő betegségeket, például ilyen lappangó öröklődő, autoszomális recesszív, de lehet domináns is, tehát egy beteg gén se elegendő, amelyik szülő beteg, és azt nem akarja továbbadni a betegséget az utódjának, illetve lehet X-kromoszomához kötötten öröklődő, amikor a fiú újszülöttek magzatok öröklik 50% eséllyel. Egyébként ezek ugye a úgynevezett monogénes betegségek, de lehetőség van arra is, hogy strukturális, tehát mondjuk az egyik szülőnél két kromoszóma össze van kapcsolódva, vagy kromoszóma szakasz van összekapcsolódva, őnekik minden kromoszóma részletük megvan, ők egészségesek, de amikor az utód létrejön, akkor kialakulhat egy hiány, vagy egy többlet, és beteg utód születhet, és ugye ezt akarja elkerülni a házaspár, ezért ő náluk is javaslatok, úgynevezett strukturális szerkezeti eltérések a kromoszómákban, ő náluk is el tudjuk végezni ezt a vizsgálatot.
1: A személyes megélésére lennék kíváncsi, hogy volt-e olyan pillanat az egész folyamat során, amit ugye végigkísért, amikor önök is érezték, hogy itt most valóban orvos történeti jelentőségű dolog zajlik? Mert hogy kihangsúlyozta, hogy nagyon fontos, hogy minden egy helyen történt.
2: Így van, tehát 2024-ben jött létre a Semmelweis Egyetemen a preimplantációs és prenatális genetikai munkacsoport, egyrészt a szülészeti klinika genetikai és szülészeti hátterével, a belgyógyászati és onkológiai klinika molekuláris genetikai laborjával, illetve a szülészeti klinika keretein belül működő asszisztált reprodukciós centrum együttműködésével, ez utóbbi Sipos Miklós docens úr vezeti, a belgyógyászati és onkológiai klinika genetikai laborját pedig Lakatos Péter és Kursa János vezetik. Tehát az ő együttműködésükkel, de körülbelül 20-25 ember munkájával sikerült ezt megvalósítani. Tekintettel arra, hogy az első ilyen sikeres és ugye kihordásra került, nyilván ilyenkor egyébként a várandóság alatt meg kell erősítenünk, mert ugye egy-két sejtes állapotban történik a preimplantációs genetikai vizsgálat, tehát egy magzatíz mintavétellel megerősítettük. Vállaltuk ugye a várandós gondozását is, és a szülését is, végül is köldökzsinór, teljesen másokból köldökzsinór komplikáció miatt végül is császármetszéssel született az újszülött, és az édesanyja és az újszülött is jól vannak.
1: Milyen érzés volt orvosként végigkísérni ezt a történetet egészen a kisfiú megszületéséig?
2: Mindenképpen odafigyelést igényelt, tehát okozott odafigyeléssel gondozunk, természetesen minden kismamát okozott odafigyeléssel gondozunk, de egyébként utána már a várandóság teljesen normálisan zajlott, tehát normál menetben zajlott a várandós gondozás és a szülés is.
1: Beszéljünk arról is, hogy mennyire számít ez ma újdonságnak vagy rutineljárásnak nemzetközi szinten, ami most itt a Semmelweis Egyetemen történt vagy történik.
2: Európa szerte már elérhetők ezek az eljárások, ahogy említettem, magánúton már korábban is, de ugye a finanszírozás jelenleg sem megoldott. Tehát ugye maga a lombik program, az asszisztált reprodukció most már államilag központilag finanszírozott. A várandós gondozás, a szülés szintén központilag finanszírozott, azonban maga a preimplantációs genetikai vizsgálat még nem TB finanszírozott, éppen ezért nyilván akinek anyagi lehetőségei megengedték magánúton, azok végezhették eddig ezt a vizsgálatot. Szeretnénk, hogyha ez az esemény esetleg előmozdítaná azt, hogy a TB finanszírozás bevezetése kerüljön.
1: Mennyire szigorú szakmai és etikai szabályozás mellett történnek ezek a vizsgálatok?
2: Minden ilyen beavatkozást hármas szintű progresszivitású laborban lehet végezni, vagy annak megfelelő szintű laborban, és a szakmai kollégium klinikai genetika tagozatának engedélye szükséges hozzá, tehát egy dokumentációt kell kiállítani a házaspár aláírásával, és ez kerül beküldése, és innét kapunk engedélyt, és azután végezhető a vizsgálat.
1: Említette, hogy ugye pár számára, ha kiderül, hogy genetikai eltérést hordoznak, akkor érdemes egy ilyen vizsgálatot elvégeztetni, de mikor derül ki egy pár számára, hogy hordoznak esetleg hasonló genetikai eltérést? Milyen előzményei vannak ennek?
2: Vannak ma már magánúton végezhető szűrések is, ebből is kiderülhet. Nyilván itt ebben az esetben egy beteg gyermekük született, és így derült ki, és ezért került sor a házaspár vizsgálatára. De természetesen jól tudjuk vállalni a preimplantációs genetikai vizsgálatot, hogyha mi is megvizsgáljuk a házaspárt, és kimutatjuk ugye az adott mutációt. Itt ebben az esetben még egy pici bonyolultsága is volt a dolognak. Az egyik a házaspár egyik tagjától egy mutációt, a másik tagjától pedig egy exon deléciót, egy kis génszakasz törését örökölhette volna a magzat, úgyhogy kétfajta vizsgálatot is kellett végeznünk a preimplantációs genetikai vizsgálat során. Nyilván ilyenkor a preimplantációs genetikai vizsgálat során az nem célunk, hogy tehát egy lappangó öröklődő betegségnél egy oldalról jövő mutációval a preembrió beültethető. Tehát nem célunk az, hogy semmilyen mutációt ne hordozzon, az a célunk, hogy beteg ne legyen, tehát hogyha mind a két oldalról örökli a mutációt eltérést, akkor azokat a priembriókat nem ültetik be, illetve nyilván a többi priembriónak a beültetése javasolt. Ilyenkor egyébként lefagyasztva vannak, illetve maradnak a többi priembrió, és a házaspár a későbbi szándékuknak megfelelően vállalhat újabb várandóságot már kivizsgált priembriókkal.
1: Akkor inkább itt most nem, mint szülésznőgy vagy, hanem a genetikusként kérdezem, és az SMA betegség kapcsán, hogy milyen életlehetőségeket jelentett volna, hogyha ezt a vizsgálatot nem végzik el a magzat számára?
2: Hát ugye 25%-ban ugyanúgy betegen születhetett volna, mint az előző gyermekük, vagy várandóság alatt kérnek genetikai vizsgálatot, és ha kiderül, hogy beteg a gyermekük, akkor jogilag lehetőségük lett volna a teresség megszakítást kérni.
1: Igen, viszont itt megint egy nehéz irányba visszabeszélgetés, hogy ilyenkor milyen eséllyel vállalják a terhesség megszakítást az érintettek. Én azt gondolom, hogy itt nagyon fontos, hogy ezt a nagyon nehéz döntést lehet akkor kiküszöbölni.
2: Így van, tehát ennek az egész eljárásnak az a lényeg, hogy ne tegyük ki a házaspárt ilyen nehéz döntési lehetőségnek, tehát eleve ezáltal ez elkerülhetővé válik. Ez is előnye ennek az eljárásnak, és talán akiknél már volt ilyen beteg gyermek, beteg magzat, és emiatt nem mernek vállalni újabb várandóságot, talán ez a sajtóhírrel is előmozdítható az, hogy mernek vállalni, és talán a demográfiai helyzeten is kicsit javítani tudunk.
1: Tehát akkor ennek van reális esélye, hogy többen vállalnának gyereket. Önök látják, hogy itt milyen kört érinthet ez, illetve hát említette azt is, hogy nem csak az SMA, hanem több betegség is megelőzhető, vagy kiküszöbölhető ezzel. Egyébként gyakran előkerül a tervezett baba, vagy a designer baba kifejezés. Orvosként mennyire tartja ezt félrevezetőnek?
2: Mindenképpen az fontos hangsúlyozni, hogy itt csak olyan súlyos betegségek vizsgálatáról van szó, amelyek az élettel összeegyeztethetetlenek, vagy súlyos állapothoz, korai gyermekkorban, fiatal felnőttkorban, a halálhoz, súlyos fogyatékossághoz vezetnek. Tehát ilyen betegségeket tudunk szűrni. Tehát ami a úgynevezett designer baba a nyugat-európai sajtóban megjelenő, hogy most ilyen magas legyen, olyan ilyen lehetőségekre nincs, tehát erre nincs lehetőség. Tehát ez Magyarországon nem engedélyezett, és nincs is ilyen vizsgálat.
1: Azt gondolom, hogy ezt fontos kimondani és hangsúlyozni. Ugye a Semmelweis Egyetemen vált elérhetővé ez a korszerű diagnosztikai módszer a Lombi programban résztvevő párok számára. Látja ennek a lehetőségét, hogy ez a Semmelweis Egyetemen kívül is lehetőség lesz a jövőben?
2: Tehát ahogy mondtam, magánúton már korábban is elérhetővé vált. Eddig úgy volt elérhető, hogy mondjuk az egyetemek magánlaborba küldték a lefagyasztott priembriókat is ott vizsgálták meg. Ennek a mostani eseménynek az az apropója, hogy minden vizsgálat Semmelweis Egyetemen belül történt.
1: Ön szerint a következő években merre fejlődhet tovább ez a terület?
2: Hát Európában vannak olyan lehetőségek, hogy bizonyos körülmények között idősebb anyai életkor, többszöri sikertelen lombik esetén, vagy súlyos férfi eredetű meddőség esetén vizsgáljanak olyan kromoszoma eltéréseket, amelyek ilyenkor gyakrabban fordulhatnak elő. De ezt jelenleg Magyarországon még a szabályozás nem engedi, és nyilván ez még további szakmai viták tárgyát képezi.
1: Mit üzenne azoknak a családoknak, akik ma a genetikai betegségektől való félelem miatt bizonytalanok a gyermekvállalásban? Milyennek az útja, módja, hogyan lépjenek?
2: Hát vannak úgynevezett sok génre kiterjedő genetikai szűrések magánúton. Ilyenkor a házaspár egyik tagját megvizsgálják, hogy nem ő hordoz-e valamilyen. Ugye a házaspár nem egyik tagja sem beteg, tehát itt lappangó öröklődő betegségekről lehet szó. A házaspár egyik tagját megvizsgálják, hogy nem hordoz-e lappangó öröklődő betegséget. Ez akár több száz génre is kiterjedhet, és ezt követően a hordozó, akkor a házaspár másik tagját is megvizsgálják, és ha ő is hordozó, akkor jön szóba ilyen lappangó öröklődő kórképnek az öröklődése, vagy létrejötte.
1: Távolban mutató kérdés, és zárszóként kérdezem, hogy eljöhet-e az az idő, amikor bizonyos genetikai betegségek gyakorlatilag eltűnhetnek az önök munkájával, az önök segítségével?
2: a mutációk nem csak örökletesen fordulhatnak elő, hanem új mutációk is keletkeznek. Sok génen vannak ilyen forró pontok, ahol gyakrabban keletkezik mutáció. Tehát nem célja az orvostudománynak az minden mutációk eltüntetése, mi konkrétan az adott betegségekkel és azoknak a kiszűrésével, azoknak a diagnosztikájával és kezelésével foglalkozunk.
1: Most itt egy sikeres orvosi beavatkozás hatására megszületett egészséges gyermekről beszélünk a Semmelweis Egyetem esetében. Követi ezt több hasonló eset? Mit látnak? Van-e most akár folyamatban ilyen munkájuk?
2: Így van, több házaspárnál is van folyamatban. Asszisztált reprodukciós eljárás, illetve várandóság is, tehát ahogy mondtam, tehát mindenképpen szükséges, hogy a várandóság alatt megerősítésre kerüljön, tehát magzatizmintavétellel szoktuk ilyenkor megerősíteni, hogy tényleg egészséges a magzat. Ugye azért nem méhlepényi mintavétellel, mert a méhlepényben egyrészt lehet mozaicizmus, másrészt meg ugye nagy eséllyel egészséges magzatról van szó, és a magzatizmintavételnek jóval kisebb a kockázata, jelenleg 0,2%, tehát 1000-ből 2 csak a vetélés kockázata, csak ott idéző elletetlen.
1: Természetesen igen. De hogy akkor várhatóan a közeljövőben hasonló jó hírekről számolhatunk be, ezt veszem ki a szavaiból.
2: Hát hasonló események várhatók, de már nem gondolnánk, hogy feltétlenül sajtóeseményt kell belőle csinálni. Úgyhogy köszönöm szépen az érdeklődését, én várható természetesen.
1: Köszönöm, hogy velünk tartott. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos felhívni erre a figyelmet, hiszen akkor a jövőben rengeteg nehéz pillanat megelőzhető ezzel. Doktor úr, köszönöm, hogy itt volt velünk.
2: Én is köszönöm szépen.
1: Dr. Beke Artúr, a Semmelweis Egyetem Szülészet és Nőgyógyászati Klinikájának egyetemi docense, szülész, genetikus szakorvos volt ma az Egészségkód első vendége. Most egy kis szünetet tartunk, majd egy nagyon precíz beavatkozás központú területről beszélgetünk, mert hogy egy rendkívül gyorsan fejlődő terület a szív elektromos rendszere lesz a következő témánk. Hamarosan innen folytatjuk.
0: Rádió Café. Van barátod.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Apa, ma te mesélj!
2: Jól van, gyere!
0: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
2: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
0: Tuareg Blues, Ethio Jazz, Japán Regi, Brazil Disco, Arab Acid, Hybrid Tango, Thai Funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfőzetébe az Operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádió Cafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
2: Eszkimó csiga, Eszkimó csiga, Eszkimó csiga, Eszkimó csiga.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sportutca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
0: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café. Van barátod. 4.

0: www.rozalia.hu.
1: Gyerekek, ez így nem lehetséges. Le kell fújnunk a Zsebrádió gyereknapi felnőtt napot az Akvárium Klubban, amit május 31-én tartanánk, mert nincs meg Zsül, és bűvész nélkül nincs gyereknap.
2: Valam, nyugi van, fogd meg a seröm.
3: Kedves hallgatók, segítségüket kérjük, és ez komoly. A Zsebrádió egészen különleges gyermeknapi rendezvénye az Akvárium Klubban veszélybe került. Sajnos az esemény sztárbűvésze egy világszám kidolgozása közben eltüntette magát. Amennyiben láttok egy bűvészt Zsebrádió nélkül, ne közelítsék meg, hanem azonnal értesítsék a hatóságokat. Nyúl van nála, és nem fél használni.
4: A rendezvény megtartása érdekében kérjük, támogassa a Zsebrádiót bűvésze 1%-ával.
3: Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Május 31-e vasárnap, Akvárium Klub. Kezdés délután 2-kor. Jegyek kaphatók a Zsebrádió Facebook oldalán és a helyszínen.
1: Most kaptuk a hírt, megvan Zsül, csak elég mélyen kellett keresnünk a kalapjában. Vasárnap 4-kor már a színpadon vár mindenkit.
5: Újdonság a Viasale Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken.

0: viasale.hu Viasale Travel. Menorka specialistája. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Egészségkód. Folytatódik Kutasi Judit és a Semmelweis prémium szakértőinek műsora a Rádiókafén.
1: Ez itt még mindig az egészségkód, a mikrofonnál Kutasi Judit. Milyen készségek, döntések és személyes erőforrások kellenek ahhoz, hogy valaki egyszerre legyen a klinikumban, a tudományban és egy nemzetközi űrprogramban, és milyen ma fiatal nőként jelen lenni, illetve érvényesülni a csúcs teljesítményt és nagyfokú felelősséget igénylő orvosi és tudományos területeken. Ezekről a kérdésekről beszélgetünk a mai műsorban. Vendégem a stúdióban pedig dr. Nagy Klaudia Vivien, kardiológus, elektrofiziológus, szakorvos, a Semmelweis Egyetem városmajori szív- és érgyógyászati klinika docense, Magyarország első ÉZA minősített űrorvosa. Vivien, örülök, hogy elfogadtad a meghívásomat.
2: Én is szeretettel köszöntök mindenkit, és nagyon köszönöm a meghívást.
1: Hogyha ezt így egyben hallja az ember, ezt a sok mindent, amivel foglalkozol, akkor ugye egy egészen különleges pálya rajzolódik ki. Már gyerekként ez volt a vágyad, hogy ide eljuss?
2: Gyerekként az volt a vágyam, hogy orvos legyek. Nekem édesapám is orvos volt, és így nagyon korán megismerkedtem az egészségüggyel. Gyakorlatilag egy picit abban nőttem föl, édesanyám is az egészségügyben dolgozott, és mindig is szerettem volna beteggyógyítással foglalkozni.
1: És volt egyébként egy ilyen első meghatározó élményed az orvoslás kapcsán, vagy csak úgy szép lassan belenőttél?
2: Gyerekként sok meghatározó élményt mondanék, inkább azt a sok, viszonylag sok időt, amit én a kórházban töltöttem, úgymond, amikor a szüleimmel, vagy ő általuk ott voltam valami miatt, vagy akár hallottam is gyerekként, hogy hogyan beszélnek ugye mindennapi kórházi feladatokról, betegellátásról, meg minden egyébről, és hát mindemellett még igazán tényleg, hát betegekkel akartam foglalkozni, tehát emberekkel akartam foglalkozni, egyébként még a színészet is tetszett nekem gyerekkoromban.
1: Igen, akartam kérdezni, hogy volt-e B-terv?
2: Igen, rengeteg színházi előadáson vettünk részt, nekem a szüleim is nagyon szerették, meg édesanyám most is szereti a színházat, és akkor mindig mentünk színházba, és nekem még ez volt az a vonal, ami igazán tetszett. Egyébként az űr is mindig nagyon foglalkoztatott, imádtam a mindenféle science fictionokat, a kedvencem volt a Csillagok háborúja, ezzel kapcsolatos mindenféle filmes anyag, olvasnivaló, már egész kiskoromtól foglalkoztatott. Édesapámmal is gyakran néztük együtt, neki is a kedvenc mozia volt a Csillagok háborúja.
1: Akkor viszont, amikor jött a felkérés, akkor ez gondolom egyrészt egy meglepetés, de egy ilyen wow élmény is volt.
2: Mondhatjuk, hogy igen, nagy meglepetés volt. Egyrészt nem számítottam erre a felkérésre, bár tudtam azt, illetve tudtam, hogy az én főnököm tudja, hogy engem érdekel az ilyesmi, meg minden, ami futurisztikus, az elektrofiziológia is azért elég sok modern műszaki részt tartalmaz. De nagy meglepetés volt valóban, viszont egy nagyon örömteli meglepetés.
1: A hivatásod kapcsán még egy kérdés ide vonatkozóan, mibe szerettél bele leginkább? Mert gyerekként elképzeljük ezt a világot valamilyennek, vagy bármelyiket, amire készülünk, és aztán egyszer csak ott vagyunk felnőttként. És hát lehet, hogy ez a kép teljesen más, amivel aztán felnőttként találkozunk, de mibe szerettél bele már felnőttként?
2: Mindig is tudtam, hogy szeretnék valamilyen operatív szakmát választani. Mindig is szerettem a kezemmel dolgozni, különböző ilyen, most mondhatnám, hogy technika óra, de mindenféle ilyen a kirakós játéktól elkezdve a festegetésig, valamit alkotni. És mindig is tudtam, hogy valami manualitást szeretnék, ami először úgy gondoltam, hogy majd a sebészetnek valamely formája lesz, de aztán az egyetem alatt a kardiológia volt, ami borzasztóan megtetszett, mint tudomány, a szív és a keringési rendszernek az élettana, a kórélettana, meg egyáltalán amivel a klinikán foglalkoznak, hiszen én a Semmelweis Egyetemre jártam, és a Városmajori Klinikán volt nekünk a kardiológia oktatás, és kiváló gyakorlatvezetőm volt, és ez az egész egész ez tényleg nagyon megtetszett, és akkor revideáltam egy kicsit, hogy jó manuális szakma, valamit csinálni a kezemmel, de hát itt van a kardiológia, itt is lehet ilyesmit csinálni, katéteres módon végzünk műtéteket. Mondtam, hogy nekem ez is tökéletesen megfelel, mivel mindemellett még a kardiológia önmagában is nagyon tetszett.
1: Arról beszélgettünk, hogy az orvosi pálya viszonylag korán körvonalazódott az életedben, és azon belül is a kardiológia amellett letetted elsőként a voksodat. Viszont arra szeretnélek kérni, hogy mesélj az elektrofiziológiáról, ami ugye gyakorlatilag a szív elektromos rendszerével foglalkozik, de hogy ebben mi az, ami téged kifejezetten izgatott, vagy izgat a mai napig?
2: Az elektrofiziológia alapvetően egy műtétes, katéteres műtétes szakma, és végtelenül izgalmas a szívnek az elektromos rendszere, annak a komplexitása. Különböző ritmuszavarok azok, amiket ellátunk katéteres beavatkozás segítségével. Ugye, hogy egy példát mondjak, a leggyakoribb ilyen ritmuszavar a pitvar fibrilláció. Ez egy olyan betegség, ami nagyon gyakori. Tehát 65 éves kort elérve, illetve a fölött 10%-ot is meghaladhatja az előfordulása az átlag populációban, és a leghatékonyabb módszere ennek a ritmuszavarnak, az ellátásának, tartós megszüntetésének az a katéterabláció. Most ki lehet számolni, hogy milyen nagy beteg volument érint ez, csak Magyarországra vonatkozóan, és így is, hogy számos kiváló centrum van egyébként az országban, és hát igyekszünk folyamatosan bővíteni a kapacitást, így sem lehet ellátni még minden beteget, akit szeretnénk, de persze szeretnénk minél több ablációt végezni azoknál, akiknél erre szükség és lehetőség van. És hát ez egy egyébként nem csak pitvarfibrilláció, ez a leggyakoribb ugyan, de számos más ritmuszavar is van, különböző gyors ritmuszavarok, nem csak időseket érint, hanem fiatalokat is, vannak kifejezetten fiatalokban jelentkező ritmuszavarok, amik szintén ilyen katéteres beavatkozással megszüntethetők, és ez egy nagyon dinamikusan fejlődő szakterület. Mindenféle eszközös lehetőség, onnantól kezdve, hogy milyen energiaforrást használunk, odáig menően, hogy milyen úgynevezett háromdimenziós térképező rendszereket használunk ahhoz, hogy feltérképezzük a szívnek az elektromos rendszerét, hogy minél pontosabban meg tudjuk találni azt, hogy hol kell végezni ezt az ablációt. Az abláció maga az egy szövetroncsolás, de csak nagyon pici területen, ahonnan kiindul a ritmuszavar, ez milliméterekben mérhető kis terület.
1: Tehát persze, ez szabad szemmel feltétlenül nem is látható?
2: Hát szabad szemmel látható, de nem látható úgy, hogy ránézzünk, igen, és látjuk azt, hogy innen indul ki a ritmuszavar, ehhez tudnunk kell a ritmuszavarnak, meg a szívnek is az elektromos tulajdonságait, és hát ehhez szükséges, hogy egyrészt a katéterből származó mindenféle elektromos adatokat, másrészt ezeket kiegészítő ilyen elektromos rendszerekből származó adatokat jól tudjuk értékelni, és egyébként vannak más innovatív részei is ennek, ugye nőként nagyon fontos az, hogy minél kevesebb sugárterhelés érjen bennünket, mert egyébként a katéteres beavatkozásoknál mindig van valamennyi, szinte mindig van valamennyi sugárdózis, mert röntgenképerősítő alatt nézzük, hogy ugyanhol járunk a katéterünkkel.
1: Hány műtétet végzel egyébként, akár egy héten, vagy egy hónapban, nem tudom, hogy
2: igen,
1: érdemes ezt nézni.
2: Egy-két napot vagyok, egy napot biztosan, de sokszor két napot is vagyok a műtőbe, és egy-egy ilyen napon körülbelül 5 betegnek a műtétjét végezzük el.
1: Ugye ez egy precíz és beavatkozás központú terület, ahogy fogalmaztál. Milyen képességek vagy készségek kellenek részedről ahhoz, hogy ez jól működjön?
2: Nagyon sok hosszú tanulási folyamat eredménye, amíg az ember önállóan megtanulja ezt végezni, években mérhető, tehát ugye az alapkardiológiai szakképzésen felül még egy, hát körülbelül 4-5 év az, amíg egy biztonsággal megszerzi azt a rutint, hogy önállóan tud ablálni, önállóan tud ilyen beavatkozásokat végezni.
1: Említetted, hogy sok minden változott, fejlődött az elmúlt időszakban ezen a területen. A mesterséges intelligencia, az AI, az mennyire van jelen a mindennapjaitokban?
2: Egyre inkább jelen van a mindennapjainkban, sőt, nekem ez még az is különlegesen érdekes terület, mert van jó pár olyan PhD hallgató, tehát olyan tudományos kutató fiatal orvos, aki velem együtt dolgozik az én felügyeletemmel, és az egyik fő témakörünk a mesterséges intelligencia, és annak az alkalmazási területei a kardiológiában, elektrofiziológiában.
1: Picit maradnék, beszéltünk Vivian a munkátokról, a mindennapi életetekről, arról, hogy azért most már megjelent a mesterséges intelligencia, támogatja, segíti a munkátokat, a döntéshozatalt, és itt eszembe jutott egy gondolat a döntéshozatal kapcsán. Ugye beszéltünk, hogy milyen képességek, készségek szükségesek ahhoz, hogy a ti szakterületeteken minél jobb munkát végezzetek. A döntés önmagában egy iszonyatos felelősség a ti munkátokban. Ez neked az első pillanattól könnyen ment?
2: Nem lehet azt mondani, hogy könnyen ment. Nem hiszem, hogy van bárki olyan, aki felelősségteljes döntés megfelelő klinikai tapasztalat és tudás nélkül meg tud hozni, és egyébként nem is szabad. Ezért van így kialakítva az orvosképzés, hogy az ember rezidensként kezd el dolgozni, és olyankor természetesen önállóan dolgozik a betegekkel, de mindig egy szakorvos felügyelete alatt, és bármilyen kérdés van, ami nem világos, vagy nem egyértelmű, akkor kérdez a szakorvostól, megkonzultálja, és meg is kell konzultálni. Tehát a biztonságos betegellátás a cél, és senki nem úgy születik, hogy egyrészt rendelkezik az ehhez szükséges tudással,
1: hát meg élet-halál felett döntötök.
2: Igen, azért azt látni kell, tehát nem, a másik oldalról nem is szabad ezt az egészet túl gondolni, túl misztifikálni, mert akkor az ember eljuthat oda, hogy nagyon nehezen fognak menni a döntések, és azért egy nagy volumenű klinikán, meg egyáltalán a betegellátásban muszáj meghozni a döntést, mert nagyon sok beteg vár arra, hogy segítsünk neki, és ez nem azt jelenti, hogy felelőtlen döntést kell hozni, hanem a tőlünk tehetőleg körültekintőbb módon kell meghozni a döntést, de meg kell hozni.
1: Az első ilyen döntésedre emlékszel még? Amikor már te döntöttél egyedül?
2: Szóval ez egy folyamat. Mm-hmm. Ez nem úgy van, hogy egyszer csak ez
1: mostantól a tiéd. Felelősség.
2: Persze, amikor az ember szakorvossá válik, leteszi a szakvizsgát, akkor a jog szempontjából is övé a felelősség, de hogy azért addig is nyilván észszerű keretek között azért egyre több döntés hoz meg, ahogy halad előre a szakmai előre menetelben, meg hát egyáltalán ugye a szakképzése során, mert hát nyilván nem lehet minden piszi cseré ügyel szaladgálni, meg nem is szabad, tehát megvan ennek egy ilyen íve, egy folyamata, hogy mikor, milyen szintű döntést már egyedül hozhat meg az ember.
1: Az intuíció, ami még itt eszembe jutott, hogy volt olyan eseted a munkád során, amikor mondjuk rengeteg adat rendelkezésedre állt, visszautalunk akár az előbb emlegetett mesterséges intelligencia által nyújtott segítségre, de mégis inkább az intuíciód alapján döntöttél?
2: Az az igazság, hogy egy jól felépített mesterséges intelligencia alapú rendszer egyrészt nem hoz döntést az ember helyett, másrészt pedig nem mond hülyeséget. Tehát azért azt látjuk, hogy ha ez tényleg egy megalapozottan jól összerakott rendszer, akkor azért egy komoly segítség tud lenni, de főleg ugye azért én most 15 éve vagyok orvos, persze nem szakorvos, de orvos, és hát azért mesterséges intelligencia pláne ilyen szinten az utóbbi néhány évben van, ezt megelőzően semmi ilyesmi nem volt.
1: És a döntéseket akkor is meg kellett hozni.
2: És az intuíció, amit már említettem, talán ez a fajta beleérző képesség, ami egyre inkább a növekvő szakmai tapasztalattal jön, amikor már az ember lát egy beteget, és úgy nagyjából be tudja kategorizálni az alapján, amit elmond, meg egyáltalán a benyomása alapján. Ez nem jelent blik diagnózist, meg nem azt jelenti, hogy most akkor bekategorizálunk valakit, és akkor az biztos, hogy úgy van, és nem lehetnek ettől eltérések. De van egy ilyen jó erős beleérző képesség, amiről indulunk.
1: Igen, és az jutott eszembe, mondtad, hogy 15 éve vagy orvos, viszont akik most lépnek ki az egyetemekről, ők már ebben az új rendszerben szocializálódnak, miközben ugye te még azt a régi fajta döntéshozatalt is ismered. Ez mennyire változtat, ja, meg hosszú távon? Tehát a technológiai környezet, az orvosi világot inkább erőny vagy hátrány lesz ez a fiatal orvosok esetében?
2: Mi részt veszünk nagyon sokrétűen a graduális oktatásban, tehát az orvostanhallgatóknak az oktatásában a kardiológiát és kisebb tantárgyakat is oktatunk a kardiovaszkuláris medicina területén, és hát abszolút azt látjuk, hogy ők már egészen másképpen gondolkodnak, egész másképp motiválhatók, és egészen más ként lehet az érdeklődésüket is egyáltalán felkelteni.
1: Tudsz erre esetleg példát mondani, hogy miben gondolkodnak másban, miben motiválhatóak, másként hogyan működnek?
2: Ugye régen az volt, tehát csak ilyen egyszerű dolog.
1: És nem is olyan régen, igen.
2: És nem is olyan régen így van, tehát ugye tankönyvből tanultunk. Volt a nagy szentágotai, hát nem nagy mondjuk méretre, de rendkívül vastag három anatómia könyv, és akkor hozzátartozó anatómiai atlasz, amiből az ember 7 nappal lehet téve magolta az anatómiát, hogy átmenjen a vizsgán. De azért most sokkal több forrás, meg egész másfajta audiovizuális források állnak a rendelkezésre, vagy például, ahogy tanulnak már egyre többen, nem csak orvostanhallgatók, hanem ők is, hogy az AI-jal együtt tanulnak. Tehát van ez van mondjuk bármelyik, a ChatGPT, vagy bármelyik, és akkor van egy adott topik, és együtt átveszik, és aztán megkéri amit sokszor szoktam hallani, hogy megkéri a hallgató a ChatGPT-t, vagy bármelyik ilyen AI-t, hogy akkor struktúráltan kérdezze őt ki, és tegyen fel neki kérdéseket, amiket ő megválaszol, ugye már szóban is megválaszolhatjuk, mert rögzíti a hangunkat, tehát írni se kell ezeket a válaszokat, tehát abszolút élő szóban tudunk vele beszélgetni.
1: Tehát egy konzultációt
2: tud folytatni. Tehát gyakorlatilag egy ilyen plusz konzultáció, és egy ilyen visszakérdezés, és hogyha van olyan, amit nem ért a hallgató, akkor már tehát hogy szinte tökéletesen el tudja magyarázni az AI. Tehát, hogy például az oktatásban ilyen szempontból nagy segítség, vagy ugye a másik a különböző VR alapú technológiáknak a bevitele az oktatásba, mert hogy így, tehát így szocializálódnak már a diákok, és így lehet effektíven őket tanítani, mert máshogy, tehát ha valaki ebben öl bele, akkor máshogy az agyi kapcsolatai is, meg egyáltalán, ahogy ráállnak a tanulásra, az egész más formában történik. Tehát ezeket a régi módszereket már nem lehet úgy azonos formában sikerrel alkalmazni.
1: A klinikai munkád mellett, ahogy említetted, ugye PhD-t szereztél, illetve elvégezted a London School of Economics egészségügyi közgazdaságtani képzését is, és azért hozom ezt be a beszélgetésünkbe, mert ez számomra azt jelenti, hogy volt egy pont, amikor azt érezted, hogy már nem csak, és idézőjelben mondom, hogy csak gyógyítani szeretnél, hanem a rendszert is jobban érteni, alakítani, ez így történt?
2: Ez részben így történt, egyébként ez egy nagyszerű lehetőség is volt. Az Európai Kardiológus Társaság az egy olyan szakmai szervezet, ami az összes európai országnak a kardiológusait tömöríti. Ugye vannak éves szinten megrendezett kongresszusaik és különböző szakmai szervezeteik, például nagyon fontos egyik feladatuk, hogy mindig az aktuális, legújabb tudományos eredmények alapján összeállítják, hogy a guideline-t, az irányelvet, sok-sok irányelvet, ugye a kardiológián belül, hogy hogyan kell a szakma szabályai szerint egy adott kardiológiai betegséget gyógyítani. Tehát ez egy nagyon komoly szervezet, és hát ezt a szakmai alapot ugye használjuk fel országos szinten, meg helyi szinten a beteg gyógyításra, persze a helyi jellegzetességeknek a figyelembevételével. Igen, és csak azért hozom itt ezt föl, mert fiatal kardiológusként, amikor még nem voltam szakorvos, az ezen belül működő fiatal kardiológusok vezető a tagja voltam, és így már nagyon korán meg tudtam ismerkedni külföldi kollégákkal, fiatalokkal, persze idősekkel, professzorokkal, és hát nagyon hasznos kollaborációkat tudtunk kialakítani már akkor, és hát azóta is, és hát ennek a része volt egy olyan pályázatot nyertem el, ami fedezte a tandíját a külföldi oktatásnak. A London School of Economics egy nagyon rangos közgazdaságtudományi egyetem, talán benne van az világ első három egyetemében, és ennek volt egy közös mesterképzése, van most is az Európai Kardiológus Társasággal, és ez a képzés volt, amit elvégezhettem, és valóban azért akartam ezt, hogy egy kicsit átlássam, hogy az egészségügyi rendszernek a másik oldala, vagy az az aspektusa, amiben mindannyian működünk, és ami egyébként meghatározza a mindennapi praxisunkat, az hogyan működik.
1: Mennyire lehet ma Magyarországon, vagy akár nemzetközi szinten valódi hatása egy orvosnak a rendszer működésére?
2: lehet hatása, főként akkor, hogyha tényleg átlátja, át akarja látni, és meg is akarja érteni, hogy ez az adott, ő adott országában hogyan működik, és azt is mondjuk jól látni, hogy máshol hogy működik, azért volt nagyon jó a London School of Economics képzése, mert ott nem csak a magyar rendszert, persze az angol rendszert is, de sok más rendszert is alapul véve egy maximális, hát nem maximális, mert nyilván ez egy ráépített képzés volt, de egy jó rálátásunk volt arra, hogy az egyes egészségügyi rendszerek hogyan működnek.
1: Ha már behoztuk a nemzetközi kitekintést, tapasztalatot, akkor ugye az Európai Kardiológus Társaságban és más szakmai szervezetekben is dolgozol, vagy végzel munkát. Mit látsz, merre tart az ellátás? Tehát itt technológia, prevenció, vagy centralizáció, sok minden felmerülhet.
2: Hát minden fontos, amit elmondtál, mind a három fontos, leginkább a prevenció nagyon fontos, és hát pont ez irányban dolgozunk most egy gyakorlatilag most az Európai Kardiológus Társaságon belül egy egészségpolitikáért felelős bizottságnak vagyok a tagja, és hát most van az a pont, ahol egyre több ország rakja össze, készíti el a saját kardiovaszkuláris egészségtervét. Ebben egyébként Magyarország is részt vesz, a Magyar Kardiológusok Társaságának aktív résztvevője, és ugye az a cél, hogy a kardiovaszkuláris egészség javuljon, mert hogy annak ellenére, hogy már nagyon sok mindent tudunk kezelni, és tudjuk azt is, hogy hogyan lehet megelőzni, mégis Európában nagyon sok helyen a kardiológiai betegségek a vezető halálokként szerepelnek, és ahol már nincsenek első helyen, ott is előkelő második, vagy legfeljebb harmadik helyet foglalnak el. Szóval rengeteg feladat van még, és most az a cél, hogy az Európai Unió támogatását is ebben az irányba toljuk el, és hát próbáljunk támogatást szerezni, mind a minél nagyobb láthatóság, mind pedig financiális támogatás, hogy például a kardiovaszkuláris prevenció az minél több szinten meg tudjon valósulni, minél hamarabb, minél szélesebb körben.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy ma itt voltál velem.
2: Köszönöm szépen.
1: Én megköszönöm a mai figyelmet, egészségkód legközelebb egy hét múlva. Kutasi Juditot hallották.
0: Rádió Café. Rózsadombon, az FM 98-as frekvencián. Jövő órán zárt helyi. Egészségkód. Kutasi Judit és a Semmelweis egészségügyi Kft. Szakértőjének műsorát hallottátok itt a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-2.
0: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától. A műsor támogatója az Opel Frontera. Zavarnak a szürke hétköznapok?
4: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
4: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
4: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
5: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
6: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel. Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
7: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sportutca 6. Kint lenni jó. Kint otthon lenni még jobb.
6: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
3: David Byrne, a Talking Heads énekese végre Budapesten. Június 18-án a Budapest Arénában egy fantasztikus előadással. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
6: Disco It House Party, május 28-án a Dunaparton. A lemezjátszók mögött a Chillum Trio, Mr. Phil, Grabowski, Fonyodi és DJ Gandarva. A Buda Beats Records új Soulful House zenékkel megkakolt Buda Booty lemezbemutatója május 28-án a Dunaparti Pontonon.
5: Június 29-én visszatér a Budapest Park színpadára a francia világsztár Zaz. Az új köntösű párizsi sanzon királynője elhozza azt a bohém eleganciát, amit napfényből és dallamból csak ő tud készíteni. Zaz, június 29, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
8: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
9: Még tart az európai rákellenes hét, rekordot döntött az ESIA, szökött kengurút üldöztek Texasban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Vasárnapig tart az európai rákellenes hét. A kezdeményezés célja, hogy felhívják a figyelmet a rák megelőzés és ellátás fontosságára. Az idei elmondat az, hogy együtt a rákbetegségek okozta egyenlőtlenségek ellen, mondta a rádiónak a Magyar Rákellenes Liga elnöke. Rozványi Balázs hozzátette azt is, hogy minden napnak külön témája van.
10: A megelőzés napja, hiszen a rákok 40%-a az megelőzhető lenne. Másik nap témája a szűrővizsgálatok fontossága, aztán egy másik napot az egészségügyi egyenlőségnek szentelnek. Szintén egy téma a betegek és a családtagok támogatása, téma a kutatás és az innováció, hiszen ez az, ami reményt adhat. Következő nap túlélés és a visszatérés a hétköznapokba, és a hét utolsó napja a dohányzásmentes világnak.
9: Rekordokat döntött idén a NAV elektronikus SZIA bevallási rendszere. Az adóbevallások 93%-a ugyanis online érkezett be az adóhivatalhoz. A legtöbb magánszemély elfogadta az adóhatóság által készített tervezetet, mintegy 2.700.000-en pedig módosítások és kiegészítések után is online adták be az adóbevallásukat. Csak 14.000-en voltak azok, akik postázták a dokumentumokat. Idén megdőlt az egy nap alatt beérkezett 1+1%-os nyilatkozatok korábbi napi rekordja. Az utolsó napon 158.000-en tettek fel ajánlást. Idén már több mint 80 millió forintnyi adományt ajánlottak fel a palackokat visszaváltók, közölte a MOHU. Ez az összeg a Mosolyra Váltó program keretében a Péter Cserny Alapítvány a betegkora szülöttek gyógyításáért, az SOS Gyermekfalvak és a Gyermekétkeztetési Alapítvány munkáját segíti. A kedvezményezettek köre egyébként fél évente változik, így a mostani szervezeteket június 30-áig támogathatjuk a Repont automatáknál. Kenguru üldözés Texasban. Az állat egy mentőközpontból oldott kereket, majd egy lakóvezetben bukkant fel egy közeli városban. A rendőrség és a mentésben résztvevő szakemberek hajtóvadászatot indítottak. A járőrök egy nyílt területen próbálták bekeríteni a kengurút, miközben hálóval is megpróbálták elfogni. Nagy nehezen, de sikerült a művelet. A szökevényt visszavitték a központba. Holnap többnyire napos fátyó felhős idő várható, északkeleten időnként több gomoly felhővel, csapadék nélkül. Délután 22 és 27 fok közé melegszik a levegő. Az előrejelzések szerint szombaton észak felől átmenetileg több felhő érkezik, főként északkeleten fordulhat elő zápor vagy zivatar. A hőmérséklet azonban tovább emelkedik, délután már 26 és 31 fok között alakul. Vasárnap sok napsütésre számíthatunk, főként a Dunántúlon erőteljesebb gomoly felhőképződéssel és helyenként záporral, zivatarral.
6: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga.
11: with it now. Let me see what you got.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: A 2006-ban alakult sivatagi rockot játszó algériai Imarhan zenekar nevének jelentése azok, akikkel törődöm. 2015-ös Tábort kislemezük is a testvériesség fontosságáról szól a széthúzó társaságokkal szemben. Mivel mégiscsak egy afrikai együttesről beszélünk, ne lepődjünk meg rajta, hogy az általános globális szintű mondani való mellett helyi jellegzetességek is szóba kerülnek. Példának okáért a dal címe is egy hatalmas piacot takar, ahol rendszeresen összegyűlik a tuareg közösség. Illetve a dalszövegben 8 alkalommal is megkérdezik, mi történik az egy pupu tevék társaságával, amikor bealkonyul.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az amerikai detektív sorozatot a Peter Gunt 1958 és 61 között sugározta az NBC, majd az ABC televíziós csatorna. A szériából összesen 114, 30 perces epizód készült. Az eredeti 1956-os Mancini szerzeményt a Peter Gunt 1965-ben énekelte el a most hallható Sassy, azaz Sarah Vaughan.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: A több filmben, köztük a V, mint vérbosszúban is elhangzó 1812 nyitány, Piotr Iljics Csajkovszki orosz zeneszerző zenekari műve, melyben Franciaországnak Oroszország ellen indított, sikertelen hadjáratának állít emléket. A pürrosszi győzelem arra kényszerítette első Napóleon seregét, hogy kivonuljon az orosz területekről, és ez a mozzanat jelentette a napóleoni háborúk fordulópontját, kiemelt fontosságot biztosítva az 1812-es évnek a történelemben. A mű egyik fő érdekességét jelentik az ágyulövések, amelyeket csak ritkán, főleg szabadtéri előadások alkalmával tudnak előadni. Akkor azonban valódi ágyúkat sütnek el.

0: Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tervezz az ismeretlenre! Teljesíts a kiszámíthatatlanban! Legyél ember az algoritmusok között! Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádiókafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövőálló képességek fejlesztésének szakértője. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádiókafé, van barátod! Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu.
2: Május 31-e. Akvárium Klub. Zsebrádió Live.

0: nem úgy volt. Móka, kacagás, lufi kutya, arcfestés, akár gyerekeknek is. Május 31-e, Akvárium Klub. Kezdés délután 2-kor, mert előtte este BL döntő van.
1: Baraka Rétes, a rétes 74 árnyalata. A hagyományos ízektől a különlegességekig. Azért készítünk ilyen sokféle rétest, hogy te is megtaláld minden nap a kedvencedet. Akkor is, ha mindig más a hangulatod. Keresd bennünket a barakarétes.hu oldalon, vagy a 0630 600 73 27-es telefonszámon. Kávézók és éttermek jelentkezését is várjuk. Baraka Rétes. Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.
2: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Minden bizonnyal a világ legelterjedtebb dallama és születésnapi köszöntője a Happy Birthday to You. Az amerikai Hill nővérek több mint 130 éves szerzeményét eredetileg Good Morning to All címmel kisiskolásoknak szánták reggeli közös éneklésre.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: A londoni Victoria and Albert Múzeum egy amerikai árverésen 92.500 dollárt fizetett a Rolling Stones logójának eredeti 1970-es tervéért. John Pesh annak idején 250 fontot kapott a kiöltött nyelvért, ami csak az első hivatalos megjelenésekor az 1971-es Sticky Fingers című Stones albumborítóján lett vörös.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A hírhet brit pop háború 1995-ben zajlott Nagy-Britanniában. Az észak-angol proletár Oasis és a dél-angliai középosztálybeli művészeti főiskolás Blur között. Egymásról rossz indulatúan nyilatkoztak, ugyanazon a napon adták ki kislemezeiket, amelyekből eleinte a Blurnél fogyott több. Később viszont az Oasis tett szert nagyobb nemzetközi ismertségre. Következzen most a csatát nyert, de háborút vesztett Blur legnagyobb slágere, a Song 2.

0: csöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc, inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály. A műsor támogatója a Mastercard. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu.
1: Made in Vidék. A vidéki gasztronómia legjobbjai az ország legfinomabb eseményén, az MBH Bank Gourmet Fesztiválon, amely az ország legszínesebb és legnagyobb menüjével, ingyenes előadásokkal és workshopokkal vár június 4-e és 7-e között a Millenárison. Jegyek és bérletek kedvezményesen a gourmetfesztivál.hu-n.
0: David Byrne, a Talking Heads énekese végre Budapesten. Június 18-án a Budapest Arénában egy fantasztikus előadással. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon. Zene, család, BFZ. Töltse a gyereknapot a fesztivál zenekarral az Aquincumi Múzeumban. Koncertek, játékok, tánc, kézműveskedés és a Pagony könyves standja várják a zenekar családi napján május 31-én 10 óra 30-tól. Minden program ingyenes. További részletek bfz.hu. Mi lesz a privát vagyonokkal? Hogyan működik majd a vagyonadó? Milyen változásokat hoz 2026 a bizalmi vagyonkezelés, az alapítványok, a magántőke alapok terén? Mi vár a magyar gazdaságra és a tőkepiacokra? Vegyen részt a Klasszis Investment and Wealth Management Summit 2026 konferencián. Hallgassa meg a legjobb szakértőket, és tudja meg, hogyan védheti meg és gyarapíthatja vagyonát a változó környezetben. Early Bird jegyár május 31-éig. Regisztráljon most a rendezvények.klasszis.hu oldalon. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Alapvetően napos nyári időre készülhetünk. Holnaptól ismét tűzgyújtási tilalom lesz. Jön a nagy sportág választó. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Gyermekek elleni bűncselekmények miatt 5 ember gyanúsított meg a rendőrség, egyet őrizetbe is vettek. A Nemzeti Nyomozóiroda tájékoztatása szerint még tavaly előtt érkezett egy névtelen bejelentés, amely szerint vidéki gyermekvédelmi intézményekben bántalmazások és szexuális visszaélések történhettek. A rendőrség az ügyben eddig 120 embert hallgatott ki, köztük 13 kiskorút is. A nyomozás során újabb esetekre derült fény, ezért tegnap nagyszabású akciót tartottak. 14 helyszínen volt házkutatás Békés és Csongrád család vármegyében. A rendőrség szerint több esetben a gyermekek panaszait sem vizsgálták ki megfelelően, sőt, egyes ügyeket megpróbálhattak eltusolni. Ismét országos tűzgyújtási tilalmat rendeltek el. A Nébihja tartós csapadékhiány és a nagy meleg miatt intézkedett, ilyenkor ugyanis könnyen lángra kapnak a kiszáradt növények. Holnaptól tilos tüzet gyújtani például a bel- és külterületi erdőkben, azok 200 méteres körzetében, vagy a vasút és közút menti fásításokban. A tilalom a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik, és parlagot, gazt sem szabad égetni. Részletek a katasztrófavédelem honlapján. Jelentős változások jöhetnek a jogosítványoknál az Európai Unióban. Az új szabályokat a tagállamoknak 2029-ig kellene bevezetniük. A tervek szerint általánossá válna a digitális jogosítvány, amelyet minden uniós országban elfogadnának. Emellett 65 év felett gyakoribb egészségi vizsgálat várhat a sofőrökre, és az is változhat, hogy a jogosítvány bevonása minden tagállamban érvényes lenne. Több mint 100 sportágat és 20 hangszert próbálhatunk ki a hétvégén Budapesten a nagy sportág és hangszerválasztón. A Merkap sportközpontban olimpiai, világ és Európa bajnok sportolók, valamint zenészek várják az ország minden tájáról érkező diákokat holnap és szombaton is, mondta a rádiónknak Kis Gergely, az esemény kommunikációs igazgatója.
3: 7 napig 100 sportágnál, mozgásformánál is többet lehet kipróbálni, és 25 hangszernél is többet szintén ki lehet próbálni. Mini koncertek, nagy színpados sportági bemutatók, bajnokok, példaképek érkeznek hozzánk. Ez egy komplet péntek-szombat lesz, reméljük, a gyerekek óriási tudnak majd sportolni és kikapcsolódni.
2: Holnap országszerte sok napsütés várható, legfeljebb északkeleten jelenhetnek több gomoly felhő, csapadék nem valószínű. Délután 22 és 27 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Úgy tűnik, szombaton átmenetileg megnövekszik a felhőzet, főként északon és északkeleten fordulhat elő záporzivatar. A meleg azonban fokozódik, többfelé 30 fok közelébe emelkedik a hőmérséklet. Vasárnap marad a nyárias idő sok napsütéssel, de a Dunántúlon már több gomoly felhő képződhet és zivatar is kialakulhat.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Dzsungelharc. Hogyan maradj talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról. A műsor támogatója a Toyota üzleti megoldások.
4: Sziasztok! Hamarosan indul a Dzsungelharc a cégeket működtető emberi energiáról. Ma a kockázatvállalásról, a krízishelyzetek hidegvérű kezeléséről és a B-tervek életmentő fontosságáról beszélgetünk vendégemmel, aki a fellegekben és a vállalkozói létben is pontosan tudja, mi a teendő, ha bejut a váratlan. Maradjatok velünk, hamarosan kezdünk!

0: Dzsungelharc. Hogyan maradj talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
1: Sziasztok! A Dzsungelharcot halljátok a cégeket működtető emberi energiáról. Képzeljük el a helyet, ahol szinte minden másodpercre jut egy előre megírt szabály, ahol az érzelmeknek nincs helye, csak a hidegvérű profizmusnak, és ahol a legkisebb hiba akár végzetes is lehet. Ez a pilótafülkes teli valósága. De mi történik akkor, ha ez a tökéletesen kiszámítható világ egyszer csak szertefoszlik, és a fellegek helyett egy világjárvány miatt hirtelen a magyar rögvalóságban a kisvállalkozói lét bürokratikus és kaotikus mocsarában kell helytállni? Ebben az adásban arról a belső hajtóerőről beszélgetünk, amely képes a pilóták extrém kríziskezelését és jéghideg fegyelmét átültetni az üzleti túlélésbe is. Megnézzük, mit kezd egy tökéletes rendhez szokott elme a kiszámíthatatlansággal, miért a legrosszabbra való folyamatos felkészülés adja a legnagyobb szabadságot, hogyan válik egy egzisztenciális kényszer egy új út kezdetévé. Vendégem Szénási Márton, kereskedelmi pilóta és cégtulajdonos. Szia!
2: Szia Igor, és üdvözlöm a hallgatókat!
3: Nem tudom megállni ezt a klasszikus, amúgy rendkívül bugyuta kérdést, hogy bizonyára gyerekkorodtól fogva szerettél volna pilóta lenni. Elnézést kérek ezért a kérdésért. A fiú gyerekek szerintem 90%-a tűzoltó, rendőr, katona, illetve igen, pilóta szeretne lenni.
2: Igen, jó kérdés.
3: De lehet neked, nem is volt ez a fejedbe, csak így menet közben jött ez a... Hogy kezdtél szimpatizálni? Hát nekem kell a repülés.
2: Ezt mindenki megkérdezi, és erre muszáj válaszolni valamit.
3: Ezért
2: és akkor van egy konkrét esemény, emlékszem, kicsi gyerek voltam még, nem tudom, talán 6 éves, és akkor a Maléval repültünk ki egy esküvőre Hamburgba szüleimmel, meg nagymamámmal, testvéremmel, és hát az még bőven szeptember 11 előtt volt, és... Hát akkor még ugye be lehetett menni a pilótafülkébe. A gyerekeket külön be is terelték, hogy menjetek, nézzétek meg, hogy a pilótabácsik mit csinálnak, és ez az egyetlen, amit így konkrétan meg tudok fogni, hogy tényleg ez az igazi gics. Naplemente volt, ült ott a két pocakos bácsi jó humorral, és akkor ott mutogatták, hogy világít minden a fejük fölött, meg kapcsolgatták. Ez az, amit így meg tudok határozni, hogy ez volt talán az, ami az első inputot adta. És hát utána anyukámék szüleim mondja, hogy hát előtte ugye tűzoltó akart lenni, rendőr és katona és pilóta és minden, és akkor utána minden más kiesett, és maradt ez.
3: Hát ez eléggé maradt, mert ha jól tudom, akkor a teljes képzést te magad finanszíroztad, ami azért a hallgatók kedvéért mondom, nem hiszem, hogy tudják, hogy mennyibe kerül, de ez szerintem körülbelül 40 millió forint.
2: Hát euróba tudom azt megmondani, hogy én mennyit költöttem rá, mondjuk én nagyságrendileg, mert annó a képzés volt 65 ezer euró, plusz azért ez egy 2,5 év abban a városban, ahol az adott repülőiskola van. Ott ugye albérlet, kajapia, önellátás. Nekem ez Litvániában volt, Vilniusban, illetve a repülős része, a gyakorlati képzés az lent Spanyolországban. Tehát gyakorlatilag egy 2-2,5 év tandíj plusz ugye az az élet, amíg az ember ott tanul, megengedheti magának ezt a luxust, hogy mondjuk a 20 éves évei közepén, vége felé, én egyébként 30 éves voltam, amikor ezt elkezdtem, hogy tud úgy szánni magára 2 évet, 2,5 évet, hogy csak erre fókuszál. Nekem az egész repülés vitorlázó repüléssel kezdődött, még kint Farkashegyen a MÁV repülőklubba gimnázium alatt bőven 16-17 évesen. Nagyon jó alapot adott, nem bonyolódtam bele jobban a vitorlázó repülésbe, nagyon sok időmet elvitte, viszi a repülés.
3: És miért nem egyébként?
2: Nem akarok én ezzel senkit megbántani, mert azért nagyon sok minden változott azóta, de én belekerültem ott egy picit a kisgépes repülésbe, az itthoni kisgépes repülésbe, és nekem az egyértelmű volt, hogy én akkor magyar viszonyok között nem szeretnék ebbe pénzt ölni. Mert ez nagyon kaotikus világ volt. Nem láttam azt biztosítottnak, hogy én, hogyha itt Magyarországon beleölök ennyi pénzt, akkor olyan minőségű tréninget kapok.
3: Ma most a motoros gépekről.
2: Meg utána később. Igen. Szóval ez talán egy tudatos döntés volt részemről. Akkoriban nem voltak ilyen programok, hogy a légitársaság fölvesz, és nem az, hogy megfinanszírozza a képzésedet, hanem egyáltalán azt mondja, hogy ha végzel az iskolával, akkor van helyed. Szóval én ezt jegeltem egy időre. És akkor megismerkedtünk, mert ugye akkor jött a teljesen más vonal, a rádiózás, meg a 20 éves életem. Próbáltam összetenni azt a tőkét, amiből ezt meg tudom valósítani és finanszírozni. Fontos hozzátenni, nekem iszonyatos nagy szerencsém volt, mert én nagyon komoly családi segítséget kaptam ahhoz, hogy ez megvalósuljon. Én kaptam, örököltem egy lakást, amit most már utólag azt mondom, kár volt eladni, simán csak hitelt kellett volna rá fölvenni, és most nálam lenne a lakás, de nem. Tehát az a lakás az pénzé lett, az a lakás az tanfolyammá avanzsált. Meg tudom mutatni egyébként, hogy egy ilyen, hát ez 11. kerületben volt, egy 75 négyzetméteres lakás.
3: Szép nagy lakás.
2: Igen. Megmutatom, hogy mi lett a lakásból. Tehát, hogy képzeld el azt, ugye, hogy mennyi pénzt elkölt az ember, és egy ilyen zöld papírfesztéletben átalakult.
3: Marci most mutat egy olyan papírt, ami úgy néz ki egyébként, mint a forgalmi engedély.
2: Igen, egy A4-es papírnak a fele egyébként.
3: Ami valójában egy pilóta engedély.
2: Így van.
3: Kereskedelmi pilóta engedély.
2: És akkor ebbe bele vannak pecsételve azok a képzések, azok a típus képzések, azok az oktatói minősítések, amik vannak, és ez lett egy
3: lakásból. Hogy egyébként nem csak pilóta vagy, hanem oktató is.
2: Még nagyon az elején, de próbálom bontogatni a szárnyaimat.
3: Szóval azért nekem ez nagyon tetszik, ez az elszántság. Nem véletlenül hívtalak beszélgetni, mert hogyha nem is lenne vállalkozásod, ami van, de már önmagában szerintem ez is egy erőteljes vállalkozás, hogy nem csak az ember nem hagyja, hanem pénzt is, konkrétan pénztől abba, amit szeretne, azaz kockáztat. És milyen volt a képzés? Mit tanul egy kereskedelmi pilótának készülő hallgató?
2: Hát, ami érdemes ugye külön választani a dolgot, mert akkor, ha már bejut az ember egy ilyen képzésre, akkor már azért elég komoly szűrőkön átment előtte.
3: Na, ha jó, hogy említed a szűrőt, engem, amikor meséltél erről, akkor a legmegdöbbentőbb az, hogy nekem volt a fejemben, hogy mit keresnek a pilóta. Okos, nyelvet beszél, gyorsan reagál, mindenféle. És akkor te azt mondtad, hogy de azt is nagyon vizsgálták, hogy milyen az együttműködési készsége, hogy tud csapatban, közösségben dolgozni, sőt, ez egy kiemelt válogatási szempont így volt. Van. Hát ezen hátrahőköltem, hiszen aztán eszembe jutott, hogy persze, hát egy repülőgépen nem egyedül repülsz.
2: Igen. Sokan tényleg azt hiszik, hogy az ember fejben megold egy integrálást, és másodfokú egyenlet megoldó képletével kell, meg fekszik, azért ez nem így van. Tényleg a mai világban, a kereskedelmi repülésben, és ezáltal akár mondjuk egy képzett pilótaként is egy felvételi eljárás, sokkal inkább most már az úgynevezett non-technical skill irányába megy el, tehát nem azt nézik, hogy most én milyen szépen repülök egy műszeres megközelítés, nyilván azt is megnézik, mert azt is meg kell
3: ezt
2: mutatni.
3: Alap, nem?
2: De az már alap, igen. Tehát, hogyha az ember jelentkezik egy munkára 2-3-4 ezer repült órával, akkor már feltételezik, hogy egy párszor meghosszabbította az engedélyét, tehát ezt képes megcsinálni. Sokkal inkább az a fontos, hogy milyen típusú ember. Érdekes.
3: Ez ugye, mit jelent?
2: Személyiség. Tehát nagyon komoly személyiség tesztek vannak, unalmasak, mint a fene.
3: Például agresszív ember nem lehet pilóta?
2: Egy bizonyos szintig el tudsz jutni. Tehát vitorlázó repülő papírt meg tudod szerezni, a magánpilóta jogosítást meg tudod szerezni, a két motoros repülőre, a műszerrepülésre mindent meg tudsz szerezni, de amint olyan céghez kerülsz, ahol olyan repülőgépeket üzemeltetnek, ami már két pilótás üzemet igényel, kell hozzá egy tréning, MCC tréning, ez a neve Multi-Crew Cooperation, ez egy nagyon komoly tanfolyam arra, hogy hogyan tanul meg az ember egy pilóta fülkében már a leosztott feladatok szerint együttműködni.
3: Tehát ez olyan képesség, ugye, hogy úgy kell csapatban együttműködni, mint hogyha egyek lennétek, hiszen a gép egy.
2: Igen, de, ugye ott megint ott van a de, mert minden mögött ott van a de, hogy azért, ha megnézed például a hierarchiát, ugye, hogy mondták a katonasságban, a parancslánc,
3: igen.
2: Mégiscsak van egy kapitány, mégiscsak van egy gépparancsnok,
3: övé a felelősség.
2: Aki a felelősség. És van mellette egy első tiszt, egy másodpilóta, nevezzük, ahogy nevezzük.
3: Hát magyarul, aki a jobb ülésbe
2: ül. Aki a jobb ülésbe ül, többnyire, igen. A feladatunk, kettőnknek az, hogy ezt a repülőgépet A-ból B-be elvigyük. Szerencsésen, balesetmentesen, lehetőleg gazdaságosabban. Tehát egy csapatként dolgozunk, de a döntés mégis a kapitány. Na most itt jön a kérdés, hogy mi van, ha a kapitány csinál valami olyat, ami nekem mondjuk, mint első tisztnek nem tetszik, akkor ezt én hogyan kommunikálom, hogyan
3: van
2: állok fel.
3: Mód,
2: hogyne, és ezt nagyon komolyan veszik, Európában, meg a világ nyugati felében. Nagyon sok olyan kollégám van, akik repültek nem kevés órát a malévcsőd után Vietnámban, Kínában és a Távol-Keleten, és ugye a Távol-Kelet kultúrájából adódóan is ugye ez nagyon hierarchikus. Az, hogy te egy feljebb valódnak nemet mondjál, vagy te egy feljebb valódat felkérdezzél esetleg arról, hogy amit csinál, azt miért úgy csinálja, ez ugye ott nem annyira ildomos. Talán ugye a távoli kultúrák szakértői ezt jobban el tudják magyarázni, de ugye ez az arcvesztés jellege, hogy most akkor miért mondotta meg nekem, hogy én mit csináljak, holott pedig rongyolunk lefele föntről, és nem kéne
3: meg kéne
2: ilyen, és meg kéne állni, igen, meg mondjuk épp az ivatar felé tartunk, és ugye el kéne fordulni. Tehát hogyan challenge-eli az ember a kollégáját, függetlenül attól, hogy én 100 órával alig ülök még a gépen, mellettem meg 10 000 órával a kapitány.
3: De van ilyen a pilóta főképe, és lejátszunk, kollega, tehát hogy te azt mondod első tisztként, hogy hát figyelj kapitány, ott az ivatarfelhő nem jó. Nyilván nem ilyen nyilvánvaló dolgok.
2: Mindig megvan ennek a lehetősége, hogy az ember tényleg az utolsó lépcsőfok, ugye nálunk minden angolul megy, hogy akkor oké, okay, IF control, és akkor én átveszem az irányítást, és innentől kezdve akkor én üzemelem a dolgot. Nyilván, és ez az, amit tanítanak, hogy ezt ugye meg kell érteni, tehát nem kezdünk el vitatkozni a pilóta fülkében, hogy nem, IF control, nem, most akkor én meg itt. Tehát, és utána ezt erről, ha olyan a helyzet, akkor írni kell egy riportot, nagyon komoly riportálási rendszerek vannak már a légiközlekedésben, és ez gyakorlatilag egy ilyen helyzet, az egy biztonságot befolyásoló, negatívan befolyásoló tényező. Én erről akkor írni fogok egy riportot, hogy 10 000 láb magasan mentünk bele az ivatarba, szóltam a kapitánynak, hogy el kéne fordulni, semmi, nem jó lesz ez így, és én nem éreztem ezt biztonságosnak. És ez erről utána ír az ember egy riportot.
3: Ez kötelező neked?
2: Szerintem ezt légitársasága válogatja, hogy milyen olyan szituációk vannak, ahol mondjuk ilyen együttműködésben. Ezt egyébként szaknyelvben CRM-nek hívják. Crew Resource Management, lehet egyébként, hogy a multivilágban is ez egy ismert kifejezés.
3: Igen, a CRM az mást is jelent a marketingben, de ez...
2: Igen, a repülésben a CRM, ez a Crew Resource Management, hogyha a CRM problémák vannak, nem feltétlenül biztos, hogy kell róla riportot írni, mindenről lehet riportot írni, a nyugati világban a repülésben támogatják, hogy mindent riportáljál, ha szeretnéd no-name report, de minden ilyen menjen
3: be. Ez nem rontja meg a kapcsolatot a személyzet tagjaik, magyarul a kapitánnyal, tehát van egy ilyen helyzet, amiről te úgy érzed, hogy kell riportot írni, és akkor a kapitányban megtudja, hogy hát mit írkálsz róla, mit Marci.
2: Szerintem a mai világban már mindenki, aki a repülésben dolgozik, azt tudja, hogy ez a reporting kultúra, ez szerves része a szakmának.
3: Tehát ha írsz egyet, akkor az a semmi gond?
2: Most ugye a kérdés, hogy írom? Hogy hazamegyek, és csendben, no name reportba ezt megírom, oké.
3: Okay. De az olyan fejlentésnek tűnik.
2: Igen, és ez pont ezt a szemléletet próbálják kipucolni, mert ugye két opció van. Hogyha ha mondjuk a kollégám egy végtelenül aranyos ember, és amúgy csak nagyon rossz napja volt, és amúgy mi jól kijövünk, de úgy érzem, hogy ez mondjuk a repülés biztonságát negatívan befolyásolta, akkor hát érkezik hozzá egy e-mail a HR-től, figyelj, riportáltak ezzel meg ezzel a kifogással kapcsolatban. Az eddigi tapasztalatom azt mutatja, hogyha ilyen helyzetben az ember ír egy riportot, nem ő az első. Tehát a cég nagyon is tisztában van azzal, hogy egy adott ember milyen személyiséggel rendelkezik. Sőt, olyat is hallottunk már a szakmában, hogy egyszerűen rájöttek mondjuk egy bázison belül, hogy egy kapitány, egy első tiszt páros, az nem működik. Őket már össze se rakták a beosztásoknál, mert tudták, hogy az konfliktust okoz. Próbálják kerülni. Nem egyszerű, lehetetlen kiszűrni a 100%-ot, és ugye emberi tényező. Most jó napom van, rossz napom van, egy kicsit ingerlékenyebb vagyok, nem aludtam, mert ugat a kutya, sír a gyerkőc otthon. Nagyon-nagyon sok apróságon múlik, és ez az, amit próbálnak tanítani, hogy nekem is lehet rossz napom, akkor hogyan tudok mégis úgy a személyzet tagja lenni, hogy próbálom maximálisan.
3: És hogyan egyébként ilyenkor milyen módszer?
2: Félre kell tenni mindent. Tehát azért vagyunk ott, hogy A-ból B-be elmenjünk.
3: Nincsenek érzelmek, semmi, mindent tegyünk.
2: Nincsenek.
3: Tehát nincs olyan, hogy később se, hogy ugye általában pasik a pilóták, van pilóta, és akkor tudod, na gyere, játsszuk le. Tehát, hogy most nem arra gondolok, hogy bunyóznak, hanem...
2: Dehogy is. Bár ilyet is lehet hallani.
3: Hanem, hogy akkor a kapitány úgy érzi, hogy akkor neki most ezt le kell játszani, akár utólag, akár ott a kabinban.
2: Figyelj, visszatérve a gazdasági műsor részéhez, ez a papír, ezért ez iszonyat sok pénz. Az állásod...
3: Most a pilóta
2: engedélyt mutatom. Tehát eljut ugye az ember egy olyan szintre, hogy megéri, hogy én most azért, mert itt kekeckedek, és van már 4 fekete pontom, és most, hogyha a kollégám felnyom, az lesz az 5., és azt mondják, hogy holnap, hogy akkor legyek kedves itt aláírni, itt a dobozom, és lehet menni.
3: Miért egyébként ez járhat ezzel? Tehát ugye konfliktózus személyiségeket eltávolítanak?
2: Jaj, simán. Jó példa erre a Covid és a fapados légitársaságokon belül, akinek volt valami vaj a füle mögött. Valami,
3: ezt nem tudjuk. Tehát valami, egy kicsit.
2: Nem, tehát hogy azért megy a, biztos, hogy cégen belül is megy a monitorozás. Szerintem ez normális. A HR-en minden cégen belül tudják, hogy ki a nehéz személyiség, ki a kevésbé nehéz személyiség. Ezeket vizsgálják. Ugye mi pilóták 6 havonta a szimulátorba vizsgázunk. Arról is van feedback a különböző részlegeknek.
3: Mindegy, hogy kapitány vagy első tiszt?
2: Általában ez úgy van, hogy nekem éppen lejár a licenszem, a cégem szervez nekem egy szimulátorvizsgát, és összetesznek egy olyan kollégával, kapitánnyal vagy első tiszttel, akinek szintén lejár a licensze. Dolgoztam egy elég nagy fapados légitársaságnál, és az esetek többségében én mondjuk voltam budapesti bázisról, és a kollégám megjött, nem tudom, római bázisról, és soha életünkben nem láttuk egymást, nem találkoztunk, nem tudtuk, hogy ki kicsoda, de arra 2 napra minket, mint egy személyzet összeraknak, és így kell megoldani.
3: És működik egyébként?
2: Működik.
3: Tehát az, hogy azt se tudod, kivel repülsz. Tehát mi a jobb, amikor egy bázison ugyanúgy vagytok, tehát egy kvázi összeszokott, évek óta összeszokott személyzet, vagy az jön, akit beosztanak?
2: Hát ugye ennek is 2 oldala van, mint mindennek, hogyha összeszokott a személyzet, ugye azért ott jóval megengedőbbek lehetnek egymással.
3: Tehát akkor nincs jelentés, mondjuk.
2: Nincs jelentés, vagy akkor jó, figyelj, no, ismerjük a repülőteret, nem beszélünk át mindent, az úgy csináljuk, mint tegnap. Úgy csináljuk,
3: de
2: mint
3: bocs,
2: tegnap.
3: Tehát minden szavatokat rögzíti a fedélzeti hangrögzítő, ezeket egyébként, ha akarják, vissza is hallgatják, nem csak amikor baleset van, vagy esemény van, hanem...
2: Szerintem igen, de az is biztos, hogy nincs erre kapacitás, hogy minden egyes
3: világos
2: járatot...
3: Mert tulajdonképpen nem úgy egyébként teljes kontrollat éltek, de...
2: Hát ez... Nyilván ott van a füled, vagy a kis tudatalattidban, hogyha most azt mondom neked, hogy figyelj Igor, szokásos 13-as balpálya megközelítés Pesten, bármi kérdés, nem nincs, hát végig kéne beszélni, hogy elhatározási magasság, hol startolunk át, hogyha ez van, hogyha az van, még akkor is, hogyha mind a ketten ismerjük a repülőteret, valamit azért kéne róla beszélni, de ha ismerik egymást a személyzet tagjai, akkor a azért előfordul az, hogy akkor home base briefing, igen, kérdés nincs, köszönöm. Most, hogyha ott valami gáz van, nyilván megint pénzügyekről beszélgettünk, és mondjuk nehogy Isten a biztosító képbe kerül, ugye a biztosítókról ezúton is üdvözlöm őket, tudjuk, hogy nem szeretnek fizetni, tehát ők az utolsó csomót is megkeresik a KK-n, hogy ne kelljen fizetni, és hogy lehet, hogy akkor az lesz, hogy hát igen, csak ugye a céges briefing szerint ezt a pontot és azt a pontot is meg kell említeni, na hát a srácok nem említették, meg úgy, hogy viszontlátásra. Míg, hogyha szimulátorról van szó, mondjuk adott esetben összeraknak egy olyan kollégával, akit én nem ismerek, sohasem repültünk, a tréningünk során minket belefaragnak egy cégnek egy dobozába. És vannak különböző eljárások, angolul SOP-nak hívják, Standard Operational Procedures, és mindenki tudja, hogy mi a feladata az adott pillanatban a repülésnél.
1: Most egy kis zene következik, aztán folytatjuk a beszélgetést Szénási Mártonnal, kereskedelmi pilótával és cégtulajdonossal.

0: Rádió Café. Van barátod. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Pincér! Pincér!
2: Igen, mit parancsol?
1: Ezt a nyihogást le tudnál halkítani?
0: Jó ebédhez jó zene dukál. Minden hétköznap déltől egyig jó ebédhez szól a mix. Daily Mix. A Rádió Café gurmé zenei válogatása a Metropolis legvájtfülűbb DJ-től. Hétfő világzene, kedd filmzene, szerda pszichedélia, csütörtök freestyle, péntek felnőtt diszkó. Daily Mix. A legjobb nemzetközi alapanyagokból Budapest módra. 3/4. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod! Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Dzsungelharc. Hogyan maradj talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
1: Továbbra is a Dzsungelharcot halljátok. Vendégem Szénási Márton, kereskedelmi pilóta és cégtulajdonos. Az első rész végén ott hagytuk abba, hogy a pilóták hogyan képesek tökéletesen és biztonságosan együttműködni egy gépen akkor is, ha életükben először találkoztak, hála a szigorú, kötött szabályrendszernek. A folytatásban megnézzük, hogyan válnak ezek az eljárások olyan betanult drillé, amitől a pilóták a legdurvább vészhelyzetben is érzelemmentesen, robotként kommunikálnak. Aztán pedig átevezünk a földi világba, hogy kiderüljön, hogyan szülte meg a COVID egy új vállalkozás megindítását.
2: Ebből fakad az, hogyha mondjuk van valamilyen repülőesemény, és ugye halljuk, van felvétel a pilóta fülkéből, vagy bárhonnan, akkor nem hallatszik a pilótáknak a vészhelyzetben az érzelmi feldúltsága. Itt tök nyugodtan beszélek, ennyi, kiengedtem a fékszárnyat, felhúzom, tehát ilyen nagyon szakmainak tűnő, érzelemmentes beszélgetés. Innen van, hogy ennyire drilleznek benneteket?
3: Igen, ez egy jó szó, ez egyébként használatos szó is, a drill, ugye, hogy magyarul, hogy fordíthatjuk le, tehát, hogy ez a feladat ebben a helyzetben, ezt kell csinálnom.
2: Ez egy kötött eljárás.
3: Egy kötött eljárás, és ez tényleg a szimulátoros tréningjeim során is bejön, hogy amint valami nem úgy van, mint ahogy kellene, hogy legyen,
2: szándékosan ezt
3: azonnal az agyad átkapcsol
2: tényleg?
3: Szimulátor üzemmódba, de azonnal. És én meglepődtem, amikor életem első megszakított felszállását hajtottuk végre, viszonylag nagy sebességnél volt már. Tehát,
2: ez mennyi körülbelül?
3: Hát akkor Airbus 321-essel repültünk, és szerintem ez ilyen 80 csomó és 100 csomó közötti sebesség volt.
2: 150-200.
3: Hát, szorozd meg kettővel, és egy picit csaljál le belőle. Na most egy elhatározási sebesség, ami után már nem szakítjuk
2: akkor már nem
3: meg.
2: Van a repülőtér végéig.
3: Igen, az mondjuk egy 130 csomó. Tehát volt még benne margin, de az Airbus esetében 100 csomó fölött az már egy nagy sebességű, nagy energiájú megszakított felszállás, ugye ha ott kell megállni, az iszonyatos terhelés a fékeknek, meg a futóműnek, meg a gumiabroncsnak, meg egyébként mindenkinek mentálisan is. Tehát én mondom, ilyen 80 és 100 csomó között voltunk, tehát az már úgy pont úgy a határon mozog, és egyszer csak...
2: Már izgi volt,
3: igen. És átment a szélvédő előtt egy madárraj, és én hallottam, most is azt mondom, hallottam valami puffanást. És azonnal ugye jön a call out, hogy stop. És akkor a kapitány is stop, húzza le a gázt, húzza rá a...
2: Ezt mondják vészféknek, ugye?
3: Ő csak annyit mondta, hogy stop. Ez a parancs. És nekem az agyam azonnal átkattan szimulátor módba, nem tudom, hogy miért, mert most csinálom életemben először, és a szimulátorban számít rá egy picit az ember. Az életben azt tanítják, hogy azért mindig készülj erre mentálisan, mielőtt beszúrod a gázt, hogy azért mi van, ha meg kell állni. De ugye ezért ez rutin, tehát nap mint nap daráljuk ugyanazt, azért ez nem mindig jut az ember eszébe. És én őszintén meglepődtem azon, hogy ez így azonnal átállt az agyam, mintha szimulátorban lennénk. És egyébként tényleg még így a kockázatvállalás kapcsán is, tehát az ember ezt megtanulja kezelni, az ember megtanul ezzel együtt élni. Sokszor egyébként párkapcsolatban ez nehéz olyan szempontból, hogy én is otthon mindig megkapom, hogy miért mindig a legrosszabbra készülök, meg hogy miért mindenben csak...
2: De ez átmegy a magánéletedbe?
3: Átmegy. Miért mindig a legrosszabbat feltételezem? És akkor ezt úgy nehéz megmondani, hogy figyelj, azért, mert hogyha a legrosszabbra készülök, és nem történik semmi, vagy csak fele olyan rossz történik, még mindig boldog vagyok.
2: Sokat beszélgettünk a pilótaságodról, de te vállalkozó is vagy, és egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy ez hogy jutott eszedbe, hiszen hát a laikus szemében, hogy a pilótaság az leköd. Neked olyan szakmádban teljesen leköd, de aztán így hogy jött? Mitől lettél vállalkozó?
3: Hát ezt egy szóval tudom összefoglalni.
2: Hallgatlak.
3: COVID.
2: Ah.
3: Mert a COVID az ugye olyan szinten megakasztotta a repülést, meg azt a szakmát, amivel én foglalkoztam, hogy tényleg egy olyan helyzetet idézett elő, amire előtte senki nem gondolt.
2: Se pénz, se posztó, semmi. Ott ültetek, és malmozás.
3: Igen.
2: Az kemény.
3: És majd szólunk, ha köszönjük. Tehát a COVID egyébként nagyon megtanított arra, hogy kell egy B-terv. Most nyilván, hogyha a hallgatók visszatekernek fejbe gyorsan, hogy mi ugye ismerjük egymást korábbról, mi ugye rádióztunk együtt. Igen. Nagyon sokat. Nekem a rádiózás lett volna mondjuk egy B-terv a repülés meg minden más mellett. De aztán a rádió, ahol együtt dolgoztunk, ha jól emlékszem, 3 évet pereskedett a frekvenciáért, 3 évig nem szólt semmi.
2: Igen.
3: Tehát akkor a média a B-terv? Nem, az se egy stabil B-terv. Tehát kell valami, ami mindentől olyan szinten független, hogyha kell, akkor ugye abból a család meg tudjon élni, vagy hogy abból legyen valami bevétel.
1: Onnan tudtad, hogy mit kell csinálni, ugye, konkrétan.
3: Ezek ilyen, mindig ilyen szerencsés együttállások. Volt egy családi cégünk, amiben többen voltunk tulajdonosok, én is, és a tulajdonos társak úgy döntöttek, hogy ők nem szeretnének ezzel foglalkozni. Egyébként ez egy ingatlan kiadással foglalkozó cég, semmi extra, de úgy voltak vele, hogy nekik most ez nem kell pupa hátukra, úgyhogy én megkaptam ezt a céget, és volt benne egy kis pénz a számlán. Nem sok, tehát ilyen 2 millió forint. Tehát arra, hogy te megváltsd a világot, arra ez nem biztos, hogy elég. Hát akkor mit tudsz vele csinálni? Bemész a bankba és kiveszed a pénzt, az a legrosszabb esemény, mert ugye akkor fizeted utána az adót, a bank is lehúz, tehát az, hogy kivedd és otthon legyen, annak sok értelme nincsen. Új ingatlant abból venni nem tudsz, mert ahhoz még önerőhöz is kevés, tehát hogy akkor mi legyen. És akkor jött az ötlet, hogy próbáljak valami más irányba elmozdulni, és végül is az lett a végeredmény, hogy köszönhetően így a covidos időtöltéseknek. Én nagyon sokat néztem a YouTube-ot, különböző youtubereket, influencereket, és megragadt nekem fejembe ezeket a snack és italautomatáknak az üzemeltetését. Meg lehetne próbálni, vagy hogy mi kell hozzá, hogy kell. Nagyságrendileg ugye ez a pénzösszeg, mondjuk ez egy 2 millió forintos összeg, ez arra jó, hogy az ember megvegye az első automatáját, ha olyat talál, hogy kicsit leharcolt, lehasznált, akkor lehet, hogy 2 is tudsz venni. És
2: hát egyébként csak egy zárójelben mondom, hát ha 12 évig ülnék egy szobába, akkor se jutna eszembe, hogyha vállalkozom, akkor italautomaták meg ilyen.
3: Tehát jó, csak neked meg más, neked más ötleteid. Igen. Lennének, Igor, ami nekem meg eszembe nem jutna. Aha. Na mindegy, szót követett. Egyébként ez jól el is indult. A Covid alatt már gondolkoztam, ilyen Covid alatt például nagyon mentek ezek a különböző videók, tudod, hogy az emberek mit csináljanak, nem utazhat sehova, hogy veszel egy dobozos teherautót, és átalakítod lakóautóvá. Ez is egyébként egy olyan projekt.
2: Mászkálsz a világba.
3: Ez is egy olyan projekt, ami nekem olyan szinten elindult, hogy én szerintem ilyen $100-nyi pénzt már elköltöttem erre az interneten, hogy különböző ilyen layoutokat megvásároltam PDF formátumban, ha vennék egy teherautót, azt hogy tudom átalakítani. Szerencsére ez a projekt sírájából elsüllyedt, mert a világ összes pénzét valószínűleg erre rá lehetne költeni. Na, szóval van egy céged.
2: Van pont annyi, egy kis pénzed, ami elkölteni sok, befektetni kevés.
3: Igen, kezdjél vele valamit. És akkor hát olyan szerencsés helyzetben voltam, hogy jártam oktatni az egyik szimulátoros céghez, és hát általában én reggeli szimulátorokat vállaltam, és nyilván olyan korán kezdtünk, hogy még a különböző ABC nem volt nyitva, nem tudtál venni a pékségbe egy kakaós csigát, mert még a pékség se volt nyitva. Ha kezdünk reggel 6-kor, akkor azért én nem szeretnék annyival előtte fölkelni, hogy én most otthon megreggelizek, próbálok minél tovább aludni. De volt becsületkasszás, croissant, meg víz, meg kóla bent. És akkor erre úgy számított az ember, és aztán így elkezdett elmaradozni. És akkor egyszer csak fölhívtam a főnököt, hogy figyelj már, hogy voltak régen ücsik, meg minden, hogy mi van vele. Hát, hogy az van, hogy ugye becsületkasszába nem nagyon dobálják be a pénzt az emberek, tök logikus az indok, mert hogy nagyon sok diák jön szimulátorozni, külföldiek. Nincs nála forint, euró van nála, 100 eurós, 50 eurós, 20 eurós. Aha. Apró nem nagyon van nála, és akkor kiveszi, mert szomjas, szerencsétlen, de amúgy meg ő kártyával fizetne. És akkor, várj, pillanat, mi lenne? És akkor állt össze. Aha. A kép. Mi lenne, ha az én cégem hozna ide egy snack és italautomatát, és én vállalom a töltést, meg én vállalom az üzemeltetést, én csak a helyszínt kérem. Marci, csináld.
2: Csinált, és mindenki boldog lett.
3: Csináld, csak működjön. Ez az egy kérés volt, hogy csináld, de akkor csináld, és működjön. És működik. És akkor elkezdtem itthon ennek utána járni. Na most ugye nem tudom, mennyit tudok erről beszélni, még mennyi időnk van, mert azért az itthoni állapotok
2: elég. De ezt akartam kezdeni, azért ez így nagyon egyszerűen hangzik, de szerintem ez nem ilyen,
3: hát ez nem
2: ilyen
3: egyszerű. Ez nem, hát azért mégiscsak Magyarországról beszélünk. Szóval
2: mi volt a legnagyobb akadálya ebbe az egészbe, vagy a legnagyobb szívás, mondjuk így? Az induláskor.
3: Hát az induláskor a legnagyobb szívás, az fizikailag a legnagyobb, az a gép volt. Mert hogy képzeld el, hogy megvettem, a marketplace-en találtam egy gépet. Fönn volt, elég ramaty állapotban volt. Valahol Szentendrén, a világ végén. Én meg kint voltam Bécsben. még az utolsó munkanapom. Úgy, hogy a blokkomból az utolsó nap. Föltették, fotón jól nézett ki. Meg kéne venni, el kéne kezdeni. Na mindegy, a lényeg az, hogy én beültem az autóba, én hazajöttem aznap este, kimentem Szentendrére, megvettem egy automatát, ami utólag kiderült, hogy hulladék állapotban volt, és használhatatlan volt, és minden. Nem az a gép került be végül.
2: Hát akkor láttál először nyilván. Igen.
3: Én úgy kezdtem ezt a bizniszt, hogy buktam 500 000 forintot. Így indult. És akkor ott voltam, hogy ülnek a nyakamon, hogy na Marci, mikor jön a gép, mert már mindenki éhes. Vettem egy automatát, amit nem tudok használni, mert olyan régi, hogy borzalom. Nem tudok rá kártyaterminált tenni, mert nem kezeli az alaplapja, meg nem kezeli ezt a protokollt a gép.
2: Jó gépet vettél.
3: Jó gépet vettem, hogy akkor most mi legyen.
2: Na és hogy oldottad meg?
3: És akkor hát utána jártam még jobban az interneten, és találtam olyan céget Magyarországon, aki automatákkal, felújított automatákkal, új automatákkal foglalkozik, és dupla árért gyakorlatilag, mint az a használt levedlet automata, de vásároltam egy másik használt automatát.
2: Igen, vette egy másikat, ezt meghagytad.
3: Ez meg ott maradt a garázs előtt, aztán később hát mély telepen végezte szegényke, de a lényeg az, Igor, hogy buktam rajta mondjuk 500 000 forintot az első hónapban. Viszont, ha én aznap délután nem ülök be az autóba Bécsbe, és én nem jövök haza, és nem veszem meg, és nem kényszerítem magamat ebbe a helyzetbe, akkor valószínűleg mind a mai napig nem lenne még automata kihelyezve.
2: Szerinted ahhoz, hogy valaki csináljon, induljon egy vállalkozáshoz, kell valami kis, mondjuk így, prés?
3: Biztos, hogy kell, mert különben kényelmes vagy. Tehát, hogy én is olyan szempontból kényelmes voltam, hogy volt egy főállásom, megjött a havi fizetésem, mi kényszerítene arra, hogy én most még több terhet tegyek a vállamra. És pusztán csak annyi, hogy megmutassam a világnak, hogy ez az én ötletem volt, ezt én találtam ki, és ezt én végigvittem mindenféle nehezítés árán, hogy az a gép végül felkerült a harmadik emeletre, ahol nincs lift, teszem hozzá. És működik.
2: És működik a terminál.
3: És működik, minden. És csak kártyaterminállal, és teljesen legálisan üzemeltetve, ami itthon Magyarországon azért nem egy egyszerű sztori.
2: De melyik jobb érzés neked, amikor jó felszállsz, vagy egy ilyen jó repülés, vagy ez, mert az, hogy ez így megvan, ezt így oda tetted.
3: Figyelj, idő után a felszállás az rutinná válik, tehát nem érzed minden felszállásnál azt, főleg mondjuk 7 év után, hogy fú, hát én megcsináltam elértem.
2: Vagy valami jó repülési dolog, vagy ez a siker?
3: Nem, szerintem az lehet a motiváló, hogy kell tudnod magadnak célokat kitűzni, akár szakmában, akár teljesen máshol, és azokat meg kell tudnod valósítani. És ami nagyon nehéz szerintem, és nekem sok barátom, vagy sok ismerősöm talán itt bukik el, hogy teljesen irreális célokat tűznek ki maguk elé.
2: Na és mi a titka? Az, hogy ez reális legyen a cél, mert belevágtál, de tényleg vakon, ahogy elmondtad, és vette egy roncsot.
3: Amiről nem tudtam, hogy roncs.
2: Hát tehát, nem úgy nézett ki, hát ez ebben a használt autó, hogy jó néz ki, és akkor kiderül, hogy roncs.
3: Igen. Tényleg talán az a motiváció, hogy igenis megmutatom a világnak, hogy én ezt meg tudom csinálni. És mondjuk nekem édesapám üzletember, és ő vállalkozó volt világéletében, tehát én láttam.
2: Tanultál tőle?
3: Tanultam tőle, de nem így konkrétan,
2: hát nem a konkrét
3: hogy üljél le fiam, és hanem a mentalitást. Nagyon sokat tanultam tőle a kitartásról, hogy nem adjuk föl. Nagyon sokat tanultam általa az időmenedzsmentről. Teljesen máshogy látjuk az időmenedzsmentet. Ő olyan, hogy ő végigcsinálja a feladatot, én meg eljutottam már arra a pontra, hogy ha azt látom, hogy nekem még 4 órát kell valamibe beleölni, egyszerűen nem éri meg, és abba hagyom félúton. Tehát lehet, hogy ez egy generációs különbség, hogyha egyszerűen logikusan végig gondolva már nem ér meg több energiabefektetést, akkor nem érdekel, hogy mennyi van benne. Még mindig az a döntésem, hogy akkor járok a legjobban, hogyha ezt veszni hagyom.
2: Igen, ez valóban nagy generációs
3: különbség. Például ez a gép. Lehet, hogy találhattam volna egy szervizt, vagy valakit, aki ezt ő meg tudja nekem csinálni. De akkor nem volt rá idő, tehát meg kellett hozni azt a döntést, hogy ez a gép, ez kuka, és nem akarok vele többet foglalkozni.
2: És ki is tudtad kapcsolni, tehát most a veszteségkezelésre gondolok, hogy akkor nem kezdtél gondolni, jaj, miért, meg 500 ezer forint,
3: Azon majd foglalkozunk később, igen. Aha. Tehát ezért mondom, hogy ki kell tűzni egy célt, egy reális célt. Most az, hogy vegyek egy snack automatát, úgyhogy van már ugye a snack automatás bizniszben mindenki azt mondja, hogy akkor vegyél gépet, ha van helyszíned. Tehát a checklisten, és pilóta gondolkodás, ugye van egy checklisten, legyen egy hely, ahova vihetem, pipa, megvan. Keressek egy automatát, amit megvehetek, vagy talált, ez is pipa. Van helyszínen, van automatám. Oda kell juttatni, jó, akkor hogy fognak benne fizetni? És akkor itt jönnek a buktatók, mert fölmész a YouTube-ra, Amerikába veszel a srác egy gépet, beteszi a mosodába, ráteszi a kártyaolvasót, piff, és működik.
2: De azért sejtem, hogy nálunk nem így van.
3: Itthon azért ez nem így működik.
2: Ez mennyire nem bonyolult egyébként? Csak hogy nem mondod,
3: nem bonyolult, ez adminisztráció. Tehát ez papírmunka, ez gizikét föl kell hívni a telefonon, egy olyan céggel is szerződést kell kötnöd, akik itt vannak egyébként az út túloldalán, nem mondom ki a nevüket, rettenet cég. Minden papíron megy, minden faxolt be a helyszín által aláírt hozzájáruló nyilatkozatot, és bejelentesz egy telepítési igényt, ők 30 napon belül hajlandók leplombálni az automatát. Tehát addig...
2: Mind közönségesen vállalkozásbarát.
3: Így van. És ráadásul monopól helyzetben van a cég, mert ők csinálják ezt. Aki utána jár, ők gyakorlatilag a telemetriát adják, hogy az én automatám, mint egy pénztárgép effektíve, be van kötve a NAV-hoz. És mindegy, hogy te kártyával fizetsz, vagy pénzt dobsz bele. Másik kérdés, hogy az én automatáim nem esznek meg már aprót, meg papírpénzt. Tehát ez csak kártya. De ugye ez valahogy a NAV-nak be kell vallani. És ugye ezt a telemetriai kapcsolatot adja, vagy felügyeli ez a cég havi nem kevés pénzért, és borzalom.
2: Sokan kérdezik meg, törik a fejüket, hogy lehet támogatni a kisvállalkozásokat. Hát úgy biztos ezek szerint, hogy normális körülményeket és gördülékeny üzletmenetet biztosítanak neki, és akkor lehet, hogy a vállalkozások lehet bízni, megoldják a saját gondjukat.
3: Igen, megint visszatérve erre, megnézel egy YouTube videót, Amerikában mondjuk minden tök jól működik. Itthon kártyás cég, aki a kártyaterminált forgalmazza és végül is távolra üzemelteti, nekik a munkaidejük az hétfő reggel 8-tól péntek délután 3-ig tart. Na most, ha neked szombat délután lehal a terminálod, mert mondjuk a SIM-kártya...
2: Akkor az le is halt?
3: Az hétfő reggel 8-ig az lehalt. Nem tudsz élő embert fölhívni, mert nincs support. És egy olyan üzletágról beszélünk, ami ugye vending 0-24-ben működik. És kis cég vagyok, és mondhatják azt, hogy legyen otthon egy tartalékkártya terminálod. Jó. Lehet. És leveszem a régit, fölteszem az újat, és működik, de kis cég vagyok, nem tudok még 3-4-500 eurót kifizetni egy tartalék kártyaterminálért. És ott vagy, hogy péntek délután 4-től hétfő reggel 8-ig nincs ember, aki fölvegye. Amerikában meg hát ugye különböző időzónák, valószínűleg ott 0-24-es a support. Én azért ugye a repülés miatt elég jól beszélek angolul, én elkezdtem az online-on, és richtig a magyar support felé tereltek, hogy akkor ezt a magyar supporttal intézzem el, mert ugye elkéri az ügyfélszámodat, ő beazonosít, hogy te egy magyar cég vagy, itt a magyar képviselet, hát őket kell keresni. Pont.
2: Ja, de péntek 3 után ne.
3: De szombat délután 2 van, és nem megy az automata. Tehát itthon azért vannak ilyen buktatók. Az igaz, hogy ezt mind lepapírozni elég komoly adminisztratív kihívást jelentett. Hozzáteszem, hogy ha már működik, és már van egy automatája az embernek 2-3-5, akkor már sokkal egyszerűbb újakat beüzemelni, de a kezdeti lépések azért elég nehezek.
2: Szénási Marci, köszönöm, hogy eljöttél.
3: Ilyen gyorsan elrepült az idő?
2: Erre. Nagyon nyomtuk a gázt. Igen. Köszönöm, hogy eljöttél a dzsungelharcba.
3: Köszönöm szépen a meghívást én is.
2: És a pilóta köszöntés az, hogy jó leszállást.
3: Jó leszállást, legyen így. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm.
1: A dzsungelharc mai története véget ért, vendégem Szénási Márton kereskedelmi pilóta és cégtulajdonos volt. Egy hét múlva egy újabb történetet hallhattok a szabadság szeretetről, a kitartásról és a belső tűzről, olyan emberekről, akik a lehető legszélesebb értelemben vállalkozók, az én szememben egyben felfedezők is. Ha tetszett a beszélgetés, kövessétek a dzsungelharc Spotify csatornáját, hogy ne maradjatok le a jó történetekről. Köszönöm, hogy velünk voltatok. Réta Igort hallottátok.
0: Rádió Café. Van barátok.
4: Szerbusztok, sziasztok. Mocsai Lajos vagyok. Innen a Rádió Caféból beszélek. Hallgassátok velem.
0: Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról. Visszahallgatnád? Megteheted a Rádiókafé 98.hu-n. A műsor támogatója a Toyota üzleti megoldások. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora hétfőn este 8-kor a Rádiókafén. Zavarnak a szürke hétköznapok?
5: Nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
5: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
5: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
6: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
7: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
8: Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu.
9: A trip-hop legenda, Tréki, újra Budapesten. A műfaj úttörője július 9-én az Aquarium Klubban hozza el sötét tavait. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
8: Disco It House Party, május 28-án a Dunaparton. A lemezjátszók mögött a Chillum Trio, Mr. Phil, Grabowski, Fonyodi és DJ Gandarva. A Buda Beats Records új Soulful House zenékkel megpakolt Buda Booty lemez bemutatója május 28-án a Dunaparti Pontonon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
10: Nyárias időnk lesz némi csapadékkal. Nagy lesz a forgalom a Ferihegyi reptéren. Tombol a hőség Franciaországban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Rendkívüli utasforgalomra készül a Budapest Airport a szombati Bajnokok Ligája döntő miatt. Az utasok több személyzetre és extra tájékoztatásra számíthatnak, ideiglenesen pedig az egyes terminált is megnyitják. Azt javasolják az utazóknak, hogy online csekkoljanak be, és lehetőség szerint kézipoggyásszal érkezzenek, mondta el rádiónknak Valentinyi Katalin, a Budapest Airport vállalati kommunikációért és kormányzati kapcsolatokért felelős vezérigazgató helyettese.
6: legalább 2,5 órával hamarabb jöjjenek ki, de ha a légitársaságuk azt kéri, hogy még korábban, akkor ezt tartsák be, nagy lesz a tömeg, emiatt sajnos a menetrend szerinti járatok késést szenvedhetnek. Arra kérünk mindenkit, hogy aki ebben a 3 napban utazik, kövesse a járatinformációs rendszereket, a Budapest Airport oldalait, a légitársaságtól kapott információkat, és tájékozódjon az aktuális útlezárásokról, hogy hogyan tud kijutni a repülőtérre.
11: Rendkívüli kamionstoppot rendeltek el szombat hajnal 5 és délután 5 óra között az M1-es autópályán a Budapesti Bajnokok Ligája döntő miatt. A hatóságok szerint jelentős nemzetközi autós forgalom várható, különösen az M1-es Budapest felé vezető szakaszán. Arra számítanak, hogy sok szurkoló a mérkőzés napján érkezik Magyarországra, majd a meccs után azonnal távozik is. A közlekedést nehezítik a stráda felújításához kapcsolódó sávszűkítések és ideiglenes korlátozások is, amelyek már most rendszeres torlódásokat okoznak az érintett szakaszokon. Vasárnapig jelenthetik be a tavaszi fagykárukat a gazdák, erre hívta fel a figyelmet az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. Tájékoztatásuk szerint a Magyar Államkincstár erre szolgáló elektronikus felületén tudják ezt megtenni az érintettek. Ezután az állami vagy uniós krízis támogatásokon keresztül kaphatnak majd kártérítést. Hőség tombol Franciaországban, a narancssárga riasztást Párizsban és több térségben is elrendelték a rendkívüli szokatlanul korai kánikula miatt. Az ország több részén 35-39 fokos csúcshőmérsékleteket várnak, amire május végén még nem volt példa. A forróság az iskolákban is gondot okoz. Egy délnyugat franciaországi településen például 53 fokot mértek egy tanteremben, ezért ideiglenesen bezárták az iskolát. Holnap többnyire napos fátyol felhős idő várható, északkeleten időnként több gomoly felhővel, csapadék nélkül. Délután 22 és 27 fok közé melegszik a levegő. Az előrejelzések szerint szombaton észak felől átmenetileg több felhő érkezik, főként északkeleten fordulhat elő zápor vagy zivatar. A hőmérséklet azonban tovább emelkedik, délután már 26 és 31 fok között alakul. Vasárnap sok napsütésre számíthatunk, főként a Dunántúlon erőteljesebb gomoly felhőképződéssel és helyenként záporral, zivatarral.
12: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Tervezz az ismeretlenre, teljesíts a kiszámíthatatlanban, legyél ember az algoritmusok között. Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádió Cafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövőálló képességek fejlesztésének szakértője.

0: Epic Stories. A digitális transformáció korának inspiráló történetei a Rádió Cafén.
1: Sziasztok! Ez itt az Epic Stories a Rádió Cafén, a podcast lejátszókban és a YouTube-on is, ahol elismert, inspiráló üzleti vezetőkkel beszélgetünk dilemmákról és a viharos vállalati hétköznapokban használható jó gyakorlatokról. Én Dojcsák Dániel vagyok, és ma megpróbálunk összebarátkozni az új csapattaggal, aki gyorsabb nálunk, de talán nem okosabb, sosem megy Szabira, de a konyhában nem lehet vele kávézgatni. A vállalati transformációs projektek fókuszában mostanság szinte kivétel nélkül az AI agentök, vagyis a mesterséges intelligencia ügynökök állnak. Nézzük meg, milyen velük együtt dolgozni. Mai vendégünk Mátyás Kollár Gabriella, aki korábban a Morgan Stanley CEO-ja volt, jelenleg pedig a Shiva Force AI részlegének a vezetője, és nem utolsó sorban a HTE Top 50 nő az AI-ban listájának egyik díjazottja. Szia, Gabi!
2: Szia, Dani!
1: Ha már így említettem, hogy CEO-ként dolgoztál, és volt olyan is, hogy 1000 embernek a munkáját szervezted össze, most pedig főleg ilyen AI projekteket viszel cégekhez, az emberekhez, vagy a gépekhez értesz jobban?
2: Szerintem nincs a kettő egymástól annyira távol, tehát mindig a kettőt kell összerendezni, mert hiába tudjuk, hogy a technológia mire képes, meg milyen irányba megy, hogyha ahhoz nincs meg az a csapat, aki dolgozik vele, meg nem tudjuk, hogy milyen üzleti célra hasznosítjuk, akkor ugye nincs meg az eredmény. Úgyhogy mind a kettőnek ott kell lennie.
1: Szerintem most az egyik ilyen legizgalmasabb kérdés ezzel kapcsolatban, hogy amikor egy folyamatot tervezünk, akkor mi a különbség, hogy mondjuk adott ponton emberről gondolkodunk, vagy mondjuk egy algoritmusról?
2: Az AI kapcsán most leginkább a sebesség az, ami nagyon-nagyon megváltoztatja az egész szerkezetét ezeknek a folyamatoknak, és gyakorlatilag érdemes a folyamat átgondolásánál kezdeni. Most is láttuk több ügyfélnél azt, hogy csináltunk folyamat felmérést, egész napot ültünk mellettük, és regisztráltuk azt, hogy mi történik, milyen folyamatok jönnek, ahhoz milyen fájlokat nyitnak, meg milyen e-maileket néznek, milyen rendszerekbe lépnek be, és ezeket rögzítve egy külső szemmel azt nagyon hamar meg lehet látni, hogy hol vannak ebben azok, amiket aki minden nap végzi azt a folyamatot, lehet, hogy egy rutinkért érzékeli, de a külső szemmel meg föl lehet azt mérni, hogy mi az, ami ebből optimalizálható. És ami az AI kapcsán nagyon-nagyon átalakítja a folyamatokat, az az, hogy amihez mondjuk egy 8 órai manuális adminisztratív emberi munkára volt szükség, azok lepörögnek percek alatt ezek a feladatok, ahhoz jól kell persze definiálni, de az automatizáció különböző szintjeivel, mert hogy ilyenkor elkülönítjük azt is, hogy mi az, ami automatizáció, mi az, ami hagyományos machine learning, és mi az, aminél LLM AI-jal tudjuk támogatni ezt a folyamatot, és ezeket összerendezve gyakorlatilag ezek a manuális nem szeretem munkák nagyon-nagyon jól kiválthatók.
1: Igen, emlékszem egyébként pár évvel ezelőtt is, ma láttam ilyen RPA, ugye a folyamat automatizálás demót, ahol mondjuk a céges számlázás vagy könyveléses folyamatban a nemzetközi EU-s adószámnak a lekérése, az nem tudom, Marika nének eddig az volt, hogy akkor felment egy weboldalról, de beírta, és utána kivette, és Ctrl-C és Ctrl-V-s csinált, és láttam egy ilyen RPA robotot, ami másfél-két perc alatt bedarált, nem tudom, 300 ilyet, és valószínűleg a szűk keresztmetszet az mondjuk annak a weboldalnak a sebessége lehetett, és lehet tudtam gyorsabban is csinálni, de hogy ez azt jelenti, hogy mondjuk minden egyes lépést, tehát szétszerítettek a munkát részekre, és ilyen lépésekre is megvizsgáljátok, hogy ahhoz gyorsnak kell lenni, vagy okosnak kell lenni, vagy kedvesnek kell lenni?
2: Hát ez jól felmeppelt, jól feltérképezett folyamatokra van szükség, és vannak különböző megközelítések. Tehát az egyik az az, hogy ami jelenleg történik, azokat a lépéseket rögzítjük, és azt automatizáljuk, ahol lehet, és ilyenkor különböző modelleket is meghívva, mert ugye ilyenkor mindig a költség is kérdés, hogyha valamit sokszor ismételsz, de ahhoz mondjuk egy drágább large language modellt használsz, akkor ott a token költség magasabb lehet. Úgyhogy itt érdemes már azt is megnézni, hogy milyen jellegű feladat, kell-e hozzá az a fejlettebb modell, vagy bele lehet építeni egy egyszerűbb modellt, vagy simán csak egy, amit ugye említettél, ez az RPA, ezek szabály alapú folyamatok, tehát hogy ott azt térképezzük fel, hogy Excel kinyit, cella kimásol, e-mailbe be, lekönyvel egyébként egy másik rendszerbe, elküldi máshova, tehát hogy mindenhova meglegyen ennek az az ága.
1: Tehát ott ez... leakad abban a pillanatban, ahogy valami nincs definiálva, és olyan történik, akkor megáll.
2: Itt jön be egyébként a large language modellnek a szerepe, mert olyankor, tehát ami nem egy az egyben, tehát ilyen szinten letérképezhető, annál viszont az LLM-nek jön az az intelligenciája, hogy fel tudja mérni, hogy aha, akkor ott mire gondolhatott a költő, tehát hogy abban az e-mailben, ami nem úgy érkezik, hogy számla, hanem küldöm, mert majdnem elfelejtettem, címmel érkezik, abból is a tartalomból és az egyéb kontextusból vissza lehet fejteni, hogy az ugyanúgy egy számla, és ami korábban egy hagyományos RPA folyamatban oda került volna erre a kivételágra, ez simán végigfut, és sokkal magasabb szintű témák mennek kivételágra. Tehát ilyenkor meg lehet határozni, hogy bizonyos összeg fölött legyen az, hogy ránéz a továbbra is az adminisztrátor kolléga, vagy megfelelő jogosultsággal bíró kolléga, őt szokták ugye a human in the loop-nak nevezni.
1: Ja, akkor de nagyjából úgy képzelem el, mint a robot porszívóval való együttműködést, hogy ő is egyébként szabályrendszer alapján megnézegeti, felismeri, hogy mondjuk ott hagytam egy kábelt, vagy valami, de hogy abban a pillanatban, hogy valami issú van, akkor a mobilomra jön az értesítés, hogy töltsem fel a víztartályt. Tehát kb. Ez a dolog működik nagyban. Viszont említetted egyébként, és megakadt rajta a figyelmem, hogy itt a költségeknél ugye mondjuk az, hogy milyen eszközt használok egy feladatra, az a számít, hogy összetudod hasonlítani már most azt, hogy a gyarott feladatnak mondjuk az emberi munkával való elvégeztetése versus mondjuk egy RPA-val versus mondjuk egy large language modellel, vagy valamilyen cloud szolgáltatáshoz, hogy viszonyul, tehát mondjuk egy üzleti tervezésbe, vagy egy folyamat tervezésbe jelen van az, hogy ezeket így tényleg költségszinten összehasonlítjuk?
2: Nagyon függ az adott esettől, tehát azt mindig meg kell nézni egyéni esetekre, hogy az hogy néz ki, mert vannak olyan folyamatok, amiben tényleg nagyon szimplák azok a folyamatok, amiket néznénk, van, ahol pedig összetett sok rendszerrel dolgozik, nyilván azoknál többféle rendszert kell meghívni, többször lehet szükség az LLM modellek használatára, tehát ezt egyedileg fel kell térképezni, de a legnagyobb költség az mégis a humán költség.
1: Tehát, igen, hogy... és szerintem annak a becslése tűnik nehéznek, mert oké, az, hogy egy cloudos, nem tudom, LLM-be ad a token költségekről, lehet, hogy még egy ilyen szép dashboardot, meg riportot is látok, és be tudok állítani alerteket, de hogy azt egy adott ember mondjuk ugyanazt a feladatot, akár heteken keresztül, azt mennyi időben végezte, meg mennyibe került nekem a nap végén, azt nagyon nehéznek tűnik felmérni.
2: Hát a számítás az valahogy úgy néz ki, hogy azt az adott workflow-t, azt az adott feladatot, azt jelenleg mondjuk hány ember végzi manuális munkával, vagy a jelenlegi szintű automatizációval, és utána pedig meg kell nézni azt, hogy ez mennyi idő alatt pörög le ezekkel az új rendszerekkel. Olyankor még lehet esetleg egy kicsit rajta formálni, hogy mi az, amit mindenképpen szeretnénk, hogy benne legyen, az erősen ügyféltől függő, hogy mi az a szint, amit ők mindenképpen ellenőrizni szeretnének, mi az, amit automatizációval megengednek, és utána ugye az a kérdés, hogy ugyanaz a folyamat mennyiség, az hány emberrel tud végigfutni, hogyha ő átkerül ebből a napi 8 órás adminisztrációs oldalról a human in the loop oldalra, ahol már csak azt ellenőrzi, hogy tényleg az történik-e, amire szükség volt. Megnézi azokat a dashboardokat, amik mondjuk egy ilyen napi riportban érkeznek arról, hogy hány feladatot hajtott végre, azoknak a kimutatása és azokat a különleges ágra tett, tehát a folyamatokkal nem lefedett ágra tett eseteket, pedig megnézi, ahol szükség van továbbra is arra, hogy ott ő döntse el, hogy A vagy B irányba menjünk tovább.
1: Itt akkor felmerül az a lehetőség, hogy akkor az embereknek felszabadul ideje, és olvastam egy tanulmánynak egy részét, ami arról beszélt, hogy ez a felszabaduló idő, ez ilyen szervezeti surlódássá alakul, ami azt jelenti, hogy igazából meetingek, meg ilyen felesleges dolgok lesznek az embereknél, és nem feltétlenül értékteremtő új dolgok. Te hogy látod, hogy amikor egyébként sikerül egy folyamatot mondjuk újraépíteni, és akkor az emberünk, ő csak a human in the loop marad, akkor mi történik a maradék idejével?
2: Én ezt máshogy látom, valóban felszabadul idő, de az üzletnek az a logikája, hogy akkor nem megállunk és gondolkodunk, hanem azonnal ugrunk a következő feladatra.
1: Akkor azt jelenti, hogy a backlogját kitakarítja, de hogy mégis egyébként a felmérések azt mutatják, hogy vagy az történik, ami mondjuk az ilyen McKinsey-típusú playbookok környékén szokott látszani, hogy akkor egy csomó embert kirúgnak, és akkor utána újra felveszegetik azokat, akikre tényleg szükség van, vagy a B verzió, ez amiről szólt ez a tanulmány is, hogy nem értékteremtő tevékenységek becsatornázódik át, még akkor is, hogy lehet, hogy ez csak egy átmeneti állapot, és csak a C az, hogy egyébként akkor az eddig elérhetetlennek tűnő feladatokat előrébb veszik.
2: Hát szerintem akkor a C verzió, tehát hogy az az üzleti logika, hogy akkor azt keressük meg, hogy mi az, ami a következő értékteremtő folyamat, és egyébként az is érdekes volt, hogy amikor több ezer fős nagyvállalati környezetben készítettünk AI érettség felmérést, és különböző szakterületeknek a vezetőivel és jelentős számú vezetővel ültünk le, és kérdeztük meg, hogy ők milyen lehetőségeket látnak, milyen elvárásaik vannak az AI bevezetéssel kapcsolatban, és érdekes volt, hogy ott elsődleges eredménynek ők nem azt tekintették, hogy pontosan milyen összegű költség, megtakarítás lesz ebből, mennyire növekszik a hatékonyság, hanem egy munkaminőség emelkedést vártak, ami azt jelenti, hogy van egy csomó olyan adminisztratív feladat, amit az emberek többsége azért nem nagyon szeret folyamatosan csinálni, és ezek nagyon jól kiszervezhetők. Úgyhogy azt szerintem egy nagyon pozitív hozzáállás, hogy gyakorlatilag az egész szervezetre ez jött ki, mint fő elvárás, hogy az adminisztratív feladatok felől menjünk tovább arra, ami kutató munka, ami a további üzleti lehetőségek feltárása, ami a nagyobb hozzáadott érték, a tapasztalatok felhasználása. Tehát ez volt az elsődleges várakozás, ami szerintem egy nagyon-nagyon pozitív irány ahhoz, hogyha egy AI transformációt elkezdünk.
1: És ez akkor gyorsan elvárása is szilárdul, mert amit mondasz azzal a hozzáállással, két hónap múlva már mondjuk elképzelhető, hogy akkor a vezetők azt fogják mondani a kollégáknak, hogy a gyerekek, most már ott van a környéketeken egy csomó nem szeretem munkát kiváltani képes robot, van mögöttetek egyébként a gondolkodásotokat skálázni képes LLM modell, hogy akkor most már elvárom azt, hogy mondjuk nagyobb mennyiségben hozzátok a teljesítményt, vagy mondjuk sokkal kifinomultabb, vagy megalapozottabb legyen. Ez azért stressz szint emelő dolognak tűnik számomra a munkavállaló környékéről, mert egyik oldalról megkönnyíti az ő napi munkáját, de másik oldalról meg azért a feleslegessé válás lehetőségét is elkezdi lebegtetni.
2: Amit mondasz, az már egy nagyon előremutató vezetői hozzáállás, tehát az már egy ilyen AI Ready 2.0 vezető, aki már látja, hogy mire képes az. Úgyhogy gyakran azzal kezdjük az érzékenyítést, hogy vezetői szinten megmutatjuk, hogy a jelenlegi AI eszközöknek milyen transformációs hatása van. Tehát, hogy a vezető már pedig saját kezével, saját szemével, saját számítógépén tapasztalja meg azt, hogy mire képesek ezek az eszközök, a különböző kódolás támogató eszközök, a különböző vibe coding toolok, és mit lehet ebből kihozni, mert nagyon gyakran maga a vezető sem rendelkezik még ezekkel a skillekkel, és sokszor ezt IT problémának látják, vagy a transformációs részét HR problémának. Úgyhogy mi egy olyan programot is bevezettünk, ahol a CEO-kat, C-level vezetőket leültetjük számítógépek elé, és azt mondjuk, hogy ebben az applikációban például változtassák meg azt, hogy ha ez egy banki modell, akkor változtassák meg azt, hogy ez nézzen ki úgy, ahogy az ő brand környezetük diktálja, tehát legyen mondjuk kék a színe, zöld a színe, sárga a színe, és ha ő még nem foglalkozott ezzel, akkor valószínűleg az egy nagyon komoly ilyen aha érzés lesz, amikor kiderül, hogy már pedig ő is meg tudja ezt csinálni, úgyhogy le van ültetve az adott modell elé, és találja ki ő, hogy mi az a prompt, amivel ezt meg lehet oldani, és ez hozza azt az érzést, hogy igen, most már látom, tudom milyen gyors, és tudom, hogy mit tudok elvárni a szervezettől.
1: És ugye mondtad, hogy akkor az AI Ready 2.0 az, amire utaltam az előbb, itt akkor van ez aha élmény típusú ember, de hogyha jól tudom, akkor most pont voltál nemrégiben egy olyan nemzetközi konferencián, ahol nagyjából mondjuk ilyen ezres nagyságrendű C-level vezető iparáktól függetlenül volt jelen, és ott is volt egy ilyen tudás meg tapasztalat megosztás intenzív módon, illetve így mondjuk a hazai piacon is azért elég sok céget, nem tudom, így megvizsgáltatok, hogy milyen ez a felkészültség? Tehát, hogy mondjuk a skálánk, hogyha onnan terjed, hogy ez a teljes, nem tudom, fogalmatlanságtól az AI Ready 2.0-ig, akkor mi a tipikus vezetői felkészültség ebben, mondjuk IT vállalatokban, nem IT vállalatokban, IT vezetőkben és nem IT vezetőkben?
2: Egyelőre nagyon különböző, tehát szervezet nagyságtól is függ, de talán még jobban függ attól, hogy maga a vezető mennyire hisz ebben, és mennyire felkészült ebben a történetben. Ez az INSEAD-nak volt az oszlói konferenciája, amiről beszéltél, és ott én megkérdeztem, mert hogy egy panelben szerepeltem, ott a technológiai professzorral, a holland KPMG AI vezetőjével, és még egy független szakértővel, aki korábban CIO volt globális méretekben, tehát hogy igencsak felkészült társaságban, és az ott résztvevőktől megkérdeztem, akik maguk is vezetők, hogy mennyire tartanak már ott, hogy akár ebben a workforce automatizációban és ebben a hybrid workforce-ban gondolkodnak, és úgy szemre nagyjából egy ilyen 15% volt, és ők azért nagyon kiemelt vezetők, tehát szerintem még ez a folyamat még nagyon indulóban van, nagyon sok a szkepticizmus is természetesen, sok még az, ahol bizonytalanság van, de az látszik, hogy olyan mértékű hatékonyságot hoz be, hogy ezt nyilván a cégek nem fogják elengedni, és ott lehet ennek a támogatottsági oldalát meg megteremteni, ahol ugye azt mondjuk, hogy ezek a nem szeretem munkákat váltjuk ki. Viszont ez egyben arra is szükség van, hogy gondolkodjunk abban, hogy a munkavállalók meg legyenek ebbe úgy bevonva, hogy őket is felkészíteni erre a következő időszakra. Mert aki folyamatosan és jó készségekkel használja már az AI-t, ők azt tapasztalják, hogy gyorsabbak lesznek olyan folyamatok, amiken korábban sokkal hosszabb ideig kellett ülni, hogy meglegyen a megfelelő megoldás. Tehát, hogy ez azért egyben egy felszabadító érzés is, hogy nagyobb sebességgel lehet haladni.
1: És akkor még visszaugorva erre, hogy látsz különbséget abban, hogy az adott cég az melyik iparágban tevékenykedik, tehát hogy kik az élharcosok, kik a nagyon lemaradók, kinek érdemes felkészülni arra, hogy a környezete az mondjuk ugrásra kész, és az ő cégük egyébként akkor kimaradhat ebből a ritmusból.
2: Hát szerintem nem tudunk kimaradni, tehát hogy ugye szokták mondani, hogy ez egy olyan transformációs eszköz az AI, ami gyakorlatilag, mint amikor az internet megjelent, hogy mindenhova beszivárgott, és valóban ezt látom, és egyben demokratizálja is azt a tudást, hogy amihez korábban nagyon sok olyan megszerzett háttértudásra volt szükség, ami tényszerű információkkal, ismeretekkel függött össze, azok helyett most ugye meg tudjuk kérdezni ezeket az LLM rendszereket is fel tudjuk használni. Más skillek lesznek fontosak, tehát egyrészt a kritikus gondolkodás, hogy azt, amit visszakapunk eredményt, azt ne fogadjuk el egy az egyben, tehát hogy legyen benne egy olyan kritikus szemléletünk, hogy én mit várok el attól a folyamattól, mi az a kimenet, amit én, hogyha leülnék és 8 óra alatt ugyanazt megcsinálnám, mondjuk, hogyha egy riport készül, akkor ugyanaz legyen az eredmény, csak éppen fél óra alatt kész lesz, de tükrözze az én szemléletemet. Tehát mintha én csináltam volna korábban 8 óra alatt, de annál jobb lesz, mert ugye nem emlékszem az égvilágon az összes részletre és minden olyan támpontra, amire szükség lehet. Ebből a szempontból nagyon érdekes, hogy akadémiai környezetben is hallottam már, hogy az a kutató, aki nem használ AI-t, felelőtlen, mert hogy nem teszteli meg eléggé az állításait, nem nézi elég széles körűen a korábbi irodalmat, és nem vitatja meg eléggé azt az álláspontnak a szilárdságát.
1: Volt olyan élményem nekem is, hogy egy korábban 2-3 hétre becsült feladat, mondjuk egy 6-8 óra alatt el tudott készülni jobb minőségben, nagyjából egyedül, szóval egyébként ez tényleg a folyamat szempontjából változott meg, mert bele se kezdtem volna abba a történetbe, mert hogy nem volt volna sose 2-3 hetem arra, hogy ezt megcsináljam, de így lehetségessé vált. Ugye át kell gondolni egyébként akkor a szerepeket, ehhez hogy állnak hozzá maguk a munkatársak, vagy a kollégák, amikor mondjuk elkezdenek ezzel szembesülni?
2: Pontosan ez történik, tehát amit most elmondtál, ez az, amikor az egyéni hatékonysági eszközként használjuk, és erre már a cégeknek a nagy része azért elkezdett átállni, tehát körülbelül tavalyi év volt az, amikor mindenki kapott valamilyen eszközt, ami saját számítógépén, saját környezetében elérhetővé tette ezeket, ezeket. A másik, amiről pedig korábban beszéltünk, az pedig ez a nagy folyamatok és a nagy hatékonyság oldalán. Tehát mind a kettőt kell egyszerre vinni. Ez a második, tehát a folyamatokat áttekintő AI hatékonyság az, amelyik még inkább azt mondanám, hogy most indult, különösen Magyarországon még most tartunk az első lépéseknél. Viszont hát a kollégáknak ehhez alkalmazkodniuk kell, tehát ehhez meg kell szerezni azokat a készségeket, azokat a rutinokat, a tapasztalatokat, amikor saját bőrén érzékeli a kolléga, hogy amit kapott eredményként, az hol jó, hol kell esetleg abban kontrollokat bevezetni, és hát mint minden szervezeti transformációnál, mindig vannak olyanok, akik ebben a változási görbén az elején tartanak, akik az innovátorok, ők sokkal hamarabb benne vannak, ők azok, akik gyakorlatilag rohannának is előre ezzel, utána jön a nagyobb része, aki elfogadja és látja azt, hogy igen, ennek van hatékony hatása, kicsit óvatosabban, kicsit több teszteléssel, de ők is lassan elkezdik használni. Szerintem most billenünk át onnan, hogy az első innovátoroktól a tömeges adaptáció felé, és hát mindig van a végén, akiket azért kicsit nehezebb megtéríteni bármilyen új technológia irányában.
1: Most egy kis szünetre megyünk, és rövidesen itt folytatjuk.

0: Még ne menjetek el! Az Epic Stories folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik.
1: Elnézést! Elnézést!
2: Nem műsz bemenni.
1: MZKT!
2: Tessék!
1: MZKT!
2: Ja. Aha, angolul egyszer.

0: Mix műsor George Mihályjal és nem hétköznapi vendégeivel minden csütörtök este 11-től a Rádió Cafén. Minőségi zenét kedvelők társasága.
1: Angolul léci.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádió Café, van barátod!
2: Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban.
0: Disco It House Party, május 28-án a Dunaparton. A lemezjátszók mögött a Chillum Trio, Mr. Phil, Grabowski, Fonyodi és DJ Gandarva. A Buda Beats Records új Soulful House zenékkel megkakolt Buda Booty lemezbemutatója május 28-án a Dunaparti Pontonon. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Epic Stories. A digitális transformáció korának inspiráló történetei a Rádió Cafén.
1: Ez az Epic Stories, én Dojcsák Dániel vagyok, mai vendégünk Mátyás Koller Gabriella, a Sivaforce Head of AI-ja, akivel arról beszélgetünk, hogyan maradhatunk emberek az algoritmusok között. Akik mondjuk ilyen korai befogadók, ők nagy előnyt élvezhettek akkor mondjuk az elmúlt egy évben, hiszen hirtelen kiugró teljesítménnyel tudtak operálni, de hogy valószínűleg akkor ennek az előnye azért csökkenni fog azáltal, hogyha ez igazából egy új standarddé válik, tehát hogy most akik villantottak az elmúlt egy évben ezzel is bármilyen területen gondolom, akkor ők azért azt fogják tapasztalni, hogy megérkeznek a többiek is.
2: Egyrészt igen, másrészt viszont ők tudnak még tovább menni, tehát hogy ez nem egy olyan technológia, amelyik készen van, és mindennel megvagyunk, hanem mindig vannak újabb eszközök, és egyben egy kicsit nehézsége is az, hogy ahhoz, hogy az ember képben legyen, azért hát korábbi technológiáknál nem volt az, hogy ilyen sebességgel kell tartani a tempót, és ilyen mennyiségű információt kell folyamatosan fenntartani. Tehát hogy most óriási szerepe van annak, hogy megtaláljuk azokat a megfelelő hiteles forrásokat, azokat a jó támpontokat, hogy tudunk ebben az extrém módon felgyorsult világban tájékozódni.
1: Te hogyan csinálod, és mennyi időt szánsz erre? Mert szerintem ez egy nagyon fontos kérdés, hogy oké, kell, képben kell maradni, nagyon gyorsan változik, de hogy te mit csinálsz, hogy választod ki, hogy honnan olvasol, honnan tájékozódsz, kit követsz, kit másolsz, meg tényleg az is érdekel, hogy ez mennyi időt szánsz mondjuk így a 100%-odból erre.
2: Hát azt gondolom, hogy nem keveset, tehát hogy változó is, hogy mikor mennyi, de akár heti 20-40 órára is tenném ezt.
1: És magát a tanulást, ez rengeteg.
2: Így van.
1: Dolgozol?
2: Általában ez az esti órákban van,
1: ja.
2: Illetve én ilyen különböző hatékonysági hackeket is elkövetek, miszerint teregetés, mosás, egyéb nem mehet anélkül, hogy nem enne a háttérben podcast, és valamilyen online tanfolyam. Én szeretek képben lenni, tehát abból a szempontból az ember ugye felméri azt, hogy kik azok a véleményvezérek, ki ad jó támpontot, és AI kapcsán elég nagy a zaj, tehát az ember a saját standardjai alapján kiszűri azt, hogy kitől hall olyat, amelyik hiteles, és hogyha AI kapcsán egyébként két ember beszélget, akkor is ez körülbelül úgy néz ki, hogy van pár mondat, amivel így megchallenge-elik egymást, hogy tényleg hiteles-e a másik, és hát ez valahogy így történik mostanában.
1: Ja, tehát akkor te a passzív időnek egy szignifikáns részét töltöd erre az előre menekülő tanulásra.
2: Hát én nem előre menekülésnek mondanám, én kifejezetten egy olyan ember vagyok, aki innovációs szemléletű, tehát engem ez nagyon-nagyon érdekel, és lehet is látni, hogy sokan vannak olyanok, akik ennek az ilyen izgalmas részét is megélik, hogy folyamatosan új dolgokat lehet tanulni, kipróbálni, eszközöket, módszereket, tesztelgetni. Tehát most itt annak van az ideje, hogy az ember új szemléleteket nézzen meg. A vállalatok is még a tesztelések időszakában vannak, tehát érdemes inkább kisebb dolgokat gyorsan megtesztelni, mert most sokkal hamarabb derül ki, hogy mi az, ami jó irányba mehet tovább, és mi az, ami kevésbé, és közben felkészülni azokra, amik meg a nagyobb transformációs lépések és stratégiai gondolkodást igényelnek.
1: Kik a vesztesei ennek, vagy milyen típusú viselkedés, vagy milyen típusú hozzáállás jelent ebben a környezetben, amiről eddig beszéltünk, egy vesztes pozíciót menedzserként, vállalati munkásként, szakértőként, vezetőként?
2: Aki tagadja azt, hogy ez egy transformációs technológia lenne, tehát azt gondolom, hogy ez már teljesen bizonyított, ráadásul ráépül a korábbi éveknek az automatizációs trendjére, ugye machine learning és más AI megoldásokat 70 éve alkalmazunk, tehát különösen a pénzügyi szektorban, de akár gyártásban is, tehát hogy nagyon komoly háttere van már annak, hogy ezeket az algoritmusokat hogyan lehet jól használni. Ezek az úgynevezett determinisztikus algoritmusok, tehát amikor A és B között egy műveletet végrehajtok, akkor az mindig ugyanazt az eredményt fogja adni. Az AI esetében pedig van benne egy olyan elem, amelyiknél ez a non-determinisztikus része, tehát nem tudom, hogy egészen pontosan hova fog kifutni a folyamat, viszont pont emiatt kell, hogy beleépítsük azokat a megfelelő kontrollokat, hogy azért ami kijön belőle, az mégis egy jól hasznosítható, auditálható, megfelelő környezetben működő tehát most az AI governance részére is gondolok, hogy, tehát, hogy korlátok közé kell tenni, de nagyon érdekes volt az is, hogy amikor megpróbálták drasztikusan leszorítani az AI-nak a hallucinációs részét, ami ugye abból ered, hogy nagyon-nagyon sok adat között összefüggéseket keres az AI, és talál olyanokat is, amire lehet, hogy korábban nem gondoltunk. És ha leszorítják nagyon ezt a hallucinációs részt, akkor viszont eltűnik belőle a kreativitás is. Tehát, hogy egyben azt is elvesztjük. Elvesztjük azokat az új látásmódokat, azokat a hú, erre nem gondoltam típusú felfedezéseket is.
1: Jó, tehát akkor a tagadás az valószínűleg táplálja ugye a szervezeti ellenállás részét is, hogy akkor mi ezt így szoktuk, mi majd jobban tudjuk, meg elmúlik majd, tehát ez gondolom, hogy akkor valóban ez az egyik vége, de lehetnek-e vesztesek szerinted azok, akik a túlzóan naív lelkesedők mondjuk az AI megoldásokban is, hogy a szakadékba berohannak esetleg?
2: Ha lelkesek, akkor szerintem ők azok, akik próbálkoznak, lehet, hogy egyszer-kétszer megütik a bokájukat, és akkor igazándiból arra érdemes fölhívni ilyenkor a figyelmet, hogy adatot mikor, mire használunk, kinek adjuk át, kinek adjuk rendelkezésére, mert ott azért lehetnek ebből problémák, hát még az egész technológiának is most alakulnak ki azok a standardjai, úgyhogy például a cyber security oldalon ez nagyon új kérdéseket vet föl, mert ami eddigi környezetben működött, abban lehet, hogy az AI meg hamarabb megtalálja, tehát hogy olyan érzékenységeket tud feltárni, ami korábban nem volt. Úgyhogy ha valaki naív lelkesedéssel megy előre, az egy-két zsákutcába be fog futni, viszont a lelkesedéssel meg azt fogja mondani, hogy oké, tanultam valamit, ez így pont nem működik, de gondolom tovább viszi a lelkesedése, amivel meg ez kitisztulhat. Tehát ezt kevésbé érzem. Inkább az, aki azt mondja, hogy ó, hát én tudok mindent a szakmáról, és nincs rá szükségem. Ezt viszont mindenképpen tudnám challenge-elni, mert hogy pont ez az, hogy minden lexikális tudásra biztos, hogy nem fogok emlékezni. Tehát mindig van egy ilyen szubjektív szűrő, és ahhoz meg nagyon jó, hogyha valaki mindig emlékeztet rá, hogy mi van még ott, és mire érdemes még gondolni.
1: Én is ráadásul ugye pont az elején, amiről beszélgettünk, hogy a folyamatokat újra pakoljuk, tehát hogy valójában egyszerűen holnap után nem lesz igaz az, hogy mindent tudok a szakmáról, mert az a szakma az megváltozott, és hogy itt felvetődik bennem az a kérdés, hogy mi történjen azokkal az emberekkel, és itt akár tényleg így vezetői vagy munkatársi szinten, akik most már máshoz értenek, mint amihez kellene. Tehát hogy lehet, hogy egyébként mondjuk egy 10-12 évvel ezelőtt egy nagyon hasznos, nagyon agilis tudása volt mondjuk azon a területen, bármilyen iparág is legyen, ahol dolgozik, viszont a mostani időszakban az a típusú tudás az olyan szempontból elértéktelenedett, hogy azt egyébként máshonnan, algoritmussal, RPA-val, bármivel lehet pótolni, de közben az általad is említett, nem tudom, ilyen kritikus gondolkodással, vagy mondjuk a szintetizálás képességével, vagy mondjuk ezzel a lelkes útkereső képességgel nem rendelkezik, velük mit csináljon a cég?
2: Szerintem azért mindenki valamilyen módon megtalálta az útját. Tehát amikor korábban ez úgy nézett ki, hogy a digitalizáció legelső hullámai jöttek, akkor ugye a hagyományos irodai munkások, akik papírokat töltöttek ki, és papírokat továbbítottak, ők átálltak a számítógépek használatára, és ez megtörtént, tehát most már nincs olyan, aki azt mondja, hogy jó, én nem használok számítógépet, tehát akár saját jól felfogott érdekükben is fognak ebbe az irányba menni. Hát, vagy van egy másik olyan trendje, hogy ugye vannak azok a feladatok, amik talán kevésbé AI kötöttségűek, ezek lehetnek azok, ami embertől emberig jellegű feladatkörök, bár ott is jól lehet egyébként használni, de mondjuk, ha arra gondolok, hogy egy coaching folyamatban valakinek az a feladata, hogy a kollégákat abban támogassa, hogy hogyan érjenek el változásokat, akkor az továbbra is egy dominánsan embertől emberig feladatkör marad. Bár lehet, hogy ő is a felkészülésben megkérdezi az AI modellt, hogy ebben az esetben mik a legjobb megközelítések.
1: Igen, ugye az előző adásban a Pőce Balázs mondta, hogy iridli kreatív igazgatóként a hidegburkoló ismerősöket, hiszen nekik kisebb valószínűséggel veszi el még továbbra is az AI munkájukat, de viccet félretéve...
2: Ez nem vicc, szerintem hát, egyáltalán. Hát olyan szempontból... Nem, inkább a másik irányából, tehát azért ott vannak most már azok a humanoid robotok, akik a akik, amik betaníthatók gyakorlatilag bármilyen jellegű feladatra, illetve akár már a betanításra sincsen szükség, mert hogy abban az elérhető információhalmazban az a robot meg fogja találni, hogyha a kezében nyomsz egy zacskót tele a bevásárolt áruval, akkor ő meg fogja találni, hogy melyiket hova kell tenni, mert kinyitja a hűtőgépgyártónak az ajánló oldalát, ahol azt mondja, hogy mit tegyél a felső polcra, és szépen elpakol, tehát, hogy a burkoló is kiváltható lesz, ezzel ezt akarom mondani.
1: Hát igen, de nekik van még akkor egy kis idejük erre, viszont azáltal, hogy igen, maguk a gépek, és ők a humanoid robottal lehet, hogy ezt még könnyebb elképzelni, de hogy talán a bármilyen szoftveres megoldásnál igaz ez, hogy a gépbe költözött a tudás. És hogy az egy nagyon érdekes különbség, hogy mondjuk régen én egy szakértő voltam, akkor egy adott területhez értettem, és az volt az én értékem, hogy tudom, hogy az hogy működik. És mondjuk akkor nézzünk egy egyszerű példát, hogy amikor valaki mondjuk így kifaragott egy eszközt, majd utána a CNC esztergályos már nem feltétlenül azt kellett tudnia, hogy hogy kell faragni, hanem azt, hogy kell a gépet beállítani, hogy faragjon. És ez az analógia, ami szerintem nagyon izgalmas, mert felvetődik a kérdés, hogy teljesen generalizálódik-e a munka világa, hiszen hogyha mindannyiunknak az a feladatunk, hogy jól tudjuk használni mondjuk az algoritmusokat, vagy az AI toolokat, meg ezekkel az agentekkel jól tudjunk együttműködni, és egyébként ezeknek az eredményeit kritikusan tudjuk szemlélni, akkor felvetődik a kérdés, hogy kellene-e mondjuk ilyen nincs területi szakértők, vagy egyébként mindenki egy ilyen általános AI gépkezelő lesz-e?
2: A kontroll azért az embernél marad. Tehát az, hogy mit tekintek jó végeredménynek, mit várok el attól az AI rendszertől, mi az, amire alkalmazom, és mik azok a korlátok, amit beleépítek, tehát mit ne csináljon, mi az, amitől az egy inkluzívabb környezetet megteremt, amivel azok a kimenetelek, azok megbízhatóak lesznek, tehát, hogy erre szükség lesz, és ehhez még azért egy jó darabig kellenek azok a szakterületek is, ahol azt fogod tudni mondani, hogy mondjuk marketing szempontból mi az az elvárt kimenet, amivel én elégedett vagyok, és mi az, amit mondjuk ilyen AI slopnak tekintek, mert hogy ez nem az a minőség, amit szeretnék.
1: Igen, de hogy mi a sikeres karrier kulcs, akkor felteszem így a kérdést ebben a kontextusban, hogy akár mondjuk ilyen évek távlatában, hogy nyilván most akkor az ember-ember interakciók terén, tehát hogy mondjuk a kommunikációs képességeid, vagy mondjuk így azok a módszerek, vagy akár az önismeret, vagy ez a kritikus gondolkodás, vagy a tájékozottság, vagy mondjuk így a szintetizálás képessége, vagy a nem tudom, a vezetésnek a dolgai, hogy az valószínűleg az egy érték, de hogy érdemes-e koncentrálni arra, hogy mondjuk egy specifikus szakterületen elmélyüljünk, vagy az kevésbé egy nyerő pozíció karrier szempontból. Tehát lehetek-e mondjuk holnap egy másik doménnek ugyanolyan jó szakértője, hiszen egyébként az AI-t nagyon ügyesen használom. Ez mondjuk akkor így egyszerűen ez a kérdés.
2: Hát ha kritikus gondolkodásban jó vagy, akkor igen. Tehát, hogy az AI nagyon sok minden demokratizál, és nagyon sok olyan készséget egyszerűen a kezünk alá tesz, és elérhetővé tesz. Viszont ha a milyen készségek a legfontosabb oldalról közelítjük ezt meg, akkor azt gondolom, hogy egy ilyen nagyon nagyfokú alkalmazkodó készség, és ezt az Insight fórumán is úgy fogalmazták meg, hogy olyan vezetői készség kell, hogy a nagyon nagyfokú bizonytalanságot tudjuk navigálni. Eddig ugye voltak olyan kapaszkodók, amire azt lehetett mondani, hogy bizonyos helyzetben akkor ezt így kezeljük. És most sokkal-sokkal nagyobb fokú rugalmasságra van szükség, állandóan változik a környezet, és a vezetőnek az lesz a legfőbb készsége, hogy ezekhez alkalmazkodni tudjon.
1: És akkor hogy vegyek fel embereket? Tehát, hogy lehet, hogy akkor megváltozik az is, az a logika, hogy mi alapján válasszuk ki. Ugye eddig azért nagyjából mondjuk egy ilyen toborzás HR részlegen tipikus volt, hogy mondjuk megnézték a beérkező jelentkezőket, és akkor az iparági tapasztalat, az eltöltött évek száma, és nem tudom, néhány egyéb paraméter mentén tudtak egy nagyon erős szűrést alkalmazni, és onnantól akkor az ilyen kémiai csekk, és nem tudom, egyéb ilyen szociális dolgok alapján a végén el tudták dönteni, hogy ez hogyan változik meg.
2: A tanulási készség az nagyon fontos lesz. Ugye sokat beszélnek arról, hogy juniorokra kevesebb szükség van, viszont a junioroknak egyben van egy olyan nagyon jó esélyük is, hogy egy ilyen fast track junior pályára kerüljenek, és hogyha ők nagyon gyorsan tudnak az új technológiához alkalmazkodni, akkor az is egy nagyon jó irány lehet, és ők úgy tudnak kiemelkedni. A szenioroknál meg az a tapasztalat, meg az a, már láttam a különböző lehetséges kimeneteleket, már tudom, hogy mire kell kibiztosítani egy rendszert, az az, ami nagyon-nagyon hasznos készség.
1: És még egy M plusz egyedik kérdés, hogy hogyan tudunk felkészülni arra, hogy nem biztos, hogy már csak emberek lesznek, és hogy egyébként egy kicsit visszatérve az eredeti felvetéshez, hogy mondjuk én munkavállalóként azért hozzá voltam szokva ahhoz, hogy a munkatársaim emberek voltak, de lehet, hogy most nem tudom, a következő időszakban már még proaktívan megkeres egy agent, aki az én természetes nyelvemen kommunikál velem, de tudom, hogy ő egy gép, és mondjuk így bármikor ezt megteszi 100 emberrel párhuzamosan, hogy erre való felkészülés nekem, mint emberi munkavállalónak, az hogy néz ki szerinted?
2: Itt megint csak egy lépcsőt tudunk úgy betenni, hogy mint amikor nem használtunk Excel táblát, ahhoz képest az Excel táblák, mint egy technológiai eszköznek a használata, az nagyon sok mindent megkönnyített, és természetes volt. Tehát most az, hogy egy agent workflow-t ellenőrzünk, hogy ott az történik-e, amire szükség van, az nem lesz teljesen más. Lehet, hogy a csapatok kisebbek lesznek, mert hogy egy-egy csapat sokkal kevesebb létszámmal tud hasonló outputot, vagy még akár nagyobb gyorsaságot elérni, de ettől függetlenül még továbbra is emberekkel fogunk együtt dolgozni. Illetve van egy másik irány.
1: Tehát az AI-ra ne tekintsünk csapattagként?
2: Hát olyan szempontból nem, ahogy a szervezetet, mint egy élő organizmust kezeljük, tehát hogy az egymásra hatásokban. Olyan szempontból igen, hogy feladatokat kiszervezünk, de ez hagyományosan is így történt, tehát hogy bizonyos feladatokat automatizáltunk, bizonyos feladatokat más workflow-kkal oldottunk meg. Amit még szerintem érdemes végig gondolni abból a szempontból, hogy el tudjuk helyezni egy ilyen skálán, hogy nagyvállalatok, KKV-k és egyéni oldalon ki és hogyan tudja az AI-t használni. Abból a szempontból, hogy látjuk, hogy a nagyvállalatoknál egy ilyen nagy transformációs program irányából indulnak el. A KKV-knál ott azt látom, hogy az a jelenlegi fő kérdés, hogy fel kell-e vennem plusz egy embert, vagy azt ki tudom váltani egy AI folyamattal, és gyakorlatilag tehát itt rövid távú kérdésé válik, mert hogy a KKV mindig nagyon praktikusan gondolkodik, és mindig a következő, mondjuk egy évre még, tehát hogy annyit még beletervez, mint megtérülés, de nem feltétlenül a nagyon hosszú távú stratégiával kezd el gondolkodni, és a teljes véglet az pedig az, aki egyénileg dolgozik úgy, hogy AI eszközök használatával ők borzasztóan jól tudnak most már skálázni. Tehát erre vannak mindenféle ilyen elméleti gondolkodások, hogy meddig tud elmenni egy úgynevezett solopreneur, hogyha a folyamatait AI agentekre bízza, ő pedig azt ellenőrzi, hogy a kialakult output mi az, amit el kell, hogy érjen, ahhoz mit kell összekötnie, milyen kontrollokat épít bele, és sok olyan példát láttam, ahol nagyon-nagyon szépen skálázható ez. Ott már inkább az a kérdés, hogy valaki azt mondja, hogy ő akár kísérleti jelleggel azt szeretné megnézni, hogy egy fős cégként mi az a nagyságrend, amíg el tud menni, vagy pedig akár az fog neki hiányozni, hogy szüksége van kollégákra és szüksége van társaságra, vagy azt mondjuk megtalálja máshol.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és szerintem megnyugodhattunk azzal kapcsolatban, hogy azért nem kell elhívni vagy kávézni az agentöket, és nem feltétlenül kell becézgetni őket, bár lehet, de hogy hogyan tudunk emberek maradni az algoritmusok között, ahogy ugye a szignálunkban is az elhangzik, arra azért kaptunk jó néhány tippet és tanácsot tőled, úgyhogy köszönjük szépen, hogy itt voltál.
2: Én is köszönöm, és én azt javasolnám, hogy az LLM modelleket tartsuk meg LLM modelleknek, tehát ha nem köszöntél eddig az Excel tábládnak, akkor az LLM modellt is próbáld távol tartani ilyen szempontból magadtól, és mindenkinek nagyon jó kísérletezést kívánok.
1: Köszönjük. Ez volt a mai Epic Stories. Mai vendégünk Mátyás Kollár Gabriella, a Sivaforce Head of AI-ja, akivel azt igyekeztünk körüljárni, milyen folyamatbeli és szerepbeli változásokat hoz a munkahelyen az AI agentek megjelenése, és erre hogyan illene reagálnunk, ha ennek nyertesei közé szeretnénk tartozni. Ezen túl is van még mit megbeszélnünk. Ha tetszett ez a beszélgetés, hallgass vissza a korábbi epizódokat, és kövess be minket a kedvenc podcast lejátszódban, hogy ne maradj le az újabb részekről sem. Ha van egy tanulságos üzleti történeted, amit megosztanál velünk, küldd el az epic@sivaforce.com címre. Hálás vagyok, hogy velünk voltál. Dojcsák Dánielt hallottátok. Sziasztok!
0: Rádió Café. van barátod.

0: Epic Stories. A mai történetünk itt véget ért, de bőven van még mit megbeszélnünk. Várunk minden csütörtök este 9-től a Rádió Cafén. Kövesd az Epic Stories-t kedvenc podcast lejátszódban is. Ha pedig neked is van egy inspiráló történeted, írd meg nekünk ide epic@sivaforce.com. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
1: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
2: Made in Vidék. A vidéki gasztronómia legjobbjai az ország legfinomabb eseményén, az MBH Bank Gourmet Fesztiválon, amely az ország legszínesebb és legnagyobb menüjével, ingyenes előadásokkal és workshopokkal vár június 4-e és 7-e között a Millenárison. Jegyek és bérletek kedvezményesen a gourmetfesztivál.hu-n.
1: Disco It House Party május 28-án a Dunaparton. A lemezjátszók mögött a Chillum Trio, Mr. Phil, Grabowski, Fonyodi és DJ Gandarva. A Buda Beats Records új Soulful House zenékkel megpakolt Buda Booty lemezbemutatója május 28-án a Dunaparti Pontonon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Még tart az európai rák ellenes hét. Rekordot döntött az ESZIA. Sokan jótékonykodnak a palackokkal. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Vasárnapig tart az európai rák ellenes hét. A kezdeményezés célja, hogy felhívják a figyelmet a rák megelőzés és ellátás fontosságára. Az idei elmondat az, hogy együtt a rákbetegségek okozta egyenlőtlenségek ellen, mondta a rádiónknak a Magyar Rák Ellenes Liga elnöke. Rozványi Balázs hozzátette azt is, hogy minden napnak külön témája van.
4: A megelőzés napja, hiszen a rákok 40%-a az megelőzhető lenne. Másik nap témája a szűrővizsgálatok fontossága, aztán egy másik napot az egészségügyi egyenlőségnek szentelnek. Szintén egy téma a betegek és a családtagok támogatása, téma a kutatás és az innováció, hiszen ez az, ami reményt adhat. Következő nap túlélés és a visszatérés a hétköznapokba, és a hét utolsó napja a dohányzásmentes világnak.
3: Rekordokat döntött idén a NAV elektronikus ESZIA bevallási rendszere. Az adóbevallások 93%-a ugyanis online érkezett be az adóhivatalhoz. A legtöbb magánszemély elfogadta az adóhatóság által készített tervezetet, mintegy 2.700.000-en pedig módosítások és kiegészítések után is online adták be az adóbevallásukat. Csak 14.000-en voltak azok, akik postázták a dokumentumokat. Idén megdőlt az egy nap alatt beérkezett 1+1%-os nyilatkozatok korábbi napi rekordja. Az utolsó napon 158.000-en tettek fel ajánlást. Idén már több mint 80 millió forintnyi adományt ajánlottak fel a palackokat visszaváltók, közölte a MOHU. Ez az összeg a Mosolyra Váltó program keretében a Péter Cserny Alapítvány a betegkora szülöttek gyógyításáért, az SOS Gyermekfalvak és a Gyermekétkeztetési Alapítvány munkáját segíti. A kedvezményezettek köre egyébként fél évente változik, így a mostani szervezeteket június 30-áig támogathatjuk a Repont automatáknál. Kenguruüldözés Texasban. Az állat egy mentőközpontból oldott kereket, majd egy lakóvezetben bukkant fel egy közeli városban. A rendőrség és a mentésben résztvevő szakemberek hajtóvadászatot indítottak. A járőrök egy nyílt területen próbálták bekeríteni a kengurút, miközben hálóval is megpróbálták elfogni. Nagy nehezen, de sikerült a művelet, a szökevényt visszavitték a központba. Holnap országszerte sok napsütés várható, legfeljebb északkeleten jelenhet meg több gomoly felhő, csapadék nem valószínű. Délután 22 és 27 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Úgy tűnik, szombaton átmenetileg megnövekszik a felhőzet, főként északon és északkeleten fordulhat elő záporzivatar. A meleg azonban fokozódik, többfelé 30 fok közelébe emelkedik a hőmérséklet. Vasárnap marad a nyárias idő sok napsütéssel, de a Dunántúlon már több gomoly felhő képződhet és zivatar is kialakulhat.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Podcaster, a Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Csütörtöki könyvklub, klasszikusokról és kortársakról, zsánerekről, trendekről. Beszélgetés mindarról, amiért szeretünk olvasni. Orosz Anna műfordítóval, a

0: Podcaster. Csütörtöki könyvklub. Folytatódik Orosz Anna podcastje a Rádiókafén.
1: Sziasztok! A Csütörtöki könyvklub mai adásának kettő vendége van. Nagyon örülök, hogy megint kettő vendég lehet, viszonylag régen volt már ilyen. A Füleniki és Gyarmati Verus ülnek velem szemben. Óriásit ment az első színházas adásunk Nikivel, színházas beszélgetésünk. Nagyon sokan írtak, szerintem neked is, Niki, igen, meg nekem is.
2: Még ajánlókért is.
1: hogy milyen jó, hogy beszélünk színházról is, kicsit hiánypótló is, mert olyan nagyon-nagyon sok dedikáltan színházas podcast műsor az nincsen. Vannak azért persze, mert én is kaptam közbe tippeket, de ezekből sosem elég, ahogyan a könyvajánlókból sem lehet elég. Úgyhogy most Verus is csatlakozott a beszélgetéshez.
2: Sziasztok.
1: És előre el is mondom, hogy kettő adásunk lesz. Az elsőt az dedikáltan az Örkény színháznak fogjuk szentelni, mert hogy Verus most az minden szabad idejét szinte az Örkényben
2: hát
1: töltötte.
2: Ez túlzás, de kritikaírás tanulok a doktori mellett, úgyhogy meg pártoló lettem, úgyhogy így
3: össze. Menned,
2: a sajnos
1: kötelező. Menned, kötelező.
2: Hát így jött az ötlet, hogy akkor ne csak kortárs regényekről írjak kritikát, ha már ennyit járok színházba, és ugye az volt a vállalásom, hogy mondjuk a futó daraboknak a 60%-át megnézem, meg ugye most egy ilyen nagyon izgalmas ez az első évad, amikor a 20 év Mácsai Ira után átvette Gáspár Máté és Polgár Csaba egy ilyen kettős vezetéssel az Örkényt, úgyhogy erre is nagyon kíváncsi voltam. Ugye én ős katonás vagyok, 1000 éve járok a katonába, de hogy most azért az Örkénynek van egy ilyen atmoszférája.
1: Kis perspektíva tágítás is akkor.
2: Abszolút.
1: Ez most így. Niki, te is azért eléggé rendszeresen jársz az Örkénybe, azért én is beszoktam oda nézni, mert én is azért inkább a katonában, mondjuk pont tegnap például a Chicagót néztem meg a kamrába, úgyhogy azért lesz most is miről beszélgetnünk, és majd a következő adásban is bőven lesznek ajánlásaink. És milyen érdekes, hogy pont mondod, hogy abszolút igen, hogy ilyen modellváltás, meg vezetőváltás van most az Örkénynél, és a katonánál is amúgy pont most van, a Székely tényleg, Kriszta ugye igen, pont most vette át, azt hiszem pont tavasszal a Máté Gábortól, úgyhogy izgalmas megújulás ez most így két meghatározó budapesti színház életében is, ez a 2026-os év. Kezdjük a pártolótagos insider információiddal, a belsős infokkal, mert hogy azt szerintem nagyon sok embert érdekel, hogy milyen...
2: Hogy lehet jegyet kapni.
1: Igen, ez a hogy lehet jegyet kapni?
2: A legtitkosabb információm, hogy legyetek pártolótagok. Egyébként pártolónak azért jó lenni, mert hogy nagyon, nagyon nyitott a színház vezetése, és nagyon egybe gondolkodik, és tényleg így nagyon fontosak a nézők, nyilván fontosak a nézők, mert hogy jegyet vesznek, de hogy nem csak arról van szó, hogy néha egy ilyen muszáj feladatként bejön, hanem például van olyan rendezvény, hogy mondjuk együtt lehet a színészekkel társas játékozni.
1: Mondjuk
2: még nem
1: menő
2: voltam, de hogy vannak ilyenek, meg most idén például a közönség találkozók sem úgy néztek ki, hogy a színészek meg az alkotók fönt vannak a színpadon, és akkor te meg hallgatod, mint néző, hanem ilyen kis csoportos asztaloknál körbe menős rendszerrel.
1: Rapid randi.
2: Igen, hát 5-6 fő egyszerre, tehát egy nagyobb csoportba, de én így messzebbről indítanék, mert hogy ugye tényleg a Katona Radnóti Örkény 3-as, a Budapest meghatározó művész színháza, és én nagyon kíváncsi voltam erre, hogy eleve ezzel a kettős vezetéssel mik azok az irányok, amiket az Örkény hoz, mert hogy ugye az Örkény elmúlt 20 évéből nekem olyan legendás előadások vannak meg, mint mondjuk a Jó gyerekek képes könyve, ugye már abban is a zene nagyon fontos volt, a Tiger Lily zenekar dalaira épült, az egész egy ilyen groteszk valami, kicsit hasonló, mint a The Black Rider, amit egyébként most vesznek le, tehát most játsszák utoljára, vagy volt egy foci szurkolós Hamlet, ha az megvan nektek, akkor én például nagyon szerettem a Second Hand-et, ami ugye a Kovács D. Dánielnek egy rendezőosztályos verziója volt, az ugye egy ilyen teljes orosz szürreália jelent meg különböző jelenetekben, és nagyon vicces volt, mi pont akkor voltunk előtte 3 hetet Szentpéterváron, tehát hogy egy ilyen nagyon erős kontrasztban így visszajött az élmény, vagy akár a Macbeth a stúdióban, tehát hogy ezek mind nagyon erős előadások, ha mondjuk négy szó, hívószóval kellene, hogy az őrként jellemeznem, akkor azt mondanám, hogy humor, mélység, közösség és kísérletezés, mert hogy egy csomó olyan előadásuk van, amit az elejétől a végéig végig nevetsz, de hogy ez nem felszínes humor, meg nem olcsó humor, hanem egyfajta irónia, kikacsintás a nézővel, én nagyon szerettem, hogy politikai humor van benne, tehát hogy olyan dolgokat kimondanak, amit mindenki gondol, de senki nem mond ki, és van ez az összekacsintás a nézővel. Tehát szerintem a politikai vonalnak is mondjuk az, hogy a kétharmadban az őrkénynek benne van a keze, és nagyon vicces lesz mondjuk akár a nyúlfülét nézni, amiben van egy csomó ilyen kiszólás, igen, hogy az majd hogy változik, igen, meg mennyire változtatják meg a darabot.
3: És egyébként nagyon reflektívek a napi történésekre, mert nekem volt olyan darab, amit többször láttam, és volt
1: aktualizálják. Benne,
3: aktualizál volt, tehát egy-két mondat erejéig, de azért így kikiszóltak, vagy bemondták az éppen aktuálisan a közbeszédben lévő mondatokat, ami szerintem egy nagyon profi dolog.
2: Hát meg nagyon nagy bátorság, igen, is. Igen. Meg ugye pont az iróniának is én nagyon szeretem azt a vonalát, ugye Richard Rorty írja az iróniáról azt, hogy az mindig újra leírása önmagunknak, a helyzetnek, meg a múltunknak. Tehát, hogy egy ilyen új tükör, új szemszög, és ezt ők iszonyú jól csinálják, és ugye itt van mellette a mélység, hogy valahogy annyira emberi alap dolgokat hoznak, nagyon jók a darab választásaik, és akkor itt jön is a közösség, hogy ugye nyilván pártolótakként is tök menő hozzájuk tartozni, de hogy én nagyon erősen érzem az őrkénynek a társulatában, hogy nagyon összetartóak, és pont a Zsigmond Emőke mondta nemrég egy interjúban, hogy ő annél azért is akart az őrkénybe menni, mert hogy már végzett színészként azt érezte, hogy ott valahogy a közösség sokkal jobban megvan a társulatban, és szerintem ez a darab választásaikban is megvan, hogy nagyon bátran nyúlnak úgy a darabokhoz, hogy mondjuk férfi szerepet átírnak nőire, vagy férfi játszik női szerepet, erről majd a Trójánál fogok beszélni, mert hogy Gálfi László zseniálisan játsza a fiatal.
3: Egy évig ilyen szabadságon volt. Igen. De jó, igen.
2: És a fiatal szép jósnő Kasszandrát játsza a Trójában, de lenyűgözően, tehát tényleg, tehát csodálatos. És ugye ez is az, hogy valahogy én azt érzem, hogy nem az van, hogy van egy darab, amiben van két főszereplő, és akkor vannak az outsiderek, hanem mindenki valahogy belerakja magát, és a társulat is nagyon erős karakterekből áll, és azok meg már inkább gondolom vezetői koncepció, meg rendezői döntések, hogy úgy is választják ki a szerepeket, hogy nem mindenki mondjuk a külső karakteréből adódóan, hogy ő mindig mondjuk bombiván, meg ő mindig a szép lány, hanem ebben sokkal nagyobb a perspektíva, és biztos színészként is ez ilyen tök izgi lehet. És a kísérletezés az meg pont ezekből az átírásokból is jön. Én kifejezetten szeretem azt az őrkényben, hogy most több olyan darabjuk is fut, ahol a térrel kísérleteznek. Tehát, hogy felbomlik ez a klasszikus nézőtér, színpad kettőse, mondjuk van olyan stúdiós darab is, de nagy színpadi darab is, ahol már bejátszik az előtér, az utca, az alaksor, tehát, hogy egy ilyen videós technikával, de hogy megmozdul ez az egész, megbevonják a nézőt is, tehát rögtön az van, hogy nem úgy ülök én a kis nyugodt, védett, félhomályos nézőteremben, hogy akkor így tárják elém, amit lehet, és akkor én ott békében el vagyok, hanem kibillentenek engem a klasszikus kukkolói voyeur pozíciómból, és bevonódom, amitől rögtön mélyebb gondolatok alakulnak ki magától értetődően, mert hogy rögtön egy viszonyba kerülök a helyzettel, amiben hát vagy van szerepem, vagy nincs, de hogy már kibillent abból, hogy én csak nézem ezt kívülről, vagy a távolságot felbontja. És akkor én itt most rá is térnék az első darabra, amit mindenképpen szeretnék ajánlani. Ez a május 3-ai utolsó bemutatója ennek az évadnak. Ez Jean Giraudoux-nak a Trójában nem lesz háború című darabja, ami egy 1935-ös mű, és ugye maga a keletkezése is úgy néz ki, hogy ugye már 35-ben ott lehetett érezni azért a második világháború előszelét, tehát ez kvázi egy háború ellenes darab, de sokkal inkább arra épül, hogy a háború mögöttes emberi vonala hogy jelenik meg. Tehát, hogy mondjuk egy első világháború tapasztalata után tudni, hogy itt jön majd egy újabb világégés, és nyilván a történelmi szemléletünkkel tudjuk, hogy mennyire durván nagy világégés következik. Tehát egy olyan darabot, egy olyan szöveget, egyébként nagyon erős a szöveg is, átemelni a mába, ez egy nagyon nagy húzás, nagyon erős emberi dilemmák vannak benne, és az egész egy mitológiai keretbe van ágyazva. Ugye ez a fajta ilyen intertextuális utalás, a mitológiai keret, az mindig így ráirányítja a figyelmet valami olyanra, amit ha közelről nézünk, akkor nem vennénk észre. De mivel van egy mitológiai háttér, aminek tudjuk a történetét, a trójai háborúból tudjuk, hogy mi történt Helenével és Párisszal, innentől egészen más a pozíciónk, mert hogy úgy indul a darab, hogy Hektor hazaérkezik, és szembesül azzal, hogy Párisz, akit Párizsnak hívnak egyébként a darabban, megszöktette Helenét. És ő, mint államférfi, hát rájön, hogy hát ebből baj lesz, tehát, és ha baj lesz, akkor háború, és abban Trója fogja a rövidebbet húzni, tehát ő a darab elejétől megpróbálja visszaküldeni valahogy Helenét, és ugye a békét a görögökkel, ugye, akiket így hívnak végig a darabban, valahogy kiegyenlíteni ezt a helyzetet, csak hogy Helené már addigra kvázi magába bolondítja a teljes Tróját a 12 évestől a 200 évesig, de hogy valami olyan szinten, hogy ilyen addiktívan függenek tőle, és akkor innentől indul az egész. És nagyon-nagyon modern és nagyon mai a felfogása, mert hogy, és ez az eredeti darabból jön, itt Helene és Párisz szerelme, hát nem az, amit a mitológiából megismertünk. Helene karaktere szerintem egészen zseniális, Tenki Réka pedig csodálatosan játsza. Nyilván ő egy gyönyörű nő, és egy gyönyörű nőt játszik, de hogy egy olyan fajta femme fatale maga a szerep, aki egy helyen ki is mondja a darabban, hogy ő neki még soha nem kellett férfit megszólítania. Tehát akinek olyan erős kisugárzása van, hogy ezzel kénytelen élni, de közben nagyon megéri a saját szexusát, a saját vágyait, élvezi a férfiak figyelmét, de valahogy van egy ilyen nagyon magányos vonala is az egésznek, és hát többször tematizálódik a darabban az, hogy hát valójában akkor most ez valódi szereleme Párisszal, vagy igazából ez egy ilyen kellemes situationship, tehát hogy, és ugye nagyon jó párhuzamban van ugye Párisz és Helene szerelme, Andromache és Hektor szerelmével, bár még Hektort is egy kicsit megrezegteti Helené szépsége és kisugárzása, tehát ettől is tök modern, és ugye Andromachét pedig Szantner Anna játsza, zseniálisan, nekem ő nagy lelemény most, tehát több darabban is van, amit ajánlani fogok, nagyon erős a színpadi jelenléte. És ő meg ugye folyamatosan ezt kérdezgeti Helenétől, hogy de legalább akkor mondd ezt, hogy ez egy óriási szerelem, ha már háborúba megy a város miattad, és egy csomóan fognak meghalni. Ugye ő magában az Iliászban is ugye Andromaché egy ilyen nagyon klasszikus szerelmi képet mutat, hogy ugye ő elmondja egy nagyon szép monológban, hogy Hektor ő neki nem csak a szerelme, hanem az apja is, az anyja is, mert hogy elhagyta a családját. Tehát egy ilyen nagyon erős, stabil valami, és nagyon jó az ő párosuk. Hektort Patkós Márton játsza, akit én ezer éve figyelek, még az Átriumban, az Alföldi rendezésében, a második Edvárdban a Fekete Ernőnek a fiatal szerelme volt, tehát egy egészen izgi vonalból jött, és nagyon szeretem a hangját például, bár időnként bele tud csúszni egyfajta ilyen ordibálós megszólalásba, amit nem szeretek, ebben is van egy párszor, viszont ebben van egy nagy monológia, egy háború ellenes nagy monológia, ami tényleg így lenyűgöző, visszafogott, tiszta, és ilyen lúdbőrözős, mert hogy maga a téma úgy jelenik meg, hogy van ugye a dicsőítő ének, hogy a háború, meg harcolsz a hazáért, és hogy ez mennyire fantasztikus heroizmus, és közben meg ott van a vér, meg az áldozat, meg a halál, tehát hogy aminek egyáltalán nincs felemelő szépsége, amit az irodalomból is, művészetből is ismerünk, és ugye Kovalik Balázs rendezte ezt a darabot, aki alapvetően opera világából jött, és ugye az opera az egy nagyon dúsburjánzó világ, én nagyon kíváncsi voltam, hogy mit kezd ezzel a térrel. Eleve egy nagy tárgyalóasztal van középen, kerek, ami forog, aztán időnként azon föl is másznak, meg le is jönnek róla, tehát hogy így nagyon, nagyon jól használja a teret, de amikor Hektornak van ez a monológia, ott van nekem egy tényleg egy ilyen non plus ultra megoldás, hogy sötét van a színpadon, Hektoron van a fény, és ahogy beszél a halottakhoz, így elkezd beúszni egy ilyen sötét árnyék az arcára, és egy idő után nézőként az volt az élményem, mintha egy koponya beszélne hozzám. És ez így ezzel az átmenettel, ez egy annyira finom és szép megoldás, hogy tényleg nagyon-nagyon elmés megoldásnak tűnt. És akkor három szereplőt szeretnék még kiemelni. Egyrészt Fűr Anikó, a fejedelem asszony, a kicsi szenilis férje mellett, és neki ugye nyilván ez egy beírt darab, tehát beleírtak betéteket. Neki van egy olyan monológia, ami a II. Világháború áldozatairól szól, hogy hány fő áldozata volt a német oldalnak, a szovjet oldalnak, illetve a zsidók közül hányan haltak meg, és ezt egy ilyen matematikai időhuzamban vonja végig, hogy hetente, naponta, óránként, percenként hányan haltak meg, ami tényleg nagyon megrázó, miután már végig a háborúról van itt szó. Aztán a másik, akit kiemelnék, az a Démokoszt, úgymond a háború pártiak vezetőjét játszó Borsi Balogh Máté, aki általában ilyen nagyon jó fej szerepeket játszik, itt viszont ez egy igazi, fanatikus, manipulatív, gyáva, és...
1: Biztos nagyon élvezte.
2: Igen, tehát azt gondolom, hogy azért ez egy tök jó kihívás lehet, tehát egy ennyire negatív karaktert játszani, fontos is nagyon az ő szerepe, és valahogy, tehát mit tudom én ebben például zsarol, meg próbálja megerőszakolni Andromachét, tehát hogy egy ilyen igazi, hát hogy is mondjam, tényleg egy ilyen nagyon, igen, egy önző gyáva szerep, tehát ez biztos, hogy nagyon, nagyon jó lehet játszani, illetve a másik, ugye ez is egy ilyen szerepátírás, az pedig Zsigmond Emőke játszik egy, hát egy kvázi egy katonát, aki eredetileg férfi szerep a darabban, de ő nőként játsza, és egy ilyen igazi amazon lesz, aki rúgdosódik, pofontat, tehát hogy így tényleg csodálatos, és hát akkor, ha már Gálfi Lászlóval kezdtük, ugye Kasszandránról, ugye azt lehet tudni, a darabban is elhangzik, hogy ugye ő neki az a terhe, hogy Apollón isten a költészet és a jóslás istene beleszeret, de hát Kasszandra nem nyitott felé, ezért megátkozza Apollón, hogy minden jóslata igaz lesz, de senki nem fog hinni neki. És ezt a szerepet játsza egyébként egy flitteres estélyi ruhában Gálfi László, ő indítja magát a darabot, már egy olyan fajta ilyen rezignált apátiában jelenik meg, hogy tényleg azt érzed, hogy ő most már 10 éve mondja a jóslatait, senki nem hiszi el, mondja, de így tudja, hogy a falnak mondja, de muszáj mondania, és nyilván mi tudjuk, hogy igaza lesz. Szóval annyira tündöklő ebben a szerepben, hogy így nagyon-nagyon ajánlom. Két dolgot mondok, de nem fogok spoilerezni, mert mindenképpen nézzétek meg. Egyrészt, amiben nagyon vicces egyébként a darab, hogy egy csomó nevet, helységnevet, meg személynevet átalakítanak, amiket most direkt nem fogok lelőni, de tényleg a lehető legjobb poénok vannak benne. Illetve, hogy ugye ebben a darabban is többször van zene. Én nagyon szeretem, amikor az Örkényben énekelnek, mert egészen nagyon más színvonalon énekelnek.
1: Ti láttatok a Pap Lászlóban a nagy örkényestet tavaly?
2: Én sajnos nem.
1: Engem megdöbbentett, hogy mennyire jól énekelnek.
3: Igen, azért nem döbbentett meg, mert bocsánat, szabad neked, abszolút, hogy a közösséget, mikor mondtad, most már nem is tudom, 5 vagy 6 éve mindig kimegyünk szeptemberre.
1: Ja, a szeptemberi évad nyitó.
3: A Örkény kert,
1: igen,
3: amikor ugye lefűvezik az egész madácsteret, mindenféle programok vannak, és este van egy Örkény esztrád, azt hiszem az a neve, és hát minden évben döbbenet. Tehát, hogy tényleg minden évből jövünk haza, hogy ezt így nem értjük, hogy tényleg zseniálisan énekelnek, és én ott láttam először azt, amit te mondasz, hogy ez olyan, mint egy család. Tehát, hogy így látszik, hogy ők annyira egybe vannak, annyira szeretik egymást, annyira alázattal fordulnak egymás felé, és szeretettel, hogy szerintem varázslatos, de nem csoda, hogy így a része szeretnél lenni, abszolút.
2: Abszolút, és akkor ha már a pártolói benfentes infók, azt már tudjuk, hogy szeptember 12 lesz az Örkénykert. És lesz,
3: nem tudtam menni.
2: És lesz megint Esztrád, és nem tudom, hogy mikor, mert múltkor nem volt. Tehát, hogy így...
3: Mert nem tudtam menni.
2: Na ennyi, látod, akkor Niki, most már csak a te kedvedért. Úgyhogy abszolút, és akkor még itt a zenét akarom. Tessék, a zenét akarom pont kiemelni, hogy ugye azért ez egy szövegdarab, tehát nagyon-nagyon sok párbeszéd zajlik, tehát nem annyira aktívak a történések, de hogy szerintem kezelhető. Van benne egy pár betétdal, ami nekem annyira nem hiányzott, viszont a végén, a fináléban, az utolsó jelenetben egy olyan összhangzat van, csak annyit mondok erről, hogy ülnek körben az asztal körül, és egy ilyen teljes zenei orgia gyakorlatilag, amit énekelnek, miközben ők az aláfestés Gálfi Lászlónak, aki Kasszandraként elmondja a jóslatát. Szóval, hogy most is így kirázott a hideg. Tehát, hogy annyira erős az a jelenet, úgyhogy a Trójában nincs háborút, az, vagy nem lesz háborút, nagyon-nagyon-nagyon ajánlom.
3: Engem megvettél
2: teljesen. Na, örülök neki, és érdemes már úgy venni jegyet, mert hogy ugye, hát gyakorlatilag szerintem egy 5-6 alkalommal játszották ugye a május 3-ai bemutatótól ugye június 7-ig, azt hiszem, ami az utolsó alkalom kb. Tehát, hogy érdemes így szeptember elején az indulásnál, mert akkor még lehet rá jegyet venni, mert szerintem utána full teltházas lesz minden.
3: Nyáron szerintem elfogják.
2: Két hónappal előtte, igen, általában két hónappal előtte nyitják meg a jegyeket, de hogy nem pártolóként is lehet, ugye, mert ugye ők, vagy hát mi két nappal előtte megvehetjük a jegyeket.
0: Podcaster, Csütörtöki Könyvklub, Orosz Anna podcastja a Rádió Cafén. Hamarosan innen folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod! Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
4: Egy gyermek nem mindig mondja ki, hogy segítségre van szüksége,

0: készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Podcaster. Csütörtöki könyvklub. Folytatódik Orosz Anna podcastje a Rádió Cafén.
2: A következő darab, amit én szeretnék ajánlani, ez nekem a Non Plus Ultra egyébként az Örkényben, mert hogy ez személyesen is nagyon közel áll hozzám, mert hogy az Tompa Andreának a Sokszor nem halunk meg című regényének az adaptációja, ami az én disszertációmnak is része.
3: Te azt olvastad, Niki, azt a regényt? Nem. Vagy a darabot láttad akkor? Hát akkor én a regényt csak olvastam, úgyhogy ez
2: csak azért, mondom, hogy érdemes, mert hogy a második fele a színházról szól, igen, mert hogy a főszereplő a saját hiány identitását ugye egy bújtatott zsidó lány, akit a Dadáék nevelnek föl, mert nem jön a család haza, színésznő lesz, és hogy ez nagyon sokszor tematizálódik a színház szerepe, hogy milyen színésznőnek lenni, hogy mit tesznek velük a szerepek, és ugye azért azt mondjuk el, hogyha valaki nem tudná, hogy Tompa Andrea egy nagyon kiemelkedő színházi kritikus, amellett, hogy a kortárs magyar irodalomnak egy abszolút álló csillaga, és mivel ugye én erről írok, és milyen jó, hogy kortárs irodalmat kutatok, mert így megnézhetem színházban, nagyon kíváncsi voltam, mert hát azért ez egy nagyon nagy rizikó, hát egy 600 oldalas regényt hogy lehet átrakni, ráadásul a stúdióba, ahol ugye egy méterre vannak tőled a színészek.
3: Nekem egyébként az nem olyan furi, hogy stúdióba tették, mert azért maga a regény is eléggé ilyen kamaradráma hangulatú, hogyha így végig pörgetem a
2: persze, tehát nem sok szereplős, de hogy valahogy...
3: És nagyon intim jelenetek vannak benne, meg sok ilyen monodrámához is kapcsolódó akár olyan tehát nem egy ilyen tömegjelenetes.
2: Ja, nem abszolút. Regény. Ettől én még el tudnám képzelni nagy színpadon is, de valóban itt azért a stúdióban egy csomó olyan lehetőség van, amit tök jól kihasználnak, és ráadásul Gáspár Ildikó rendezi, akinek a rendezéseit én külön nagyon szeretem, mert valahogy az ő rendezéseiben van valami olyan érzelmi meg gondolati vonal, nagyon-nagyon jól felépítve, nagyon összetetten kimunkálva, ami hozzám nagyon közel áll, tehát nagyon jól lehet vele menni, nagyon egyberendszerben gondolkodik, ő rendezte a Macbethet, az Ajtót, a Bűn és bűnhődést, a Szolnest, tehát hogy valahogy nagyon izgalmasan jár az agya, és valahogy nagyon érzelmes, tehát az érzelem és a gondolat nagyon, nagyon jól összekapcsolódik, és amitől meg még annyira jó lett szerintem ez az adaptáció, hogy Tompa Andrea segített a szövegkönyv létrehozásában, tehát nem véletlen, hogy melyik jelenet hogy van, teljesen vagy hát sok szempontból máshogy van, mint a regényben, nagyon ikonikus jelenetek kicsit átkerül, de csodálatosan van megalkotva. Akiket én itt kiemelnék, az egyrészt az, hogy ugye a kritikusok szerint is a regény két legjobban megírt karaktere Erzsi és Feri a szülők, és őket Takács Nóra Diana és Friedenthal Zoltán játsza, hát Friedenthal Zoltán csodálatos, de Takács Nóra Diana is. Szóval, hogy annyira manírmentesen játszanak, bár ez szerintem minden örkényes színészre igaz, hogy nagyon manírmentesek, de úgy, hogy ott van tőled egy méterre, és érzed ezt az anyai nehézséget, hogy a kamaszlánnyal hogy küzd éppen Erzsi, szóval tényleg eszméletlen. Én nagyon remélem, hogy most már, hogy ugye április 12 után vagyunk, csodálatos filmekre kapnak majd pénzt, és hogyha Sokszor nem halunk megből filmet csinálnak, akkor nagyon remélem, hogy Erzsit és Ferit Takács Nóra és Friedenthal Zoltán fogja játszani, illetve a felnőtt Tildát Szantner Anna játsza, aki mondom itt is kiemelkedő, és Gáspár Ildikónak itt a rendezésben is van egy csomó olyan újítása, amitől nagyon mai lesz a darab, egy csomó kivetítő van a fejünk fölött, mert hogy sokszor telefonos videókkal visznek ki minket mondjuk az utcára, az alaksorba, a színészöltözőkhöz, mert hogy ezek a terek is bekerülnek.
3: Egyébként ez a Katonában is most azért a tanúciakabnak a...
2: Nem,
3: kivetítő. Csak hogy látod, ami ezt egyébként nem látnál, ugye plusz tereket tud bevonni így a darabba, és ez tök jó.
2: És ez például mondjuk, amikor a Tildának van egy ikonikus jelenete, az egyébként nekem a regényben is a kedvenc jelenetem, amikor nem tud letenni egy szerepet, és az például egy színházi öltözőben játszódik. Tehát, hogy ezek nagyon-nagyon jól megjelennek, úgyhogy tényleg egyrészt nyilván mindenki olvassa el a regényt, úgyis simán működik a darab, hogyha nem olvasták a regényt, és megnézik a színházban, de olvassák el a regényt, és nézzék meg a színházban. Szóval ez eszméletlen jó, nem játsszák olyan sokat. Ugye az Örkénynek a játékstratégiája az olyan, hogy nem szeptembertől májusig játszanak darabokat, hanem

0: hanem ilyen vannak ilyen sávosan.
1: És
0: ugye egyrészt ez frissen tartós.
2: Ez hogy van, hogy akkor ilyen blokkokba játsszák a darabjaikat?
0: Igen, tehát például ugye én ugye az ifjúsági irodalom meg a magyar tanárságom miatt figyeltem, hogy az Édesannát mikor játsszák, mert ugye arra azért gimis osztályokat érdemes elvinni, egyébként az is csodálatos, és azt kifejezetten azt mondta a színház, hogy azt ilyen október-november, meg február-márciusban játsszák. Igen, tehát hogy amikor egy ilyen jó színházba járós időszak, de például mondjuk a Borsi Balogh Máténak van a Winterreise dalciklusából egy ilyen egyéni estje a stúdióban, az pedig december vége és február eleje között van egy 4-5 alkalommal, ami szintén kiemelkedő, de hogy így ezeket, meg mondjuk én például így csúsztam le a Bűn és bűnhődésről, amit nem is értem, hogy amikor Giga Dostojevszki fan vagyok, és egyszerűen mire már jegyet vettem volna rá, mondták, hogy hát már így nem játsszuk áprilistól, tehát hogy ez így alakul. Na, hát na. Tök jó. Szóval, hogy meg olyan időnként felbukkannak darabok, hogy egy hónapig vagy két hónapig nem játsszák mondjuk a Lidérszeg Shakespeare delíriumot aztán újra, úgyhogy ez szerintem frissebben tartja, hogy ne fussanak ki a darabok, meg ne félházzal menjenek, de szerintem ez egy tök jó ötlet.
1: Nem fenyegeti őket ez a veszély szerint.
2: Én sokszor gondolkodom azért, hogy tényleg annyira lehetetlen jegyet venni azért a legtöbb. Tehát nagyon kevés olyan előadás van, amikor vannak ezek az ilyen last minute akciók, hogy ilyen 20-30%, de ez tök kevés előadás, és nagyon kevés jegy. Így van, és akkor egyébként meg az nyilván nem az összes ülőhelyre van ez, hanem tényleg egy pár ilyen megmaradó jegyet akarnak még így.
0: Azért én belefutottam olyanokba, érdemes egyébként követni a Facebookon, meg az Instán az Örkény oldalát, mert hogy ott azért kiszokták rakni egy héttel előtte, hogyha mondjuk van egy olyan előadás, amire mondjuk van még 20 jegy, akkor vagy mondjuk még üres az erkély, akkor azért azt ott el lehet csípni tök jó
1: jegyeket. Nagyon jó az erkély, én középen-középen szeretek ülni, vagy így elől középen, ez néha így probléma van, aki érthetetlen módon a szélén szeretik. Én így középen szeretem látni, és egyszer véletlenül szerintem pont a Kertész utcaira erkélyre vettem, azt hiszem második sorba, és nagyon jó volt, és azóta nagyon szeretek fönt ülni, amikor ilyen nagyon látványos darab van, mert egybe többet látod. Be tudsz látni a szemeddel, hogy itt is történik valami, meg ott is. Meg ugye azt direkt úgy néztem meg többször, hogy több helyről. Tehát, hogy
2: ja, tök más, igen, mert az a jó benne, hogy ide-oda mozognak. Sorma, hát igen, meg ugye állandóan lejönnek a...
1: Ahol másznak rajtad, meg lefröcskölnek, meg más fönt, ahol így ránézel.
2: Igen.
0: Meg ugye az Örkényben az is jó, hogy azért ez nem egy klasszikus színházépület, mert ugye mozi volt, és így az erkély sokkal közelebb van a színpadhoz. Tehát nincs meg az a távolság, ami máshol szokott lenni. Úgyhogy valóban az erkélyről így egybe látod az egészet, tehát más élmény. De akkor mesélj a Solnessről, mert azt én még nem láttam.
1: Te láttad?
2: Én láttam a Szkénébe.
1: Igen, ugye ezt a stúdióba kezdték el játszani. Én valószínűleg tartom, hogy akkora volt rá az igény, hogy próbálták egy kicsit tágítani.
2: Ilyen egyel nagyobb.
1: Igen. Aha. Úgyhogy nem tudom ide hány, az kéne be hány ember férre be, de ide se lehet jegyet kapni, mert azóta akartam megint venni, de nem sikerült még, de majd a kövi évadba. És az volt az érdekessége, ami miatt így nagyon meg akartam nézni, hogy ugye a Mácsainak mielőtt lejárt a
0: mandátum.
1: Igen, egy évvel előtte ő már kvázi elkezdte ezt az átadás átvételt, tehát nagyon tudatosan csinálták ezt az egészet, és akkor kezdték el játszani a Solnesszt, ami hát egy generációváltásnak a története, és pont ma, hogy mert már régebben szerintem már egy másfél éve láttam, így elkezdtem rá visszaemlékezni, és eszembe jutott egy podcast, ami az nem jutott eszembe, hogy kivel beszélgetett a Mácsai, de nagyon vicces volt, vagy nem tudom, hogy akkor mutatták be a darabot, és így aki interjú volt, a mindenáron így azt akarta belőle kihozni, hogy de hát ez így a személyre van rászabva ez a szerep, és így mondta, hogy de nem, mert ő egyébként nem ilyen. Ilyen érdekes beszélgetés volt, így háromszor el kellett neki mondania, hogy pont nem, ő mondta, hogy ő biztos, hogy nem fogja eljátszani Solnesszt, csak Gáspár Ildikó rábeszélte, és nagyon jól tette.
2: De amúgy jól játszol.
1: Nagyon jól játszol, tehát nyilván megvan benne a tehetség, hogy mondjam, hogy
0: a... És milyen ez a karakter?
1: Hát, ahogy ő mondja, ez egy seggfej szörnyeteg. Ezt így
0: csodás.
1: Is mondja.
0: Jaj, de jó.
1: És hát azért szerintem...
2: Ez a zsarnok. Ez a nagyon-nagyon egomániás zsarnok.
1: De egy igazi, cinikus, manipulátor, narcisztikus...
0: De ugye, hogy milyen jó lehet ilyet játszani? Igen, szerintem tökre jó
2: amúgy lehet. Én azt gondolom, hogy a színészek azt ezt mondtam, szeretik a legjobban, mert ha belegondoltak, ez a
1: nagyon
2: leghálásabb.
1: Tőle, de hogy nagyon élvezte saját bevallása szerint
2: tök
1: is.
2: Jó.
1: És nem azért, amiért a hölgy gondolta, hanem azért, mert hogy ő pont nem ilyen, uh-huh. vagy legalábbis nem tartja magát ilyennek.
2: Hát meg az mindig izgalmas, hogyha hát tényleg persze, egy ilyen persze. karaktert, aki ennyire ellenmondásos.
1: Egy nagyon klasszikus Ibzeni uh-huh. karakter uh-huh. az irodalomban. Úgyhogy nagyon érdekes itt is valószínűleg akkor a Gáspár Ildikónak ez a térmegoldása, hogy három vagy négy sorba ülnek az emberek körbe, és hát
2: tehát mi egy lelátóról nézzük uh-huh. gyakorlatilag
1: igen,
2: a történéseket.
1: A tér, igen. Ami itt egy kicsit nagyobb gondolom, mint a stúdióban volt, de azért nem túl nagy, tehát abszolút ilyen pár méteres közelségben vannak, sőt, az elején bent ülnek. Tehát az, amikor így észreveszed, hogy
2: ja, tényleg ott van
1: az ott szemben a Mácsai, vagy az ott a Polgár Csaba, vagy ja, úristen, itt áll mellettem a Hámori Gabriella, tehát olyan egészen döbbenetes. És volt olyan, akit nem vettem észre. Akkor került a Szaploncai Mária uh-huh. be az Örkénybe, és ugye ő játssza Hildét, és azt hiszem, hogy nem tudom, egy kis idő múlva kiszúrtam, hogy az a néző ott egy picit olyan furán van felöltözve. Manapság már úgy minden belefér kb. Úgyhogy szerintem az első szerepe volt, amiben láttam, és akkor egyszer csak megérkezett ő is. És borzasztóan érdekesen játszanak ezzel a térrel. Szerintem ez neked is feltűnt, hogy néha úgy eltűnnek, hogy így nem, tehát előbb még ott
2: igen.
1: ült, és egyszer
2: igen.
1: csak nem ül ott, úgyhogy itt nincs takarás, meg így uh-huh. semmi, és egyszer csak előbukkan valahol, vagy mondjuk a Pogány Juditnak a karaktere, hogy az, ő így eltűnt egyszer, csak nyilván nem is volt már szerepe, de hogy így teljesen, vagy ahogy a Hámori Gabriella tényleg ott állt mellettünk egy szobanövénnyel, és ő maga is egy kicsit ilyen szobanövény jellegűen, ilyen földszínű ruhába, úgyhogy egyébként egy csodálatosan gyönyörű nő, de nem ez volt a szerepe, és ilyen teljesen.
2: Tehát ez egy nagyon boldogtalan, kiégett igen, ember, aki igen. tényleg
1: úgyhogy,
2: a biodíszlet a családban.
1: Nagyon tetszett így ez a megoldás is, én nagyon szeretem, mikor így köztünk vannak, és akkor vissza is ülnek, uh-huh. tehát amikor éppen nem játszik, akkor visszaül, vagy talán olyan is volt, hogy valakit arrébb ültetett, hogy menj már.
2: Fú, az nekem nem rémlik ilyen.
1: Szóval volt egy kis ilyen kontaktálás is, úgyhogy jól kell helyezkedni az elején, hogy olyan üljön melletted. Úgyhogy nekem nagyon érdekes volt ez a, hogy nyilván nem véletlenül pont a Polgár Csaba lett az a szereplő, aki kvázi egy ilyen kihívója, ugye Szolnesznek, az építőmesternek. Ami így megütött a sztoriba, az az, hogy olvastam még így annó nyilván főiskolán, meg így megvolt a történet, de az, hogy a Hilde, aki ugye 22 évesen kerül elő, arra hivatkozva, hogy 10 évvel ezelőtt az építőmester ő neki miket mondott, meg
0: jaj,
1: megcsókolgatta, így azért 2025-ben uh-huh. ez így tehát, hogy volt bennem egy ilyen ellentartás, hogy azért ez így nagyon gáz, és szerintem ezt egy picit úgy próbálták megoldani, hogy egy kicsit ilyen meseszerű volt ez uh-huh. a lány, tehát eleve a ruhája egy ilyen farmerra volt, egy ilyen királylány ruha ráhúzva kb., meg valami ilyen melegítő volt rajta, de azt levette, hogy picit ilyen álomszerű volt, és akkor lehetett ezt nekem egy kicsit ez segített, hogy ilyen metaforikusan értelmezni, hogy lehet, hogy ezt a kislány csak így kitalálta, vagy beleképzelte.
2: Hát, hogy mindenki milyennek látja, igen. Tehát,
1: igen.
2: hogy ennyire egy ilyen kettős karakter, vagy egy nem is kettősség, egy ilyen nagyon sokféle, és nagyon jól is játsza.
1: Nagyon jól játszik, iszonyat jó az a lány szerintem, és volt ott egy ilyen...
2: Hogy egyszerre nőies és kislányos.
1: Igen.
2: Nagyon nagy változáson is egyébként keresztül a darabban.
1: És itt az, ahogyan... egy csomó ilyen filmes...
2: Igen, ilyen bevágás.
1: Két, vagy nem is tudom, és volt egy ilyen vámpíros jelenet, ahol Mácsai Drakulának maszkírozva, hogy elcsábítja.
0: Hú, az biztos, hogy a jó
2: lány. Kicsit ilyen lolitás beütés egyébként igen, pont igen. ebben, vagy ezzel kapcsolatban. De nagyon igen, meg ugye már, hogy a többi férfi hogyan viszonyul hozzá például, meg ugye a feleség, tehát hogy így a mindenkinek igen. ugye ezek a dinamikák, ezek tök jól kijönnek ebben.
1: Is, viszonyul hozzá.
2: Igen, abszolút.
1: Először így azt se tudja, hogy mi van, de hát nyilván egy ilyen típusú embernek azért ez nagyon tetszik. Tehát, hogy ő azért minden, tehát van a felesége, akivel elég olyan elhidegült kapcsolatban van, illetve ott van a Ragnárnak a mennyasszonya, akit szintén, hát így nem is tudom, áltat, vagy édesget.
2: Hát az ilyen talomba van tartva szerintem így, igen, vagy nem tudom, hogy mi a státusza pontosan, de...
1: És itt is van egyébként egy ilyen férfi szerepet, női szerepre írtak dolog is, illetve van egy fotós, aki bent ül, tehát az egyik szereplő, azt hiszem az orvos, és az időnként így vakúzik egyet. Ez is ilyen, hogy így kapkodod a fejet, hogy most hova kell figyelni, úgyhogy ez is nagyon érdekes volt. És az is, ahogy a Polgár Csaba, akit egyébként tényleg még így megjelenésben is nagyon a Mácsainak az utódja, szerintem, meg nekem így tehetségben, meg így nem is tudom, melyikért rajongok jobban.
0: Helyes.
1: Hogy ő egy ilyen nagyon alázatos játékkal kezdte ezt az egészet, de hát nyilván a történetnek megvan a kifutása, és az is nagyon érdekes volt, ez most több darabba is előjött ez a téma, amikor a színészt, tehát a szerepet játszó színésznek a valós énjét egy picit behozzák a darabba.
3: De izgi.
1: És egyrészt ugye annyira ilyen hétköznapi ruhákban vannak, hogy itt is így nézett, hogy én elken szoktam gondolkozni, lehet, hogy hülyeség, hogy ez most vajon a saját
2: színészet.
1: Mert egyébként jól néz ki, meg kéne kérdezni, hogy honnan vette meg ilyenek. És volt egy olyan rész, amikor de még mindig Szolnesz építőmesterről volt szó, de a Mácsainak a régi családi archívumából elkezdtek egy ilyen gyerekkori képeit, meg videót levetíteni, amitől hát így meghalsz egy részeg, milyen cuki. Egy ilyen nagy vetítővászon van így a teremnek a közepén, és utána meg elkezdődik hang nélkül, ami most megint elég aktuális volt, ez a Dicsőséges Nagyurak című nagyon ilyen tipikus szavalata, ami mondom, nincs alatta hang, és ő így kommentálja, hogy jaj, milyen fejeket vágtam itt, meg tudod, egy kicsit ilyen cinikusan így rájátszik, hogy mennyi idő eltelt azóta, mennyit fejlődött, de így nem tudod, hogy most akkor mi van? Ez most az építőmester, vagy most már itt a Mácsairól van szó, aki a színigazgató.
0: Úgyhogy a mondani való, akkor az honnantól, hova terjed ki.
1: Az egy borzasztó érdekes.
2: Igen, ez nagyon izgalmas ez a kettősség. Tényleg.
1: Ezek a gyerekkori videók, ezek nagyon édesek voltak, úgyhogy az így tényleg jó volt. És itt is énekelnek egy kicsit, de nem sokat, az is így vicces, tehát hogy így egy rendkívül negatív karakter, tehát ezt így elismerhetjük, szerintem, hogy nem ilyen férfira vágyik egyikünk se, de azért úgy nagyon szeretjük, úgy megyünk vele, ha azt mondja, hogy énekeljünk, akkor énekelünk és dicsőítjük, és tényleg így abszolút benne van, de ugyanakkor ez, hogy az ifjúságnak át kell adni a helyet, és ez is ez a félre helyet kiabálnak, megjelenik, és nekem most pont, hogy ezt végig gondoltam, így mennyire aktuális.
2: Nagyon szimbolikus.
1: Úgyhogy így bennem ma ez volt a legerősebb érzés, hogy basszus, ezt is meg kéne még megnézni.
0: És akkor ezt a szkénében játsszák, és a szkénében lehet venni.
2: Mindenkinek sok sikert kívánunk.
0: Az oldalán,
1: jó.
2: Mindenkinek sok sikert kívánunk a jegyvásárláshoz ezúton
0: is. Ezért is érdemes pártolónak lenni.
1: De tényleg érdemes megnézni, és főleg azért, mert tehát, hogy egy ilyen egyszeri dolog, és most már abszolút még egy szintet rá lehet rakni, egy ilyen aktualitási szintet, és szerintem tök érdekes néha úgy megnézni darabokat, és szerintem az Örkénybe és Radnótiba és Katonába is lesz egy csomó ilyen darab, hogy most akkor nézzük meg még egyszer más szemmel, sőt, ezt az Orosz Barátot, ezt le is vették most az Őrkénybe.
0: Igen, hiszem, én még az utolsót meg fogom pénteken nézni, arra nagyon kíváncsi vagyok.
2: Köszi szépen, Verus és Niki, az örkényes ajánlásokat. Lesz azért még a következő adásunkban is örkényes előadás, mert azért Bodó Viktornak is szentelünk némi figyelmet. Tartsatok velünk akkor is. Sziasztok!
0: Sziasztok!
3: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Podcaster. A csütörtöki könyvklubot hallottátok Orosz Anna műfordítóval a Rádió Cafén. Podcaster. A Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
1: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
2: Gyere el május 30-án a 10. Hungarian Blitzring Opel pályanapra a Kapucsringre. Egész nap szokványos és nagyon nem szokványos Opelek a pályán, ahol ráadásul te is kipróbálhatod ellenőrzött körülmények között, amit az utcán nem lehet. Ez nem verseny, hanem igazi örömautózás a MOTE szervezésében, különleges autókkal, díjakkal és kupákkal. Hungarian Blitzring 2026. május 30. Kapucsring.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
3: Elnézést,
4: nem mész bemenni.
3: MZKT.
4: Tessék.
3: MZKT.
4: Ja. Angolul egyszi.
5: Üdvözöljük a minőségi zenét kedvelők közösségének exkluzív zárt körű klubjában. Jazz, Bird, Balearic, Indie, No Disco, House, Acid, Quality Music Lovers Society.
0: Ne törd magad! Hozzánk jelszó se kell! A rádiókészülékeden keresztül te is beléphetsz ebbe a mágikus világba. Mix műsor George Mihályjal és nem hétköznapi vendégeivel minden csütörtök este 11-től a Rádió Cafén. Minőségi zenét kedvelők közössége.
5: Angolul létszik.

Wait.

0: Baromira örültünk, hogy mind itt voltatok. Már az árunk. De jövő csütörtökön este 11-től újra nyit a minőségi zenét kedvelők közösségi klubja.
1: Angolul léci.
0: Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
2: Nem rossz kor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
3: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

0: hallottuk, csak hallgattunk, hallgattuk, hogy addig-addig császkáltunk, csalogattunk, kacsingattunk, nyújtózkodtunk, míg közénk bújt egy harmadik.
1: Rádió Café. Ha nem tudsz, vagy nem akarsz aludni.

0: felém dől.
1: A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
2: This guy is a professional.
1: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
2: Going after him could be very dangerous.
1: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
3: It takes place in ancient Japan.
1: A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
4: Yo, what the hell are you?
1: Rob, Marvin, Infra Gandhi és Cyborg Templar.
2: A man says shoot me.
1: A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
5: This is a substance of the way of the samurai.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
6: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádiókafé. Van barátod!
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

0: 1-es, 1-es, 1-es, 2-es, 1-es, 2-es, 2-es.
1: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.